kapcsolatot, a mi művünket és a te művedet. Hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te megbocsáthoz, és meg is akarsz bocsátani, mert már engesztelést nyújtottál értünk, s te lettél a mi megváltásunk. Te vagy a mi reménységünk. Urunk Jézus, megváltunk, élesz fel bennünk a vágyot és a bizalmat megbocsátásod után. Erősítsd meg megtérésünk jó feltételét, szilárdítsd meg minket a hűségben. Add meg nekünk irgalmasságot, bizonságát, és éreztesd meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és Mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és Pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged és minden testvérünket. Amen.

Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem helyet, hogy már itt a földön érted élhessek, és a mennyben mindig veled lehessek. Uram, megvan a hatalmad, hogy megments. Feltámadtál, és szeretetből legyőzted értem a halált. Köszönöm, hogy megtartasz engem. Ezzel a kinyilatkoztatással még közelebb vonzol magadhoz, mert tudom, hogy soha nem fogsz elhagyni. Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettél.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztalása.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehettünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszthatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áldj meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamat

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép, mások gyönyörűségét.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban egyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban.

Jézusom, a te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak téged. A te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szizanyát, hanem folytonosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre. Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szizanyát, aki a három pásztor gyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám, és velem vagy. Sok világi dolog vonz, de Uram, te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem. Segíts benned bíznom. Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom még, akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. Amen.

Mennyei atyánk, népünk hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos Szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy Szűzanyán kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugalt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk.

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem, jól felhasználom ez ajándékot. Legyek hűséges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele is az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa is vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökké.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

0: Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szűzanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkát. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi az igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szív az Isten ígével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretett lángoló tűzhelye. Jézus szíve az igazságosság és szeretett tárháza.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsőjete legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmak kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketörés nagy

0: Jézus ve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve bűnösök áldozottja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve benned reménylők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve benned kimulók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus ve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelidi, solázatos szívű Jézus.
1: Hallgass meg szívünket, a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenhott örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmaságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk, Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

Áldjon és védjen meg bennünket a minden ható Isten, az Atya, a Fiú,

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közben járó segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elvállást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén, távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiáralóbik.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az egyik legnagyobb hitélményem az a mondat, ami egyszerűen ennyi, hogy az Isten szeretet. Egy prédikáció alatt találkoztam Jánosnak ezzel a nagyon fontos krédójával, amikor kántor voltam a debreceni Füredúti Református templomban, akkor Sági Endre tiszteletes úr az egyik prédikációt azt ennek a félmondatnak szentelte, hogy az Isten szeretet. János ebbe az egy mondatába egyszerűen egy egyenlőséget von, és számomra ennél egyszerűbben és ennél lényegre törőbben senki nem tudta elmagyarázni, hogy micsoda és kicsoda Isten. Hogyha végig tekintünk a világ dolgain, vagy az emberi kapcsolatainkon, akkor ez valóban tetten érhető. Tehát ahol az emberi kapcsolatokban ott van a szeretet, akkor ott van Isten is. Ez nagyon egyszerű, és ennek az ellenkezője is igaz sajnos. Tehát, hogyha azzal találkozunk, hogy valahol szeretetlenség van, akkor ott nincsen Isten. És azt tartom legfontosabbnak, hogy ott van a megmozdulásaim mögött a szeretet, mert hogyha ott van a szeretet, akkor valahol ott van Isten is mögötte. Egymás tükrei vagyunk mi emberek. Ha valakitől szeretetet kapok, akkor én is a szeretetet fogok visszatükrözni, és ez fordítva is így van. Tehát nagyon sokszor például, amikor mondjuk negatív érzésekkel találkozunk, vagy negatív magatartással, és valahogy belenyúlunk a rendszerbe, és nem ugyanazt, hanem mondjuk szeretetet tükrözünk vissza, akkor az a tapasztalatom, hogy az lesz az erősebb, és akkor az fog visszatükröződni. Nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ezt tudatosan gyakorolja-e az ember, vagy hogy is mondjam, csak úgy sodródik ezzel, és én szerintem ezt jelenti a keresztény lelkiség, hogy az ember tudatosan leteszi el mellett a voksát. Természetesen emögött a mondat mögött, emögött ott van a teljes krisztusi tanítás és a teljes evangélium.
1: Tabajdi Ádám, junior primadíjas orgonaművész gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak gugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. összeszorítom ajkam, ha nehéz a kén, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. Ami Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Laudato Si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Rádió. Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és a mikrofonnál velem szemben ül Szédes László Lőrinci plébános. Szeretettel köszöntelek téged is, kedves Laci atya.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten hozott nálunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.
1: Köszönöm szépen. Mondjam azt, hogy a jó Isten mellett a vonat is hozott.
0: Az is fontos valóban.
1: Erről ugyanis az jutott eszembe. Kezdő pap voltam, és Marosi Izidor püspökotya, Váci püspökotya engem így őszentelt. Jött az egyik faluba birmálása, ahol én is jelen voltam, és a plébános szó szerint így köszöntött a püspökotyát, hogy kiszállt az autóból. Püspökotya Isten hozta, meg tudom, az autó is. Ha már itt tartunk, akkor engedjék meg a kedves hallgatók, hogy elmondjak még egy történetet. Ezt egy idős atyától hallottam, aki azóta már a más világon van, de így nem merül feledésbe, hogy megmarad bennem. Ő mesélt el, egy Váci egyházmegyés volt ez az atya, hogy adott helyre a segéd püspök ment volna bérmálni. A bérmálás vasárnapjának reggelén azonban a segéd püspök megbetegedett, és így maga a megyés püspök ment helyette. Az idős plébános atya így fogadta a megérkező megyés püspököt, szó szerint idézem, püspök úr, Isten hozta, de nem magát vártuk. Erre a püspök atya megkérdezte, akkor most visszamenjek? Mire az idős plébános, püspök atya, Isten őriz, akkor nem lesz bérmálás, ha már eljött, akkor maradjon.
0: Ez is aranyos történet, és valóban az élet írja ezeket a történeteket.
1: Igen, ez most az utazása vonattal kapcsolatosan jutott így eszembe.
0: Szóval Isten hozott, kedves Laci atya, és folytatjuk tovább mai beszélgetésünket, nosztalgiai zenei időutazásunkat ezúttal az 1972-es Táncdalfesztivál dalai között. Hamarosan Kondz Zsuzsa énekel nekünk, ám ahogy az előttem látható kis papírra tekintek, a hamarosan hallható dala második díjas lett. Hát hol van, kedves Laci atya, a 72-es Táncdalfesztivál első helyezettje, az első díjas dal?
1: Ez a dal nem volt más, mint Kovács Kati előadásában az Add már Uram az eső című felvétel. Elmondhatom, hogy megvan a gyűjteményemben, így már a Szent István Rádiónak is, de valahogy ez a dal nekem nem nyerte meg igazában a tetszésemet a szövege alapján sem, meg valahogy a zenei kidolgozás sem. Ízlések is pofonak, hogy szokták mondani, ezért nyilván meg kell, hogy említsük, hiszen ez volt az első helyezett a fesztiválon, de ezt most itt nem fogjuk ebből adódóan lejátszani.
0: Lejátsszuk azonban Kondz Zsuzsa dalát, amelynek címe Mondd el, ha kell. Hát mit mondhatunk el ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
1: Itt is az örök téma a szerelem. Egy olyan lányról szól a dal szövege, akit egy fiú elhagyott egy másik lány kedvéért. És ez a lány várná őt vissza, illetőleg próbálja figyelmeztetni a fiút, hogy annál a lánynál nem biztos, hogy igaz szerelmet talál. Hadd idézek a dal szövegéből. Nagy szerelmed elhagyott, elhagyott, mennyit ért most láthatod, láthatod, mégis azt hiszed, hogy hozzátartozol. Szép szavakkal szédített, szédített, megkötötte két kezed, mégis azt hiszed, hogy hozzátartozol. Ó, kedvesem, felejtsd el őt, gondolj rám, ha ellenállni nincs erőd. Hadd ne folytassam tovább. A dal szövegéből majd hallani fogják a kedves hallgatók, hogy ennek a lánynak a szívében milyen szerelem él a fiú iránt, és ebből adódóan várna őt vissza. Ez a dal a második díjat kapta, megosztva a 72-es Táncdalfesztiválon.
0: Hallgassuk a folytatásban Kondz Zsuzsa dalát, melynek címe Mondd el, ha kell.

0: Hamarosan a Bergendi együttes felvétele szól, melynek címe Úgy szeretném. Ezzel a dallal kapcsolatosan milyen emlékek, történetek jutnak eszedbe, kedves Laci atya?
1: Nagyon sok emlékem erről a dalról nincsen, magáról a fesztiválról sem emlékszem az ő előadásukra. A dal egy olyan fiúról szól, aki csalódásért szeretné ezt elfelejteni, és újra kezdeni az életet, a folytatást. Megint hagyd ne részletezzem, a dal szövege önmagáért beszél. A Bergendi együttesnek egyik klasszikus dala volt ez. Aránynak ritkában lehetett hallani annak idején a Magyar Rádióban, de nekem megmaradt az emlékeimben, és itt tudtam kérni a Kívánság műsorba a hívek segítségével.
0: És fontos információ még az is, hogy az imént hallott Koncsusa dal mellett ez a dal is második díjas lett a 72-es Stázdalfesztiválon. Ennyi információ után hallgassuk tehát a Bergendi együttes felvételét, melynek címe Úgy szeretném.

0: Ha már táncdalfesztivál, akkor ez egy verseny is volt. És ha verseny volt, akkor természetesen vannak díjazottak is. És ha már említettük az első és a második helyezettet, akkor kötelességünk szólni a harmadik helyezetről is. És nem maradunk adósak a kedves hallgatóknak ezzel az információval sem, hiszen most a Corvina együttes felvétele szól. Akkor az ő daluk lett a 72-es táncdalfesztivál harmadik helyezettje?
1: Igen. Annyi maradt meg emlékemben az előadásokból, hogy volt egy rész a dalban, nem tudom, hogy a Szigeti Ferenc vagy a Soltész Rezső egy hegedű vonót vett a kezébe, és ezzel a vonóval játszott a nyakában levő gitáron. Ez nagyon megmaradt gyerekkoromból az emlékemben. Ha már itt tartunk, hogy emlékek, engedd meg kedves Böbe, meg a kedves hallgatók is, hogy elmondjak egy esetet, idegen szóval egy sztorit, ami most nem régen történt velem.
0: Akkor ez nem egy 72-es történet lesz.
1: Nem, ez már a napjainkból való. Egy Váci Egyházmegyés pap barátom szintén hallgatt ezeket a Nosztalgiázunk Laci atyával műsorokat, és egy elektronikus levélben, idegen szóval egy e-mailben a következőt írta nekem. Idézni tudom a szavait, így hangzik. Kedves atyám, megdöbbentő, hogy ezekkel a dalokkal kapcsolatosan te mi mindenre emlékszel. Csak annyit mondhatok, hogy hódolatom az őrületed előtt. Így írta Feri szó szerint. Itt is egy apróság ez a dallal kapcsolatosan, de ez úgy megmaradt bennem a gyerekkoromból. Egy olyan fiúról és lányról szól a dal szövege, akik egy viharos éjszakán találkoznak, szerelmesek lesznek egymásba. Tovább hagyna folytassam, figyeljék meg a kedves hallgatók, a dalszövege mindent elmond.
0: A folytatás kiderül a dalból. Hallgassuk a Corvina együttes felvételét, melynek címe Egy viharos éjszakán. És ez a dal harmadik helyezést ért el a 72-es táncdalfesztiválon.

0: várj, ez a most következő dalunk címe. De én azt mondom, kedves Laci atya, hogy te ne várj, te légy oly kedves, mondd el nekünk, hogy mit lehet tudnunk erről a dalról.
1: Ha már így mondta kedves Böbe, akkor én ehhez annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ne éljünk vissza a kedves hallgatók türelmével. A címét már említetted a dalnak, Tolcsvaiék és a trió adta elő a 72-es Táncdal Fesztiválon. Itt annyit hadd mondjak el, hogy amiről már volt szó korábbi adásban, megörököltem Bordás Alfréd atyától 1966-tól 69-ig a Táncdal Fesztiválok késkortárs füzeteit. Ahogy szóltunk róla korábban, 1970-ben nem rendeztek Táncdal Fesztivált, 72-ben volt az utolsó, illetve előtte még 71-ben. Szóltam már arról, hogy jó dolog a papi protekció, ugyanis bevallom, hogy papi protekcióval szerezték meg nekem a 71-es és a 72-es Táncdal Fesztivál kottárs füzeteit. Ez is hála Istennek megvan, tehát ami kottárs füzet megjelent ezekről, az mind megvan a birtokomban.
0: És itt is van most előtted a 72-es Táncdal Fesztivál kottárs füzete a stúdió asztalán.
1: Igen, mindig örömmel veszem elő otthon is, örömmel lapozgatom, és most is ezeket a dalszövegeket általában a kis füzetekből idézem. Egy szövegrész a dalból. A azt jelenti, az álom elszállt. B azt jelenti, búsulni oly kár. C azt jelenti, csúnya nem leszel, a többit később mondom el. Addig még várj, addig még várj, addig még várj, igen, várj. Gyakorlatilag az ABC-t veszi alapul a dal szövege, és minden betűhöz társít valamilyen jelentést, valamilyen kifejezést. Ez alapján hiszem nincs más hátra, mint előre, hogy hallgassuk meg, és figyeljük a kedves hallgatót is a szövegét.
0: És mi nem várunk, mi lejátsszuk a dalt. Kérem szépen Bilincsik Márton kollégámat, indítsa el Tolcsvaiék és a trió Várj című dalát. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás, szél

0: A folytatásban megtudjuk, hogy ki is volt és milyen is volt az első beat zenész. Erről énekel majd nekünk Kós János.
1: Erről, és a dal szövegében benne lesz az idő múlása. Csak egy-két sor belőle. Az első beat zenész már 40 éves, szavamra rémes, hogy múlik az idő. Hadd ne folytassam tovább. Bizony, ezek fölött, a zenészek fölött is, mint mindannyiunk fölött eljár az idő. Ezt veszi alapul a dalnak a szövege is. Ezzel kapcsolatosan egy apróság jutott megint eszembe a dallal kapcsolatosan. Amikor Kós János ezt énekelte, nem tudom már, hogy ki vezényelte a fesztivál zenekart. Általában Balassapi Tamás volt az egyik, és Körmendi Vilmos a másik, nem tudom melyikük volt, de lényeg az, hogy van benne egy olyan rész, amelyben lálalázva énekel Kós János, és nagyon megmaradt bennem a gyerekkoromból, hogy ennél oda ment a körmesterhez, megfogta a karját Kós János, odahúzta maga mellé, hogy ezt a szövegrészt ő is énekelje vele. És a karmester mutatott a zenekarra, kifejezve, hogy neki végül is ez a feladata, és ezt kell tennie, mert különben megáll a zene, megáll a felvétel. Egy ilyen kedves emlék ez a gyerekkoromból, de ez nagyon megmaradt bennem ezzel a felvétellel kapcsolatosan.
0: És milyen érdekes, hogy az idő múlását említett kedves Laci atya, bár itt egy érdekes megfigyelés az, hogy ezek a dalok örökzöld slágerek. Tehát, ha el is múlt felettük az idő, de aktualitásuk, üzenetük felett nem járt el az idő. És örökké fiak, örök fiatalok ezek a dalok, velünk együtt.
1: Igen, igen. És elmondhatjuk róluk, hogy kiállták az idő próbáját, ma is ugyanolyan sok érték van bennük, mint amikor megszülettek ezelőtt több évtizeddel.
0: Énekeljen nekünk az első beat zenészről, Kós János. Idézzük az 1972-es Tázdalfesztivál hangulatát.

0: Úgy örülök, kedves Laci atya, hogy beleszerkesztetted a mai adásban a most következő dalt, kettős ok miatt is. Hiszen szerelem, szerelem, szerelem az örök téma, és az én kedvenc témám is a szerelem, az egyik kedvenc témám, valamint az Express együttes, pedig az egyik kedvenc együttesem abból az időből, a 70-es, 80-as évek idejéből, amit most felidézünk. A kettő itt, ebben az esetben találkozik. Nagyon örülök a dalnak, amelynek címe a Szerelmesek dala. Mit mondhatunk el róla?
1: Azért tegyük hozzá az 1960-as éveket is az Express együtteshez, hiszen abban az időszakban is nagyon sok klasszikus sláger is született.
0: És le is játszottunk közülük jó néhányat sorozatunkban.
1: Igen. Azt mondhatom én is, hogy örökzöldek, hogy Böbe emlegette, és én úgy vagyok vele, hogy soha nem mondom meg őket, akárhányszor hallgatom. Ez a dal egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, és ebből adódóan nem baj, bármi történik is vele, ő mindent elnéz, elvisel, egy a lényeg, hogy a lány ott legyen vele. Ezt a látámasztóval idézem a szövegét. Nem baj, ha hideg a tél, nem baj, ha sűvít a szél, nem baj, ha eszembe jutsz, kedvesem, nem baj, ha éget a nap, átsüt a lombok alatt, nem baj, csak itt legyél velem. Azt hiszem, hogy egy örök vallomás. Az ilyen szerelmi vallomással azt hiszem, bárki megállhat a Jóisten előtt is, és nyugodtan nézhet az Úr szemébe, ha erőszámot kell adnia.
0: És szerintem egy ilyen szerelmi vallomással még a mai hölgyeket is le lehet venni a lábukról. Tehát, hogyha egy férfi ilyen szépet énekel és dalol nekik, akkor szerintem az már fél siker.
1: Adja Isten, hogy így legyen. Hát ehhez már azt hiszem, ezek után nincs mit hozzátenni. Énekeljen nekünk Solymos Tóni és az Express együttes.
0: Hallgassuk a Szerelmesek dalát itt a Szent István Rádióban.

0: elment az a hajó. Ezt a kifejezést gyakran szoktuk használni az élet eseményeivel és történéseivel kapcsolatosan is, amikor valamilyen helyzet vagy lehetőség már elment, nincs visszaút, a kialakult helyzetben kell tovább lépnie az embernek. De a most következő dalunk címe is ez, miszerint elment az a hajó, Kondz Zsuzsa énekel nekünk, de hogy miről is, ezt elárulod nekünk, kedves Laci atya.
1: Ez a kifejezés, hogy elment ez a hajó, a jelen dalban a szerelemre vonatkozik. Egy olyan szerelem, ahol a fiú hűtlen lett a lányhoz, és ebből adódóan mondja a lány, hogy sajnos elment az a hajó. Egy kis idézet a szövegből. Karcsú hajókat néztünk a vizek partjain, házakat láttunk ferdén egy hullám kardjain. Meséltem egy szigetről, hol ketten lehetnénk, ha csinálnánk egy nagy hajót, oda mehetnénk. Elment az a hajó, elszállt minden gyönyörű szó. Elment az a hajó, hát sírni érte, mire való. Hadd ne folytassam, mutatja ez a dal is a szövegében, hogy bizony, ha sokszor fáj is, a szerelemben is ez így van, tovább kell lépni.
0: És mi most tovább lépünk úgy, hogy meghallgatjuk ezt a bizonyos dalt. Kondz Zsuzsa énekel nekünk, kísér a Tolcsvai trió. A felvétel címe Elment az a hajó.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Ám az 1972-es Táncdalfesztivál hangulatát még idézni fogjuk két hét múlva jelentkező műsorunkban is, hiszen folytatjuk ezt a témakört. Ezt megígérhetjük, ugye kedves Laci atya?
1: Igen, ha a Jóisten is úgy akarja, két hét múlva találkozunk újra.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, és köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak. A műsor technikai munkatársa Bilincsik Márton volt. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További szép napot, kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, összevontan elmélkedünk most a második és harmadik parancsolatról, azért is, mert ez a két parancsolat kibontja az Isten iránti szeretetünket, másrészt erről már több vonatkozásban, főként a harmadik parancsolatról volt szó, emlékezzünk vissza az eukarisztikus kongresszus évére, akkor a Szentmiséről, az Úrnapjáról elég sok alkalommal szólottam. Most inkább csak így a Szentírás alapján azokat a szempontokat emelek ki, amelyek a Bibliából kiolvashatók, mind az Ó és Új Szövetségből. Az Isten nevének a parancsolata, hogy azt hiába nevegyük, az nagyon röviden van benne. Azt lehetne mondani, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi használjuk, mert hozza egyrészt a kivonulás könyve, egyrészt a második törvénykönyv, Mózes 5. könyve, de még a hosszabb változata is így szól, hogy Uradnak, Istenednek a nevét, nevet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki nevét hiába veszi. Hát most valójában igazában magáról a beszédről és a szóról is kellene elmélkednünk, mert nem lehet rajta eléggé csodálkozni. Az embernek nagyon sok találmánya volt és lesz, de véleményem szerint a legmagasabb rendű találmánya a szó. Hogy tud beszélni, hogy ki tudja fejezni a gondolatait. A etológusok mondják, ugye ilyen állatokkal foglalkozó emberek, hogy ezek olyan okosak, a kutya is, a ló is, csak beszélni nem tud. Hát nem. Akár mennyire foglalkoznak vele, a majommal se tudnak társalogni az emberek. Szóval az embernek a kiváltsága a szó. Lacordaire azt mondja, hogy nem is az ember találta ki, hanem az Isten szólította meg az embert, hogy erre rájöjjön. Hát egy szép költői gondolat. Kétségtelen az, hogy a legmagasabb rendű találmányunk a szó, hogy meg tudunk nevezni dolgokat, és mindenki érti, hogy mit értünk alatta, hogyha mondjuk anyanyelvünkön beszélünk. És hát ebben a nyelvi tudományunkban próbálunk mindig távolabbra jutni, hogy mi az, amit elérhetünk vele. Wittgenstein, ez egy 20. századi nyelvfilozófus volt, azt mondta, hogy a nyelvem határa, a világom határa. Tehát amit én ki tudok mondani, valamiképpen odáig eljutok gondolataimban, és messzebbre nem lehet jutni, mint az Isten gondolatáig, mert az maga a transzcendencia, hogy tehát az ott van, szinte adva van az Isten szó az embernek, és a létünk alapját képezi. Mert nem volna Isten szó, akkor ahogy az egzisztencia is hiányos vagy billegne, nem tudnánk mire alapozni, de ugyanúgy a nyelvünkre is vonatkozik. Azt mondta annak idején Marx, hogy majd a kommunista társadalomban eljutnak odáig, hogy nem is lesz Isten szó, mert nem lesz rá szükség. Tertullián egyházatja sokkal okosabb volt, már a második-harmadik században azt mondta, hogy az ember rájön az Isten szóra, az mutatja, hogy az emberi lélek természeténél fogva keresztény. Tehát adva van az Isten szó neki, és még az ateista is azt erősíti, hogy tagadja, de erősíti az Isten szót, hogy annak léteznie kell. Sőt, hát aki vétkezik ellene, a káromkodó ember is, a szívő ember, ő azt hiszi, hogy Isten az oka annak, amit ő nem tud megcsinálni. Azért szidja. Valamiképpen hisz a jelenlétében az Istennek. Tehát nem egy olyasmit emleget, ami nincs, hanem a létezésnek az alapját. Na most ez a parancsolat azt akarja számunkra előadni, hogy nagy tisztelettel, Kerekes Károly azt mondja, hogy biblikus professzor volt, hogy szerelemmel ejtsük ki az Istennek a nevét, hogy nagyon nagy tisztelettel, mint hogy a barátaink neve is tiszteletet kíván tőlünk, ugyanis a névvel megjelölünk valakit. A koncentrációs táborokba büntették úgy az embereket, hogy nem mondták a nevüket, hanem egyszerűen számot adtak nekik, mint ha ezzel is le akarták volna őket alacsonyítani. Tehát maga az emberi név az önmagában is tiszteletet kíván. Hát ugyanígy vagyunk az Isten szavával is. Már az Ószövetség is sokféle szóval jelölte az Istent. Úr, fönséges, örökkévaló. Neki kellett bemutatkozni, hogy tudjuk, hogy kicsoda ő. Ja, égő csipkebokornál lévő jelenet jól mutatja, hogy mikor megkérdezi Mózes tőle, hogy de hát ki vagy te? És akkor azt mondja, hogy én vagyok, aki vagyok. A Jahve. De ezt annyira tisztelték, ezt a nevet, hogy nem mondták ki. Csak évente egyszer a főpap mondta ki. A mai időkben is, amikor másolják a Szentírást, az Ószövetségit, akkor egy kisebb szertartást végeznek el, amikor a Jahve nevéhez érnek, és nem mondják ki a nevét. Behelyettesítik, annyira tisztelik. A keresztények tiszteletbe tartják ezt a nevet, viszont számunkra az Isten szó kiteljesedett, mert Jézus azt mondja, hogy az Isten nem más, mint az Atya. Az Atya szó az, amelyik számunkra az Isten lényegét is elénk hozza. Ugye patriarkális társadalomban élt Jézus, és ezért ez volt a legjobb szó arra, hogy Isten lényegét megjelölje az Atya szóval. Mondja is az utolsó vacsorán, hogy Atyám, dicsőítsd meg nevedet, én megdicsőítettelek téged a földön. És aztán beleveszi a mi atyánkba, hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát nem negatíve mondja, hogy nevet hiába az Isten nevét, hanem pozitíven. Szenteltessék meg a te neved. Milyen jó az, hogy nálunk a katolikusoknál a köszönés az egy dicsértessék. Az már egy tovább gondolása az Isten névnek, hogy mi Jézus Krisztust dicsérjük, de ugyanakkor ez az Isten dicséret is, hiszen a Filippi levélben mondja Szent Pál apostol, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, és olyan nevet kapott, ami az Isten neve, ugye, és nem mondja ki Szent Pál, de a egykori régi ikonokon ott volt mindig, hogy Ho-Om, aki van, hogy Jézus Krisztus, mint egy átveszi az Isten nevének a gondolatát. És hát éppen ezért ez a dicsőítés, a tisztelet, ez ugyanúgy vonatkozik rá, mint az Isten nevére. És hát azért is, miután nem egy betű hangsort jelent számukra az Isten neve, hanem megjellegzi magát az Istent, és az Isten neve szent, ezért a legnagyobb tisztelettel kell kiejtenünk, és az ellene való vétkeket nagyon súlyosan megbüntette már az Ószövetség is, a káromkodást, az Isten gyalázatát, az halált vont maga után az Ószövetségben, aki káromolta az Isten nevét. És a tilalom az ránk is áll, hogy tiszteljük az Isten nevét. Tartózkodjunk a káromkodástól, az Isten nevének a hiába vételétől, az Isten nevével való visszaéléstől. Gondolunk itt az esküdözésre, gondolunk az esküszegésre. És hát azt kell mondanunk, hogy mi magyarok sajnos nagyon káromkodó nép vagyunk. A lengyelben nincs káromkodás. Azok is mondanak valami cifra dolgot, de nem káromkodnak. Mi rá szoktuk fogni a törökökre, hogy a magyar nyelvben azóta van a káromkodás, amióta itt voltak a törökök. És egy filológus nyomába eredt ennek a hagyománynak, vizsgálta a török nyelvet és a magyart, és megállapította, hogy még a török nyelvben sincsenek olyan káromkodások, mint a magyarban. Szóval szörnyű, hogy a 40-es években az Akció Katolika az egy ilyen mozgalmat indított, plakátok is vannak róla, hogy ne legyünk káromkodó nemzet. Engemet a katonaságnál legjobban a káromkodás irritált. De nem az, hogy egzercíroztak ott bennünket, meg kitoltak velünk, hanem a káromkodás, hogy ok nélkül káromkodtak. És minden nyelvromlás igazi oka a szeretet hiánya, mondja Pilinszky. És hát nagyon káromkodók lettünk, gyerekek, férfiak, nők egyaránt. Volt egy pap Váci-Egyház megyében, öreg barátom volt, pap Artúr, le volt csukva az 50-es években, és ilyen köztörvényes bűnözőkkel volt együtt egy cellába. Azok meg szinte bosszantották őt, hogy mindig nagyokat káromkodtak. És ő mondta, hogy én még kitaláltam, hogy én még szittem az anyjukat. És akkor miért szidod az anyám? Hát te miért szidod az Istenemet? Hát akkottan hűmögött, azt mondja, nekem fákra szidod az anyámat. És akkor mondta a pap Artúr, nekem meg fákra szidod az Istent. És azt mondja, szépen leszoktak róla, hogy a jelenlétében káromkodjanak. Szóval szörnyű dolog az, hogy egy káromkodó néppé váltunk. Tehát ennek a parancsolatnak a területére tartozik az Isten nevével való visszaélés. Valaki csak úgy fölöslegesen használja, de még inkább amikor hamisan esküszik, vagy esküszegűvé válik. Az is az Isten nevének a nemhogy nem tisztelése, hanem az azzal való visszaélés. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mondatott a régieknek, hogy ne esküdözzél, én pedig mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdözzetek, beszédetek, legyen igen, igen, nem, nem. De föltesszük a kérdést, hiszen van a szertartásainkban is eskü. Hogy van ez? Egyszer Jézus azt mondja, hogy ne esküdözzünk. Egyébként azt jó, ha tudjuk, hogy a házasságkötés szentségénél csak a magyaroknál van eskü. Más népek liturgiájában, szentség kiszolgáltatásánál nincs eskü, csak nálunk. És hogy megengedi a magyar liturgia, az azért is van, mert más területeken az egyszer-kétszer élünk mi magunk is az esküvel. Az Úr Jézust a perében kényszeríti a főpap, hogy esküvel kényszerítelek, hogy mondd meg, te vagy az Isten fia, te mondád, ugye? Ő nem említi az Istent így, de nem mondja azt, hogy én nem esküszöm. Szent Pál apostol azt mondja, hogy a korintusi levélben olvassuk, hogy Isten a tanúm, és ő, mint egy segítségül hívja Isten nevét abban, hogy ő igazat mond. Ennek megfelelően az Anyaszentegyház bizonyos alkalmakkal megengedi, hogy esküt tegyünk. Viszont itt is voltak visszaélések, hogy szinte mindenre esküt tettünk már. Bernard Hering egy nagy erkölcstudós volt, amikor magyarázza ezt a részt a hegyi beszédben, hogy én pedig mondom nektek, hogy ne esküdjetek, akkor azt mondja, hogy hát én annyi esküt tettem, kezdve az antimodernista eskütől életemben, hogy hát jó lenne, hogyha az Anyaszentegyház ezt kicsit szabályozná, és hát a második vatikáni zsinaton szabályozták is, hogy visszavontak több olyan esküt, amit ma már nem használunk. Újabban hallom azt, hogy valakik szeretnék bevezetni az anti-genderista esküt, hogy legyen ilyen, hogy mi esküdjünk meg, hogy a gender ellensége leszünk. Hát tetteinkben kell ellene mondanunk, és nem eskü formájában. És hát a Isten nevét áldásra használjuk. Arra viszont lehet használni. Az nem visszaélés az Isten nevével. Már Joel próféta is mondja, meg Szent Pál apostol is, hogy az Isten nevének segítségül hívása segít bennünket. És hát az áldások alkalmával jogosan használjuk az Isten nevét, de ott tisztelettel kell említenünk. Aztán megemlít itt a nagy katekizmusunk az Isten nevénél az egyéb neveket is, hogy valamiképpen főként a bibliai nevek magukban hordozzák az Isten nevét. Hát az ószövetségi nevekben mindig benne volt a Jahve neve. az apostoli nevekben is. Szóval az lenne jó, hogyha a keresztény nevek is valamiképpen szent nevek volnának. Most, amikor burjánoznak a különféle kitalált nevek, akkor olyan jó lenne, hogyha mi keresztények, akár a keresztség szentségében, akár a bérmáláskor, szentek nevét vennénk föl. Mert azokban is sokszor benne van az Isten neve is, hogy tisztelettel említsük az ő nevét. És hát így legyen megtisztelve az ő neve. Ugyanis az Isten nevével való bánásmódunk tanúságtétel. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy legyünk tanúságtevők a világban. A legkézenfekvőbb az, amikor vigyázunk szavainkra. Az már a 6. és 9. vagy igen, parancsolatnál jön elő, hogy ilyen trágár, parázna beszédeket nem mondjunk. Az is valamiképpen a beszédnek a megbecstelenítése, de amikor Isten nevét támadjuk, akkor nagyon súlyos bűnöket követünk el is, és mint egy büntessük meg magunkat, hogyha az Isten nevét csúnyán átkozódva, vagy káromkodva használjuk. Egyébként le lehet szokni, mert vannak emberek, akik azt mondják, hogy nem tudnak leszokni a káromkodásról. Én szoktam nekik ajánlani, hogy mondjanak valami olyan szót, ami levezeti a haragjukat, de nem káromlás. Nem az Isten nevének, vagy szentek, szent dolgoknak a megszentségtelenítése, hiszen a káromkodó ember szidja Szűz Máriát, szidja a szenteket, és szidja magát az oltári szentséget is. És hát ezzel nem csak, hogy egy ilyen kultúrálatlan magatartásáról tesz tanúságot, hanem nagyon szembe kerül a keresztény életformával. Nekünk vigyázni kell a szavainkra, hogy mit mondunk, mindig a tisztelettel említsük Isten nevét. És hát ide tartozik a 3. parancsolat is, az első parancsolatnak a kibontásához, hogy szeressük az Istent, imádjuk és neki szolgáljunk. A 3. parancsolat az Ószövetségben benne van a kivonulás könyvében, és benne van az 5. 2. törvénykönyvben. Elég hosszan van leírva, viszont más-más módon van megokolva. Felolvasom a kivonulás könyvi 3. parancsolatot. Gondolj a szombatra, és szenteld meg, 6 napig dolgozzál, végezd mindenben munkádat, a 7. nap azonban az Úrnak, a te Istenednek a pihenő napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiaidnak, sem lányodnak, sem szolgádnak,

Tudjuk, hogy ez egy gyönyörű, szép költői kép. A második törvénykönyvben, ötödik könyvben, ott a kivonulással, hogy te kivonultál Egyiptomból, és pontosabban így mondja, hogy te amikor kijöttél Egyiptomból, akkor kerested, hogy hogy lehessen ünnepet tartani, és az ünnep az megkívánta a szabad napnak a megtartását. De így mondja a ötödik könyvben. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr a te Istened erős kézzel, kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr a te Istenedet a szombat megülését. Tehát más-mással van megokolva, hogy miért kell megtartanunk a szombatot, de egy egész részletező parancsot ad az Úr napjának a megülésére. Azt mondják a Biblia tudósok, hogy ez már egy úgynevezett eciológia volt, vagyis egy meglévő életállapotot szentesített ez a parancs. Vagyis valószínűleg, hogy hamarabb ünnepelték már így a hetedik napokat, mint ahogy kimondottan parancsba megkapták volna. Csak a parancs megerősítette, hogy legyen egy ilyen pihenő napjuk. Egyébként a természet törvények alapján ez, hogy nekünk a harmadik parancs által előírt szabad napot kell ünnepelni, ez nem kiolvasható. Tehát ez úgy a természet törvényekben így nincs benne. Ez kimondottan egy kultikus törvény. A kultusznak a megülése naphoz kötötten. Kultusz volt a pogány vallásokban is, hiszen bemutattak áldozatokat. Voltak valamiféle ünnepek is. De így, hogy ilyen rendszerességgel visszatérjen a szabbat, a nyugalom napja, ez az ószövetségi időkre megy vissza. És hát ennek a megtartása nagyon sok parancssal körülbet bástyázva a zsidók korában, Jézus korában már, hogy mit lehet csinálni, mit nem. Nagyon nagy merészség kellett ahhoz Jézusnak, hogy ő szombati napon merjen például gyógyítani. Mert semmit se szabad volt tenni. Ő nem szentségtelenítette meg a szombatot, de alárendelte a szeretetnek. Mert azt mondta, hogy a szombat van az emberért. Hogyha az embert szombaton meg lehet gyógyítani, akkor azt meg kell tenni. De hát a szombatnak ugye a leglényegesebb része az volt a zsidóknál, hogy megtartották a kultikus ünnepet. Aki közelébe lakott a templomnak, az elment a templomba, vagy ott részt vett az ünnepen. Vagy a babiloni fogság után kirakultak a zsinagógák. Aki nem tudott ott lenni, az otthonába tartotta meg a szabbatot, a szombatot, és annak nagyon pontos leírása volt az Ószövetségben, hogyan kell azt ünnepelni. A Tóra leírta a szabbat ünneplését. Na most

0: Ezt az ünnepet egyszerűen áttette a kereszténység Jézus föltámadásának a napjára. És itt lehet látni, hogy a hagyománynak milyen nagy fontossága van a keresztény életben. Ugye nem elég a sola scriptura, hogy csak a Szentírás. Így a Szentírásban nincs benne, hogy nekünk a vasárnapot kell ünnepelni. És mégis minden keresztény magától értetődőnek veszi, hogy a vasárnap számunkra az Úr napja. Adventisták szokták azt mondani, hogy nem a vasárnap az, az csak nagy Konstantinóta van, nekünk a szombatot kell tartani, meg a szombatisták mondják. Nem. A vasárnap nagy Konstantintól kezdődően parancsolt ünnep volt. Nem lehetett dolgozni se. Addig nem volt munkaszünet. Hát Plinius, ilyen római kori író, leírja, hogy hét első napján, kora hajnalban összejönnek a keresztények. Aztán napközben mentek dolgozni, mert javarészt rabszolgák voltak. De megülték az Úr napját a vasárnapon. Nagy Konstantin szabaddá tette a vasárnapot, sőt munkaszüneti nappá. És ugye Szent László is ezt tette. Tilalmazta utána a vásárt, mert nálunk, magyaroknál ugye vasárnap nem a Krisztus föltámadásához kötődik elnevezésében, hanem a vásárhoz. Mert a templom körül voltak a vásárok is. És akkor, amikor elmentek a templomba, utána mentek a vásárba is. Szent László ezt megtiltotta. Vasárnap szó megmaradt. Tehát amikor ez a vád van, hogy az nem kezdettől van, de igenis, kezdettől az Úr első, vagy az Úr föltámadásának a napján lett ünnepelve, a kereszténység áttette. És már Szent Justinus vértanú, aki 1155-ben halt meg, az már leírja a Szent Mise liturgiáját, és azt is leírja, hogy nekik, a keresztényeknek a vasárnap az Úr napja. És ők tartják csak nem szombaton, hanem vasárnap. És így szentelik meg. Egyébként ez úgy belevésődött az ember biológikumába, hogy legyen egy ilyen ciklusa. A francia forradalom volt az, amelyik meg akarta ezt is szüntetni. Megváltoztatta a hónapok elnevezését, a keresztények által is fölhasznált hónapokat, ugye, mert mink azért mégiscsak a rómaiaktól vettünk át hónapokat, de már kialakult akkorra, és megszüntette a vasárnapot. Mindig a tizedik nap volt valami ünnep a francia forradalom alatt, de hát hamarosan abba hagyták, mert rájöttek arra, hogy annyira kialakult már ez az embereknél, ez a harmadik, vagy a szabad ünneplése a vasárnapon, hogy aztán visszahozták. Ez számunkra föltámadásnak, az új teremtésnek a napja. És az őskeresztények ezt nagyon fontosnak vették. Az észak-afrikai vértanúkról jegyezték föl, hogy amikor Diokleciánus megtiltotta, hogy vasárnapot ünnepeljenek, 304 tájékán egy leíratot küldtek a császárnak, Sine Dominica non possumus, vasárnap nélkül nem tudunk élni, de abban benne volt az eukarisztia is. Tehát szoktuk így is mondani, hogy eukarisztia nélkül, akkor ugye szent áldozáshoz is járultak, és inkább vértanúkká váltak, mint hogy föladják. Tehát az Úr napját így szentelték meg. Aztán, hogy ezt lassan-lassan feladták sokszor az emberek, és az anyaszentegyháznak be kellett hozni az öt parancsolatába, hogy az Úr napját tartsd meg, a vasárnapot szenteld meg. Szent II. János Pál pápa írt is egy ilyen Dies Dominica nevű kezdetű, az Úr napján kezdetű enciklikát, hogy újra fölhívta a figyelmet, hogy nem csak a szentmiséről van szó, hanem valamiféle kultikus ünneplésről, hogy akkor adjunk alkalmat olyan helyeknek, vagy olyan dolgoknak, ami hétköznap nem megy. Felebaráti szeretet gyakorlása, beteg meglátogatás, családlátogatás, és így tovább. Azt lehet látnunk, hogy a jóléti társadalmak teljesen fölfordították ezt a rendet. Tehát nincs ünnep a jóléti társadalmakban. Nincs már karácsony, nincs már húsvét, semmi sincs már, mennek a wellnessbe, vasárnap pláne nincs. Azt is meg lehet figyelni, hogy például a falvak, amelyek nagyon meggazdagodtak, elhagyták a vasárnapot. Magyaródi plébános mesélte, osztálytársa, évfolyamtársam volt, hogy Magyaród egy abszolút hagyományos vallásosságú falu volt a 80-as évekig. 90%-ban mentek a templomba a magyaródiak, és oda telepítették a Forma egyet, és megszűnt. Mert akkor ők fogadták a vendégeket, akkor azok visszahívták, elkezdett mindenki üzletelni. A Forma egyről persze ezer, meg nem tudom, ezer emberből jó, ha kettő elment a magyaródi szentmisére. Falu népe szépen leszokott róla arról, hogy vasárnap valamiképpen ünnepeljenek, és szentmisét is szépen elhagyták. Viszont az hozzátartozik a kultikus pihenés. Emlékszem rá, apám a szomszéd emberrel úgy tudott dülőre jutni, az egy olyan ember volt, most már nem, mert nagyon meggazdagodott, hogy a szét vasárnap is mindig dolgozott elejében, akkor még azt is már sokakkal dolgoztat, úgyhogy most már nem dolgozik vasárnap, de abban az időben mindig. Aztán mondta neki a szomszéd embernek, ide figyelj, Feri, ha nem lenne Isten az égbe, én akkor is jobban jártam, mint te. Hát miért? Mert én megtartottam a vasárnapot, akkor igyekeztem nem olyan munkákat végezni, amit hétköznap is el lehet végezni. Próbáltam pihenni úgy mellette, másra is időt adni. Te meg örökké dolgoztál akkor is. És ha most meghalnánk, én jártam jobban, még akkor is, ha nem lenne Isten. Mert én legalább azokon a napokon pihentem. Ugye elgondolkodott az illető rajta. Templomban nem járt később, de úgy abba hagyta a vasárnapi munkálkodást. Tehát még önmagában is, hogy legyen egy kultikus pihenő napja az embernek. És ezt ugye a szent hagyományból tudjuk, hogy ezt kell megtartani. Én most itt nem térek ki az Úr napja megszentelésénél, itt mert lehetne vennünk alaposan az eukarisztiát, hogy valójában arra jó lenne ott lennünk, készülnünk, ige liturgia, eukarisztia liturgiája, ezt annak idején sokszorosan átbeszéltük, csak hogy figyelmeztetőleg mondom, hogy ez ide tartozik. Jó lenne, hogyha valamiképpen az egyházközségeknek is egy közösségi ünnepé válna a vasárnap. Sajnos városon alig ismerik egymást az emberek, ezért elmennek és majdnem csak idegenként ülnek ott. A nyugati templomok körül azért építettek ilyen közösségi helyeket, hogy előtte, utána elmennek oda, hogy találkozzanak az emberek. Főként ott, ahol nagy távolságokról mennek, hogy akkor ott kicsit összejönnek utána, hogy érezzék azt, hogy az Úr napja sokkal többet is jelent, mint hogy beesik a Szent Misére, meg elmegyek onnét a végeztével, hanem gondolok arra, hogy ez a szeretetnek a gyakorlására is alkalmas. Nem véletlen, hogy azért régen én emlékszem rá, hogy akkor időzítették a családok, hogy összejöttek a nagymamánál, amíg élt, vagy a nagyszülőknél. Vidéken főként úgy volt, hogy megvolt délután, összejöttek, ott találkoztak, beszélgettek, hogy megünnepelték az Úr napját, a vasárnapot. És ezáltal, mint egy föl emelődött az emberi lélek is. Tehát ezt mondja számunkra ez a második, harmadik, vagy a harmadik parancsolat, az elsőnek a kiteljesítése. És hát nekünk, keresztényeknek valahogy vissza kellene hozni ezt, nem azzal a szellemiséggel, hogy ez parancs, meg kötelező, hanem a meghívottságnak a tudatával, hogy azért vagyunk itt, mert meghívottak vagyunk. Olyan embereknek, akik rendszeresen szoktak járni szentmisére, azoknak általában az egyik legnagyobb hiányérzetük, ha betegek vagy akadályoztatva vannak, hogy nem tudtak elmenni. Persze vannak nyomós okok, amelyek nyilván fölmentik az embereket. Itt volt a Covid, a betegség, a betegápolás, természeti csapások, sok minden van, ami akkor lehetetlenné teszi, vagy nagyon messze van valakinek a templom ma, hogy elmenjen, de amikor rajtunk áll, akkor a vasárnap az Úr napjának a megülését nagyon fontosnak tartsuk. Ugyanis mindaz ideig, amíg az megvan az emberekben, addig egy nagyon erős szál köti őket az egyházhoz, Jézus Krisztushoz. Mert az elmarad, akkor úgy fokozatosan fölhagynak mindennel. Nem véletlen, hogy annak idején arra törekedtek. Meg lehetett figyelni, hogy buzgó falusi gyerekek eljártak templomba, besorozták őket katonának, 2 év alatt leszoktatták őket. Vagy akkora tettek mindig különböző programokat, ünnepeket, diákoknak, sporteseményeket, ilyen-olyan szórakoztatót, hogy ne menjenek. Szinte sátáni módon, hogy eltántorítsák, mert érezték azt, hogy aki részt vesz a Szentmisén, az egy nagyon erős kötődéssel ott van az egyházban, ott van a keresztény életben. Hát igen, ezt jelenti nekünk harmadik parancsolat, így gondoljunk rá, és így gondoljunk a másodikra is, és az Isten nevét mindig szeretettel, tisztelettel, és a Szenthez méltóan mondjuk és ejtsük ki. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Mindörökké, amen.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafűzért a Márianosztrai Fegyház és Börtön kápolnájából imádkozzuk. Karoljuk át az irgalmasság anyját a kereszt alatt, és vigasztaljuk együtt hitünk erejével. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikusban a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
4: A fájdalmas rózsafűzér első misztériuma. Jézus vérrel verítékezik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. Én, Istenem, kiáltok nappal, de te nem hallgatsz meg, és éjjel is, de nyugtot nem találok. Pedig te szent vagy, és Izrael dicsérete között laksz. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Benned bíztak, és meg nem szégyenültek. Jézus vért izzadva küzd önmagával és a kísértéssel, hogy a saját akaratát valósítsa meg, ne az atyáét. Mi keresztények e harcot gyakran fel sem vesszük, mintha Istennek mindegy lenne.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindig. mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászolgálnak irgalmatra. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Jézust megostorozzák. Hiszen te vagy, aki kihoztál engem anyám méhéből. Te vagy reménységem anyám emlője óta. Rád voltam utalva anyám ölétől, anyám méhétől fogva te vagy az Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítséget nyújtana. Jézus nem kívánta a szenvedést, de elfogadta és elviselte. Mi keresztények gyakran pózolunk nagy sebeinkkel, miközben a mindennapi élet kis próbáin, apró korbácsütésein elbukunk.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráját. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzér harmadik misztériuma. Jézust tövissel koronázzák. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Embereknek gyalázata, népnek utálata. Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem, félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja. Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedvét leli benne. Jézus szó nélkül eltűri a katonák gúnyolódását. Mi keresztények, mikor Krisztust királyunknak mondjuk, de nem az ő törvényei szerint élünk, ugyanúgy gúnyt űzünk belőle.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászolgálnak hírvalamadra. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik misztériuma. Jézus vállára veszi a keresztet. Körülvett engem sok tulok, básán bikái körülfogtak engem. Kitátották felém szájukat, mint ragadozó és ordító oroszlán. Szétfolytam, miként a víz, minden csontom kificamodott. Szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben. Ajkam, mint a cserép, kiszáradt. Nyelvem ínyemhez tapadt. Lesújtottál a halál porába. Jézus a keresztel a vállán, botladozva, kinkeservesen a diadal menetét tartja. Mi keresztények szégyeljük a gyengeségeinket, ne azzal dicsekszünk, amit inkább takargatnunk kellene.
9: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket, amely nekünk van, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mikélén a kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyre a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzér 5. misztériuma. Jézust keresztre szegezik. Körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. Átjuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. Jézustól elvettek mindent, a ruháját, a szabadságát, a méltóságát, és végül az életét. Mi keresztények gyakran kellemes, de fölösleges apróságokhoz ragaszkodunk, miközben hiám vagyunk még a ballator hitének is, aki tudta, hogy semmilyen nincs, és mindent Jézustól várt.
10: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
5: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
10: Ó Jézusom!
5: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteinek.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a Márjanoszrai Fegyház és Börtön kápolnájából imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
2: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

Csak egy némán a klátszó poros könyv a

0: Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 2. Látomásai támadtak. Dániel könyvében olvassuk ezt a 7. fejezet első versében. Látomásai támadtak. Mert Dániel látomásban kapott kijelentést. Mi azonban már ezekből a leírt igékből kapjuk az Úr szavát. Mi már az Úr szavát a Bibliából kapjuk. A korabeli történések szerint be lehet azonosítani a látomás elemeit. A 4 vadállat 4 korabeli nagy birodalmat jelent. Az oroszlán Babilont. A medve a méd perzsa birodalom. A Párduc nagy Sándor birodalma. A Párduc 4 feje pedig ennek a birodalomnak a szétesését, a 4 utódállamot szemlélteti. A 4. nem megnevezett vadállatnak 10 szarva nőtt. Ezek közül egyszerre csak egy kis szarv emelkedett ki, nagyokat mondó szájjal, majd kitört a többi szarvból 3. Ez a vadállat Nagy Sándor birodalmának a felbomlása után a Szeleukida, a szír utódállam 10 uralkodóját vetíti elénk. A kis szarv pedig a zsidók kultuszát megszentségtelenítő királyt, Antiochoszt láttatja. Az öregkorú a fölséges Isten, akihez megérkezik az ember fia, miközben a vadállatoktól elveszik a hatalmat, és csak az Úr uralkodik majd. Próbálták a látomás elemeit átvitten is értelmezni, mint az Isten népének 4 nagy ellenségét. A hatalmat, a félelmet, a bűnt és a halált, amelyeket a mi Úrunk Jézus Krisztus legyőzött. Ez az értelmezés azonban túl általános. Az egyik értelmezés beleragad a történelembe, a másik elszakad attól. A látomás azonban, mint Isten igéje, sokkal többet jelent ennél. Próbáljuk egészében megközelíteni a látomást, és közben meghallani ebből Isten hozzánk szóló mai szavát. Az Úr felhasznál, de legyőz minden idegen e világi hatalmat. Elhallgattat minden nagyokat mondó istentelen szájat, megállít minden agresszív, pusztító kezet, hogy egyedül ő uralkodjon, népe és sokak javára. Áldott ígéret, boldog távlat ez. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

neki, és ő fiam lesz nekem. Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
3: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.
5: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
6: Hírpercek. Legyen öröm az iskola kezdés. Elindította kampányát a katolikus Caritas. Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével várja a híveket. Gyűjtést hirdetett a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Katolikus Karitás Legyen Öröm az Iskola Kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és támogatást nyújtsanak, tanévkezdéskor és az év közben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, olvasható az Esztergom Budapest Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A kezdeményezés mellé állt Csemmer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Mint elmondta, egyszerű munkás családból származik, nehéz volt az egyszerű körülmények közül kitörni. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést is megkaphassa. Kiemelte, a kapott segítség többek között a program támogatásával is szeretné visszaadni. Csütörtöktől Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével és szó szerinti tisztasággal várja híveket és zarándokokat. Gyakorlatilag egyetlen napon belül helyreállították a világ egyik legismertebb katolikus zarándokhelyén, Medjugorjeban a megrongált kegyhelyeket, fogalmazott Vujic Rutko Facebook oldalán. Csütörtökön már ismét makulátlan fehérségben ragyogott a jelenések hegyén álló béke királynője Mária szobor. Helyreállították a kék kereszt mellett álló másik Mária szobrot is, valamint a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát, amelyet a 31 éves lengyel elkövető gyúlékony folyadékkal öntött le, majd gyújtott fel. Eltávolították a keresztényeket sértő gyalázó feliratokat is. A szeretet és az összefogás ereje győzött az értelmetlen pusztítás felett. Szombaton zavartalanul megkezdődött a Mladifest ifjúsági találkozó. Gyűjtést hirdetett a Szeretett Szolgálat kárpátaljai viharkáros útjainak. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezett a beregszászi járási Mátai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat, tájékoztatott a Mátai Szeretett Szolgálat. Az adományokat az adományozz.hu oldalon lehetett felajánlani július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Áldott, aki az Úr nevében jön, halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságokkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja. Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké, és áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Énekeljünk szent éneket Istenünknek, halleluja! Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen, halleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak, és új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Ő szíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek.

és nevedet szólítjuk. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak,

És nevedet szólítjuk. Jézus megsokasította a kenyeret, mindnyájan ettek belőle, és jól laktak. Áldott az Úratyáink Istenem, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

Hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől.

0: azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézus megsokasította a kenyeret, mindnyájan ettek belőle és jól laktak.
1: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval: Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje, ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek, add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk, boldogan vallunk téged, teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

nálam százszor, gyermekem, te győzni fogsz múló éveken, de nem lesz könnyű az életed, sajnos nem mondhatok mást neked.

az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked, a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Második János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra Önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el ima szándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra: legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretett közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettetek elő, a Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újra éleszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal illustre Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videóüzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében, a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillantsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét,

0: szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leo. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leo elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leo pápa. 14. Leo pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leo az NBC és a Telemundo televízióknak.
1: Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a holnapjukon, július 30-án csütörtökön közzétett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, a zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta.

A győztes dalt a villán találkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a széuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseoul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmazzák a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásával kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Nemzeti kegyhely. Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. augusztus havában. Augusztus 15-16-a szombat, vasárnap. Nagyboldogasszony főbúcsú. Szombat Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspökkel, vasárnap Udvardi György veszprémi érsekkel. Augusztus 20-a csütörtök, Szent István búcsú. Ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat, új misés. Augusztus 29-e szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe. A Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek zarándoklata, Parák József püspöki helynökkel. Augusztus 30-a vasárnap, motorosok zarándoklata, Gulya Hugóval, Székelyudvarhely. Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka 1922 és 62 között élt. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-án van. Szent II. János Pál pápa írta a következőket. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A kiállítás még megtekinthető 2026. augusztus 30-áig. Ajánljuk olvasásra Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvét. Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. Addig fogom írni, amíg írni tudok, amíg élek, jegyezte fel Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikus kultúrtörténész. Posztumusz jelent meg a Jelképek és jelentések a Bibliában című műve. Szerzője 2021. májusáig dolgozott rajta, célja eredetileg a teljes Biblia feldolgozása volt, de arra már nem jutott ideje, csak az Ószövetség 14 könyvére, a Teremtéstől Nehémiásig. Csak nem 1400 oldal, három kötet. 2024. október 21-ére a rajzfilm rendező születésének 83. évfordulójára időzítették a megjelenését. A Sziszifusz Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannónia Stúdió és Budapest II. Kerületi Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket Jankovics Marcell Biblia című kiállítására. A Rómát, Székesfehérvárt és Székelyudvarhelyt megjárt kiállítás 2026. október 21-éig ingyenesen tekinthető meg a Pannónia stúdióban, Budapesten a 2. kerületi Hűvösvölgyi út 64-66 szám alatt, a hét minden napján 9 és 18 óra között.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Palackozott vizet visz a Nógrád vármegyei Ecsegen víz nélkül maradt lakóknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A hőségben a település kutyai kiszáradtak, írta közleményében a szolgálat. A település két utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától. A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és két utca lakói víz nélkül maradtak. A terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodott, hogy a szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. Itt fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat. 21 életvédő szervezet, akik a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó, nyílt levélben fordult Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert nem kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek. Az abortusz szabályozást érintő minisztériumi egyeztetésen adta hírül a Magyar Kurír. A levélben ellenzik az esemény utáni tabletta, melynek életet kioltó hatása is lehet, vény kötelezettségének enyhítését, az abortusz tabletta bevezetését és a szívhangrendelet módosítását. Álláspontjuk szerint ezek gyengítenék a magzati élet védelmét, valamint egészségügyi és lelki kockázatokat hordoznak. A szervezetek szélesebb társadalmi egyeztetést, valamint a válsághelyzetben lévő várandós nők támogatását célzó intézkedések erősítését sürgetik. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában, adta hírül a Magyar Kurír. A kinevezés megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát egy francia bíboros vezeti 2014 óta. Az apostoli szignatúra történetéről és működéséről a Magyar Katolikus Lexikonban bővebben is lehet olvasni. Érdekesség, hogy a szócikket éppen Erdő Péter jegyzi. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházok dikasztériumában is.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az egyik legnagyobb hitélményem az a mondat, ami egyszerűen ennyi, hogy az Isten szeretet. Egy prédikáció alatt találkoztam Jánosnak ezzel a nagyon fontos krédójával, amikor kántor voltam a debreceni Füredúti Református templomban, akkor Sági Endre tiszteletes úr az egyik prédikációt azt ennek a félmondatnak szentelte, hogy az Isten szeretet. János ebbe az egy mondatába egyszerűen egy egyenlőséget von, és számomra ennél egyszerűbben és ennél lényegre törőbben senki nem tudta elmagyarázni, hogy micsoda és kicsoda Isten. Hogyha végig tekintünk a világ dolgain, vagy az emberi kapcsolatainkon, akkor ez valóban tetten érhető. Tehát ahol az emberi kapcsolatokban ott van a szeretet, akkor ott van Isten is. Ez nagyon egyszerű, és ennek az ellenkezője is igaz sajnos. Tehát, hogyha azzal találkozunk, hogy valahol szeretetlenség van, akkor ott nincsen Isten. És azt tartom legfontosabbnak, hogy ott van-e a megmozdulásaim mögött a szeretet, mert hogyha ott van a szeretet, akkor valahol ott van Isten is mögötte. Egymás tükrei vagyunk mi emberek. Ha valakitől szeretetet kapok, akkor én is a szeretetet fogok visszatükrözni, és ez fordítva is így van. Tehát nagyon sokszor például, amikor mondjuk negatív érzésekkel találkozunk, vagy negatív magatartással, és valahogy belenyúlunk a rendszerbe, és nem ugyanazt, hanem mondjuk szeretetet tükrözünk vissza, akkor az a tapasztalatom, hogy az lesz az erősebb, és akkor az fog visszatükröződni. Nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ezt tudatosan gyakorolja-e az ember, vagy hogy is mondjam, csak úgy sodródik ezzel, és én szerintem ezt jelenti a keresztény lelkiség, hogy az ember tudatosan leteszi el mellett a voksát. Természetesen emögött a mondat mögött, emögött ott van a teljes krisztusi tanítás és a teljes evangélium.
1: Tabajdi Ádám, junior prímadíjas orgonaművész gondolatait hallották.
2: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit. Vasárnap reggel van, az Úrnak a napja, és odafigyelünk a mai napon mindenek előtt mi Jézusnak az üzenete számunkra. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, és a mai napon aztán majd egy kicsit kirándulunk a Jánosházi plébániáról, illetve pontosan két intézményt fogunk alaphelyzetben meglátogatni, egy iskolát és egy szociális központot, de nem is annyira statisztikai adatok lesznek folyamatosak, érdekesek számunkra, hanem a mai idő kihívásai két ilyen intézmény számára. De mindenek előtt kezdjük a mai nap evangéliumával, amit fel fog olvasni Mikuják László atya, és ő fűzi hozzá majd a gondolatait. László atyát 2006. június 17-én szentelték fel a Munkácsi Egyházmegye papjának. 2021-ig volt a Munkácsi Egyházmegyének a papja, majd 2021 és 23 között plébános helyettes Celdömölkön, 23-tól 24-ig plébános Szombathelyen, a Szent Márton plébánián, 2024-től plébánosa a Jánosházi plébániának. Most először hallgassuk meg a mai nap evangéliumát és László atyának a hozzáfűzött gondolatait.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott, megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és későre már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek el a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Augusztus első vasárnapja nyár közepe van. Sokan úton vannak, pihennek, családjukkal töltenek néhány napot, vagy éppen a földeken végzik a nyári munkát. A természet ilyenkor karászt él el, gyümölcsöt ad, lassan közeledik a szüret ideje. A teremtett világ szinte észrevétlenül hirdeti azt az igazságot, hogy Isten gondoskodik teremtményeiről. A mai evangéliumban ezt olvastuk. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Ez a mondat nem csak egy rendkívüli csodára utal, sokkal inkább megmutatja, hogy milyen a mi Istenünk, aki látja az ember szükségét, megszánja népét, és nem hagyja magára. Jézus szeretne félrevonulni, csendre vágyik, de a tömeg utána megy. És Jézus nem fordít hátat nekik, hanem, ahogy hallottuk, megesett rajtuk a szíve. Ez az egész történet kulcsa. Mielőtt kenyeret adna, előbb irgalommal tekint az emberekre. Ez ma is így van. Mielőtt mi kimondanánk a kérésünket, Isten már ismeri a szívünket. Mielőtt segítségért kiáltanánk, ő már látja a terhünket. Ez az isteni gondviselés. Nem egy távoli Istenünk van, hanem olyan atyánk, aki figyel ránk. A tanítványok azonban egészen másként látják a helyzetet, számolnak. 5000 férfi nem számítva az asszonyokat és gyermekeket. És amink van, mindössze 5 kenyér és 2 hal. Milyen ismerős ez a gondolkodás, mi is sokszor számolunk, mennyi maradt a hónap végére, mennyi erőm van még, mennyi időm jut a családomra, mennyi egészségem maradt. Sokszor úgy érezzük, hogy kevés minden. Jézus azonban nem azt kérdezi, hogy mennyi hiányzik, hanem azt mondja, hozzátok ide. Ez a 2 szó ma nekünk is szól. Hozd ide a kevés türelmedet és a fáradtságodat. Hozd ide a betegségedet és az örömödet is. Hozd ide azt a kis hitet, amely talán most éppen csak pislákol benned. Isten azt várja, hogy amit kaptunk, azt merjük az ő kezébe tenni. Van egy fontos részlet, amelyen könnyed átsiklunk. Mielőtt Jézus megtöri a kenyeret, feltekint az égre és áldást mond. Nem a hiányra néz, hanem az atyára. És van itt egy nagyon szép és sokszor mégis észrevetlen mozdulat. Amikor Jézus a kenyeret megtöri és szétosztja, a kenyér kézről kézre jár. A tanítványok viszik és adják tovább, és senki sem marad éhen. Mintha az evangélium nem is annyira a csodás mennyiségnövekedést akarná hangsúlyozni, hanem sokkal inkább azt, hogy a megosztott kenyér elég lesz mindenkinek. A bőség ott születik, ahol a keveset nem magunknak tartjuk meg önző módon, hanem továbbadjuk. Ahol a kenyér nem megőrzés tárgya, hanem ajándék. És itt szeretnék megosztani egy személyes emléket is. Annak idején az EGRI szemináriumban egy rekollekció alkalmával pont erről beszélt nekünk az atya kispapoknak. A kenyérszaporítás evangéliumát magyarázta, és különösen is ezt a mondatot, ti adjatok nekik enni. Azt mondta nekünk, merjük Jézusnak adni életünket, életünk 2 halát és 5 kenyerét. Ne azzal foglalkozzunk, hogy vajon elég alkalmasak vagyunk-e, van-e elég tehetségünk, elég erőnk, elég tudásunk a szolgálathoz, hanem azzal, hogy merjük odaadni azt, amink van. Ez akkor nagyon mélyen megérintett. Mert sokszor a papi hivatásban, de az élet bármely területén is, az ember hajlamos arra, hogy magát méricskelje. Elég jó vagyok-e, elég készen állok-e, elég méltó vagyok-e. És az evangélium válasza nem az, hogy igen, elég jó vagy, hanem az, add ide, amit van. A többit majd Jézus teszi hozzá. Kedves testvérek! Talán a keresztény ember egyik legfontosabb életleckéje ez. Nem a problémáinkat kell tagadnunk. Nem úgy kell tennünk, mintha minden rendben lenne, hanem a nehézségek közepette is fel kell tudnunk tekinteni Istenre. A bizalom nem azt jelenti, hogy mindent értünk, hanem tudjuk, nem vagyunk egyedül. A hónap első vasárnapja különösen is az eukarisztikus lelkiségre irányítja a figyelmünket. Ilyenkor szentmisére megyünk, sok helyen ma szentségimádást is tartanak. Ez nem véletlen, hiszen a kenyérszaporítás csodája mindig előre mutat az eukarisztiára. Jézus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri és átadja. Ugyanezeket a mozdulatokat látjuk minden szentmisében. Az eukarisztiában nem csupán emlékezünk Jézusra, hanem ő maga jön közénk. Az a Krisztus, aki egykor jól akadta az éhező sokaságot, ma is táplálni akar bennünket, a testünket és a lelkünket is. Korunk legnagyobb éhsége, sok embernek van kenyere, de nincs reménye. Van munkája, de nincs békéje. Van kapcsolata, és mégis magányos. Van információja, de nincs iránya. Ezt az éhséget csak Krisztus tudja betölteni. Talán éppen ezért olyan fontos időnként megállni a tabernákulum előtt, csendben lenni, nem sokat beszélni, csak engedni, hogy az Úr nézzen bennünket, és mi nézzük őt. A szentségimádásban nem elsősorban mi teszünk valamit Istenért, hanem engedjük, hogy ő formálja a szívünket. Kedves testvérek, nyár van. Sokszor haladunk el búzatáblák mellett, s figyeljük meg, hogy egyetlen kalás sem aggódik amiatt, hogy hogyan telik meg a szemekkel. A gyümölcsfa sem sietteti az érést. Minden a maga idejében történik, mert a Teremtő gondoskodik róla. Jézus ezt tanítja. Ne aggódjatok tehát. Ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozzunk, ne tervezzünk, ne vállaljunk felelősséget, hanem hogy miközben megtesszük a magunk részét, a szívünk ne az aggodalom fogja legyen, hanem Istenbe kapaszkodjon. Ez az isteni gondviselésbe vetett hit. Kedves testvérem, tegyél fel magadnak egyetlen kérdést. Mi az az 5 kenyér és 2 hal, amelyet még mindig a saját kezemben tartok, és nem mertem Krisztusnak adni? Lehet egy gond, amelyet egyedül akarok megoldani. Lehet egy seb, amelyet nem engedek meggyógyítani. Lehet egy szolgálat, amelyre Isten hív, de halogatom. Ne félj odaadni neki. Mert az evangélium örömhíre ma ez, ami a mi kezünkben kevés, az Krisztus kezében elegendő, sőt bőségé válik. Kérjük a kenyér színébe rejtőző Krisztus, hogy tanítson meg bennünket bízni az Atya gondviselésében, és tápláljon bennünket önmagával, hogy mi is reményt és szeretetet vihessünk azoknak, akikkel a hétköznapokban találkozunk. Amen.
3: László atyának köszönöm a mai evangéliumot és az ige hirdetést, amit elhangzott, azt ne csak a memória egységeiben, az agyukban őrizzék meg, hanem tegyék a szívük közepébe is, mert ami az ember szíve közepébe van, az igazán számára fontos. És akkor egy kicsit kirándulunk János házára. A településbe fogja mutatni Mikulyák László plébános atya.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádiónak a hallgatóit. A Szombathely Egyházmegye térképén a szélén helyezkedik el plébániánk, János háza, határosak vagyunk a Veszprémi Egyházmegyével. Történelmileg János háza és Kemenes Pálfa volt egy plébánia, az elmúlt 20 esztendőben viszont a papság helyzetének és létszámának következtében többször is változott a plébánia határa. Volt olyan időszak, amikor 13 egyházközség tartozott az egyházközséghez, és 2 pap látta el. Az elmúlt 6-7 esztendőben viszont csökkent a plébániának a területe, jelenleg 8 egyházközség tartozik hozzám, és ezt lelkipásztorként 2 év óta egyedül látom el. Valamikor ez 3 plébánia volt, 3 lelkipásztornak az ellátására bízva. Nyilvánvalóan tudatában vagyunk annak, hogy nem csak a papok létszáma, hanem templomban rendszeresen járó híveknek a létszáma is változott az elmúlt időszakban. Vannak továbbra is hitüket nagyon komolyan, és milyen gyakorló híveink, akiknek fontos a lelkipásztori szolgálat, és tudnak belőle meríteni. Vannak olyanok is, akik kicsit talán távolabb kerültek az egyháztól, de természetesen ő rájuk is oda szeretnék figyelni. Hogyha pusztán statisztikai adatokat nézünk, de azért mondanak is valamit, megnéztem a 2011-es és a 2022-es népszámlálásnak az eredményeit, és Jánosházán, amely kb. 2400 fős település, 2011-ben 70% vallotta magát katolikusnak, és 23% nem nyilatkozott a vallási hovatartozásáról. 22-re ez 11 év alatt úgy változott, hogy csak 48% válaszolt és vallotta magát katolikusnak, illetve 40% pedig egyáltalán nem nyilatkozott róla.
3: Azt hiszem, hogy ebben benne van a tenger, ez gyakorlatilag érvényes lehet, gondolom, az egész országra valamilyen vonatkozásban, ez a csökkenés.
5: Valószínűleg igen. Akár a templomba járás viszonyát is nézem, most már egy 2 év tapasztalatából azt látom, hogy körülbelül 9-10% az, akik rendszeresen, tehát a rendszeres alatt úgy értem, hogy legalább havonta 2-3 alkalommal ott vannak a vasárnapi szentmisék alkalmával.
3: Szívesen rákérdeznék arra, hogy és hányan vízik el mondjuk a karácsonyi húsvéti szentgyónásukat. Itt most ne számot mondjál, hanem a katolikusoknak a nagy része, a fiatalok, idősebbek inkább.
5: Nagyon oda kell figyelni. A tavalyi évben kezdtem egy beszédsorozatot a szentségekről, és a Szent Gyónásról 4 vagy 5 vasárnapon keresztül beszéltem, hogy a hívek számára elérhetővé tegyem, hogy a szentség, a Szent Gyónás az nem csak ünnepekhez van kötve, hanem tulajdonképpen a szent áldozás az, amire meg vagyunk hívva.
3: Minden szentmisében.
5: Minden szentmisében. A szentgyónás pedig abban segít bennünket, hogyha érzzük a lelkünkben a bűnt, vagy gyarlóságot, akkor meg tudjunk tisztulni. És én erre hívom meg a híveket. Pontosan karácsony vagy húsvét előtt mennyien végzik el a szentgyónásukat, erre így nem tudok válaszolni, de a szentgyónásokból a tapasztalat az, hogy azért vannak jelentős számban azok, akik templomba járnak. Azt azért hozzá kell tenni, hogy nem látnám, vagy nem tapasztalom azt, hogy olyanok jönnének el karácsonykor, húsvétkor Szent Gyónáshoz járulni, akik mondjuk az év folyamán annyira nem gyakorolják a vallásukat, tehát ez is inkább azokra jellemző a karácsonyi húsvéti Szent Gyónás elvégzése, akik rendszeresen ott vannak a templomban.
3: Köszönöm szépen, László atya, és most nézzük először az iskolát, és utána a Karitász intézményt. Akivel beszélgetek, nem tudom, hány évig, 33 évig volt, vagy 30 évig volt az iskolának a tanára, igazgatója. Az iskolát Szent Imre Általános Iskolának nevezik, most is 1993-ban jött létre, gyakorlatilag 33 éve működik. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Molnár Terészt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de végigkísérte az iskolának az életét, működését, örömeit, gondjait. Isten hozta a Mária Rádió stúdiójában.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!
3: Akkor hogy éli meg Terész? A múltat és a jelent?
6: Egy nagy hálával a jó Isten iránt, hogy Jánosházán megadatott az a lehetőség, hogy 1993-ban egy katolikus iskola kezdhette meg a működését. Történelem szakos vagyok, ezért ez néha urrá is lesz rajtam, szeretnék idézni Mindszenti Józseftől, hogyha szabad.
3: Mondja, persze, hogy szabad.
6: A vár hasonlata számomra nagyon aktuális a mai napon is. Azt mondta, valaha minden táj felett ott virrasztottak a várak. Ezek a várak immár a múltéi, de várak nélkül nem élhet a mai nemzedék sem. Istennek hála, állnak a mi váraink, a mi erősségeink. A szülőföld temploma, katolikus iskoláink, a családi szentély. Csodálatos erős vár a család, ha küszöbe összenyílik a templom és a katolikus iskola megszentelt világával. Azt gondolom, hogy a mai társadalomnak a múltban is és a jelenben is családokra, jól működő, harmonikusan működő családokra lenne szüksége, és ebben tudott és akart segíteni a kisegítés elve alapján a Jánosházi Egyházi Iskola is.
3: Hogyan tekintenek vissza erre a 33 évre? Ezt a célkitűzést sikerült-e megvalósítani, ha igen, mennyiben, ha nem, akkor mi lehet ennek az oka?
6: Azt gondolom, hogy voltak nagyon szép eredmények, amelyek szolgálták mind a tanulók, mind pedig a szülők javát. Akár egy tárgyi felszereltségre gondolok, Pavlics plébános ura, aki alapította az iskolát, nagy gondot fordított arra, hogy méltó környezetben tanulhassanak a gyermekek, mert úgy gondolta, hogy a nevelésnek az is egy fontos színtere, hogy hol, milyen körülmények között vannak a diákok. De nyilvánvalóan a legfontosabb cél az volt, hogy legyünk názáreti otthon. Ez alatt nem mást értett, mint hogy otthonra találjon a gyermek, a szülő, a pedagógus, és bárki, aki meglátogat bennünket. Abban biztos vagyok, hogy aki egyszer nálunk járt, az nagyon sok szép élménnyel gazdagodott. Ami a szomorúságunk, hogy generációkat neveltünk fel, de azok közül a gyermekek, diákok közül, akik hajdan növendékeink voltak, nagyon kevesen tudtak letelepedni felnőttként Jánosházán és a környező településeken, és ennek a hatását bizony érezzük az iskola tanuló létszámának az alakulásában is.
3: Azt jelenti, hogy kevesebb a diák?
6: Igen, a kezdetekhez képest kevesebb diákot fogadunk.
3: Mert hogy kevesebb a lakosság létszáma is.
6: Van ennek egy népesség csökkenésben látható oka is, de van egy olyan oka is, amivel kihívásként szembesülünk, körülbelül 5-6 esztendeje. A népességen belül korábban 2/3 diák iratkozott hozzánk, most általában azt látjuk, hogy az állami iskolákhoz viszonyítva feleződik a tanuló létszám.
3: Mert kevesebb a gyerek, kevesebb a lakó, vagy pedig azért, mert nincs rá a katolikus iskolára akkora kereslet.
6: Egy kicsit azt érezzük, hogy lábbal szavaznak, és
3: ez
6: most nem biztos, hogy azok az értékek fontosak a ma szülői generáció számára, amelyek mentén ez az iskola elindult, és amelyet megpróbál képviselni.
3: Tudod nevesíteni ezeket az értékeket, amik akkor fontosak voltak, de most nem fontosak, és miért nem fontosak?
6: Az iskolánk pedagógiai programjának az alapértékeit azt a következő szavakban tudom összefoglalni. Hit, szeretet, tudás, erkölcs és nemzettudat.
3: És ez már nem kell?
6: Én azt gondolom, hogy enélkül nem érdemes létezni, de a társadalom nem biztos, hogy feltétlenül ezekre az értékekre koncentrál.
3: Hát sajnos ez egy tény, ezzel a ténnyel szembe kell néznünk, de még visszatérünk a beszélgetés folyamán. Most egy kicsit kiránduljunk Kemenes Pálfára, Jánosházának az egyik filiájára, ahol működik a Szombathelyi Egyházmegyei Karitás Szent Pál Szociális Központja, akit most pillanatnyilag Németné Pál Gyöngyi képvisel. Kedves Gyöngyi, Isten hozta Mária Rádió stúdiójába.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntök mindenkit szeretettel.
3: Röviden mutassa be a Szent Pál Szociális Központot.
7: Hát a Szent Pál Szociális Központ 15 évvel ezelőtt Tucai Nélékvári Marietta hozott létre, amelyet a krízis kamra keretében számos kistérség vállalkozói dolgozott ott, amit egy tábla is a falon lehet látni, ahogy betetszenek jönni. Hát az intézményen pedig kezdetektől fogva 4 órás munkát tudunk biztosítani az ellátottaink számára.
3: Kik lehetnek részesei ennek a szociális munkának?
7: A szociális munkának megváltozott munkaképességűeknek kell lenni, akik 40%-ra le vannak rokkantosítva.
3: Nyilván több településről jönnek be ezek az emberek. Hány település?
7: 8 településről járnak oda dolgozni.
3: És hogy jutnak oda?
7: Hát mindenki maga oldja meg ezt a problémát. Van, aki vonattal, van, aki autóval, van, aki csak kerékpárral jön, például Jánosházáról, de mindenki meg tudja. Kemenespálfáról is vannak munkatársaik.
3: 15 év alatt folyamatosan volt-e igény a szociális otthonnak a tevékenységére?
7: Hát igen, mert nem nagyon van munka lehetőség egy ilyen megváltozott munkaképességű embereknek, és mi biztosítjuk azt, hogy nekik jó ez az intézmény, és tudnak beszélgetni, esetleg kapcsolatot ápolni, és én azt látom, hogy szükség van erre.
3: Igen, ha jól tudom, akkor különböző cégeknek dolgoztak be az elmúlt idők folyamán. Most melyik cégnek dolgoznak
7: Most
3: be?
7: A MOVE ZRT-nek dolgozunk be Pápára.
3: És milyen jellegű munkát végeznek?
7: Kapcsolókat, megszakítókat csinálnak.
3: 4 órás munkába, igen. Nekik van szabályos munkaszerződésük, a munkájukért bér kapnak.
7: Igen. 4 órás munkabér kapnak, és 4 órát kell ott lenni és dolgozni.
3: És ebben a 15 évben mindig, hogy így mondjam, telt ház volt?
7: Igen, és még van várólistánk is. Mert mindig van, aki szeretne jönni, csak nem mindig tud a cég felvenni embereket.
3: Hányan dolgoznak ott összesen, akik az egész munkát működtetik?
7: Most 45 ember dolgozik, megváltozott munkaképesség, és 3 ember van, aki felügyel rájuk.
3: A felügyelet az mit jelent?
7: Hát 2 ember van, aki terápiás munkatárs, és egy vezető.
3: A 2 terápiás munkatárs, az végül is mit csinál ott?
7: Hát mi látjuk el az embereknek oda jön és megkér bennünk, hogy egy gyógyszert váltsunk ki, vagy vigyük el orvoshoz, vagy ilyeneket.
3: Tehát nem csupán munkát adnak nekik, 4 órában dolgoznak, a munkafelügyeletet biztosítják, és törekszenek arra, hogy korrekt munkát végezzenek, ami piacképes munka, tehát el lehet adni azokat az árukat, ezért is maradnak meg a különböző cégek nyilván önöknél. Amellett még az ott dolgozó emberek kapnak egyéb segítséget is.
7: Igen, minden héten 3-szor hordunk élelmiszert. Az élelmiszerbanktól gyűjtünk élelmiszercsomagokat is, osztunk ki, és így nagy segítség van, mert azért sok ember van olyan, aki nem tudja magát ellátni, és sajnos sokat kell rajtuk segíteni.
3: László atya, mennyiben segít téged a lelkipásztori munkában ez a 2 intézmény, az iskola és a Szent Pál Szociális Központ?
5: Nyilvánvalóan, amikor az elődöm elhatározta Pavlics atya, hogy ezt az iskolát létrehozza, felmérte az akkori közösségnek az igényeit, az állapotát, és hosszú évtizedeken keresztül, hiszen itt most már több mint 30 évről beszélhetünk, ez az iskola teljesítette és igazolta is azt, ami elvárás volt az iskola felé, aminek a szellemében elindult ez az intézmény. És nyilván, hogy ma a 21. században, tehát itt 2026-ban azért nekünk sokkal több kihívásunk van, mint a 90-es években, hiszen ahogy Teréz is említette, hogy a családoknak az összetétele, a családoknak az igényei, a társadalomnak az alap eszméi az egyházhoz, vagy a vallásossághoz, a hithez való hozzáállás változott. És nyilvánvalóan, hogy a gyerekek ezt hozzák otthonról, a családjukból. Talán ezzel nem mondok újat, de nálunk is főleg azokat a gyerekeket látjuk vasárnaponként templomba, ahol a szülőknek is van igényük arra, hogy vasárnap szentmisén vegyenek részt. És sokkal nehezebb megszólítani azokat a gyerekeket, ahol a szülő nem tartja fontosnak, vagy éppen egyéb elfoglaltságai miatt nem igényli azt, hogy a vasárnapi szertartásoknak, szentmisének részese legyen.
3: Holott ők is meg vannak, gondolom, keresztelve, Jánosházán miért ne lenne mindenki megkeresztelve, talán még első áldozó bérmálkozó is volt, aztán valahogy úgy elidegenedett.
5: Szerintem ebben nem kirívó példa Jánosháza. Tehát
3: nem, ez jellegzetes tünet.
5: Hasonlunk más egyházközséghez. Nyilván, mivel van helyben egy katolikus iskola, ezért nagyobb a lehetőségünk is, ugyanakkor nagyobb a felelősségünk is, hogy ez alatt a 8 esztendő alatt hogyan tudjuk megszólítani a gyerekeket, és a gyerekeken keresztül akár a szüleiket, családjaikat is.
3: Molnár Teréz tanárnőt kérdezem újra. Mi lehet az oka annak, hogy úgy elidegenedtek a katolikus vallástól, meg egyáltalán a vallástól a gyerekek, hogy nem érdekli őket a jóisten, mert vannak fontosabb dolgok. Mik ezek a fontosabb dolgok?
6: Azt gondolom, hogy egy általános jelenséggel szembesülünk itt Jánosházán is.
3: Benne van a korszellemben, mondhatjuk így?
6: Mondhatjuk, hogy korszellem, mert az életünk szintere egyre inkább itt vidéken is egy hatalmas vásári forgatakhoz hasonlít, ahol az árusok innen is, onnan is hangos szavakkal kínálják a termékeiket, és a reklámozáshoz nagy találékonysággal keresik meg a hangzatos szólamokat. Kényelmesebb élet, az egészségvédelme, a megfiatalodás, betegségekből való gyógyulás az ígéret. Ezek az új elgondolások az örök élet elnyeréséhez. Röviden és tömören.
3: De ez nem az örök életnek a lehetőségét adja meg.
6: Azt érzem, hogy egy eszmények nélküli világban élünk jelenleg, és ez alól nem kivétel Jánosháza és a környező települések sem. Rövid távú célok vannak az emberek életében, és igazából túlélni szeretnék az időt. Az iskola pedig, mint egyházi intézmény, az örök értékekre szakosodott elsősorban. Az igaz, a jó, a szép, a szent. E felé szeretnénk nevelgetni a növendékeinket ma is, és meg kell próbálnunk olyan utakat keresni, ahol ezek a termékek számukra vonzóak. László, és ebben nagy segítség lesz László atya.
3: László, hogy lehet igazán oda vonzani a gyereket ezekkel? Hogy lehet kimondani, megvalósítani ezeket az új terméket, amiket a tanárnő említett?
5: Szerintem nyugodtan bevallhatom én is azt, hogy még mindig keresem az útat. Keresem a módszereket. 2 év óta hetente több alkalommal is bent vagyok az iskolában, részt veszek a hitoktatásban, bérmálkozás első áldozásra felkészülő csoportomban az iskolában. Nehéz megszólítani őket. Tehát azt látom nagyon sokszor, hogy a kütyük azok sokkal jobban lekötik a gyerekeket, mint az, hogy beszéljünk az evangéliumról, beszéljünk Jézusról. Hogyha felteszem nekik a kérdést, vagy lehetőséget adok arra, hogy mi érdekel benneteket. Nagyon sokszor olyan kérdéseket tesznek fel, ami nem is biztos, hogy a papi profilhoz tartozik, de ott van bennük, és abban megtalálni azt a közöset, amit én papként, iskola lelkészként tudok nekik felajánlani, és amiből ők tudnak táplálkozni. Nem egyszerű. Sokkal könnyebb ezt így megfogalmazni, de amikor ott állok szemben 15-20 gyerekkel, akiknek egy része talán érdeklődő, egy részük talán csak provokatívan tesz fel kérdéseket, akkor ezt ott a pillanatban megtalálni sokszor nagy kihívás.
3: Molnár Teréz tanárnőt kérdezem. Az iskolának volt 33 éves múltja eddig. Körülbelül 700 diák került ki innét. Hol vannak ezek?
6: Amikor az iskolánk értékeit megnevezzük, akkor azt azért el kell mondani, hogy megpróbáljuk a szakmai tudásunk legjavát átadni a gyermekeknek. A nálunk végzett gyermekek általában komoly iskolai végzettséghez jutnak. Sokan kerültek egyetemre, felsőoktatásba, technikusi végzettséget szereztek, Jánosházán és környékén azért egy magasabban kvalifikált munkaerőnek nagyon kevés az elhelyezkedési lehetősége. Ezért sajnos azt tapasztaljuk, hogy a mi volt diákjaink, kicsit úgy gondolom, hogy kényszerhelyzetből is nem tudtak hazatérni a szülőfalujukba vagy a szülővárosukba, és így nagyon kevesen vannak azok, akik helyben tudtak letelepedni, és itt alapítottak családot.
3: László atya?
5: Az elmúlt egy esztendőnek a tapasztalata számomra az, hogy Jánosházán, bár szomorú statisztika, 3 házasságkötés volt, egy házi házasságkötés, ebből egy házaspár él helyben, 2 csak hazajött, és 9 esetben adtam hozzájárulást, illetve keresztelési igazolást, akik jánosházi származásúak, a nagyvárosokban, megyeszékhelyen, vagy a fővárosban, vagy más nagyobb, jelentősebb városban élnek, és ott kötöttek házasságot, és megnézve a neveket, ezeknek a többsége a Szent Imre iskolában végzett, de éppen a Teréz által említett okok miatt többségük ott is helyezkedett el, ott alapított családot, és hát csak nagyobb ünnepek alkalmával térnek haza családlátogatásra.
3: Nyilván van oka annak, hogy egy ilyen szociális intézménynek, mint a Szent Pál Szociális Központ, szüksége van ennek a tájegységnek, ennek a pártelepülésnek. Miért van rá szükség?
7: Hát mert nagyon kevés a munka lehetősége a megváltozott munkaképességűeknek, és sem Celdömölkön, sem Jánosházán nincs ilyen lehetőség. Van, csak kisebb formátumban.
3: Tehát aki el akarna helyezkedni, vagy még el tudna helyezkedni, mert munkaképes ember, azoknak ezek a kis települések nem tudnak munkát biztosítani, és a környéken sincs akkora település, hogy ténylegesen jusson munka mindenkinek. Milyen nagyobb települések vannak errefelé?
7: Celdömök, ami a legnagyobb településünk, meg hát ugye Jánosháza. Jánosházan is van egy megváltozott munkaképességű intézmény, ahova mehetnek dolgozni. De nálunk 45 megváltozott munkaképességű emberrel foglalkozunk.
3: Vannak-e vallási programjaik? Egyházi intézmény, a Szombathelyi Egyházmegye Karitász mozgalmának a tagja, ők alapították. Milyen vallási programok vannak?
7: Vallási programban a László atyát szoktuk bevonni.
3: Hát mit jelent?
7: Ő látogat bennünket minden hónapban egyszer vagy kétszer, amikor van ideje és jön, és akkor tart előadásokat.
3: László atya, mik az emlékeid, élményeid?
5: Fel kell vennem a sebességet. Nyilván egy lelkipásztornak, amikor elindul ezen az úton, van egy elképzelés, hogy van egy plébáni, egy élő közösség. 15 éven keresztül egy eléggé aktív közösségben éltem, és hát itt tudatosítanom kellett magamba, hogy több lelkesedés kell részemről, és többet kell lelkesíteni másokat is. Amikor elmegyek egy ilyen intézménybe, nyilvánvalóan nem egy olyan beszédet vagy tanítást kell elmondanom, amit mondjuk egy vasárnapi szentmise alkalmával.
3: Mert nem lennének rá vevők, vagy nem értenék meg?
5: De, biztos, hogy megértenék, de talán ezeknek az embereknek, akiknek az életükben több kihívás van, talán több szenvedés, talán több el nem fogadás, nekik lehet, hogy valami mélyebbre, valami bensőségesebbre, valami lelkibre van szükségük.
3: Milyen témákat szoktál nekik úgy kifejteni, kibontani?
5: Hát a vasárnapi evangéliumhoz kötődő néhány gondolatot, de nyilvánvalóan máshogy és más szempontból, az ő szempontjukból, tehát hogy mit üzen ez számukra, mit tanít ez számukra.
3: Hogy látod, érdeklődve figyelnek téged, vannak-e kérdéseik, hát vagy pedig alig várják, hogy vége legyen?
5: Szerintem minden van benne. Tehát van, aki csak ott van, aki jelen van. Szerintem ebből a szempontból nem biztos, hogy másabb az összetétele ennek a központ munkatársainak, mint mondjuk akikkel találkozok a mindennapokban. Tehát van bennük olyan is, aki közelebb áll a templomhoz, van, aki távolabb, van, aki más vallású, van, aki egyáltalán nem gyakorolja vallást.
3: Ez akkor nem szempont, hogy mindenki legyen római katolikus, hanem...
5: Hát a központban szerintem az nem szempont.
3: Nem szempont, itt bárki jöhet, bárki része lehet ennek a tevékenységnek, ami egyébként nagyon fontos, hogy valahol otthonra lejjenek az emberek, munkát kapjanak azok is, akik egyébként nem kaphattak munkát. Hogy látja Gyöngyi, Pál Gyöngyi, Németné Pál Gyöngyi a László atyának a munkáját, ott meghívják oda. Van ennek valami hatása az embereknek a életére, gondolkodásmódjára, vagy pedig meghallgatják tisztelettel? Mi a valóság?
7: Én azt gondolom, hogy meghallgatják tisztelettel, de van, aki várja is már, hogy mikor jön az atya.
3: Most ahonnét ezek jönnek, ezek a jó emberek, 8 településről így hangzott el, a különböző plébániákhoz tartoznak, vagy ők a Jánosházi plébániához tartozó településekről jönnek?
7: Hát különböző plébániákról, igen. Hát Vashosszúfaluról, Bobáról,
3: tehát különböző plébániákról, különböző helyekről jönnek.
7: Egyházas hegye.
3: Itt az a lényeg, hogy ezeken az embereken segítsenek, akik azon a környéken laknak, és úgy tűnik, hogy tudnak is ténylegesen segíteni nekik.
7: Igen.
3: Vannak-e olyan rendkívüli alkalmak, események, ünnepek, amelyek úgy földobják az embereket?
7: Hát most a 15 éves évfordulónkra például egy szentmisével kezdtünk, a László atya volt ott, meg a Kaszás Csaba atya volt, akik misével kezdtünk, és utána mentünk a kultúrházba, ott még szavaltak páran, és egy pár gondolatot még a kis István úr is elmondott.
3: Aki kis István, ő a Karitász
7: igazgatója.
3: Igen, nagyon jó. Igen. Hogyan tudják meg az emberek, hogy ez az intézmény működik, ide jelentkezni lehet? Csinálnak-e ennek reklámot, meghirdetik-e valahol, vagy pedig egyszerűen már ismert?
7: Hát nem kell most már meghirdetni, mert már ismernek bennünk, és napi szinten telefonálnak, hogy van-e felvétel. Tehát ezt nem, ugye a MOVE ZRT nem mindig tud felvenni embereket, meg van határozva, hogy mennyit, meg mi sem tudunk sok embert felvenni, mert 45 megváltozott munkaképviselő emberekre van engedélyünk, hogy annyit vehetünk fel.
3: Értem. Kapnak-e még más szolgáltatást is ott, azon kívül, hogy helyet kapnak,

0: szokott azért rájönni hozzánk. Az a baj, hogy már 17-én leállunk, és annyira sok minden van, ugye László atyának is, nekünk is, hogy nem mindig tudjuk összeegyeztetni, de mindig a négy gyertyagyújtást is megoldjuk, hogyha László atya nem ér rá, akkor csak mi egyet imádkozunk, és meggyújtsuk a gyertyát. Meg hát húsvétkor is voltak programjaink, meg próbálunk a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznál is mindenben részt venni.
1: Müller Teresz Tarándő hosszú ideig igazgatója az intézménynek, 33 éve működik Jánosházán a Szent Imre Általános Iskola. Ha jól számolom, akár három generáció is kikerült innét. Ugye szó volt arról, hogy ezek sajnos nem jöttek vissza ide. Mennyiben maradhattak meg? Van erre egyáltalán rálátás a Jóistennel való kapcsolatban?
2: Nyilván nehéz a rálátás, mert ritkán találkozunk. László atya az előbb mondott már egyfajta visszajelzést. Amikor iskolai jubileumot ültünk, akkor volt, amikor visszahívtuk a régi diákokat, akár egy közös énekes szereplésre, és öröm volt, hogy volt, aki vállalta, hogy akár egy-másfél órányi távolságból is azokon a próbákon, amíg ez a dal megszületett a jelenlegi diákokkal, hajlandó volt hazatérni. Ezt valószínűleg azért tette, mert olyan mozgósító élményt kapott azért, ami felnőtt korára is meghatározó erővel bír. Másrészt nyilván a pedagógusaink találkozunk a felnőtt gyermekekkel, vagy már a gyermeküket toló gyermekekkel, és igyekszünk tájékozódni az ő életükről. Erre most már lehetőséget kínálnak a különböző internetes kommunikációs vonalak is. Ez nagyon nehéz kérdés, amit feltett, hogy vallásilag mennyire hagyott nyomot az ő életükben az intézmény. Szerintem olyan nem létezik, hogy nem hagy nyomot.
1: Ja, biztos,
2: nem is maga
1: hagyott,
2: az intézmény,
1: hanem, az
2: hanem a Jóisten. Uh-huh. Tehát nem szeretnék idézeteket mondani, de...
1: De ezért csak mondjon.
2: Az iskola is lehet templom. És én azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelme működik. Annak nagyon sok eredményét mi, akik ott dolgozunk, nem feltétlenül látjuk. De hogy egy felnőtt ember életében mikor indul meg valami, aminek adott esetben lehetett gyökere az iskolában is, akár egy hittanúra, akár egy színdarab, amiben részt vettek a gyerekek. Szó volt a Szent Pál Szociális Központról. A mi gyermekeink számára óriási élmény, amikor a karácsonyi készület időszakában meghívást kapunk, és elvihetjük a gyerekeket oda, akik bemutatnak egy kis műsort, egy kis színdarabot. Azért élmény, mert a gyermekek egy olyan közönséggel találkoznak, akivel azért nem feltétlenül a saját hétköznapjainkban is. Nyilván, ha végig gondolom, hogy az egyháznak azért, mint egyházi intézménynek, az iskolának is van egy szociális küldetése is, azért ez nagyon fontos számunkra, hogy ott például bepillantást nyerhetnek egy ilyen intézmény életébe. Nem tudom, hogy a hit és a vallás, az lehet számokban mérni. Mennyit kereszteltünk, mennyi volt az első áldozó, mennyi a szent áldozás, de mennyire mérhető az, ami egy ember lelkében zajlik?
1: Mérhető
2: ez? És most ránézek a László atyára, mert elakadtam, biztosan érti, hogy mire gondolok.
3: Hát nyilván, hogyha valaki egy esküvő, egy keresztelés, egy temetés utána meglátom a templomba, és most így két év távlatában már azért ugye az arcok is ismerősök, vagy éppen ismeretlenek, és meglátom egy-egy szertartás után, vagy egy-egy találkozás után templomba, akkor biztos, hogy valamit végbe visz bennük a lélek. Hogy aztán az mennyire lesz maradandó, az egy következő kérdés. Amikor oda jöttem,

0: János házára, akkor előző 15 évi papi tapasztalatból tudtam azt, hogy egy misszió az segít, hogy megszólítsuk azokat is, akik esetleg kijebb vannak, akik nincsenek minden vasárnap ott a templomba, és sajnos, hogy már nem is beszélhetünk arról, hogy minden nap ott lennének a templomba. És az elmúlt esztendőben egy 8 napos missziót tartottunk Jánosházán, lazarista atyák vezetésével, és ebben törekedtünk arra, hogy mindenkit megszólítsunk. 405 levelet juttattunk el Jánosházi családokhoz. Biztos, hogy nem volt eredménytelen, és meghozta a maga gyümölcseit. Azt mondhatom, hogy olyan nagyon sok új arcot nem láttam a templomba. De amikor megszólítottuk a gyerekeket, és gyerekszentmise volt, gyerekigen hirdetéssel, akkor azért velük jöttek a szülők is. És néhány szülő azért eljött elkísérve a saját gyerekét, bízom benne, hogy valamit kapott ő is a saját lelki kosarába, és hazavitt magával. Városi keresztutat tartottunk, és nyilván aki látja azt kívülről, ő is kap valamit belőle. Vagy ebben az esztendőben nagypénteken az iskolának a 8. osztályosaival élő pasiót végeztünk, és ők megjelenítették az eseményeket. Hogyha valaki elment mellettünk, biztos, hogy hagytunk valamilyen nyomot benne. Hogy aztán kisebbet, nagyobbat, tartósat, vagy éppen csak egy lelki élményt, vagy egy élményt, azt majd a Jóisten helyre rakja.
1: Azt szokták mondani, hogy az Isten országát nem a papok építik, nem az egyházi iskolák pedagógusait, hittanárai, hitoktatói, nem az egyházi intézmények, hanem maga a Jóisten. És a Jóisten mennyire tudjuk befogadni az életünkbe, az már kinek-kinek személyes döntése.
0: Igen, de a Jóisten talán éppen a katolikus iskola tanárait, munkatársait, akár a papot, vagy a papnak a munkatársait, vagy egy központnak, szociális központnak a munkatársait használja eszközként, hogy eljusson azokhoz, akik távolabb vannak.
1: Ha már a tanárokat említetted, az iskola munkatársait említetted, hogy volt ez a Jánosházi Szent Imre általános iskolában? Sikerült mindig hívő tanárokat találni, vagy pedig meg kellett, hogy elégedjenek azzal, hogy jó szakember legyen?
2: Én azt gondolom, hogy 95%-ban sikerült hívő tanárokat találni. Az iskola jelenlegi nevelőtestületének 35%-a körülbelül már a kezdeteknél jelen volt 1993-ban. Tudni kell rólunk, hogy mi egy ökumenikus iskola vagyunk, abban az értelemben, hogy a nevelők között többségében körülbelül kétharmada katolikus vallású, de vannak evangélikus és református vallású nevelőink is. Ők a saját gyülekezetükben nyilván a családi állapotoknak, életállapotuknak megfelelően megpróbálnak feladatokat vállalni és élő sejtként bekapcsolódni, de ugyanez érvényes a gyermekekre is, tehát nálunk vannak katolikus, evangélikus és református diákok. A nem katolikus vallású nevelők azt gondolom, hogy hűségesen próbáltak megfelelni a Szombathelyi Egyházmegye által elvártaknak. Számunkra most József atyával beszélgetek, teljesen természetes, hogy eszembe jut az a keresztény világnézeti képzés, amit a kezdet-kezdetén még a Martineum Felnőttképző Akadémia szervezett, és ahol 120 óra időtartamban iskolánk minden pedagógusa részt vett. Azt gondolom, hogy nagyon sokat jelentett a számunkra, nem csak ismeretekben, hanem a közösségi formálódásban is, illetve abban, hogy amit úgy hirdetünk, hogy a katolikus iskola az a hit és a tudás találkozásának a helye, ott a képzésen keresztül, önmagunkon keresztül is megtapasztalhattuk, hogy körülbelül hogy lehet ezt megélni, és nyilván a személyes élményt lehet közvetíteni a növendékek számára is.
1: Lassan a műsoridő végére felé járunk. Még egy záró mondatra mindenki részéről van lehetőség, egy olyan maximum másfél-két perces időtartamban, időkeretben, amit a hallgatóknak a szíve közepébe szeretnének tenni. Ki kezdi? Vászoltja?
0: Igen, a Teréz néhány évvel ezelőtt, amikor Pavlics atyának volt egy köszöntése, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy Pavlics atya törekedett arra, hogy lelkesítsen. Én amikor meghallgattam néhány hónappal ezelőtt ezt a köszöntést, ez valahogy az én szívemben is ott maradt, és hát erre törekszem, hogy akár az iskolában, akár az egyházközségekben, legyen az akár megpróbáltatásban, akár örömteli ünneplések alkalmával, ezt a lelkesítést, tehát az Isten szent lelkének más emberek szívébe való odahelyezését erre figyeljek, hogy én is legyek lelkes, és tudjak másokat is lelkesíteni.
1: Hát adja Isten, hogy így legyen, kifolytatja tovább.
2: Említettem már, hogy nagyon szeretem az idézeteket, ezért szeretettel, sokkal és meleggel ajánlom mindenki szívébe Szent Gáli Kata üzenet a Fügefa alól című versének sorait, ami iskolánk 20 éves jubileumán a mottónk volt. Legyetek igaz emberekké, legyetek jóká, és jobb lesz a világ. Aki magát jellemmé neveli, a közösséget alakítja át. Kezdjétek el a munkát, mint a mag, mely belepusztul, de kihajt, és szára nő, és rája települ a termés, a jövő.
1: Hát csodálatos a szép, köszönjük szépen, adja Isten, hogy így legyen, és végül Németi Pál Gyöngyi, a Szombati Egyházmegyei Karitás Szentpál Szociális Központjának a munkatársa.
3: Mit én az intézmény egyik alapító tagjáról szeretnék utolsó gondolatot mondani, hogy Karcsit megszólítottam, mert már nagyon egészségi állapot, ami a teljesen elkeseredett, rossz mentális állapotba is került. Feleslegesnek érezte magát, depressziósá vált, teljesen izolálódott. Megkerestem, az intézményben felvételt nyert, ahol jelenleg is 4 órába dolgozik.
1: És nagyon. Ez azt jelenti, igen, hogy valahol a lelke rendben van, és valahova hazatalált, otthonra lelt. A napindító műsort hallották, kedves hallgatóink, a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójából János házára kirándultunk ma, 3 intézményt látogattunk meg, a plébániát, Szentpál Szociális Központot Kemenyaspáfán és a János házán 33 éve működő Szent Imre általános iskolát, és itt van a természetesen a plébános atya is. Mind a háromoknak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztották velünk gondolatainkat, és biztos vagyok abban, hogy a Mária Rádió hallgatói szerte Magyarországon, vagy akár a máshol is, hiszen interneten bárhol hallhatják ezt a műsort, sok értékes gondolatot merítettek belőle. A napindítót hallották, annak az első részét, Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője, és 8 órakor folytatjuk tovább a beszélgetést. Amikor is a téma lesz, Jánosházán működő család segítő család egyesület, pontosabban micsoda?
0: Ebben az esztendőben ünnepelte alapításának 25. évfordulóját a Jánosházi Keresztény Család Közösség, és az ő képviseletében Sik Tamás és felesége Vali tesznek tanúságot erről a 25 esztendőről.
1: Akkor hallgassák meg a híreket, és innét megyünk tovább Jánosházán ezzel a család
0: közösséggel.
4: Hírek. Katolikus jelenlét és valódi párbeszéd a művészetek völgyében. Megújult a szolnoki belvárosi templom szentélye. Varga László püspök megáldotta a 7 ferences vértanú domborművet Nagyatádon. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Első alkalommal nyitottam meg kapuit a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvar, amely július 24 és augusztus 2-a között várta a fesztiválozókat Talián Dörögdön. Az Esztergom budapesti főegyházmegye támogatásával és önkéntes fiatalok szervezésében létrejött helyszín a beszélgetések, a közös gondolkodás és az őszinte párbeszéd tere kívánt lenni. A programok során püspökök, papok, szerzetesek és világi előadók beszélgettek többek között a hitről, a hivatásról, a művészet és a kereszténység kapcsolatáról, valamint a fiatalokat foglalkoztató aktuális kérdésekről. Martos Levente Balázs segédpüspök kiemelte, fontos, hogy az egyház minden olyan helyen jelen legyen, ahol a fiatalok kérdéseket tesznek fel. A szervezők szerint a Csipkebokor katolikus udvar célja, hogy nyitott, befogadó közösségként mutassa meg, a hit ma is képes valódi párbeszédet kezdeményezni és közösséget építeni. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása. A február óta tartó restaurálási munkálatoknak köszönhetően a templom belső tere ismét teljes pompájában fogadja a híveket. A felújítás a közösség adományaiból és az egyházközség támogatásával valósult meg, összesen mintegy 32 millió forint értékben. A restaurátorok a falakat, a mennyezeti freskókat és a szentély díszítését újították meg, egységes, barokk hangulatot teremtve a templomban. A munkálatokkal lezárult az épületegyüttes több éve tartó teljes felújítása. Gáspár István plébános háláját fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Szolnok legrégebbi műemléktemploma ismét méltó módon szolgálhassa a liturgiát és a hívő közösséget. Ünnepélyes keretek között áldotta meg Varga László kaposvári megyés püspök a hét ferences vértanú domborművét a nagyatádi Szentkereszt felmagasztalása templomnál. Az alkotás Hajnal Zénó ferences szerzetesnek, egykori nagyatádi házfőnöknek és 6 vértanútársának állít emléket, akik 1945-ben Krisztushoz való hűségükért áldozták életüket. Az ünnepséget előadás, közös imádság és szentmise előzte meg. Homiliájában Kálmán Peregrin ferences szerzetes kiemelte Hajnal Zénó életének 3 meghatározó erényét: a békéltető lelkületet, a hit nyílt megvallását és a kötelesség hűséges teljesítését. A szentmise végén Varga László püspök megáldotta a templom falán elhelyezett domborművet, amely a jövőben a hithez, a hűséghez és az önfeláldozó szeretethez való ragaszkodás maradandó emléke lesz a nagyatádi hívő közösség számára. Híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és ebben az örült hőségben igyanak minél több folyadékot. Áldott vasárnapot kívánok!

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenökké,
1: amen. Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Folytatjuk tovább a Napindítónak a műsorát. János házára kirándultunk Szombathelyi Egyházmegyének egyik nagyon aktív és élő plébániájára, ahol egy kicsit betekintést nyertjük az iskolának az életébe, meg egy kicsit a Caritas munkába. De most folytatjuk tovább a család közösséggel. Sik Tamásné Valéria a vendégem, aki a család közösségnek az alapítója volt, ami éppen 25 éves most. Isten hozta kedves Sik Tamásné Valéria a Mária Rádió stúdiójában. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, és valóban a 25. éves jubileumot sikerült nagyon szépen és nagyon meghatóan megünnepelni. Jó Istennek megköszönni ezt a 25 évet. A dolog úgy kezdődött, hogy a Szombathely Egyházmegyében Konkoly püspök atya szorgalmazta az 1980-as években a családcsoportok, családközösségeknek a létrehozását. Akkori plébánosunk Pavlics István atya is kapható volt erre a dologra, és több házaspárt meghívott a plébániára, hogy meghallgassuk néhai Misztori Zoltán atyát és három házaspárt, akik már családcsoportok alapításában, működésében részt vettek. És hát Tisztendő ácsi nagyon nem hagyott engem békén, és ezért hát elvállaltuk a férjemmel ennek a csoportnak az elindítását és működtetését. Igazából 1999. július 1-én alakultunk meg, a csoportunknak a tagjai pedig ifjúsági csoportból megházasodott házaspárok voltak, jelenleg 16 a létszámunk, és pártoló tagjaink is voltak, akik igazából nem házasok voltak, de a mi céljainkkal, feladatainkkal egyetértettek.
1: Aztán 2001. május 14-én hivatalosan is, mint egyesület bejegyzést nyert, állami szempontból is az egyesület. Miért volt erre szükség?
2: Igen, ekkor 2001. május 14-én a Vas megyei bíróság jogerősen is bejegyezte a Jánosházi Keresztény Család Közösség Egyesületet. Mi nagyon fontosnak tartottuk két dolog szempontjából. Az első és legfontosabb az volt, hogy példát mutassunk, és igazából tanúságot tegyünk a hitünk, és a katolikus az élő családok és házaspárok élete mellett, de ugyanakkor volt egy másik célunk is, akkor nagyon-nagyon sok pályázati lehetőség volt, bár kis összegek voltak, de nagyon sok közhasznú programra tudtuk ezeket fordítani.
1: Hivatalos neve az egyesületnek?
2: Jánosházi Keresztény Családközösség Egyesület.
1: Miért ezt a nevet fogalmazták meg?
2: Jánosházát azért, mert természetesen a település Jánosháza, ahol életre hoztuk. A keresztényt azért, mert abba is gondolkodtunk esetleg, nem csak római katolikus, hanem más vallású házaspárok és családok csatlakoznak hozzánk. A családközösség a családoknak az együttesét jelentette, maga az egyesület pedig a jogi formának a megjelölése.
1: Van egy nagyon szép címere is, illetve logója egész pontosan az egyesületnek. Ugyanezt nem tudjuk megmutatni a kedves hallgatóknak, mert nem televízió műsorban, hanem rádió műsorban vagyunk, de megkérem Sik Tamásnét, hogy ezt értelmezze, és ossza meg a kedves hallgatókkal. Hogy is néz ki ez a címer, ez a logó?
2: Ezt a címet két tagunk készítette. Igazából körülbelül egy olyan tojás alakú, aminek a szélén a nevünk, tehát Jánosházi Keresztény Családközösség Egyesület van, ez körbezár egy keresztet. A kereszt az keresztet, ami egy piros szívbe van. A piros szív az a szeretetet jelenti számunkra, de ugyanakkor pajzsként is felfogható, ami a családok védelmét is szolgálja. A szív közepében van egy zöld kereszt, ami a reményt jelenti, és a kereszt mellett bal oldalt és jobb oldalt található egy felnőtt apa és egy felnőtt anyának a grafikai megoldása, ábrázolása, és közötte pedig a gyerekek, ahogy egybefogják a gyerekeket. A zöld szín még tulajdonképpen a családi békét is jelenti, és a Krisztusba való ráhagyatkozást, a reményt, hogy segíti életünket.
1: A teljesség igénye nélkül néhány székitűzés mondjon el. Ami akkor volt székitűzés a kedder kezdetén, illetve azt is, hogy sikerült-e megvalósítani.
2: Igen, hát igazából a legelső dolog az volt, hogy egy olyan élő közösséget alkossunk, ahol egymástól feltöltődünk, meg tudjuk osztani egymással örömeinket, bánatainkat, és nagyon sok életviteli, nagyon sok hitbeli kérdésről tartottunk megbeszélést. Azon kívül nagyon sok programot is szerveztünk, de ami a legfontosabb most nekünk, hogy most már nagyon-nagyon sok éve minden hétfői nap más-más családnál találkozunk. És ott az egyházévhez kapcsolódóan vagy rózsafüzét, vagy litániát mondunk el, és utána térünk át azokra az aktuális dolgokra, amik megoldandóak a következő időszakban. Ezek a hétfői imádsággal telt alkalmak, ezek nagyon nagy lelki táplálékot adnak, én úgy gondolom, mindegyikünknek. Hát igazából nagyon sok mindenbe vettünk részt. Annak idején atya kezdeményezésére kezdtük a Keresztelő Szent János családi délutánt, mivel a János háza búcsúja Vendel kápolna Szent Vendelhez kapcsolódik, és a templomnak, Keresztelő Szent Jánosnak valahogyan elsikkadt úgy, és atya kezdeményezte, hogy tartsunk családi délutánt, ezt azóta is megtartjuk ezt a rendezvényt, ez egészen a Celdömölki körzetig van. Igazából nagyon sokszor hívunk meg rá hátrányos helyzetű gyerekeket. Jánosházán működött egy nevelőszülői otthon, az ő családjaikat mindig személyesen meghívtuk, és igazából rajzpályázattal, tréfás játékokkal, kézműves foglalkozásokkal csináltuk meg. Ez a mai napig élő, és Szent János ünnepéhez kapcsolódó vasárnap tartjuk. Ami akkor még kezdetekben volt, az pedig az adventi lelki nap, adventi családi délután, az is nagyon sokféle programmal volt, és aztán később polgármester úr, akkori polgármester úr és atya közreműködésével városi betlehemet készítettünk, aminek a bábjait, tehát Máriát, az angyalt, Józsefet, kis Jézuskát, jászlat, mi készítettük el embernagyságú bábokba, és akkor annak készítettek egy barlangrészt, amiben élő állatokat is hoztak. És onnantól kezdve Jánosházán mind a négy adventi vasárnapot ott ünnepeljük meg, a gyertyagyújtások műsorát mi szervezzük, és a negyedik adventi vasárnapon mindig mi közreműködünk. Ezek voltak, amik a legelső városi jellegű rendezvényeink voltak.
1: Gyönyörű. Nagyon jó. És a város is bekapcsolódott eléggé ebben?
2: Igen, nagyon jó kapcsolatunk van a várossal. Nekik is voltak felkéréseik, és a mostani időszakban is rendszeresen részt veszünk, ami már nagyon régi, hogy volt olyan, amikor Szent István ünnepét, augusztus 20-át, templomi szentmisével együtt mi ünnepeltük meg, a családi élet életfordulóihoz kapcsolódó kiállítást szerveztünk, és azon kívül pedig szakrális emlékeknek, képeknek, szentmiképeknek, házi oltároknak a kiállítását egy másik alkalommal, és ide tartozik, hogy ami még nagyon szívünkhöz nőtt, nagyon sok szakrális emlék van Jánosházan, és 3 keresztet sikerült nekünk pályázatból felújítatni. Azon kívül vállalunk is át a város részéről kezdeményezett dolgot, például a halottak napi megemlékezést, ezt mi tartjuk minden alkalommal november 1-én délután a temetőben, és 2 kifejezetten városi jellegű programba pedig mindig részt veszünk, ez pedig a Városnap és az Alma Fesztivál.
1: Gyönyörű. Nyilván ezeknek mindenki örül, és örömmel vesz részt ezeken a programokon. De nézzük egy kicsit tovább. Mik a legszebb emlékeik ebből az időből, ebből a 25 évből?
2: Hát én azt gondolom, hogy maga az együttlétek, ami azt jelenti, hogy mindig örömmel csatlakoztunk egymáshoz, de igazából legszebb emlékek talán az együttlét családtáborok.
1: Meséljen erről.
2: Az együttlét családtáborokat azt augusztus elején szoktunk elmenni 4 napra általában, és igazából mindig úgy választottam helyet, és úgy szerveztem meg, hogy valami hitbéli vagy zarándokhelyhez kapcsolódó hely mellé menjünk, így érkeztünk el például Vatára, a Szentvér templomhoz is. És igazából az együttlét családtábor azért volt jó, mert hát azért 25 évvel ezelőtt még jóval fiatalabbak voltunk, gyerekeink kicsik voltak, és ők is jöttek velünk, és ahogy nőttek, mindig nagy szeretettel csatlakoztak hozzánk, és fiatalkorban is már nagyon, többnek is a leendő párját hozva magával, egy nagyon tartalmas tábor volt, nem csak vidám részekkel, voltak nagyon mély esti beszélgetések, nagyon mély erkölcsi beszélgetések, nagyon sok olyan beszélgetés, amin próbáltunk jobbító szándékkal még gondolatokat megfogalmazni.
1: Bekapcsolódnak-e egyházmegyei vagy országos családprogramokba?
2: Igen, hát tulajdonképpen nekünk volt olyan, hogy esperesi találkozón vettünk részt. Volt ez Szeldömölkön is, meg Sárváron is. Azon kívül mi a férjemmel egy ideig az Egyházmegyei Családpasztorációs Bizottságban is dolgoztunk, de találkozót szerveztünk például a Körbendi plébánia családjaival, és hát igazából nagyon-nagyon nagy előkészület volt, amikor adventi napot szerveztünk a Szombathelyi Egyházmegye segítségével János házán 1999-ben, 2003-ban és 2009-ben 3 nagyon neves előadóval.
1: Igen, karitatív tevékenységek vannak-e? Vannak-e rászorulók, akik különösképpen igénylik azt, hogy törődjenek velük?
2: Igen, igen. Egyik része a tevékenységünknek a karitatív része is. Tulajdonképpen nekünk minden rendezvényünk teljesen ingyenes, tehát ha bármilyen előadás van, bármilyen kézműves dolog, semmiért nem kérünk pénzt, ezt mind magunk állítjuk elő. Azon kívül nagyon fogékonyak vagyunk, és ugye mivel ismerünk ott Jánosházán mindenkit, fogékonyak vagyunk a családok nehézségeire, ezért sajnos minden évben volt olyan tragédia, hogy vagy a szülő halt, meg árván maradt utána a kisgyerekek, vagy pedig a gyermeknek volt nagyon súlyos balesete, vagy a gyermeknek súlyos betegsége, és ilyen alkalmakkor felszoktuk venni a családdal a kapcsolatot, és ahogy ők kérték, vagy anyagi, vagy pedig természetbeli juttatásokat adtunk nekik. Ugyanakkor, amit nagyon szorgalmaztunk, és nagyon-nagyon sok éve már csináljuk, karácsony előtt a tartósan beteg jánosházi gyerekeknek speciális ajándékcsomagot szoktunk vinni, tejérzékenyeknek, lisztérzékenyeknek, cukorbeteg gyerekeknek.
1: Nagyon sok egyházi dokumentum van, amelyek a családra vonatkoznak. Vannak egyházmegyei, országos és pápai dokumentumok. Foglalkoznak-e ilyesmivel?
2: Igen, a Pavlics atya idejében rendszeresen a téli időszakban, mert hát általában állunk, mindenki a mezőgazdaságban dolgozik, és az volt a nagyon jó időszak hozzá. Igazából az ő vezetésével feldolgoztunk többet, több olyan dokumentumot, amely a családdal foglalkozik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Boldogabb Családokért való kiadványát például, II. János Pálnak a Familiaris Corsocio című írását is, de voltak olyanok is, amiket mi kezdeményeztünk, és kértünk előadókat. Például a Biblia családjaival is foglalkoztunk egyik káplány atya segítségével. Volt olyan orvosházaspár, akik a családról és a hitről tettek tanúbizonyságot, de nagyon nagy élmény volt nekünk igazából, amikor Óbudaváron és Horváth Nádalján egy-egy zarándoklat alkalmával a házaspárok útját végigjártuk, és még volt egy nagyon lényeges, ami nagyon szívünkhöz állt, az pedig, hogy nagycsaládosokat vittünk magunkkal pályázat segítségével kirándulni, és olyan is volt, hogy mozgáskorlátozott felnőtteket vittünk jelébe kirándulni, ezeket pályázatok segítségével tudtuk megvalósítani.
1: Ahogy így beszélgettünk, több lelkipásztornak a nevét is említi, az is, hogy káplán, most nincs káplán ott, tehát egy pap van, úgy tudom, és az atyák is azért elég sokan voltak, és folyamatosan változtak ebben az időben. Hogy írték meg az új lelkipásztoroknak a jövetelét, illetve a régieknek a távozását, akikhez hozzászoktak?
2: Igazából valóban nagyon nagy fluktuáció volt itt a plébánosok és a káplánok, de inkább a káplánok esetében. Mi nagyon-nagyon megszerettük mindegyiket, és az az igazság, hogy nagyon mindenki hozzátett valami mást. Tehát mindegyik egészen más mentalitású volt, de mindegyik adott nekünk valami olyan pluszt, amivel tovább lernített bennünk és segített bennünket. Természetesen, hogy nagyon sokat dolgoztunk mindegyikkel együtt, és mindegyiket megszerettük, és hát a búcsú az nem mindig volt könnyű, de azt gondoltuk, hogy mindig betartjuk azt a mondást, amit a Palvics atya mondott, mikor elköszönt tőlünk, hogy aki utánam következik, azt tessék segíteni.
1: És szeretni.
2: Igen.
1: Mert ez nagyon-nagyon fontos. Igen. Ugye az alapító plébános atya Palvics atya volt.
2: Igen.
1: Hogy emlékeznek rá?
2: Ő nekünk támaszunk volt. Tehát azt hiszem, hogy meg is fogalmaztam egy előadás kapcsán, hogy ő nekünk a támaszunk, segítőnk, biztatónk, lelkivezetőnk, patronusunk volt, és beletettük egy magyar zászlóba, hogy az akkori működésünket a piros szint az isteni áldás segítette, a fehér szín volt a plébánosi útmutató, és az alsó szint, ami igazából az pedig a lelkes csapat volt. Tehát elé mentő a dolgoknak, és nagyon jól tudtunk vele dolgozni, nagyon sok hasonló véleményünk volt, és nagyon sokat biztatott bennünket.
1: És szoktak érte imádkozni?
2: Igen. Igen. Amikor elkerült Zalaerdődre, akkor rendszeresen meglátogattuk, sőt, itt a papi otthonban is meglátogattuk nagyon sokszor.
1: Azóta már eltávozott az örökké valóságba, jó Isten adjon neki örök nyugodalmat, és jutalmazza meg azt a csodálatos munkát, amit itt végzett ő János házán. Szaporodik-e a közösség? Már ez alatt azt értem, hogy jöttek-e létre újabb családközösségek, kaptak-e mások kedvet arra, hogy na is, ha én is köztetek lehetnék, de léptek be, illetve alapítottak ezt János házán újabb családközösséget, vagy családközösségeket?
2: Igazából mi kevesebb taggal kezdtük annak idején, és közben csatlakoztak hozzánk másik házaspárok. Aztán volt egy időben kezdeményezés egy második családcsoport létrejöttére. Aztán valahogy az itt a plébánosi váltások között elsikkadt. És most meg már úgy gondolom, hogy mi már azért elég idősebbek vagyunk, és hát azért hiányát látom a fiatal lapcsaládoknak, és jó lenne, hogyha lenne egy második,
1: harmadik, negyedik,
2: harmadik,
1: sokadik.
2: Akik igazából. Én mindig mondtam, hogy ha valakinek ilyen jellegű ambíciója van, én nagyon-nagyon-nagyon megsegítem őt, és minden tapasztalatomat nagyon szívesen.
1: Igaz, azóta változott a társadalom is nagyon sokat ebben a 25 évben. Szinte átalakult az embereknek a gondolkodása az egyházhoz, az Istenhez, a valláshoz való hozzáállás is. A családoknak az élete sem felhőtlen nagyon sokszor, mert egyre több a válás, megoldatlan a házasságnak a végkifejlete az, hogy végül is elválnak, és nem a megoldást keresik. Mit lehetne ezen a téren tenni, hogy egy kicsit úgy közelebb kerüljenek a Jóistenhez a házasok, a családok, és ezáltal felébredjen bennük az igény, hogy együtt könnyebb?
2: Igazából én is azt gondolom, hogy a világ nagyon megváltozott, és legfőképpen talán az értékrendekben változott meg a legjobban. Igen, mint ahogy a válások és egyéb a családdal kapcsolatos problémák vannak. János Házán az őslakosok közül az idősek már nagyon sokan eltávoztak. Nagyon sok olyan van, akik úgy kerültek János Házára, és ismeretlenek számunkra is, talán az a közeg is ismeretlen, amibe ott élünk. Ez egy nagyon nehéz kérdés, úgy gondolom.
1: És nagyon nehéz rá a választ is megadni.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy igen.
1: Mi lehetne az energiaforrás, az erőforrás arra, hogy itt valami történjék ebben az országban? Mert nem csak János Házánban probléma, mert a csebben benne van a tenger is, és azért a nagy egyházban és a magyar egyházban is János Háza egy cseppnek számít. De hát azt gondolom, ez jellemző nagyon sok országra, városra és nagyon sok plébániára, hogy úgy elhidegülnek onnét az emberek a jó Istentől, a templomtól, és nincs igény arra, hogy családközösségek jöjjenek létre.
2: Talán a gyerekeken keresztül azt gondolom, hogy valamilyen szinten ő rajtuk keresztül lehetne ezt megvalósítani. Ugyanakkor azt látom, hogy bármilyen programunk van, akik távolabb is állnak a hittől és a templomtól, nagyon szívesen jönnek el. És ők mindig azt mondják, hogy nagyon jól érzik magukat. Voltak olyan házaspárok például a házasság hetében, ilyen tréfás játékokon is, akik tényleg nem kapcsolódtak annyira a hithez, és mégis szívesen jöttek, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon pici lépésekben lehetne ezt megvalósítani.
1: Hol látja a mai embernek az értékrendjét a család vonatkozásában? De van egy családi értékrend, hogy érték a gyermek, érték a hűség, érték az egy életen való kitartás egymás mellett.
2: Én azt gondolom, hogy szabad elvűvé vált a világ. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a hűség az annyira fontos lenne. A gyermek az is egy másik dolog, sokszor anyagi források miatt esetleg háttérbe szorul. Igazából minden felnőtt a saját igényei és a saját elképzelései szerint gondolja, tehát a hagyományos tízparanc vagy a hitbeli kérdések nem biztos, hogy ő neki adnak támpontot.
1: Mindig meg szoktam kérdezni a műsor vége felé, hogy mit tenne ön az embereknek a szívébe, a férjeknek, feleségeknek, apáknak, anyáknak a szívébe most ezen műsor végén? Van még egy percünk.
2: Hát minden esetre szeretetet, együttműködést, hitet, megbocsátást, és minden olyat, ami összehozná őket.
1: De ezt tanulni kell, és azt gondolom, hogy a jó Istennel való élő kapcsolat nélkül ez nem működik. Kedves hallgatók, mi kedves Mária Rádió hallgatók, a napindítót hallották önök, és ebben a harmadik részben, illetve ebben a részben a 25 éves János Házi Keresztény Családközösség Egyesület életéről beszélgettünk Sik Tamásné Valériával. Kedves Valéria, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta az interjút. A jó Isten segítse önöket mindig a családközösségnek a működésében, és próbáljanak meg új módon működni benne, hogy több embereket, minél többet vonzanak oda, és ne felejtsenek el imádkozni, mert azt gondolom, hogy az ima az egy óriási erőforrás lehet mindannyiunk számára. Ezzel gondolom egyetért.
2: Igen.
1: Kedves hallgatóim, elköszönök önöktől. A napindítót hallották augusztus első vasárnapján. Ezúttal a Szombathely Egyházmegyéből jelentkeztünk, méghozzá János Házi plébániáról, ahol a plébános atyának a homiliáit hallották, és az egyházközség életét mutattuk be több optikából nézve. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője, és áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink, a mi rádiónk hírei következnek. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Augusztus 2-án vasárnap a virág a fény felé hajlik. Augusztus 2-től Böjte Csaba testvér a Virág a fény felé hajlik című kötetét ismételjük meg. A gyermekvállalásról és a nevelésről szóló füveskönyvet Vukovics Edit felolvasásában hallhatják. A műsor minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján 14 óra 20 perckor jelentkezik, valamint visszahallgatható a hangtárunkban is. Tartsanak velünk ezen a napon is! Augusztus 6-án 18 órakor ismét jelentkezik a Jövője van című sorozatunk. Dr. Surányi Vadas Tímea, a Családtudományi Szövetség elnökének vendége ezúttal Dr. András Faavi Bertalan professzor, aki a néprajz és a politika szemszögéből világítja meg azt a tudást, amit a jövő generációk számára át kell adnunk. Kutatási eredménye alapján mondja el, miért lehetünk büszkék a magyarság korai keresztény jellemére és a kiemelkedő gazdálkodási ismeretekre, kulturális kincseinkre, ami a gyermekek sikeres nevelésének és a társadalom jövőjének a kulcsa. A mi rádiónk híreit hallották, a mikrofonnál pedig Horváth Nellit. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Barsi Balázs atya július 21-én elhangzott szentbeszédét hallhatják.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, a tegnapi evangéliumnak csak az egyik részét elmékedtük végig, de a lényeg, nem a lényeg, mert ez az is lényeg volt, valahogy már elmaradt, nem volt rá idő. Azt olvastuk, hogy oda mentek Jézushoz a farizeusok, és hát a kortársak, és azt mondták, hogy Mester, jelet szeretnénk tőled látni, vagyis csodát, csinálj egy csodát. Erre Jézus nagyon durván válaszol. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék nem kap több jelet, mint Jónás proféta jelét, és ott hagyta őket. Arról gondolkodtunk, hogy mit jelent az, hogy gonosz. Az azt jelenti, hogy felcseréli az állapotot. Ő vizsgáztatja Istent. Ha megteszed ezt, meg azt, akkor templomba járok tovább is. Ha nem, akkor végeztünk. Tégy egy csodát, és akkor követlek, és persze ebből sose elég. Azért hadd jegyezzem meg, és ez nagyon fontos számomra, minden ilyen úgynevezett hitbeli, vallási kijelentésnek van ám antropológiai, embertani alapja. Ha te aztól, aki téged szeret, és te őt szereted, egy gyönyörű házasság, most is itt vannak egy évfordulósok, vagy egy nagy barátság, testvériség, amiben te mindig bizonyítékot akarsz. Bocsánat, biztosítékokat. Tudod, mi lesz? A bizalom tönkre megy. Egyszer egy csontá bőrré lesohanyodott főorvos jött hozzám, fiatal paphoz. Azért miket kell látnom? És azt mondja, atya, én meg fogok őrülni. A feleségemet mindig gyanúsítom, hogy megcsal. Mindig találok bizonyítékat, és kiderül, hogy egy se bizonyíték. De ezt nem tudom abba hagyni. Vigyázzunk, a vallási szöveg olyan templomba való, van ám annak alapja is. Az igazi nagy kapcsolatban ki kell verni az összes biztosítékokat. Megbízom benned. Ez pedig csak úgy lehet, hogy ő is, meg te is az Istenbe bízol. És azt mondja az Úr, hogy ez gonoszság. És ugyanazt teszik, mint a pusztában az őseik. Adj enni, minek hoztál ide? Maradtunk volna Egyiptomban, jó volt a régi rendszer, tudom én, volt mit zabánunk, púréhagyma, minden Egyiptomban. Azt elfelejtették közben, hogy az első szülött fiúkat meggyilkolták? Elfelejtették, hogy nem volt nemzeti önállóságú? És mindig Mózes, bocsáss meg nekik, és akkor kaptak fűrjeket, tehát ehettek húst, megutálták a végig, aztán valamiféle mannát az égből, azt mondja, Jézus nem Mózes adta, és nem az égből, én vagyok az élet kenyere. És akkor meg nem volt vízük, akkor fakasszál forrást, és ez így megy. Testvérek, nem rólunk szól ez. És az Úr is azt mondja, hogy ez gonoszság. Mert a legnagyobb jótevőnkkel, Isten, hát ki tud annál nagyobbat tenni nekünk, hogy ő teremtett. És hogy megváltott az Úr és megbocsát. És hűtlen nemzedék. A másik, hogy az is igaz, hogy ja, hát igen, akkor megtapasztaltam, hogy ő szeret engem, meg stb., meg az Úr Jézus, meg első áldozó voltam, milyen szép napunk, meg bérmálás, de elfelejtik. Na most az Istennel való kapcsolat, akármilyen kis szikra, azt nem szabad elfelejteni. Ez a gyönyörű a Messiás váró igazi zsidóknál. Állandóan, hogy kiszabadítottál Egyiptomból. Hát mikor volt? Igen, de azt mondja a nagypapa húsvétkor, hogy te is ott voltál, be voltál csomagolva biológiailag az ősatyáidba, tehát téged is kiszabadított. Ez az állandó emlékezés a misébe. Megemlékezünk Urunk halálára, stb. Föltámadására, ahogy tegnap mondtam, volt, aki meg is kérdezhetett, hát csak megemlékezünk? Nem. Az egyház emlékezetébe belecsap a Teremtő Szentlélek, és Jézus itt lesz. Egyébként a zsidó emlékezés szóban is ez van, hogy jelenbe hozzuk. Itt van. Csodálatos. Igen, kemény megjegyzés. De, és itt van a predikáció másik fele, amit az idő rövidsége miatt nem lehetett elmondani, nem adatik más jel, mint Jónás próféta jele. És az evangélium hagyományban két változat van. Nem kaptuk más jelet, mint Jónás, és ott hagyta őket. A Máté evangéliumban pedig az van, kifejti. Nem kaptuk más jelet, mint Jónás prófét, aki 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrába, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a föld gyomrába, a földtámadás. A kettő viszont összetartozik. Na most nyilvánvaló, hogy a Jónás könyve az egy gyönyörű teológiai mese. Nem történt meg. Na de hogyha olyan egyszerű emberek voltak, akik azt gondolták, hogy a hal gyomrába lehet 3 napot tart, akkor is megértették. Szóval vigyázzunk, egy teológiai elbeszélés az igaz lehet. Hát senkinek nem jut eszébe, mikor hallja a tékozló fiú példabeszédet, hogy elmenjen és megtalálják, kiássák a tékozló fiú apjának a házát, hogy hol lakott. Nem arról szól. Ez Istenről szól, aki megbocsát a hazatérő gyermekének. Tehát nagyon fontos, Jónás maga nem is létezett, a proféták közé sorolják, hanem azért óriási könyv, mert ez profécia a proféciáról. Vagyis arról jövendől, hogy mi lesz a profétákkal. Mindig újabb üzenetet hoztak Izraelnek, és egyszer nem csak Izrael, hanem a pogányokhoz is kiárad az isteni tudás. Nagyon érdekes. Az Úr Jézus ezért, látjátok, ha valaki tudja azt, hogy Jézus az Isten fia, aki mindent beteljesített. Ő nem egy proféta, hanem amit a proféták mondtak, azt mind beteljesítette. Ha ezt valaki elfogadja, akkor Jézus minden szava helyére kerül, mert botrányos dolgokat mond, persze, mert Isten fia is új dolgot hoz, nem lehet emberleg kifejezni, akkor, ha nem tudom, vagy nem fogadom el, hogy ő kicsoda. Az Úr Jézus soha egy lépést nem tett Izrael földjén kívül. És mondta az apostoloknak, ne menjetek a pogányokhoz. Én csak Izrael szétszórt fiaihoz jöttem. Most. Miért? Mert 2000 év óta ők kaptak oktatást, de a többiért volt egy vallási óvoda, akkor egy vallási általános iskola. Hát kezdetben csak azt kellett tudni Ábrahámnak, hogy egy Isten van, és a többi benne törődjön. És bízom benne. Azért lesz sok utódod, mert én mondtam. Azért kéri, hogy áldozz fel Izsákot, mint a pogányok. Azért is feláldozzák az első szülöttet, a nagy baj van. Isten nem ezt akarta. Csak azért fogadd el, mert én mondtam, a bizalom. Na most sok mindent nem tudott. De elkezdődött a kinyilatkoztatás, és egy Izaiásnál már. Hát azt mondja, hogy a nemzetek csak olyanok, mint a vödrön a vízcsepp, és hogy a semmiből teremtette Izrael Isten a világot. Ő az Istenek Istene. És nem hagyja el az emberiséget, akik elszakadtak tőle, hanem majd eljön a Messiás, és mindent a tudtunkra ad. És akkor, amikor eljön, akkor már a pogányok is beléphetnek a szövetségbe. Ez nagyon érdekes. De most Jézus a földi életében mit akart? Hogy Izrael megtérjen. Mert ha minden zsidó elfogadta volna azt, hogy kicsoda Jézus, akkor elmaradt volna kereszthalál. És ha minden pogány udazarándokolt volna Jeruzsálembe, akkor a tudás által lettünk volna megváltva. De ez nem lehet. Tehát a kivégzés az nem az Istentől, az Atyától jött, hanem az emberektől. Ellenálltak. Egyszer átment zsidó határon pogány területre. Mert az apostolokkal egyedül akart lenni, hogy ne abajgassák őket. És oda jön egy pogány asszony, szírfőnisziai. És hogy a lányom szörnyen beteg, mert hallotta, gyógyít Jézus, gyógyítsd meg. Mondja, nem szabad a gyermekek asztaláról a kenyeret a kiskutyáknak adni. Hú, fölkapom a vizet, mit mondott a plébános? Mit beszél ez a Jézus? Kiskutyának néz minket? Az asszony belehelyezkedik. De a kiskutyák is esznek a gyermekek elmorzsált kenyereiből, a morzsákból. Azt mondja Jézus, asszony, nagy a te hited, nagyobb, mint Izraelé. Ez belehelyezkedett Izaiás második fejezetének kijelentésébe. Hogy elsősorban Izraelhez jött, de amikor eljön a Messiás, az Izrael istene, akkor majd ez kiárad a nemzetekre. És Jézus előre veszi pünkösdöt, és meggyógyítja. De azt mondta, akkora hitet nem találtam Izraelben. Húha! Hát lehet, hogy katolikusonkon kívül nagyobb hit van, egyesekkel szemben lehet? Hát azért az a pogány római százados, az nem egy Mária lány volt, se erkölcsileg, se politikailag semmi, de tudta az, hogy Jézus gyógyít, és azt mondja, a legkedvesebb szolgám, meg fog halni, siess, és gyógyítsd meg, és akkor küld szolgákat, hogy Jézus, nem vagyok én méltó, én pogány vagyok, és egy zsidó belép a pogányházába, akkor tisztátalan lesz. Nem vehet részt a szertartásokon. Ne lépd át a küszöbet, én pogány vagyok. Te csak egy szót mondj, és meggyógyul az én szolgám. Per distanciám, távolból meg tudsz gyógyítani. Rászólsz a halálra, és az elmegy. Micsoda hit van itt? Bámulatosak dolgok ezek. És kedves testvérek,

Andreas, gyönyörű görög név, mert telepesek voltak már Galileában, és ezek gagyogtak már görögül az apostolok, és oda mentek Andráshoz, mert görög a neve is, hogy Uram, szeretnénk beszélni Jézussal. Ugye ti vagytok az udvartal, vezess oda. Látni szeretnénk Jézust. Milyen érdekes. És amik oda mennek Jézus elé, egy nagyon furcsa dolog történt. Megint nem értjük. Akkor nem értjük, ha nem tudjuk, hogy ki a názáreti. Most mélyen megrendül a lelkem. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez az óra. De legyen meg a te akaratod. Hol rendült meg Jézus lelke? Az olajfák hegyén. Tehát ezek azt kérik, hogy át akarják lépni Izrael határait. De ez az ő életébe fog kerülni. Mert nem fogadja el Izrael anglob Jézust. Tehát kivégzik, és akkor imádkozik minden ember üdvösségéért. Elsősorban zsidóságért, másodszorban az összes pogányért, akik valaha születnek a világ végéig, minden bűn megvan bocsátva, persze akkor, ha elismerik, hogy ő ki, és kérik tőle. Ő megdöbbentő. És ezt az a nemzedék megérte. Nem tudjuk mi azt elképzelni, azt a hihetetlen dolgot, hogy az apostolok egy megkeresztelték a pogányokat, és azt mondták, nem kell ám betartani minden zsidó szokást. Ti be vagytok véve a szövetségbe. Tehát azt is lehetne mondani, hogy bizonyára mi vagyunk bevéve az ősi szövetségbe, amely szövetséget Jézus beteljesített. Azt mi nem tudjuk, annyira, hogy Pétert is megkísértette a zsidósága. Bocsássuk meg neki. Hát egész életében nem evett tisztátalan állatot. Most pedig leereszkedik egy lepedő eléje, mert pogány keresztényeknél vannak, és azt mondja, öld le és egyéb belőle. Én tisztátalan nem ettem. Azt mondja, ne mondd te tisztátalannak, amit én megtisztítottam. És jönnek, ő az emeleten van, és jönnek Cornélius százados pogány házából, hogy jöjj el hozzánk, mert ők keresztények akarnak lenni. És ez a Péter, akiben átment ez a hatalmas változás, átszakította Izraelt. A Szentlélek ereje szakította pünköstkor át ezt a rettenetes kerítést, amelynek megvolt az értelme. Elmegy, és megkereszteli Cornélius és a háza népét. És még ő is, Szent Pál apostol elkapta. Erre mondta Urbán atyánk, aki szeretett olyan viccesen fogalmazni. Nem hallottátok, hogy egyik bíboros nagyon lehordta a pápát? Hát nem. Hát nem olvassátok az abcselt, apostolok cselekedetét? Azt mondta Péternek Pál, hogy szégyeld magadat, képmutató vagy. Amikor a zsidókkal vagy, akkor minden zsidó törvényt betartasz. Amikor meg a pogányokból megkeresztelted, akkor meg nem. Ez nincs rendjén. És mit mondod? Nem azt, hogy fogd be a szád, hanem kérdezzük meg a Szent Lelket. Összejöttek. És törvénybe iktatta Péter, nem kell betartani. Az a tisztátalan és tisztálatok a férfi körülmetélését, az zsidó ilyen semmit, mert ti beleléptetek a teljességbe. Tehát az egy akkora esemény, testvérek. És nyilvánvaló, hogy ez azért lehetett, mert a jeruzsálemi zsidóság fél ezer ember is 40 napig Jézussal kommunikált, a híveinek megjelent és beszélt velük. És utána mondta, várjátok a lelket, ő majd mindent megvilágosít, amit én mondtam. Mert sok mindent tudtak, de nem állt össze. És íme ez a Jónás próféta jele. Mert azért ezt a szegény Jónást ne szígyük már, jó Isten azt mondja, menj Ninivébe, vagyis a pogány városba. Az a legrosszabb a Ninive. Semmi közünk. Hát elment a másik irányba. Hát hogyan? Hát prófétát nem küldhet pogányokhoz, hát nem is értenek hozzá. És hát ugye bedobták a tengerbe, a hal gyomrába volt, stb.

0: azt kiköpte, és odaért Ninivébe a pogányokhoz, és ő bűnbántot hirdetett, és a pogányok megtértek. Na jó, hát az nem megkeresztény megtérés, azt mondja, ez a jel, ez a nemzedék ezt meg fogja érni, hogy át lesz törve Izrael korlátai, mert Jézus, ahogy mondja Saul, Szent Pál, lerontotta a válaszfalat, ami Isten és ember között volt, a megszentelő kegyelmet, Ádám elszakadt, és ami az egyik ember és a másik között volt. És visszaadta ezt a csodálatos örök életet nekünk kereszt halála érdemével. Kedves testvérei, és így hát a vasárnapi predikáció is, hogy elénk állt, mert Jakob Neusner, ez a becsületes, messiást váró zsidó rabbi, nagy tudású professzor, egy könyvet írt arról, hogy a rabbi beszél Jézussal. Tehát a Máté evangéliumot elfogadja. És vannak dolgok, hogy nem tudom elfogadni. De tisztelem Jézus, de az az idegen, hogy ő nem úgy szól hozzánk, az ő Istene, hogy Izrael Isten azt mondta, hogy én és ti az én népem. Mindig én, ti. Jézus pedig én és te. Ez nagyon furcsa. Mondja azt is, hogy én és ti. Ez egy akkora változás, hogy megérni doktori disszertációkat és egyszerű hívők közötti vitákat és beszélgetéseket, mert ez a lényeg. Ez valami félelmetes. És azt mondja Jakob Neusner, hogy én maradok az örök Izraelnél. És akkor két változat van. Elfogadom azt, hogy a pogányok, magyarok, stb., akik nem zsidók, azoknak Jézus kapcsolat valahogy Istennel, de nekünk a törvény. És amennyiben betartjuk, annyiban vagyunk Isten gyermekei. Nem az én, hanem mi. Mi. És az utolsó mondat a könyvébe, és Isten nem döntött, hogy melyik a teljes. Döntött. Milyen jó lenne vele beszélgetni. Elmondhatnám, hogy rabbi úr, a jeruzsálemi zsidók tértek meg Krisztushoz, és átlépték ezt az áttörhetetlen határt. Tehát nem mi pogányok találtuk ki. Azért ezen el kell gondolkodni. Testvéreim, olyan logikai, történelmi bizonyítékaink vannak, hogy azokat mind át kell nézni. Például lenne egy rabbi jó barátom, akivel jó megmondhatnánk a magunkét. Őszintén, ez a barátság. Nem az, hogy mit szeretne hallani. Ő is megmondhatja. Például kifogásodhatja ezt, hogy ti szétvertétek Isten népét, mindegy csak te meg a jó Isten, mindent bemutatnám, hogy nem. Az egy új kapcsolat és egy új közösség lesz. De azért én azt mondanám, hogy rabbi úr, hol van a templomotok? Amióta a názáreti itt járt a földön, ő a templom, roncsátok le a templomot. Hol van a papságotok? Most szeretnék visszaállítani, nem lehet, mert az vérségi vonal, az Áronnak a családja, és ezt nem tudják kimutatni. És ez pont akkor van, amikor a názáreti megjelent, és ő a főpap. Aztán, milyen érdekes, hogy nem növekedett a kinyilatkoztatás. Tehát megharagudok rátok az Isten? 2000 év óta Izrael tudja, hogy nem kaptak új prófétát és új információkat. Testvérek, nagyon súlyos dolgok ezek. És a mai evangélium is ide tartozik. De még egy szót a mi atyánkról. Urunk, taníts meg minket imádkozni, mi atyánk, és Jézus azt mondja, hogy én atyám. De vigyázzunk, mit mond a bevezetőbe. Amikor te imádkozol, ezt az imát mond, zárkózz be a kamrádba. Ez nem egy házhúsú kis kamra, ilyen nem is volt a szűzanyáiknál. Mi lehetett ott? Egy konyha, melyik egy része hálószoba, másik meg talán állatok voltak benne. Rettenetes egyszerűség. Ez a szív. Lép be oda, ahol egyedül vagy. Azért próbáld ezt ki. Ha te belépsz és azt mondod, hogy én, ott nincs senki. oda nem léphet be a másik. Csak emléke, még a képe, de ott egyedül vagy. Ezért menekülnek az emberek, főleg kamaszkorban, amikor felfedezik az egyéniséget, pont arra nem gondolnak, amire Szent John Henry Newman 15 éves korában, hogy de akkor honnét az én? És azt mondja az Úr Jézus, menj be, zárkózz be, mert atyád a rejtekben is lát téged. Ott, ahol senki se láthat, és senki se ismer, az Isten, az Atya néz engem. És ez a nézés azt jelenti, hogy teremt, akar, most is. És ebben a mélységben egy másik keresztény is észreveszi, hogy akkor mi új rokonságban vagyunk. Itt van a anyád és testvére, ez ki az anyám és testvére? Erre mondja Szent Ágoston, hogy nagyobb dolog az, hogy Mária a szívébe, az személyébe befogadta az Isten fiát, mint hogy utána a testébe. Micsoda vérvonal ez! És ez a szeretetnek a teológiája, a filozófiája, a bölcsessége, a realitása. Tehát, hogy egy új kapcsolatba léphettünk Istennel, csak én, ő meg én, de a másik is, és ez az új kapcsolat egy új közösséget épít ki. Ezért van az, hogy az egyház minden korban a legnagyobb kísértés, hogy nem tudja azt, hogy mi az, hogy egyház. Középkorban is egy kicsit állam akart lenni. Vagy akkor egy vallási gyülekezet, kis csoportok, stb. Nem igaz. Kitalálhatatlan. Egy új emberiség, ami nélkül nincs emberiség. Csak gyötrelem van és egymás kínzása. A szeretetnek az nem erkölcsi parancs csak nálunk, hanem az egy tény, a megszentelő kegyelem. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Barsi Balázs atya július 21-én elhangzott szentbeszédét hallhatták.
2: Hírek. Legyen öröm az iskola kezdés. Elindította kampányát a Katolikus Karitász. Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével várja a híveket. Gyűjtést hirdetett a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és támogatást nyújtsanak, tanévkezdéskor és az év közben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, olvasható az Esztergom Budapest Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A kezdeményezés mellé állt Csemmer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Mint elmondta, egyszerű munkás családból származik, nehéz volt az egyszerű körülmények közül kitörni. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést is megkaphassa. Kiemelte, a kapott segítség többek között a program támogatásával is szeretné visszaadni. Csütörtöktől Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével és szó szerinti tisztasággal várja a híveket és zarándokokat. Gyakorlatilag egyetlen napon belül helyreállították a világ egyik legismertebb katolikus zarándokhelyén, Medjugorjeban a megrongált kegyhelyeket, fogalmazott Vujic Rutko Facebook oldalán. Csütörtökön már ismét makulátlan fehérségben ragyogott a jelenések hegyén álló béke királynője Mária szobor. Helyreállították a kék kereszt mellett álló másik Mária szobrot is, valamint a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát, amelyet a 31 éves lengyel elkövető gyúlékony folyadékkal öntött le, majd gyújtott fel. Eltávolították a keresztényeket sértő gyalázó feliratokat is. A szeretet és az összefogás ereje győzött az értelmetlen pusztítás felett. Szombaton zavartalanul megkezdődött a Mladifest ifjúsági találkozó. Gyűjtést hirdetett a Szeretett Szolgálat kárpátaljai viharkáros útjainak. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezett a beregszászi járási Mátai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat, tájékoztatott a Mátai Szeretett Szolgálat. Az adományokat az adományozz.hu oldalon lehetett felajánlani július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak.
3: Íreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A következő percekben Fábri Kornél és Martos Levente Balázs püspökatyák beszélgetését hallják a Biblia nem kerülgeti az emberi sötétséget témában.
3: Szeretettel köszöntöm a Biblia egy év alatt podcast hallgatóit és nézőit a következő kérdezfelelek adásunkban. A mai alkalommal is segítségünkre lesz Martos Levente Balázs püspökatya, a Pápai Biblikus Bizottságnak a tagja. Köszönöm, hogy ma is itt vagy, és segítesz megválaszolni a kérdéseket.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Legutóbbi adásban a honfoglalás és a bírák könyvét néztük meg, és még maradt néhány kérdés a mai alkalomra. Továbbra is nagyon szépen köszönjük a bátorításokat, a kérdéseket, amit megtehettek a YouTube alatt, vagy éppen a podcast alatt. Illetve ha e-mailt írtok, akkor a közösségszolgálat@ zarándok.ma e-mail címre írhattok, és az a kérésünk, hogy mindig írjátok oda, hogy mely bibliai részhez, vagy mely naphoz szánjátok a kéréseteket. Számunkra sokkal könnyebb, mint hogyha csak olvasunk valamit, hogy hát ez a fogadalom elég érdekes volt, de nem tudom konkrétan melyikről van szó. Úgyhogy kérem, hogy ebben segítsétek a szerkesztői munkát, hogy megadjátok, hogy mely bibliai részhez van konkrétan a kérdésetek. Úgyhogy most vágjunk is bele, folytassuk tehát a honfoglalás és a bírák korának a következő részét, ahol eljutottunk ugye a bírák könyvének a vége közepéhez. Az első kérdés, hogy a bírák könyvében találkozunk azzal a jelenettel, amikor Iftah egy győztes csatát nyer, és azt a fogadalmat teszi, hogy ha nyer, előtte volt még, akkor ha hazaér, az első ember, aki vele szembe jön, azt feláldozza Istennek. Ennek egy furcsa fogadalom. És azt kérdezi Hajni, hogy Isten nem alázhatta volna meg Iftahot azzal, hogy fogadalma miatt vereséget szenved? Tehát, hogy megóvjon egy embert a feláldozástól. Isten esetleg be sem avatkozott, és a gonosz lélek támogatta Iftahot a harcban? Esetleg a nem megfelelő fogadalom mellett mégis Isten segítette a népet? A lány feláldozása előképe Jézus halálának, mert egy hal meg a népért?
4: Az Ószövetségben nem egy olyan történetet találunk, amelyik egyfelől sokrétű és másfelől titokzatos, sőt, bizonyos értelemben homályos, sőt, bizonyos értelemben negatív és bűnökkel terhes. Ugye Iftahnak ez a fogadalma sok szempontból megütközést kelthet a mai világban. Egy kicsit talán, bocsánatot kérek a távoli példáért, de egy olyan népi költemény jut eszembe, mint a magyarban a Kőműves Kelemen balladája, ahol a kőművesnek a felesége lesz az áldozat, illetve a gyermek is ugye a történet végén aztán szintén elpusztul ebben a helyzetben. A népeknek az emlékezetében tulajdonképpen gyakran látunk olyan helyzeteket, ahol valamilyen győzelemnek megvan a maga sajátos ára. Tehát ahol azzal szembesülünk, hogy lehet, hogy valaki győztesen kerül ki egy csatából, de azért ő maga meg kell, hogy fizesse az árat. Ez tulajdonképpen egy olyan fajta drámai feszültség, amelyik egy görög tragédiába, vagy egy Shakespeare drámába simán megtalálna maga teljességét. Itt is valami ilyesmiről van szó. A nehézség az, hogy ezt hogyan tudjuk a mindenható, szerető, igazságos és jóságos Isten fogalmával összekapcsolni. Jefte tulajdonképpen egy tragikus, vagy Iftah, ugye különböző fordításokban különbözőképpen említjük őt, Iftah tulajdonképpen egy tragikus alak, aki ugyan megnyeri a csatát, de elveszíti a saját gyermekének az életét. Hogyha körülnézünk, a mai napig találunk olyan műalkotásokat, vagy filmeket, vagy regényeket, ahol a főszereplők éppen nagyon hasonló tragikus helyzeteket élnek át. Most vagy azt kell mondanunk, hogy a Biblia egy ilyen történetet megőriz, de nem helyesel, csak hogy ennek nem látjuk semmilyen nyomát a történet elbeszélésében, vagy azt kell mondanunk, hogy valamilyen módon a szereplőknek csak egy részét, csak a tetteiknek egyik oldalát tudjuk elfogadni példaszerűnek. Az, hogy valaki egy jó fogadalmat tesz, tehát ő bizonyos értelemben az Isten kapcsolatának, vagy az emberek közösségének az előrehaladásáért munkálkodik, az helyes. De hogy valaki egy ilyen aránytalan és helytelen dolgot visz végbe, az talán azt kéne mondanunk, hogy örök emberi dilemma. Amikor Jézus kereszthalálára terelődik a szó, ott is azt kellene mondanunk, hogy Isten a maga részéről nem akarja megölni a fiát. És ő nem arról van szó, hogy mondjam, bizonyos értelemben véletlenül áldozattá válna a szónak ebben az értelmében, ilyen véletlen és vétlen áldozattá válna az Úr Jézus. Én legalábbis úgy gondolom, teológusként is az a véleményem, hogy Jézus azért hal meg, mert az emberek gonoszak körülötte, illetve azért hal meg, mert Isten nem vonja vissza az ő szeretet ígéretét, az ő szolidaritásra tett ígéretét, a bűnösökkel való szolidaritását, még akkor sem, hogyha ez bizonyos értelemben a saját életébe kerül. Ilyen nagyon tág értelemben talán lehet azt mondani, hogy annak a lánynak a föláldozott élete az valamit előre jelez. Nagyon távolról azt lehetne mondani, hogy Jézus sorsa és tragikus sors, ugyanakkor Isten mégis éppen az ő odaadott életével győzedelmeskedik a halál fölött.
3: Az ő halálának volt értelme, hiszen megváltást adott számunkra. Ennek a lánynak a halála, bár nem emlékszem már, hogy végülis megteszi ezt a fogadalmát, hívtak, vagy nem?
4: Ez egy vitatott tény. A történet végén ugye igazából azt olvassuk, hogy az apa beváltja fogadalmát, de előtte meg arról van szó, hogy a lány elment 2 hónapra szüzességének az ünnepét ülni. Tehát tulajdonképpen vannak, akik úgy gondolják, hogy a történet nem akarja azt állítani, hogy végül meg is hal, hanem hogy inkább, hogy megint csak az értelmezés egy másik síkjára kalandozzunk, hanem hogy inkább egy felnőtté válásnak a története. Tehát, hogy ez a lány tulajdonképpen az önálló életét fogja elkezdeni, vagy a szüzességi fogadalma lesz az a fogadalma, amit igazából bevált. Ma ez kétségtelen egy olyan történet is, amelyikbe esetleg föltetjük azt a kérdést, hogy hát mégis akkor mi a dolga egy apának a lányával kapcsolatban, a szülőknek meddig terjed a felelőssége és meddig terjednek a lehetőségei a gyermekeiknek az önálló életével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy a Biblia elbeszéléseket a saját kulcsuk szerint érdemes olvasnunk, és ugyanakkor az sem ördögtől való, hogyha mi a mai korunknak a kérdéseit, azokat megpróbáljuk legalább részben föltenni ezekkel a régi történetekkel kapcsolatban.
3: Hát ugye ebbe futunk mindig bele, amikor megbotránkozunk azon, hogy Szentírás szerint Isten akarja, hogy megöljék a nőket, gyerekeket, férfiakat, írtsanak ki mindenkit, és ezzel a mai fejünkkel nem tudunk mit kezdeni, és ezért kell helyre tenni, hogy valóban Isten szándéka volt-e, vagy inkább az emberi gondolat, amit kivetítenek Istenre. És ehhez kapcsolódik a következő kérdés is, a YouTube-on írja valaki, hogy nem csak a fogadalom problémás, hogy a hívtak tesz, hanem a 137. Zsoltár vége is. Ugye ezt idézném ezt, hogy mi van ott, mert tényleg egy elég izgalmas rész. Ne felejtsd el, Uram, Edom fiainak Jeruzsálem napját. Amikor így kiáltoztak, romboljátok le, hadd pusztuljon el a földig. Bábel leánya, te pusztító, áldott, aki megfizeti neked, ami gonoszságot velünk tettél. Áldott, aki megragadja a gyermekeidet, és szétzúzza őket a sziklán. Hát és egy 18-as karikát, hadd folytassam még a kérdést, hogy szól. Nem tudok elfogadható magyarázatot, sem teológiait, sem semmilyen mást, ami indokolná csecsemők sziklához csapdosását, és azt gondolom, teljesen igaza van, sajnos a nevét nem tudom a kérdezőnek, erről miért nem volt magyarázat? Hát nyilván ez az én kérdésem most ilyen szempontból, hogy nem jut mindenre idő magyarázat, hogy ez az alapvető cél a Biblia elolvasása, és néhány dolgra tudunk csak kitérni más micatyával egyetértésben, illetve az ő elmélkedése alapján, de hogy akkor tényleg tegyük helyre, hogy mit tudunk kezdeni egy ilyen Zsoltár véggel, ami egyik legdurvább Zsoltár befejezés.
4: A nehézségünk egyébként az, hogy ezzel Zsoltár olyan szépen indul, vagy legalábbis olyan meghatóan kezdődik, ugye azzal kezdődik, hogy Babilon vizei mellett ültünk, és sírva Sionra gondoltunk, azon a földön a fűzfák lombja közé akasztottuk hárfáinkat, elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk, hogyan dalolhatnánk Sion énekét idegen földön. Tehát tulajdonképpen egy nagyon megható, szép imádsággal van dolgunk, amelyik a babiloni fogságnak a fájdalmát, a szomorúságát kezdje megénekelni, majd a szöveg végén tulajdonképpen az úgynevezett átok zsoltároknak az egyik legkegyetlenebb formáját fogalmazza meg. Az átok zsoltároknál érdemes azt tudni, vagy érdemes azt látni, hogy az egyház történetben is különbözőképpen álltak hozzá a hívő emberek. az egyházatyák, erre mindjárt mondok egy példát, tulajdonképpen jelképes értelmet adtak nekik, tehát nem törölték őket a Bibliából. Egyértelmű volt az, hogy ezeket nem lehet szó szerint érteni, mert akkor olyan helyzetbe kerülünk, amit Isten nem akarhat. Tehát jelképes értelmet adtak nekik. Jóval később, például a 20. században az egyház azt mondta, hogy ezeket a részleteket kihagyja a Zsolos máskönyvből. Tehát a mai Zsolos máskönyvben, az egyháznak a hivatalos imádságában nemhogy a magyarázat nem szerepel, de még ez a vers sem szerepel.
3: Én sem találkoztam még vele.
4: Ez nyilván tényleg így van, hogy az eleje az megvan. Na de hát az egyház mégiscsak a zsoltárok gyűjteményét tekinti egészében a Szentírás részének. Ezért aztán bizonyos értelemben visszatérünk az egyházatyákhoz. Az emlékeim szerint például Origenész azt mondta, ugye a 3. századi alexandriai teológus, Origenész azt mondta, hogy ezt a verset úgy kell érteni, hogy a szikla Krisztus, a Babilon gyermekei pedig tulajdonképpen nem más, mint a mi rosszaságunknak és bűnösségünknek rossz gondolatai. Tehát, hogyha ezeket oda vágjuk Krisztushoz, tehát a bennünk felszökő rossz gondolatokat valahogy a mi Úrunk Jézushoz közelítjük, vagy vele ütköztetjük, akkor rajta ezek szét fognak törni. Most, hogy ez egy mai ember számára nagyon furcsa és nagyon megbotránkoztató, vagy akár ez a magyarázat sem kielégítő, én ezzel abszolút tisztában vagyok, vagy úgy gondolom, hogy engem sem nyugtatnak minden szempontból. Azt szoktam állítani, hogy a Bibliának azok a részletei, amelyeket ma nem vennénk be a Bibliába, olyanok, mint a saját életünknek azok a részletei, amelyekre ma nem vagyunk büszkék. De azok, akik ma vagyunk, azok abban a küzdelemben születtek, vagy született meg, amit részben a negatív, saját negatív tendenciáinkkal szemben folytattunk. Tehát a Szentírás tükrözi azt a folyamatot, azt a belső küzdelmet és belső növekedést, amelyiket bizonyos értelemben személyes vagy közösségi szinten sem spórolhatunk meg magunknak. Nem tudok azokkal egyetérteni, akik azt mondják, hogy az erőszaknak efféle dobzódása bizonyos körülmények között megengedhető. Tehát az erőszak érthető, mindig van valamilyen oka, de ettől még nem megengedhető. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a szöveget olvasva, ezt érdemes kimondanunk, ezzel együtt tiszteljük ezt a szöveget úgy, ahogy van, mint egy hosszú fejlődésnek a történetét, amelyikben egyébként mi is beletartozunk.
3: És úgy tűnik, hogy az első századi egyházatyáknak is ugyanilyen gondjuk volt az ennek a szövegnek a megértésére, és ezért hozták az allegórikus értelmezést, hogy lám, ilyen szempontból ez is érthetőbbé válik számunkra, vagy tényleg, hogyha gondoltuk is arra, hogy amikor a Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, meg az ökröket, meg az állatokat, hogy mi a Szentlélek templomba vagyunk, és hogy kérhetjük Jézus, hogy űzze ki belőlünk is. Hogy haragosan, hogy ostort font kiűzni, mert semmi keresni voltok itt, hogy minden, ami rossz, és nem való a mi életünkbe, azt Jézus vegye el. Tehát ez is egy ilyen allegorikus értelmezés, egy konkrét történet kapcsán. Menjünk is tovább.
4: Egyébként még egyet hadd jegyezzek meg, hogy a hallgatók, tehát remélem nem leszek nagyon botrányos, de ugye ezt a zsoltárt például a Boniem is megzenistette, tehát ez a By the Rivers of Babylon, ezt most akkor ne énekeljük el együtt, de hogy nagyon érdekes, ahogyan a Szentírásban ezek a nagyon különböző regiszterek hát egymás mellett vannak, és egymás mellett szólalnak meg. Tehát a tiszteletre méltó fájdalomnak és az erőszakoskodásba torkolló gyűlölködésnek a sorait olvassuk itt egymás mellett, még egyszer abban a biztos tudatban, hogy az egész Szentírás az a béke és az egymás tisztelete felé halad.
3: És van benne egy önmagára tett fogadalom, hogy száradjon el a jobb kezem, tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad Jeruzsálem. Tehát ez a fogsági időből, hogy hát nekem mindig ott vissza kell vágyni. És hát hányszor adhat ez erőt, hogy mi a legfontosabb az életemben, mi az, ami fontos a számomra, és hogy sose feledkezzem meg a legfőbb célomról. vagy például az örök üdvösségről. Tehát ez is egy lehet, ugye, hogy akár kértem a jó Isten, hogy mindenáron akadályozza meg, hogyha én eltérülnék attól a szándékomtól, hogy ő hozzá szeretném menni a halálom után, és örökké boldogan beleélni. Tehát ez egy ilyen szép előképe lehet ennek. Egyébként még egy kis kiegészítés, ha már a Boniemet említettük, hogy a Pápai Magyar Intézetnek a kápolnájában is Prokop Péternek egy szép freskója van, és ott is látható ez a rész, hogy ott fel vannak akasztva a hárfák a fák a lobjába.
4: Idegenföldön. Azért Rómában sokan dicsítik Isten, de hát azért
3: ez így van. Menjünk tovább, a Bírák könyve 12.-15. fejezetében Sámsonnal találkozunk, és egy érdekes felvetés, ugye említettem valamelyik alkalommal, hogy máig benne maradt a képes Bibliában, amikor Sámson ugye a vakon is már nyomja szét ugye az épület falait, és halálában több embert ölt meg a filiszteusok között, mint korábban, de hajnak a kérdezi, hogy vajon Sámsonban démoni erők működtek? Ha nem is ilyen durván, de ma is működnek ilyen értelmetlenül pusztító erők néhány emberben, azokban is, akik nem ölnek, csak hangoskodva tesznek valamit, itt fura mondat vége, de hogy lehet erről szó, hogy ilyen démoni ereje volt, ugye nem emberi, hanem sokkal nagyobb ereje volt ennél.
4: A Sámson történetének egészében én ezt nem látom, tehát én inkább úgy gondolom, hogy Sámsonnak az ereje akkor nagy, amikor Istennel van, és akkor gyengül meg, amikor kiszolgáltatja magát részben a saját szenvedélyeinek, vagy azoknak, vagy ezen keresztül azoknak, akik Izrael ellenségei. Kétségtelen, hogy Sámson alakjába bizonyos értelemben talán népmesei elemek is úgy beleszövődnek, tehát ez egy legendás alak, akinek megint csak a történetében az emberi és az isteni nagyon szinte kibogozhatatlanul egymással összefonódik. Általában azért inkább úgy szoktuk értelmezni, hogy a Dágon Isten feletti győzelem az, amit végül Sámson egy önmaga föláldozásával visz végbe. Tehát itt sajnos megint egy erőszakos jelenettel találkozunk, amelyikben a Biblia szerzője valamilyen módon Sámson Istenhez térését ünnepli.
3: Így van. És sok esetben találkozunk azzal a Bibliában, hogy egyszer csak leírek történetet, anélkül bármilyen erkölcsi következtetést levonna, tehát csak oda teszi, hogy ez van. Aztán ki kezdje vele, amit szeretne. Térjünk át a Sámuel első könyvére, hogy ott van Hanna imája. És Zsuzsanna kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a legtöbb fordításban Anna név szerepel a Sámuel első könyvében, és itt Hanna név szerepel.
4: Hát itt a fordítások tulajdonképpen ilyen vagy olyan hagyományt követnek, tehát tudjuk, hogy a héber nyelvnek egy meglehetősen más jellege van, mint amit legalábbis a magyarban megszoktunk. Ott a H betűnek is egyébként többféle formája van, van a H, meg a het, van a kafnak is van erősebb és gyengébb változata, és így tovább. Tehát, hogy tulajdonképpen a bibliai személyi nevek általában egy hosszabb közvetítéssel kerültek át a magyar nyelvbe. Ugye annak idején a mi tanárunk is még úgy emlékszem, Tarjányi professzor mondta, hogy mi Jeremiás prófétáról beszélünk, és nagyon furcsa lenne, hogyha hirtelen Jirmiáhúnak kellene őt emlegetnünk, vagy Jesájáhúnak Izajást, vagy Ézsaiást. Ugye gyakorlatilag, amikor mondjuk manapság az ökumenikus fordításokon dolgoznak, ott is az egyik első kérdés, hogy el kell dönteni, hogy melyik vallási közösségnek a fordítási hagyományát kövessék. A mi megszokott kiejtésünk az általában a héber bibliának a görög fordításához, illetve a görög fordításnak a latinizált formájához igazodik, és a Hanna közelebb van a héber kiejtéshez, az Anna az pedig közelebb van egy latinizált formához, amelyikből már mondjuk, hogy az olaszokra gondolunk, ők egyáltalán nem ejtenek ki hát, ahonnan ez a H betű már elveszett.
3: Ugye az Alleluja, ugye az Hallelujahve, ugye abból indult, hogy dicsérjétek Isten, hogy csak Alleluja maradt.
4: Így van.
3: Igen, ez nagyon izgalmas egyébként, hogy a különböző fordítások hogyan adják ezt vissza, de ugyanígy a helységnevek, akár Pál apostol missziós útján is, hogy a protestáns verzióban így szerepel máshol, tehát Efézus vagy Efezus, ezek is ilyen kérdések, tehát leginkább a görög átírást érdemes talán követni. Sámuel, ugye Hanna imádkozik, vagy Anna, megkapja Istentől időskorára a kis Sámuelt, és ugye elviszi Élihez, és azt kérdezi Szonya, hogy vajon mennyi idős lehetett a kis Sámuel, amikor az édesanyja otthagyja Élinél.
4: Azt hiszem, hogy ez pontosan nem mondja el a szöveg. Ugye arra hangsúlyt helyez, hogy lejárt a szoptatásának az ideje, tehát ezt jelzi. Ugyanakkor, hogy a gyermek még nagyon kicsi volt, azt is jelzi a szöveg. Tehát így pontosan erről azt hiszem nem tudunk mondani. Kisgyermekkorától fogva az Úr szentében nő fel, tehát valamilyen módon ugye itt is egy fogadalom van a háttérben, amit még Hanna tett. Ezt a fogadalmat, amint lehet, beváltja.
3: Köszönöm. Egy utolsó kérdés van még itt. Első Sámuel könyve 6-8. Annyit kérdez valaki a YouTube-ról, hogy mi az az Astarót, vagy Astarté?
4: Ugye itt a kánaánita hitvilágnak a távoli vízfényeit látjuk tulajdonképpen a Bibliában. Ugye a kánaánita panteonnak, tehát az isteni világnak a fő istensége Bál, és mellette van Aserá, vagy esetleg Astarté, tulajdonképpen a női istenség. A korai szövegekben azt látjuk, hogy például Izrael istene soha nem szerepel úgy, mint egy, hogy mondjam, isteni családnak a fő tagja. Ez viszont Bálnál megtörténik, tehát az Astarót, vagy Astarte, vagy Aserá, ezek a női istennek a nevei.
3: Pogány istenségről van
4: igen,
3: szó igazából,
4: igen.
3: Tehát nyilván igen. Egy mi istenünkkel. Én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a következő részben.

Az elmúlt percekben Fábry Kornélis Martos Levente Balázs püspök atyák beszélgetését hallották a Biblia nem kerülgeti az emberi sötétséget témában.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek. Palackozott vizet visz Nógrád megyei Ecsegre a magyar-máltai szeretett szolgálat. 21 életvédő szervezet nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Palackozott vizet visz a Nógrád vármegyei Ecsegen víz nélkül maradt lakóknak a magyar-máltai szeretett szolgálat. A hőségben a település kutyai kiszáradtak, írt a közleményében a szolgálat. A település 2 utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától. A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és 2 utca lakói víz nélkül maradtak. A terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a magyar-máltai szeretetszolgálattal megállapodott, hogy a szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. Itt fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat. 21 életvédő szervezet, akik a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó, nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert nem kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek. Az abortusz szabályozást érintő minisztériumi egyeztetésen adta hírül a Magyar Kurír. A levélben ellenzik az esemény utáni tabletta, melynek életet kioltó hatása is lehet, vény kötelezettségének enyhítését, az abortusz tabletta bevezetését és a szívhangrendelet módosítását. Álláspontjuk szerint ezek gyengítenék a magzati életvédelmét, valamint egészségügyi és lelki kockázatokat hordoznak. A szervezetek szélesebb társadalmi egyeztetést, valamint a válsághelyzetben lévő várandós nők támogatását célzó intézkedések erősítését sürgetik. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában, adta hírül a Magyar Kurír. A kinevezés megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát egy francia bíboros vezeti 2014 óta. Az apostoli szignatúra történetéről és működéséről a Magyar Katolikus Lexikonban bővebben is lehet olvasni. Érdekesség, hogy a szócikket éppen Erdő Péter jegyzi. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházok dikasztériumában is.
2: Híreinket hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A szentmisét Móroc Tamás atya mutatja be Bodajkon, a mindenkor segítő Szűz Mária kegy templomban.
2: Szentmisénkben most együtt tudunk lenni a bodajki Szűz anya szeretetét, kegyelmét kérve. Móroc Tamás plébános atya vagyok. Jó magam fogom a szentmisét bemutatni, melyben megkeresztelünk egy kisgyermeket, és hálát adunk munkatársunk szolgálatáért. Legyünk együtt így a rádió hullámokon keresztül is, különösen azokkal, akik életállapotuk, betegségük, nehézségek közepette csak így módon tudnak egyházunk liturgikus közösségéhez kapcsolódni. Ebben a nagy melegben vigyázzunk egymásra, és kérjük az Urat, áldja meg népünket, nemzetünket, Európát, adjon esőt, vigyázzon ránk, és tudjunk mi is egymásra vigyázni. Így kezdjük most ünnepi szentmisénket Bodajkról, a mindenkor segítő Szűz anya kegyhelyének bazilikájából.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a felelőtted.
0: 69. Zsoltár szavaival kezdtük szentmisénket, minden nap zsolozsmánkat is. Ezzel a gyönyörű Zsoltárral kezdjük: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem. És valóban nem kérünk kevesebbet az Úrtól, mint álljon mellettünk, hogy megdicsőjön bennünk az ő szent neve. Le tudjuk győzni a rosszat, tudjunk a gonosz ellen győzni, és megdicsőjön az ő szent neve bennünk, cselekedeteinkben, cselekedeteink által. Szeretettel köszöntöm a kedves híveket, a Mária Rádió kedves hallgatóit, és azokat is, akik a közösségi médián keresztül kapcsolódnak be szentmisénkbe. Szentmisénket hálából a szent szolgálatban kapott kegyelmekért imádkozom. Szeretettel köszöntöm a ma jubiláló kántorasszonyunkat, akit a szentmise végén röviden köszönteni, személyesen is szeretnénk köszönteni. 10 éve, hogy itt szolgálsz kegyhelyünkön, bazilikánkban, hűséged, szereteted megérdemli, hogy most rád figyeljünk, és megköszönjünk téged a jó Istennek. Isten áldja meg ezt a szolgálatot, és legyél még velünk következő 10 évben is. Szeretettel köszöntöm a Varga családot. 5. gyermeküket hozták el keresztelni ide, az ország legrégebbi kegyhelyére, Bodajkra, hogy Mária Lucát az Úrnak ajánljuk, és kérjük, hogy az átteredő bűnt lemosva Isten gyermekévé váljon. Külön szeretném itt is megköszönni az édesanyának, Varga Veronikának, hogy az előző években, hát pont talán 3. vagy 4. gyermekkel a méhében, jött el kutatni azt a gyönyörű barokk kottatárat, amely azóta, hát most már mondhatom, nemzetközi szintű hírűvé is vált, és ezt a munkát ő kezdte el, az ő szeretete mutatkozik meg a kották kiválogatásában. Mi meg ma nagy örömmel szeretnénk értük, értetek imádkozni, hálát adni az ő gyermekért és azért a nagy családért, amely hát a mögöttetek is van, és így imádkozni veletek. Illetve köszöntöm a görög katolikus pap növendékeket, akik táboroztak, vagy táboroztok most, lesz a vége. Most lett vége a táborotoknak, és eljöttetek a Szent Liturgiára. Kárpátaljáról jöttünk, több görög katolikussal találkoztunk talán ott, mint rómaival. Örülök, hogy itt vagytok, és szolgáltok a mai szentmisén. Isten áldása legyen rajtatok is. Szentmisénk elején kérdezem a kedves szülőket, vállaljátok-e, hogy keresztény, katolikus módon nevelitek gyermeketeket? Kedves keresztszülők, támogatjátok-e gyermeket, szülőket abban a vállalt kötelességben, amit az imént megígértek? Kedves Mária Luca, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség, ennek a közösségnek a nevében most megjelöllek téged a kereszttel. Kedves szülők, keresztszülők, majd ti is jelöljétek meg gyermeketek homlokát Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek szent jelével, és így fogadjuk a már megkereszteltek ezt a csöpséget Isten szent templomában.

Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg kegyelmi adományaidat bennünk, s megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr: Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélküli bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje.

0: Sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amikor beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették, sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk, mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig, mintegy 5000 férfi evett, nem számítva nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igéi tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, mindig szoktam címet adni a vasárnapi beszédeknek. Most elmondom a címet, mert majd fontos lesz, vagy legalábbis bizonyára találkozunk ezzel a gondolattal. Csak arra a kis zsebre gondolok. Kedves testvérek, jól ismert rész Máté evangéliumából a kenyér és a halszaporításnak története. Jézus több ezer embert etett meg, és ezzel meghív bennünket is arra, hogy tápláló szeretettel legyünk a társaink, az emberek iránt. Persze föltehetjük a kérdést az Úrnak, hogy hogy tudunk mi több ezer embert megetetni? Hát mi olyan csodát nem tudunk tenni, nem tudunk pár kenyérből, halból több ezer embert megetetni, és a korai egyház sem egy ilyen nagy élelmiszerosztó közösségként élte meg létét. Testvérek, az evangéliumot mindig lelki síkon is kell érteni, sőt, mindent, amit Jézus tett, csodákat, cselekedeteket, annak van egy lelki, magasabb rétű síkja. És ilyen módon megkereshetjük, hogy hogyan tudunk mi is táplálni másokat. Elsősorban az eukarisztia a legfőbb táplálékunk. Az a kis ostya, bármennyire törjük, mindenkinek a teljes Krisztust adja. Krisztus nem tud kevesebbet adni, mint önmagát teljesen. És táplál bennünket az igével is, azzal az igével, amely, mint egy kiapadhatatlan kút, bármennyit iszunk belőle, minél többre vágyunk a friss vízre.

De mi is tudjuk egymást táplálni, sőt, amit itt mi megkapunk a templomban, azt a táplálékot tovább kell adnunk az embereknek. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogyan tudunk eljutni az emberekhez. Én itt pár emberhez, hála Isten, nem olyan kevéshez, de tudunk szólni, és hát eljutunk sokakhoz az interneten, rádión keresztül. De igazából ti vagytok azok, akiket az Úr meghív arra, hogy tápláljátok a többieket. És testvérek, itt igazából abba is fogom hagyni a prédikációt, abban az értelemben, hogy most, amit én kaptam táplálékot idén, nyáron, hagyd mondjam el, hogy a legnagyobb lelki élményem volt idáig, azt szeretném megosztani veletek, hogy ti is legyetek ilyen táplálóak mások iránt. És most tényleg inkognitóba maradva, mostantól megkértem egy fiatal testvérünket, aki fiataloknak tett tanúságot, és ott lehettem én is ezen, azóta is hatása alatt vagyok. Milyen gyönyörű, őszinte és tiszta Isten élmény volt, ahogy ő mert másoknak beszélni. És most, hogy felolvasom az ő beszédét, gondolatait, arra kérlek benneteket, hogy legyetek ti is ilyen, hát missziós lelkületűek, ilyen táplálóak mások felé. És mostantól akkor ezt a általa megírt tanúságot hagy olvassam föl. Egy csoda volt számomra a dobogón állni. Kezdettől fogva úgy próbáltam megélni a sportot, hogy abban Isten is jelen legyen. Úgy érzem, a hitem és a sporthoz való viszonyom kölcsönösen erősítik egymást. Minden verseny előtt imádkozni szoktam. Különösen akkor, amikor félek, vagy úgy érzem, hogy szükségem van valakire, nagybetűvel írva, aki erőt ad. Mindig tartok egy rózsafüzért a zsebemben, amikor pályára lépek. Ha nagyon mélyen vagyok, csak arra a kis zsebre gondolok. Ilyenkor úgy érzem, mintha valaki mellettem állna és segítene előre. A cipőm is említésre méltó, mert a kedvenc idézetemet írtam rá, amely szöveget mindig elmondok pályára lépésem előtt, Római Levél 8.31, amely így szól: mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? A legmeghatározóbb élményem idén áprilisban történt a második válogatott hétvégén. Ez az esemény gyakorlatilag eldöntötte, kik utazhatnak az Európa és világbajnokságra. Két héttel korábban nagyon rossz állapotban voltam. Tudtam, kit szeretnék legyőzni, és emiatt elkövettem egy nagy hibát. Túl edzettem magamat. Annyira kimerültem, hogy még a feladás gondolata is megkísértett. Elveszettnek éreztem magam. Erre még rátett egy lapáttal az iskolai stressz is. Úgy éreztem, már csak egyetlen reményem maradt. A verseny előtti pénteken, ahogy mindig, elmentem a templomba. Segítséget, erőt és útmutatást kértem a helyzetemhez. Másnap, amikor befejeződött a döntő, pályacsúcsot döntöttem a korosztályomban, már tudtam, hogy engem fognak kiválasztani. Amikor lejöttem a pályáról, egyszerűen nem értettem, hogyan történhetett minden ennyire pontosan úgy, hogy végül minden a javamra fordult. Akkor is éreztem, hogy még ha nem is értem mindig, mi miért történik, Isten végig mellettem van. Az Európa-bajnokság egészen más élmény volt. Ott csak akkor tudatosult bennem igazán minden, amikor a sporttársammal együtt a dobogóra álltunk, és a tömegben megláttam a szüleimet. Az a pillanat örökre megmaradt bennem. Azóta is sokszor eszembe jut, hogyan sikerülhetett mindez, mert egyedül biztosan nem ment volna. Hiszem, hogy Isten végig velem volt, és erőt adott a legnehezebb pillanatokban is. A legjobb pedig az, hogy ez még csak az utam kezdete. Szinte szó szerint ezt mondta a fiatal a többi fiatalnak, többet jelentettek ezek a szavak, mint bármit mondtam volna én papként.
És testvérek, egy 15 éves fiatalról van szó. Azt kívánom itt a nagy családnak is, hogy legyetek ilyen hitvallóak ti is. Hogy valljuk meg mindig, hogy kicsoda nekünk a Jóisten. Hogy az ő tápláló szeretete, az ő irgalma, az ő erőt adó kegyelme az, amely bennünket késztet a jóra, és segít a nehézségeken. Kedves testvérek, legyünk mi is ilyen táplálóak egymásnak, és mindenkinek kívánok ilyen gyönyörű élményt, mint amit idén nyáron én is megélhettem, és most átadhattam nektek. Amen.

0: Kedves testvérek, most kérem, álljunk fel, és készülve a keresztségre hívjuk segítségül Isten szentjeit. Legyenek velünk a szentek, akik befogadják majd Mária Lucát, hiszen a megszentelő kegyelem állapotában az Isten országának polgárai, mennyország örökösei leszünk. Szentséges Szűz Mária Isten anyja, keresztelő Szent János, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, Szent Luca vértanú asszony, Istennek minden szentjei. Mindenható örök Isten, te azért küldted fiad a te világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságot csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadíts meg ezt a gyermeket az átteredő bűntől. Tedd őt szent fölséget templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek ereje. Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, ki él és uralkodik mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Most pedig megszenteljük azt a vizet, amellyel megkeresztelt a gyermeket. Megkérlek, Sára, hogy fogd meg, gyere, légy szíves, ide, mellé. És megfogod azt a kis kancsót, amelyben megszenteljük a vizet. Fogod a kancsót csak. Az egyes fohászokra mondjuk, áldunk téged, Istenünk. Jóságos atyánk, te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az Isten gyermekség új életét.
1: Áldunk téged, Istenünk.
0: Te vízből és Szentlélekből minden megkeresztelt embert egy népé teszel fiadban, Jézus Krisztusban.
1: Áldunk téged, Istenünk.
0: Te szívünkbe öntött szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk.
1: Áldunk téged, Istenünk!
0: Te a megkeresztelteket választott ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent fiad evangéliumát.
1: Áldunk téged, Istenünk!
0: Áld meg kegyesen ezt a vizet, amelyel megkereszteljük Mária Luca gyermekedet, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Tudod vissza, itt szíves. És mielőtt megtörténik a keresztség, megvalljuk azt a hitet, amelyre gyermeket kereszteljük. Akkor mi is kicsik voltunk, helyettünk is szüleink, keresztszüleink vallották meg a hitet, és kaptunk vallást, amelyet örökségül őrzünk, és hűségesen benne kitartunk. Így kérlek benneteket, kedves szülők és az egész hívő közösséget, válaszoljatok az egyház kérdéseire. Ellene mondatok-e a sátánnak?
1: Ellene.
0: És minden cselekedetének?
1: Ellene.
0: És minden csábításának?
1: Ellene.
0: Hisztek-e Istenben a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében?
1: Hiszünk.
0: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?
1: Hiszünk.
0: Hisztek-e a Szent Lélekben, a Katolikus Anya Szent Egyházban, a Szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?
1: Hiszünk.
0: Ez a mi hitünk, ez Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves szülők, kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy Mária Luca gyermeketek elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént mindannyian megvallottunk? Helyet lehet foglalni, készülünk a keresztségre, és egy versszakot énekelünk, Szentlélek Úr Isten segítségével.

Mária Luca, én megkeresztellek téged az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen. Megtisztít a bárány vére, boldog, aki megmossa benne köntösét. Menjetek vissza, legyetek szívesek a helyetekre. Három rövid szertartás van, amely megvilágosítja a keresztségben kapott kegyelmet. Az első a krizma olajjal való felkenés. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megszabadított téged a bűntől, vízből és szent lélekből új életet ajándékozott néked. Most pedig fölkent téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál. Tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétán, királyunk, és így elnyerd az örök életet. Kedves Mária Luca, a keresztségben új teremtményé lettél, és Krisztust töltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele, hozzátartozóid szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizd az örök életre. És vegyétek Krisztus világosságát, kedves szülők és keresztszülők, rátok van bízva hit és a kegyelem fénye, melyet ez a gyertyalány jelképez. Óvjátok gondosan a gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus világossága, szüntelen a világosság fiaként járja az élet útját, maradjon áldatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazába. A keresztség szertartása véget ért, felajánlással folytatjuk a szentmisét.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Amen.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta és így szólt.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, s második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Antal püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonj magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadj be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: üdvözítőnk parancsára, s isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, és ne védj minket kísértésbe, de szabadítsunk meg a
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, aki ügyesen végét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat, hitét őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, ki lesz és uralkodó mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjünk ki szívből egymással.
2: Amen.

az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.

megkérni kántorasszonyt és világelnök urat, hogy szíveskedjenek kifáradni. Kedves Ágika, Ági szemviselején már örömmel jeleztem a híveknek, hogy 10 éves kántori szolgálatodért adtunk hálát ebben a szentmisében. Szeretném itt is megköszönni azt a 10 éves hűséges szolgálatot, amelyben örömmel, egyházias lelkülettel, szolgáló szeretettel jöttél és jössz mindig szolgálni zenéddel, orgonálásoddal, énekeddel egy helyet. Külön köszönöm, hogy amikor ide kerültél, rögtön igent mondtál, és nyitott voltál arra, hogy ezeket a gyönyörű gregoriánokat, az Énekegyház graduáli hungarikum, most már ugye léptünk még egyet előre, tehát a szentmise szövegeit énekeljük, ahogy 10. Pius pápa mondta, hogy nem a szentmisét énekeljünk, hanem a szentmisét énekeljük, és nagyon köszönöm ezt neked. Talán nem túlzás mondani, hogy fiatal korunk óta ismerjük egymást. Egy tanárhoz jártunk, akikért azt hiszem, hogy Hellenbach Dénes tanárúért hálásak leszünk életünk végéig, de most téged szeretnénk köszönteni, és egy kis ajándékot, ha már Kárpátaljára ilyen sűrű járunk, fogadj egy beregi szőttest tőlünk szeretetünk jeleként, és kívánom, hogy következő évtizedekben is azzal a szeretettel szolgálja, hogy mi is várunk, és köszönjük ezt a szolgálatodat, elnök úr pedig akkor átadja neked ezt a kis ajándékot, és a köszönés szavait.

0: van olyan hívő, aki meg szokta kérdezni, hogy ki fog orgonálni. És akkor jön, amikor gyönyörű női hangot hall. Persze hát nem azért jövő visére, hanem a Jóistenvel való találkozásért, de vannak ilyen világiasabb, emberi szempontok is. Köszönjük szépen, engedünk is vissza, hogy tudjál készülni majd az záró énekre. Kedves kisatyákhoz is szólunk, Romzsa Tódor, és a görög vértanúk meg, hát gyönyörű, hát nem is gyönyörű ez. Ugye a pravoszláv egyházat 1950-ben minden görög katolikus közösséget, templomot, tulajdont megszüntettek a Szovjetunióban és átadtak. És olyan vértanúkat termett az a föld, amiből azt hiszem most is élünk. Úgyhogy érdemes Kárpátaljára is kilátogatni, hát egy kicsit ugye most már inkább ukrán ajkolt a közösség. Hát van magyar, és persze sok magyar görög papcsalád van, de hát ugye az egyház megye ott inkább már ukrán-szlovák ajkú. De hát az is nagyon szép, egy volt jezsuita templom, ugye a Ungvári Nagy Székes Egyház. Sok görög templomba is voltunk, még abban a Munkácsi Kolostorban is, ahol a kedves nővérek 1950-ig szolgálhattak, gyönyörű szép kolostor. Úgyhogy köszöntünk benneteket, és jó látni fiatalként, hogy itt vagytok. Isten áldása legyen rajtatok, kívánok szép család életet is, ha Jóisten arra hív benneteket, de legfőképpen szép napi szolgálatot, Isten éltessen benneteket, és nagyon örülünk, hogy láthattunk. Hirdetések következnek.
1: Plébániánk hirdetéseit olvasom. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor kegyhelyünkön ünnepi szentmisében köszöntjük aranymisés főpásztorunkat, Spányi Antal püspökatyát, aki a szentmise végén aranymisés áldásban részesít bennünket. Szeretettel hívjuk és várjuk lelkipásztori körzetünk valamennyi közösségét, képviselőtestületek tagjait és minden kedves hívőt, hogy közösen ünnepeljünk, együtt imádkozzunk és hálát adjunk az Úristennek püspökatyánk 50 éves papi szolgálatáért. Szeretnénk már most jelezni, hogy e napon, 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, amely parancsolt ünnep, lelkipásztori körzetünkben csak itt lesz szentmise. Szeretnénk főpásztorunkkal együtt ünnepelni, köszönteni őt, aki az előző 24 évben számtalan támogatással, szeretettel, különösen itt a kegyhelyen, ezt minden évben és szinte hónapban megérezhettük, hogy jelen volt mellettünk, most legyünk mi is vele, és ünnepeljünk vele ebben a szép ünnepben. Tehát augusztus 15-e délelőtt 10 órakor ünnepi búcsú, és egy különleges zenei esemény is lesz, a Skóla Akadémika és az ő belőlük álló gyermekeket hívtuk meg, akik hát gyönyörű énekükkel fogják még szebbé tenni ezt az ünnepet, augusztus 15-e 10 óra. Az idei nyár időjárása különleges megpróbáltatásokat hoz nemzetünk számára. Elődeink ilyenkor mindig imádsággal fordultak Istenhez, bízva gondviselő szeretetében. Kövessük mi is példájukat. A szentmiség végén közös imádkozásra hívjuk híveinket, kérjük, hogy a Most segíts meg Mária imát is, különösen erre a szándékra kérjük, hogy a Jóisten áldja meg népünket, Európát, adjon esőt, alkalmas időjárást. És most szeretném előtte felolvasni azt az imát, amelyet erre a hétvégére írtunk. Urunk Istenünk, Te vagy az, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Alázattal kérünk, tekints irgalmasan kiszáradt földünkre és szomjazó világunkra. Add meg nekünk az éltető esőt, hogy a föld újra termést hozzon, és benne felismerjük gondviselő szereteted ajándékát. Ugyanakkor taníts bennünket arra is, hogy az asszály napjaiban se zúgolódjunk, hanem bizalommal hordozzuk mindazt, amit bölcs akaratod megenged. Erősítsd meg hitünket, hogy mennyei atyánkként mindig bízzunk benned, mert hisszük, hogy még a legnehezebb próbatételekből is képes vagy jót fakasztani üdvözítő terved szerint. Ahogyan a Zsoltáros mondja, ajáld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd, add, hogy akár bőségben, akár szükségben élünk, mindig hűséges szívvel keressük országodat, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. És hát a keresztelős te családhoz is szólok, egy kis emléklapot adok ajándékba, vagy hát ezt emlékbe, és örülök, hogy eljöttetek hozzánk nagy családdal, sok gyermekkel, És még egyszer nagyon köszönöm Kegyhelyünk nevében, amit Varga Veronika, Zeneakadémiát végzett kutató tett itt a Kegyhelyen. Tudom, hogy nem örülsz, hogy dicsérünk, de ez akkora ajándék volt, hogy szüleid előtt is, közösségünk előtt is szeretném azt a több hetes vagy hónapos munkát megköszönni, amelyet gyermekeddel a kis méhedben itt hát végeztél, és velünk voltál. Ennek gyümölcseit pedig hát most már nagyon élvezzük. Sok koncert, CD felvételek, kutatások kezdődtek, úgyhogy ezt is köszönöm még egyszer, és egy kis emléklapot adok.

0: Fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek!
1: És a te
0: veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Istenünknek, és Szent Fiának, amélyünk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében, és a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak.
1: Istenem,
0: most segíts meg, Mária!
1: Úgy,

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Katolikus jelenlét és valódi párbeszéd a művészetek völgyében. Megújult a szolnoki belvárosi templom szentélye. Varga László püspök megáldotta a 7 ferences vértanú domborművet Nagyatádon. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő, Földi Gábor. Jöjjenek a részletek! Első alkalommal nyitottam meg kapuit a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvar, amely július 24 és augusztus 2-a között várta a fesztiválozókat Talián Dörögdön. Az Esztergom budapesti főegyházmegye támogatásával és önkéntes fiatalok szervezésében létrejött helyszín a beszélgetések, a közös gondolkodás és az őszinte párbeszéd tere kívánt lenni. A programok során püspökök, papok, szerzetesek és világi előadók beszélgettek többek között a hitről, a hivatásról, a művészet és a kereszténység kapcsolatáról, valamint a fiatalokat foglalkoztató aktuális kérdésekről. Martos Levente Balázs segédpüspök kiemelte, fontos, hogy az egyház minden olyan helyen jelen legyen, ahol a fiatalok kérdéseket tesznek fel. A szervezők szerint a Csipkebokor katolikus udvar célja, hogy nyitott, befogadó közösségként mutassa meg, a hit ma is képes valódi párbeszédet kezdeményezni és közösséget építeni. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása. A február óta tartó restaurálási munkálatoknak köszönhetően a templom belső tere ismét teljes pompájában fogadja a híveket. A felújítás a közösség adományaiból és az egyházközség támogatásával valósult meg, összesen mintegy 32 millió forint értékben. A restaurátorok a falakat, a mennyezeti freskókat és a szentély díszítését újították meg, egységes, barokk hangulatot teremtve a templomban. A munkálatokkal lezárult az épületegyüttes több éve tartó teljes felújítása. Gáspár István plébános háláját fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Szolnok legrégebbi műemléktemploma ismét méltó módon szolgálhassa a liturgiát és a hívő közösséget. Ünnepélyes keretek között áldotta meg Varga László kaposvári megyés püspök a 7 ferences vértanú domborművét a nagyatádi Szentkereszt felmagasztalása templomnál. Az alkotás hajnal Zénó ferences szerzetesnek, egykori nagyatádi házfőnöknek és 6 vértanútársának állít emléket, akik 1945-ben Krisztushoz való hűségükért áldozták életüket.

0: közösség számára. Híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és ebben az őrült hőségben igyanak minél több folyadékot. Áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Sokan a Magyar Televízió legendás műsorvezetőjeként ismerik. Nevéhez fűződik a Híradó, az Aktuális, a Záróra, a Napkelte vagy a Jani házhoz megy. Pályája során államfőkkel, tudósokkal, egyházi vezetőkkel és hétköznapi emberekkel egyaránt beszélgetett, miközben a hiteles, nyugodt és felkészült újságírás egyik meghatározó alakjává vált Magyarországon. Vendégünk Bethlen János, Prima Primissima díjas újságíró, szerkesztő, műsorvezető, akivel pályájáról, emlékezetes találkozásairól, az újságírás felelősségéről Prontvai Vera beszélgetett.
2: Ha jól tudom, akkor az 1980-as évek vége felé kezdett el televíziózni, de 20 évvel korábban rádiózni.
3: Rádió külföldi adásainál dolgoztam, ott kezdtem diákkoromban olasz szekcióban, tehát az olasz nyelvű adásokban készítettem kis riportocskákat. Akkor már, amikor végeztem, akkor a hírszerkesztőségben maszekolgattam, mint tudom, hetente egyszer, kétszer, már nem emlékszem, és oda is kerültem a egyetem után. Én nemzetközi szakra jártam, úgy oda kerültem a rádió külföldi adásaihoz, ahol amúgy is dolgozgattam az egyetem alatt. Fél év múlva hívtak a Népszabadsághoz, de akkor már nem akartam. Én tudtam, hogy akkor a fontos dolgokban hazudni kell, vagy legalábbis nem szabad az igazat elmondani, és akkor már nem akartam menni. Elmentem a beszélgetésre, ott a külpolitikai rovat vezetőivel beszélgettem, és nem mentem oda át. Hát udvarias voltam, nem azt mondtam neki, hogy azért, mert maguk hazudnak, de volt egy ilyen, képzelje, volt egy ilyen, hogy azt mondta nekem, hogy itt szabadság van a rovatban, tehát itt mindenki azt mondta, amit akar. A labban a párt véleményét kell képviselni. Mondom, nem lehetne fordítva, mert én szívesen képviselném a párt véleményét itt a szerkesztőségben. Én azt mondtam, hogy ebben hozzám olyan jók ott a rádió külföldi adásainál, hogy én nem akarok onnan most elmenni, ez hálatlanság lenne. És akkor ott is maradtam egészen hosszú ideig, tehát egészen a rendszerváltásig.
2: Hát 20 évet.
3: Hát még... hogy is volt ez, 69, 89, de hát még ott voltam, tulajdonképpen 94-ig ott voltam állásban. A rendszerváltásnál főszerkesztő lettem.
2: Igen.
3: De mi hamar lemondtam, mert mindegy, hogy miért, mert én nem akartam, hogy főszerkesztő legyen soha életemben. Nem akartam is semmi ilyesmit, hogy se főnök elleni semminek, se kitüntetésnek nem akartam se, és soha ilyet nem akartam. De amikor engem választottak ki arra 2007-ben, ha jól emlékszem, hogy volt a Város Misszió nevű kezdeményezés,
2: igen.
3: Ahol 5 bíborossal és egy érsekkel én beszélgessek a végén a Szent István Bazilika szentélyében. Nekik azt mondtam, hogy én, mikor kérdeztek, hogy valamit, hogy mondjak valamit, és akkor ezt mondtam, hogy én nem akartam semminek, a főnök elleni senkinek, semmi kitüntetés, soha nem akartam semmi ilyesmit, de azt kérdezik volna, hogy ezt akarom, akkor azt mondtam, hogy ezt igen. Barátaimnak mondták közös ismerősök, hogy fölhívták, hogy képzel a Jani, megtért. És följött engem, hogy...
2: És megtért?
3: Hát nem tértem meg, de ez történt, amit mondtam. De ezt úgy értették, mert érezték benne, ha valami őszintességet éreztek benne, meg a taps, nem tudom, ezt úgy értették.
4: A Városmisszióban érintett 5 főpásztor kerekasztal beszélgetése egy ismert újságíróval. Szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent főpásztorokat. Most a Városmissziók időbeliségé szerint sorolom fel a nevüket. Krisztóf Schönborn.

0: bíborost, bécsi érseket, André Ventroa, párizsi érseket, José da Cruz Policarpo bíborost, lisszaboni pátriárkát, Gottfried Danels bíboros urat, Melinész brüsszeli érsekét, és az 5. városmissziós helyszín képviseletében a házigazdát, Erdő Péter bíborost, primást, Esztergom budapesti érseket. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük körökben azt az embert, aki vezetni fogja a beszélgetést, és aki azt mondta, hogy nem mutathatom be, tehát azt mondom, hogy Bethlen Jánost.
1: Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek, és hogy milyen nagy örömmel készültem én erre, és milyen nagy örömmel vagyok itt. De ez nem fog megakadályozni abban, hogy provokáljam önöket barátsággal. Itt a városban az ember kimegy az utcára, és rengeteg ajánlatot kap. Akárhova megyünk, akár merre nézünk, akármit nyitunk ki, akármilyen újságot, akármilyen készüléket kapcsolunk be, csupa ajánlat. Azt fogom önöktől tudakolni ebben az egy órában, hogy mi az önök ajánlata. Hogy egybe tudjuk vetni azzal a sok ajánlattal, amit kapunk.

0: záróra, napkelte, híradó, aktuális, nagyon sok műsort vezetett. Mindig az volt az érzésem, de nem csak az enyém, hanem mindenki, aki nézte ezeket a műsorokat, hogy soha nem lehetett tudni azt, hogy ön éppen mit gondol. Tehát ugye a televízióban látni lehet a műsorvezető arcát. Nem lehetett leolvasni, hogy tulajdonképpen kivel szimpatizál, kivel nem szimpatizál, egyetért, nem ért egyet. Erre mennyire kellett tudatosan figyelnie, vagy mennyire eredt a saját stílusából?
1: Nagyon tudatosan kellett figyelni, egyáltalán nem ilyen vagyok. Én impulzív vagyok tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy hát ennyire világos, én ezt így látom, hát ez annyira világos, hogy ezt nem értik meg, és azt én úgy érzem, mintha érvekkel ezt el lehetne dönteni, és hogy elmondom az érveket, akkor ez világos lesz, és a másik is megérti. Én ilyen volnék, hogy képes volnék erre. Nekem ez egyáltalán nem természetes. De ez becsületbeli kérdés volt egyszerűen. Hogy én nekem voltak szimpátiáim, de azt gondoltam, hogy olyat kell csinálni, amilyet egy másik csinálna, akinek más szimpátiái vannak, de tudja, hogy az visszaérés lenne, hogyha az menne a műsorba.
0: Ehhez képest ma hol tart az újságírás?
1: Na, egy más világban egyébként. Azt gondolom, hogy azért a köztelevízióban ma is ez lenne a feladat. Lehet olyan emberekkel is dolgozni, akik véleményt mondanak, de akkor viszont a többféle is kell. De alapjában véve a magának, az adónak nem szabad, tehát ilyen ezekben a vitatott dolgokban nem szabad egy oldalon állnia, mert ez mindenki. Tehát az mindenkinek a pénzéből csinálják, hogy képzelik azt, hogy az egyik oldalt reklámozzák, a másikat meg pocskondiázzák, hát azért. Tehát amikor én oda kerültem úgy, hogy egy külsősként, tehát hogy egy-egy műsorra 89-ben, úgy én azt láttam, hogy mindenki színészkedik oda benn. De ezt már előtte is úgy láttam, óvatosnak kell lenni, meg kell hatszor gondolni, hogy mit mondanak, mert baj lehet belőle, utána meg az volt, hogy hát most jön a rendszerváltás, meg minden más, és akkor én meg azelőtt, ugye már, hogy ők azelőtt, ugye mégiscsak az előző rendszernek az emberei voltak, még akkor is, hogyha fejlődtek, és ők is haladtak, és ők még nyomták is előre a dolgokat néha. Tehát, de azért mégiscsak volt bennük egy ilyesmi, amit miatt valamit magukból el kellett titkolni. Vagy úgy érezték. És én meg úgy éreztem, hogy nem, nekem semmi titkolni valom nincs. És emiatt én természetesen viselkedtem, ami nem bizonyos kritikus helyzetekben nem jó, mert elszalad. Elszalad az ember el a ló. Ez kevés ilyen helyzet volt, de volt ilyen, és azt elrontam, nem tudtam aludni utána napokig, szóval lejátszottam hatszor úgy, mintha jól lett volna magam.
0: Most milyen irányba megy a média?
1: Az egy olyan más világ volt, amikor egyetlen egy televízió volt, és azt is nézték, most már minden a televízión kívül is minden, az én lányom nem néz televíziót.
0: Hát persze, amikor osztályunk már máshonnan tájékozott.
1: És majd ő megmondja, hogy ő mit akar, és mikor, miért kell neki megszerkesszék. És tehát egész más világ van, másrészt meg televízióból is sok van. Tehát hogyha ez nem véletlenül van úgy, hogy Amerikában, amikor földi adóból kevés volt még, és még a kábel tévé még nem volt, akkor a híreket, az országos nemzetközi híreket három darab csatorna, ABC, NBC, CBS szolgáltatta. És volt, még ma is megvan az a hatóság, amelyik felügyelte, hogy ezek rendesen működnek-e. És elő volt neki írva, hogy nem lehetnek részrehajlóak. És hogyha azok lettek volna, elveszik tőlük a licencet. És akkor Amerikában, mondjuk a 60-as, 70-es években, de még a 80-as években, legalább az első felében is, minden amerikai háztartásban megnézték ezen híradásoknak valamelyikét, legalább eltente kétszer, de inkább háromszor. És kaptak egy olyan üzenetet, hogy ez ezt mondja, az azt mondja, maguk döntik el, hogy mi a helyes. Ez még, ha nem mondták így el, de ez volt az üzenete a híradásnak. Ezzel ma nem lehet közönséget szerezni. Tehát ma azzal szereznek közönséget, ha beállnak az egyik oldal mellé, és csépelik a másikot. És ezt nekem már megmondták 1990-ben.
0: Kicsoda?
1: A La Repubblica című római baloldali lapnak az alapító főszerkesztője, Eugenio Scalfari. Én nekik titokban írogattam, küldözgettem ilyen híreket az ellenzéki dolgokról, ilyen apró kis dolgokat, vagy egész rövid tudósításokat, név nélkül, egyszer névvel abból lett egy kis balhé, de most mindegy. Amikor akartak kollégák újságot alapítani, és engem akartak oda főszerkesztő helyettesnek, akkor elmentem Rómába Horn Gyulának tolmácsolni, azelőtt én nem tolmácsolhattam ilyen helyeken egyáltalán, de a posgaihoz annak mondták, hogy mit tudom én, engem kéne hívni, de nem lehet, mire azt mondta, hogy ilyen már nincs. És akkor jön a posgai, és utána Horn Gyulával is Rómába, azt mondtam nekik, hogy elvállalom, akkor ha ott maradhatok még, nekem ott pénzem, pláne ebb valután, tehát ott maradhatok a Magyar Intézetben aludni még azt hiszem egy napot, mert el akartam menni ehhez a Scalfarihoz, oda bejelentkeztem, hogy megkérdezem, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ő is a semmiből alapította ezt a lapot, igen, és egy év múlva már megelőzték a Corriere della Sera-t. És hát el is mentem hozzá, és akkor azt mondta nekem a Scalfari, milyen formátumra te gondolnak? Hát mondom, mert a nagy Times formátumra, ilyen jó nagy volt, lepedő. És azt mondja, jó, miért? Hát mondom, mert ott ad ilyen nagy címeket lehet adni, hosszú címeket, mert ugye a címed az kell, hogy nagy legyen a betű, a méret, de hogyha hosszú címet adsz, akkor az egy ilyen kiegyensúlyozó dolog tud lenni. Hát egy ilyen jó polgári dolog. Azt mondja, jó van, ez rendben van, csak akkor nyugodtan számoljanak vele, hogy elvesztették a nőket és a fiatalokat. Hát miért, akkor milyen formátum? Csak és kizárólag a berlini formátum, amiben van mindennapi lap van, még a Times is már rég. Mondom, de hát akkor nagyon harsány címeket kell adni. Hát azt mondja, bizony. És mondok magának még valamit. Ki kell pécézni egy ellenséget, és azt éjjel-nappal üldözni kell. Ezzel lehet olvasót szerezni. Nekünk a Krax az ellenségünk, azt nyomatjuk, és ezzel tudtuk betörni. Hát gondoltam magamban, nem olyan biztos, hogy én napi lapot akarok csinálni.
0: Ezt nem csodálom.
1: Na de most ez van a televízióban
0: ez
1: is.
0: Ez abszolút.
1: Tehát a CNN-ben is ez van.
0: De azt is jelenti ez az egész, hogy ma már a közösségi média korában nincsenek valódi beszélgetések.
1: Hát tulajdonképpen vannak az interneten, fölelhetők ilyen mindenféle ilyen podcastokban, de csak már nem nézik őket, mert hosszú.
0: Hát, meg nem is mindig jutnak el az emberekhez, tehát hát, azért okay, keresgélni kell.
1: Keresgélni kell, de hát hosszú. Kinézi azt már meg, őszintén.
0: És mit gondol arról, ami most a közmédiával történik?
1: Hát valamit csinálni kell, ugye azt nem tudom, hogy mit kell csinálni. És én bízom benne, hogy nem olyan lesz, csak a másik színezetben. Nagyon bízom benne, hogy ez olyan nem lesz.

0: Említette, hogy tolmácsként volt jelen Horn Gyula mellett, és írogatni szokott, fordítani szokott. Hány nyelven beszél? 4, 5, 6?
1: Hát most, amiből szinkrontolmácsoltam, az 4 volt. Kihívás volt.
0: Kihívás.
1: És pénzkereset is volt. Tehát mondjuk a rádió, amit kerestem, a rádióban azzal ugye eltartottam magam, meg a fő családot, vagy ilyesmi, akikkel éppen voltam, de hogyha el akartunk, mi elmentünk a szerelmemben Jugoszláviában minden évben, hát azért külön kellett keresni.
0: Tolmácsolni kellett.
1: Tolmácsolni, könyvet fordítani, azt már direkt azért kezdtem el, hogy... Hát most megint fordítottam a tavaly Scorsese-nek egy beszélgetések a Hitről című, mindegy, egy olasz pap beszélget vele, és akkor ezt lefordítottam.
0: Említette ezt a városmissziós beszélgetést a bíboros atyákkal, vagy püspök atyákkal. Volt-e olyan beszélgetés az életében, ami után úgy érezte, hogy megváltozott egy picit?
1: Ha volt is ilyen, ez így nem ilyen villancsapásszerűen. Tehát lerakódnak a dolgok apránként az emberbe. És úgy egészében biztos, hogy változik az ember a sok-sok. Ilyen, hogy találkoztam, ilyen megvilágosodásszerű nem volt. Tehát volt olyan, amire szívesen emlékszem, meg tetszett nekem, hogy egy mélyen hívő ember, mint a Dalai Láma, az képes olyan derűsen és méltányosan beszélni a más hitekről. Már nem emlékszem, hogy mit mondott pontosan, de valami olyasmit kérdeztem tőle, hogy hát van egy erős meggyőződés, akkor azt kell gondolni, hogy a többiek azok hülyeséget gondolnak, nem akik másképp látják. És erre valami olyasmit mondott nekem, hogy aki így gondolkodik, annak abban hübrisz van. Tehát, hogy gőg. Mert igaz, hogy én erről meg vagyok győződve, de hát a végső igazság nem nálam van. Olyan, hogy kitett rám jó, olyan különleges benyomás, olyan sok volt.
0: Például?
1: Hát mondjuk nem interjú voltam meg, de például II. János Pál pápa kifejezetten meg nagy benyomást tett rám. Pedig nem vagyok az a típus, aki elájul a nem tudom, milyen magas állású emberektől, de ő benne éreztem valamit, ami már más is volt. Én úgy éreztem, hogy mi egy csapatba tartozunk vele, mert emiatt a rendszerváltás, ugye ez
0: igen,
1: akkor
0: igen,
1: volt,
0: igen,
1: 89-ben, meg 90-ben találkoztam vele,
0: igen.
1: Tolmács. Tulajdonképpen nem is nekem kellett volna tolmácsolnom a Pozsgai esetében a Szent Atyát, csak elfelejtették behívni az atyát, aki...
0: Nincsenek véletlenek.
1: Elfelejtetik beírni az atyát, aki a tolmács, mert ugye az ő szavait felszedett papnak kell tolmácsolnia.
0: Igen.
1: És, de nem hívták be az atyát. És
0: pedig
1: akkor,
0: ez egy jel volt, látja.
1: És akkor de nem érdekelte a Szent Atyát. Ez abszolút nyugodtan volt.
0: De önnek volt egy jel, nem neki.
1: Na de én minden esetre úgy néztem rá, hogy persze ő nagy ember, én meg nem, de hogy mi egy izébe vagyunk, egy csapatba focizunk, emiatt az rendszerváltás, stb. Milyen, mert ugye régen az ellenzékhöz tartoztam, és nagyon imádtam a lengyel szolidaritást, meg minden megtartottam a himnuszukat, amikor el tudnám énekelni 50 év után is, hogy mennyi volt, de többet éreztem ennél. Tehát valami volt ebben az emberben, ami úgy hatott rám. Pedig nem mondott semmi különöset, garantálom. Nem az. Valami a személyiségében. A 4 bíboros és egy érsek, akikkel itt beszéltem a Szent István Bazilikában, ő közülük egy ember tett rám hasonló benyomást, Schönbrunn
0: bíboros
1: bécsi érsek.
0: Így van. Mi adott erőt a hétköznapokhoz? Meg gondolom az életében azért voltak mélypontok. Mibe tudott kapaszkodni olyankor?
1: Nem is tudom, tulajdonképpen minden munkámban eljött egy időpont, amikor kiégés szélére kerültem. Tehát, hogy,
0: hát ezt nem csodálom, rengeteget dolgozott.
1: Tehát, hogy, de nem a mennyiség miatt, hanem az ismétlődés miatt talán. Olvastam erről valahol, hogy a középkorban is volt ilyen, és a szerzetesek rájöttek, hogy ez nem bűn, nem lustaság, mint aminek látszik, tehát rájöttek ők erre. Valahogy a magasabb cél felé kell terelni az embert, akkor át tud lépni ezen. Ami persze, hogyha az ember hisz, és pont ez a munkája is egyben, ugye akkor elég kézenfekvő, hogy itt kell valamit találni, de eddig is azt csináltam, most akkor valamit föl kell még srófolni, vagy valami, ezen belül valami újat kell találni. Nekem az volt a szerencsém, hogy ilyenkor mindig leváltottak, vagy megszüntették a műsor, jött valami más, nem mindig jobb, nem mindig fontosabb, de engem az, hogy én most fontos helyen vagyok-e, vagy nem, vagy periférikus helyen, ez nem bántott. Tehát úgy meglegyeztem, hogy ott, mikor az aktuális bezárták, akkor attól kezdve tehát én már csak lejjebb voltam már mint nézettségben, mint fontosságban, mit tudom én, és ott még nagyon hosszú idő volt, de nem bántam. Tehát csak tudom, hogy ez így van, de én esküszöm, becsület szavamra mondom, ezt nem bántam. Végül is abban az értelemben jót tettek nekem, hogy az aktuális végére én belefásultam egy picit. És akkor mi lett volna az a plusz, amit a szerzeteseknek megadtak? Akkor még ezt nem olvastam, úgyhogy nem tudtam erről, hogy mi az, amit ott találtam volna, mindegy, mert úgyis bezárták az aktuális, a politikai.
0: Hányban szűnt meg?
1: 2002-ben.
0: 2002-ben, oké.
1: Okay. Igazából nekem nem volt olyan nehéz életem, én nem mondhatom azt, hogy nekem szenvednem kellett. Tényleg, én már sok embert ismerek, akik nehézségei voltak, de nekem olyan nagyok nem voltak, hogy ez olyan nagy probléma lett volna. Nekem szerencsém volt igazából. Még a régi rendszerben is egész jó, megéltem. Én nem jó, hát nem. De akkor kevés ember halmozott fel abban az időben valamit, de jó volt nekem. Elvégeztem azt a munkát. Igyekeztem összesűríteni a beosztásaimat lehetőleg. 2,5 napra a többi időbb szabad időm volt, mentem evezni a Dunára, meg mit tudom én, mit csinált szamizdattal, kicsit foglalkozni, meg ilyesmit. Tehát én fordítottam, jó életem volt.
0: Minden nap sportolt?
1: Igen, akkor minden nap futottam, vagy ha nem, akkor teniszeztem, húztam is. Olyan helyre jártam teniszezni egy ideig, ahol szomszédban volt egy kis úszoda, és akkor ott húztam utána. Hát volt olyan, hogy bele is betegedtem tényleg. Tehát amikor a iradóban voltam, és rövid idő alatt kirúgtak, vagyis hogy leváltottak, 10 hónap alatt az akkor rekord volt.
0: De miért?
1: Hát nem. Ez 94-ben volt, amikor az SZDSZ-MSZP koalíció alakult. Igen. A választás után, amit megnyert az MSZP, és ezek már a választás előtt két emberük megegyezett abban, amit utóbb megtudtam, hogy én leszek a híradó főszerkesztő. Ez felosztotta egymás között a két Igen. párt. Pedig még azt se dőlte, hogy benne lesz-e az SZDSZ a kormányban. És akkor én azt hittem, én balga, nagyképű süket alak, hogy azért, mert én olyan jó vagyok, mert hát nem azért. Mikor neveztek ki valakit a közmédiában, valaminek azért, mert jó volt, ugyan már. Lehet, hogy jó volt, de akkor se azért nevezték ki. És semmiképp se oda, amiben jó volt. Na jó, mindegy. Igen. Na hát szóval azért neveztek ki, mert azt gondolták, hogy én SZDSZ-es vagyok, és amazok is azt gondolták. És amikor kiderült, hogy én nem vagyok az, és ez se vagyok, meg az se vagyok, és ellenkezőleg én demonstratíve igyekeztem mutatni, hogy ez mindenki, az ellenzéke is, akkor végül is ki. Leváltottak.
0: Lehet valaki független?
1: Én nem független voltam, hát egy olyan cégnél voltam, ahol 3 ezer ember dolgozott, volt 60 ezer főnököm, mindegyik megváltoztathatott, független nem voltam, de igyekeztem korrekt lenni. Uh-huh.

0: A Szentírással találkozott valamikor az élete folyamán?
1: Találkoztam.
0: Mikor?
1: Ateista gyerek voltam, tehát az ateista családból, tehát abból, milyen, akik tudom, azt gondolták, milyen, hogy ez a nép ópiuma, meg mit tudom én. Tehát, igen, hogy ebből a hagyományból. És emlékszem, hogy amikor először voltam Angliában 19 éves koromban, a házigazdáim, hogy leültük vacsorázni, azt a limát mondtak, és azt hittem, hogy gúgyolódnak, mert én nem is, nekem nem jutott eszembe, hogy ez komolyan is van. Én azt hittem, hogy ilyen csak filmben van. Nem találtam ezt nagyon ízléses tréfának, de udvariasságból elkezdtem volna egy kicsit nevetni, rájöttem, hogy ez komolyabb a pillanatban, és köhögésből kellett átvinnem. Tehát én innen jövök. Mm-hmm. Hogy ezt nem is tudtam, hogy ez normális, hogy ez hétköznapi dolog, a mindennapi dolog, az asztali áldás, vagy mit tudom én. Igazából közel akkor kerültem ilyesmihez, amikor az a metodistáknál volt ez az egyházszakadás, és én, igen, 77-ben ismertem meg az Iványi Gábort, és akkor, mikor őket ugye az utcára szorították ki a télvíz idején, a szabadtéren tartották az Isten tiszteleteiket. Őt vittem oda a nyugati újságírókat, meg én is írogattam riportokat, meg mit tudom, összebarátkoztam velük, és néha voltam ilyen közös találkozókon. Viszont amikor ezek összegyűltek, és akkor előtte volt egy kis, hát, hogy mindenki mondja el, hogy mi van, azt hiszem, hogy ima a lelkén, van-e ima a lelkén, valami ilyesmi. És ahogy ezek megírtak, ezek az emberek, tudod, nem mondtak semmi különös, de mégis az azért ott közel kerültem ahhoz, hogy én is bele szédüljek ebbe, ha szabad ezt a kifejezést használni. Szóval ez hatott rám. Ami nekem legjobban tetszik, az a hegyi beszédből az, hogy szeressétek ellenségeteket. És azt hiszem, hogy az a vége a mondatnak, hogy a mennyei atya gyermekei legyetek, vagy leessetek.
0: Miért pont ez?
1: Azért, mert ezzel Jézus kilép a világba. Tehát eredetileg ő a zsidó vallás tanítójának tekintette magát, az is volt, de a szövetségi szentírásban, amikor azt mondják, hogy fele barátod, szeress fele barátodat, arról is lehetne beszélni, mi az, hogy szeress, de mindegy, mert ez utána néztem, hogy az ahav héberül, vagy az agapé görögül, és onnan a latin, a diligere, az nem szeretetet jelent, hanem olyasmit, hogy hűség, baráti, szövetségesi, megbízhatóság, előzékenység, odafigyelés, segítségre, készség, szóval ilyesmit jelent, de hát valamiért amárénak fordították olaszra, és most így van, hát love-nak fordítják angolul, hát most mit mondja? De nem azt jelenti, mert a szeretetet, ráadásul angolul, meg olaszul, ez ugyanaz a szó, a szeretet és a szerelem, de most az mindegy, tehát azt nem lehet előírni, az érzelmet. Azt általában nem szokás előírni, de azt elő lehet írni, hogy mi az erkölcsös magatartás. És itt erről van szó. Mi a jó élet, ez ősidőktől kezdve ez volt a filozófia. Mi a jó élet? Szókratész.
0: És ezen, mindenki ezt keres.
1: Ennek erkölcsi tartalma van. Akkor tud jó lenni az élet, és ez van ebben megfogalmazva, csak hogy ki az a felebarát. Hát eredetileg most még az Ószövetségről, igen, mondom, a Leviták könyvében van az, hogy szeresd felebarátodat. A felebarát, a héber szó, nem teszem be, hogy volt, az abból egyértelmű, hogy ez a közösség tagjára vonatkozik. És Jézusnál meg, hát már a jó szamaritánus példabeszédénél is előjön az, hogy a szamaritánus, a szamaraiak azok ellenségei voltak a zsidóknak, mert, hát most is hasonló, de szóval a sivatagban, a szűkös élőhelyekért élet-halál harc folyt a törzsek között. És Jézus ezt a szamáriai embert állítja példaképül az ő saját népe elé. Ti is cselekedjetek hasonlóképpen, vagy valahogy így hangzik ez magyarul. Hogy a Jerikóba vezető úton ott fekszik vérbe fagyva egy ember, valószínűleg zsidó, de ez nem derül ki a Szentírásból, hogy miféle, és akkor elmegy mellette a pap, elmegy mellette a levita, rá se bagóznak, nem hiszem, hogy ezt a szót használja a Szentírás, Oda megy a vadidegen szamaritánus, ezért érdekes, hogy valószínűleg zsidó volt, mert ezért érdekes a szamaritánus, elmegy, és akkor ellátja olajjal, mit tudom én, a sebeit, fölteti a szamarára, elviszi a fogadóba, adott a 2 dinárt a fogadósnak, hogy ápolja tovább, majd visszajövök és folytatom. És Jézus azt mondja, hogy ezt ti is hasonlóképp cselekedjetek. Ami azt jelenti, hogy ő itt már kilépett a etnikai vallásból. A fele barát, ki a fele barátom? Kérdez is az írástudó. Ki az én fele barátom?
0: Igen, igen.
1: Az, aki irgalmas volt hozzád. Na és ez érdekes, mert ő fordítva is alkalmazta ezt, hogy légy te irgalmas, mert ő is a fele barátod. Az is. Hát végül is ez a logikus. Tehát, hogyha ránéz a másik, a szamaritánusra, vagy a római katonára, hát azért rájön, hogy ez is ugyanolyan ember, mint én, nem? Nem mondhatja azt, hogy ezt nem Isten teremtette, akkor kicsoda. Hát akkor viszont őnek is tartozom ugyanazzal, mint bárki másnak. Ez volt Jézus nagy találmánya. A hegyi beszédben ez egész a végségig fokozza, amikor azt mondja, hogy szeressétek ellenségeteket.
0: De önnek miért ez a legfontosabb gondolat ebből?
1: Ezt tartom nagyon szépnek. Ezt az egész szeretett parancsot különben az összességében nagyon szépnek tartom, és egyszer azt olvastam, hogy tulajdonképpen nem is úgy szól az eredeti, most nem tudom, hogy arámi vagy héber szöveg, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat,
0: önmagad, igen.
1: Hanem úgy, hogy szeress fele barátodat, te magadat, ami azt jelenti, hogy magadra ismerje a másikban. Hogy ez nem egy másik. Az ugyanaz, mint te. Tehát ez szerintem egy annyira mély gondolat, hogyha ez tényleg így volt az eredetibe, hogy ettől most egyszerűen, hogy is mondjam, intellektuálisan elájulok ennek a mélységét.
0: Én meg azon gondolkodom most éppen, hogy nem lehet, hogy az ön titka az volt ezekben a beszélgetésekben, hogy mindig szeretettel fordult a másik ember felé, függetlenül attól, hogy ő milyen véleménnyel volt bizonyos dolgokról. Tehát, hogy ön nem a, hogy mondjam, nem a hivatását szerette, vagy nem a képernyőt, vagy nem a mikrofont, hanem a másik embert.
1: Én is úgy éreztem, hogy ezek nekem valamilyen értelemben társaim. Meg tényleg érdekelt az ember. Tehát, hogy még akkor is, hogyha rossz véleményem voltam az ő politikájáról, amikor odajött, akkor ez nem számított nekem. De én úgy éreztem, hogy jóban vagyunk. Szegény Tordjára egyszer rábizonyítottam magam szerint, hogy demagóg, de mikor mentünk kifelé, akkor rátette a vállamra a kezét, és azt mondta, ugyan nem haragszol, hogy kinyírtalak. Hát ő se haragudott.
0: Tehát, hogy az emberek így felidézik az ön személyiségét, mondjuk, akkor ön minek örülne, hogyha mi jutna legelőször az eszükbe önről?
1: Igyekeztem rendes lenni, rendes pali lenni. Tehát, hogy igyekeztem. Nem mondom, hogy mindig sikerült, de legalább megszenvedtem a kor. Tehát utána rossz érzés volt. Tehát nem, végül is nem ugorhatunk a kútba, hát igyekszünk legközelebb jót csinálni, vagy valami ismi.
0: Mire a legbüszkébb az életéből? Most függetlenül a hivatásától.
1: Valami apró jót csinálok, akkor az jó érzés. De ez nem büszkeség. Most vissza a szeretethez, bocsánat, igen. Mert ez ugyanaz, tehát, hogy a
0: azt Szent Ferencnek... Azt hittem egyébként, hogy azt fogja mondani, hogy a lányomra vagyok a legbüszkébb.
1: Nekem eszembe jutott ez, de nem akarom belekeverni. Szóval a lányom eszembe jutott, tehát őt szeretem a legjobb, amit stb. Még büszke vagyok rá most abban az értelemben, hogy én nagyon nagyra tartom. Tehát én tényleg nagyon nagyra becsülöm a lányomat, az eszéért, a jóságáért, tényleg nagyon, de nem hivalkodnék vele. Tehát persze, hogy én nevetem, de nem, ez az ő saját műve, nem én csináltam. Na de szóval, hogy Szent Ferencnek tulajdonítják azt, hogy a szeretet az egyetlen olyan jószág, amiből annál több van, minél többet adsz belőle. Ez nem ő mondta, semmi nem bizony, utána néztem, semmilyen bizonyság nincs arra, hogy ezt...
0: Ezt ő mondta
1: volna. Ő mondta volna, de odaillik hozzá. Tehát,
0: igen.
1: És ez be van bizonyítva biológiailag. Ez komolyan, ha jót cselekszünk, ez bemérve van. Akkor kapunk dopamint, meg szerotonin, itt a milyen jutalom, hormonokat az agyunktól. Ezt a Frany Tamásék bebizonyították.
0: Így van, igen.
2: 2007-ben Bethlen János vezette a Budapesti Városmisszió zárókerekasztal beszélgetését, ahol Európa több meghatározó bíborossa osztotta meg gondolatait a hitről, a misszióról és a kereszténység jövőjéről. Rövid archív részlet következik a beszélgetésből.
3: De hiszen áldozatot hozni nem csak az egyház tagjai tudnak a jó érdekében. De hiszen lemondani a saját érdekeiről nem csak azt tud, aki az egyházhoz tartozik. De hiszen jót cselekedni, magát megjavítani, akarni nem csak azt tud, aki az egyházhoz tartozik. És az egyház is azt vallja ma már, hogy nem csak az üdvözül, aki megkeresztelkedik. Akkor tulajdonképpen mégis mi az ajánlat? Kérdezem még egyszer.
4: Nem akarok sok dolgot felhozni Isten létéről vagy nem létével kapcsolatos argumentumokat. Ami a legfontosabb, az, hogy megtanulni vele élni. Még akkor is, hogyha nem értjük feltétlenül őt.
5: Szóval mi hiszünk abban, hogy Krisztus személyében Isten közölte az emberiséggel a legteljesebb formában a célunkat, és hogy hogyan kell arra tartani. Ugyanakkor Szent Pálnál olvassuk, hogy bizony a pogányok is felelősek a cselekedeteikért, mert a szívükbe hordva, szívükbe írva viselik Istennek a törvényét. Tehát van az embernek egy természetes képessége is, hogy hát nagy vonalakban felismerje, hogy mi a helyes az életnek a módját tekintve. Nagyon igaza van annak, aki azt mondja, hogy nem elég látni a jót, hanem erő is kell ahhoz, hogy meginduljunk abba az irányba. Aki nem jutott el Jézus Krisztus ismeretére, de erejéhez képest mindent megtesz, hogy megismerje az igaz Istent és az ő akaratát, kifejezett vagy nem kifejezett formában, és mindent megtesz, hogy aszerint éljen, az nincs elzárva az üdvösségtől. Ugyanakkor hiszek abban, amit Sönbom Bíboros úr is jelzett, hogy a többiek, akik még nem hallottak Krisztusról, akik igyekeznek tisztességesek lenni, hallgatnak a jól informált lelkiismeretüknek a szavára, azok is megkapnak Istentől egyfajta kegyelmet, tehát ők sem járnak teljesen Isten nélkül és Krisztus nélkül, hiszen Krisztus mindenkiért meghalt.
3: Nekem nagy élmény volt, látom, hogy a közönségnek is tetszett. Nagyon szépen köszönöm önöknek!

0: hogy így visszaemlékszem arra, hogy nem tudom, 30 évvel ezelőtt a szüleimmel néztük az Aktuális című műsort. Akkor én mindig egy boldog embernek láttam. És most is azt látom, hogy egy boldog ember ül itt velem szemben. Holott a mai társadalomban nagyon sok a depressziós, a pánikbeteg, a nem tudom. Mi a boldogságnak a titka?
1: Én azt gondolom, hogy a kiegyensúlyozottsághoz nagyon fontos, hogy az embernek harmonikus viszonya legyen a szüleivel. Fejlődés lélektanilag egyenletes volt a kamaszkorom. Nem tudom, hogy mi van másokkal. Én ezzel magyarázom, hogy én aránylag kiegyensúlyozott ember vagyok. Igazából, mivel ugye már most már nem dolgozom a tévében, amikor ott dolgoztam, akkor gondoltam, hattam azt, hogy amit csinálok, az hasznos. Igazából sose gondoltam olyan nagyon túl ezt, nem volt bennem annyi hübrisz, hogy azt gondoljam. Kivéve azt az egy esetet, amikor a híradóban voltam, mert akkor azt gondoltam, hogy most először csinálok egy olyan híradót, akkor egy országos hír műsor volt, nézte a 3 millió ember, mit tudom, szombaton. Igen. Hogy most csinálok először egy olyat, ami megmutatja azt, hogy ez mindenki és hogy ennek van értelme. Szerintem túlzott elhivatottság érzés volt bennem. Úgy érzem, hogy utólag, hogy túlzott volt. Hogy miért nem kell azt gondolni, hogy az embernek akkora jelentősége van. Akkor is tudtam, hogy nem én nekem, hanem amit csinálok, de ez akkor is túlzás. Akkor persze most már mindegy, de csak úgy azt gondolom, hogy egyébként azonban én sose gondoltam azt, hogy én most a falrengető dolgot hajtok végre, vagy hogy enélkül nem lenne meg az emberiség. Úgyhogy nem mondhatom azt, hogy amíg dolgoztam, addig azt tartotta bennem a lelket, hogy ez most nagyon hasznos, most meg amikor nem dolgozom a tévébe, amíg csinálom ezt a kis metazint, most szűnik meg a támogatottsága.
0: Láttam a Facebookon, és bele is olvastam az írásaiba. Ez mióta él ez a Metazin nevű?
1: 2001 internet? Óta él, akkor Bence György, filozófus...
0: 26 éve?
1: 20, igen, 25. Bence György, filozófus barátom csinálta ezt a tanítványával, Pagonyi Szabolcssal. A magyar nemzetben volt a Simicska időkben az a lázadás, igen. És ottan megnézték, kiderítették, hogy hoppa, a Batthyány Alapítvány finanszíroz egy olyan kiadványt, amiben egy CEUS professzor van. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ez micsoda. És akkor mondtam nekik, hogy ezek úri emberek. És szerintem már rég kinyírtak volna bennünket. Ma nem divat ezzel dicsekedni, de szerintem Orbán Viktor személyesen tartotta ezt életbe. Ugyanis a Bence Gyuri, aki meghalt 2006-ban, tehát ő csak 5 évig csinálta ezt, őtőle vettem én át.
0: Igen.
1: Ő Orbán Viktornak tanácsadója volt 2003-ig. Akkor nem értett vele egyet a jobboldali fordulatával, hogy mit tudom, ott hagyta, de azért ők személyesen jóba voltak. És úgy évente egyszer találkoztak, én is jóba voltam személyesen Orbán Viktorral, csak nem találkoztunk soha. De...
0: Tényleg, én azt gondoltam volna, hogy kismillió interjút készített.
1: Hát azt igen, de munkán kívül nem találkoztam vele. De hát most megszűnik ez az egész, az alapítvány.
0: Na pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy és akkor most mi lesz a Metazinnal?
1: Hát ezt én is szeretném tudni.
0: Az életét nézi, akkor mi volt az, amit végig szeretett volna átadni, mondjuk a lányának?
1: Nem volt ilyen bennem. Én bíztam benne, hogy ő tehetséges, és az volt a kérdés, hogy csupán, hogy erkölcsileg rendben lesz-e. Hogy jó ebben lesz. És az lett. Én különben vittem őt hitalra ferencesekhez, amikor kicsi volt, és első áldozó is volt. Én gondoltam rá, de nem akartam, én jól tőlem nem lett volna ez őszinte, vagy nem hatott volna őszintén. Ő mondta, hogy Réka barátnője megy, hogy mi lenne, ő is ment, hogy én minden héten vittem.
0: De akkor őt meg is keresztelték.
1: Jaj, hát az azonnal meg kellett keresztelni, amikor megszületett, mert a dédimami mondta. De ezt muszáj volt megkeresztelni, mert a dédimami ezt előírta, és az nem...
0: Tehát a dédimami az ön nagymamája volt?
1: Nem, hanem a feleségem nagymamája.
0: A felesége nagymamája.
1: Nagyon helyesek voltak a ferences atyák, akik ott tanították őt. Tényleg nagyon helyes srácok voltak, illetve az egyik már nagy érett férfi volt, de a másik, a fiatalabb is nagyon helyes volt. Én azt gondoltam, hogy az jó, hogy föl tudom neki ajánlani ezt a lehetőséget, hogy majd, hogy ez nyitva legyen. Tehát ezt gondoltam, hogy ez jó, és azt is magamban, hogy ha véletlenül hívő ember lesz belőle, az az nagyon nagy támasz az életbe, és boldogságforrás. Ezt én tapasztaltam.
2: Bethlen Jánossal, újságíróval, szerkesztővel és televíziós műsorvezetővel, Prontvai Vera beszélgetett életéről és az újságírás felelősségéről. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
3: Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
4: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Üdvözlégy, nap, dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy, tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény, vakoknak napvilág, veled rontott poklot, Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bárpor vagyunk. Örök bíránk így szól ítéletet, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement és porba hult. Poklott tipart és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul, az elveszett lyuk vállához simul és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdessék hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk víg szóval így felel. Hallelújas ma százszor zengi el népünket alt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengj diadalt, amen.
5: Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Mondj áldást lelkem az Úrnak, csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem. Fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztad a földet, nem fogad sohasem meginogni. Az őstenger köntösként akarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddő szavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelölted helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a föld színét. Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mezővaddjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak, az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. A hegyeket égi palotádból öntözöd, alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Teleisszák magukat az Isten erdői, és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. A madarak fészküket odarakják, tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája, a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt. Nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosonnak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon. Az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott, alleluja. Mennyi mindent alkottál, Uram, bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger. Nyüzsög benne a számtalan tengeri állat. Parányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé. S a Leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz, nekik összeszedik, ha megnyitott kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek. S így megújítod a föld színét. Legyen örök az Úr dicsősége. Lejje örömét műveiben. Rátekint a földre, és az belére meg. Megérinti a hegyeket, és füstölni kezdenek. Az Úrnak dalolok egész életemben. Zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz gyönyörűségemet ő benne találom. A bűnösök vesszenek a földről, Isten teremté, mondja áldást lelkem az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Alleluja. A ti szemetek boldog, mert lát, a fületek is az, mert hall.
6: Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Egy tekoai pásztornak, Ámosznak szavai, azok a látomások, amelyeket Izraelről látott Uziának, Júda királyának napjaiban, és Jerobeámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, 2 évvel a földrengés előtt. Ezt mondja az Úr. Az Úr szózata zeng Sionon, Jeruzsálemben hallatja szavát. Gyászolnak a pásztorak legelői, kiszáradt a Kármel orma. Ezt mondja az Úr. Damaszkusznak 3, sőt 4 bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel Gileádot vasvesszővel zúzták szét, tüzet bocsátok Hazael házára, hogy pusztítsa el Ben-Hadad palotáit. Feltöröm Damaszkusz zárát, megsemmisítem azt, aki Bikat Avenben trónol, és azt, aki Betéden jogarát tartja, a Rám népét pedig Kírbe hurcolják fogolynak, mondja az Úr. Ezt mondja az Úr. Gázának 3, sőt 4 bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. mivel az egész lakosságot elhurcolták, hogy kiszolgáltassák Edomnak. Tüzet bocsátok Gáza falaira, hogy emészze meg palotáit. Megsemmisítem azt, aki Asdodban trónol, és azt, aki Askelon jogarát tartja. Karomat Ekron elé fordítom, úgyhogy elpusztul a filiszteusok maradéka, mondja az Úr. Ezt mondja az Úr. Tirusznak 3, sőt 4 bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel az egész lakosságot fogjul ejtve kiszolgáltatta Edomnak, és nem emlékezett meg a testvéri szövetségről, tüzet bocsátok Tirusz falaira, hogy emészze meg palotáit. Ezt mondja az Úr. Edomnak 3, sőt 4 bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel testvérét karddal üldözte, és megtagadta tőle az irgalmat, továbbra is haragot táplált iránta, és mindvégig kitartott a gyűlöletben, tüzet bocsátok Temánra, hogy emészze meg Boszra palotáit. Ezt mondja az Úr. Ammon fiainak 3, sőt 4 bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel ketté vágta a gileádi várandós asszonyokat, hogy kiterjessze határait, tüzet gyűjtök Rabba falán, hogy emészze meg palotáit, csatakiáltás közepette, ütközetnek napján, forgószélben, viharnak napján. Királyuk fogságba megy a fejedelmeivel együtt, mondja az Úr. Ezt mondja az Úr. Moábnak 3, sőt 4 bűne miatt nem változtatom meg szándékomat. Mivel szénné égette Edom királyának csontjait, tüzet bocsátok Moábra, hogy emészze meg Keriót palotáit, és pusztuljon el Moáb a zendülésben, csatakiáltás és harson a zengés közepette. A bírót elmozdítom körükből, és elpusztítom vele minden fejedelmét, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr trónusa ítéletre készen áll, a világot ő ítéli meg igazságban. A népeknek ő oszt méltányosan igazságot. Az Úr szózat a Zengsionon, Jeruzsálemben hallatja szavát. A népeknek ő oszt méltányosan igazságot.
7: Olvasmány Barnabásnak tulajdonított levélből. Üdv és béke fiaimnak és leányaimnak az Úr nevében, aki szeret minket. Mivel nagy és gazdag az Úr rajtatok végbe vitt műve, szerfelett örülök boldog és dicsőséges szellemetek megnyilvánulásain. Ezek tanúsítják, hogy a belétek oltott lelki adományok birtokában vagytok. Ezért még inkább örvendezem, remélve üdvösségemet, hiszen látom, hogy az Úrtól fakasztott forrás bőségéből eláradt a lélek rajtatok. Nagyon boldoggá tett áhított viszontlátástok. Az igazság útján az Úr kísér engem, abban a tudatban és meggyőződésben, hogy sokat megértetek szavaimból, amikor köztetek beszélek, arra kényszerülök, hogy magamnál jobban szeresselek titeket, hiszen az örök élet reménye által nagy hit és szeretet költözött belétek. Arra gondolva tehát, hogy a ti üdvötök rám is tartozik, és hogyha közlök is veletek valamit abból, amit én is kaptam, az nekem is javamra szolgál, és mivel magam is ilyen lelki adományokkal szolgálhatok, eltökéltem, hogy röviden írok nektek, és így hitetek mellett ismeretetek is teljesebb lesz. Az Úrnak 3 rendelkezése van. Az örök élet reménye, amely hitünk kezdete és beteljesedése, a megigazulásunk, amely az ítélet kezdete és vége, a jókedvű és örvendező szeretet, amely megigazulásunk bizonysága. Az Úr az elmúltakat és jelenvalókat a proféták által nyilvánította ki, és módot adott rá, hogy a jövendőbe is betekinthessünk valamennyire. Amikor látjuk, hogy minden olyan rendben következik be, ahogy megmondta, akkor gazdagodjék, és mélyüljön el a mi Isten félelmünk. Én pedig nem is mint mesteretek, hanem mint közületek való társatok, rámutatok egyre s másra, hogy a jelen életben örvendezők legyetek. Mivel rossz napok járnak, és a gonosz hatalmon van, önmagunkra figyelve kell kutatnunk az Úr igazságos ítéleteit. Hitünk segítsége az Isten félelem és a türelem, küzdőtársunk pedig a nagy lelkűség és az önmegtartóztatás. Ha ezeket az Úrral kapcsolatosan tisztán megőrizzük, akkor meg lesz bennünk a bölcsesség és az értelem, a tudomány és a megismerés. Isten nyilvánvalóvá tette számunkra prófétái által, hogy sem áldozati adományra, sem egészen elégő áldozatokra, sem ajándékokra nincs szüksége, hiszen ezt mondja. Minek nekem meg annyi véres áldozatotok? Mondja az Úr. Jól laktam már kosokból készült égő áldozataitokkal, és a hízlat borjak hájával. A bikák és bakok vérében nem lelem kedvemet. Ha elém járultok színem látására, kikér rá benneteket, hogy udvaraimat tapodjátok. Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el. Újhold, szombat és ünnepi összejöveteleitek, hogy tűrjem tovább ünnepeiteket. Tudjuk, hogy az embert a Jézus Krisztusba vetett hit teszi igazzá. Mi is elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hitben váljunk igazzá. Hitt Ábrahám az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra. Mi is elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba vetett hitben váljunk igazzá.
4: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.

0: rajtunk. Te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem. Ne hagyd soha szégyent érnem.
1: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra ír.

0: Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr, alleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs és semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazságos vényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vesződ az én bizodalmam. Asztal terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr. Alleluja. Izraelben nagy az Úr neve. Alleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén. Izraelben nagy az ő neve. Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Izraelben nagy az Úr neve. Alleluja.
1: Bele remeg és elnémul a föld, amikor ítéletre fölkel az Isten. Alleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte a felgerjedt haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, bele remeg és elnémul a föld, amikor ítéletre fölkel az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelídeit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg isteneteknek, az Úrnak, akik körülötte vagytok

mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a szent léleknek, miképpen kezdetben,

0: Amikor ítéletre fölkel az Isten, alleluja.
1: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal.
0: Zengve szálljon fel hozzád, kérésem, Uram! Ígéreted szerint adj nekem értelmet!
1: Könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek. Legyen öröm az iskola kezdés. Elindította kampányát a Katolikus Karitas. Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével várja a híveket. Gyűjtést hirdetett a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Katolikus Karitas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és támogatást nyújtsanak, tanévkezdéskor és az év közben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, olvasható az Esztergom Budapest Szent Erzsébet Karitas Központ honlapján. A kezdeményezés mellé állt Csemmer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Mint elmondta, egyszerű munkás családból származik, nehéz volt az egyszerű körülmények közül kitörni. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést is megkaphassa. Kiemelte, a kapott segítség többek között a program támogatásával is szeretné visszaadni. Csütörtöktől Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével és szó szerinti tisztasággal várja a híveket és zarándokokat. Gyakorlatilag egyetlen napon belül helyreállították a világ egyik legismertebb katolikus zarándokhelyén, Medjugorjeban, a megrongált kegyhelyeket, fogalmazott Vujic Rutko Facebook oldalán. Csütörtökön már ismét makulátlan fehérségben ragyogott a jelenések hegyén álló béke királynője Mária szobor. Helyreállították a kék kereszt mellett álló másik Mária szobrot is, valamint a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát, amelyet a 31 éves lengyel elkövető gyúlékony folyadékkal öntött le, majd gyújtott fel. Eltávolították a keresztényeket sértő gyalázó feliratokat is. A szeretet és az összefogás ereje győzött az értelmetlen pusztítás felett. Szombaton zavartalanul megkezdődött a Mladifest ifjúsági találkozó. Gyűjtést hirdetett a Szeretetszolgálat kárpátaljai viharkáros útjainak. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezett a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat, tájékoztatott a Máltai Szeretetszolgálat. Az adományokat az adományozz.hu oldalon lehetett felajánlani július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem tegyei szerint.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélő.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál élettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világ békért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-től a 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-től a 15 perckor. Audiencia, a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa, Kocsi György Atya Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. A virág a fény felé hajlik, Bőte Csaba atya füves könyve 14 óra 20 perctől. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvi adása 16 óra 25 perckor. Café Francesco podcast 56-os részét hallgathatjuk meg, az egyedülállók helyzet az egyházban. Asztalosné Elekes Szende, pszichológus, és Asztalos Dániel, teológus előadása 16 óra 50 perctől. Lélekjárt a hagyományok, Harangóz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Kincses Láda, Pölöské Judit és Karácsonyi Mihály tanulságos történetei 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok! Gájenő Verbit atya elmékelése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhiekről 20 órától. Tojásai, beszélgetések a magyar költészetről 20 óra 16 perctől. Ismerd meg magadat! Önismereti műsor Szabó Tamással az Eneagram bölcsességéről 20 óra 40 perckor. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén 21 óra 5 perctől. Felvidéki beszélgetés 22 órától. a Vatikáni Rádió magyar nyelvoltását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni, Gyökösi Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Teréz anya imádsága a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Ámen.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Nemzeti kegyhely. Mátra Verebély Szentkút búcsúrendje 2026. augusztus havában. Augusztus 15-e 16-a szombat vasárnap. Nagyboldogasszony főbúcsú. Szombat Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspökkel, vasárnap Udvardi György veszprémi érsekkel. Augusztus 20-a csütörtök, Szent István búcsú, ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat, új misés. Augusztus 29-e szombat, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepe, a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek zarándoklata, Parák József püspöki helynökkel. Augusztus 30-a vasárnap, motorosok zarándoklata, Gulya Hugóval, Székelyudvarhely. Szent Janka Gianna Beretta Molla életszentségét bemutató vándorkiállítás az Egri Bazilikában. Szent Janka 1922 és 62 között élt. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Emléknapja április 28-án van. Szent II. János pápa írta a következőket. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A kiállítás még megtekinthető 2026. augusztus 30-áig. Ajánljuk olvasásra Szent Gianna Beretta Molla, Pietro Molla, Szerelmes levelek című könyvét. Jankovics Marcell Biblia című kiállítása. Addig fogom írni, amíg írni tudok, amíg élek, jegyezte fel Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikus kultúrtörténész. Posztumusz jelent meg a Jelképek és jelentések a Bibliában című műve. Szerzője 2021. májusáig dolgozott rajta, célja eredetileg a teljes Biblia feldolgozása volt, de arra már nem jutott ideje, csak az Ószövetség 14 könyvére, a Teremtéstől Nehémiásig. Csak nem 1400 oldal, három kötet. 2024. október 21-ére a rajzfilm rendező születésének 83. évfordulójára időzítették a megjelenését. A Sisyphus Jankovics Marcell Alapítvány, a Pannonia Stúdió és Budapest II. Kerületi Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket Jankovics Marcell Biblia című kiállítására. A Rómát, Székesfehérvárt és Székelyudvarhelyt megjárt kiállítás 2026. október 21-éig ingyenesen tekinthető meg a Pannonia stúdióban, Budapesten a 2. kerületi Hűvösvölgyi út 64-66 szám alatt, a hét minden napján 9 és 18 óra között.
6: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Kedves testvérek, Urunk megdicsőülésének szent titkain elmélkedünk a Márianosztrai Fegyház és börtön fogva tartottjaival. Imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafűzért, hogy Jézus öt ragyogó szent sebéből gyógyulást nyerjünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
1: A dicsőséges olvasó első misztériuma. Jézus feltámad. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert tanúságot tettünk Isten ellen, hogy feltámasztotta Krisztust, pedig nem is támasztotta fel, ha a halottak valóban nem támadnak fel. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. A nagy meglepetés, amire senki sem számított. Üres a sír. Az asszonyi fecsegésen, a csalók hazudozásán, a lefizetett őrök tanúságán, minden emberi kételyen és ellenvetésen átragyog az örök igazság. Jézus feltámadt.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent tagja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
4: Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Ámen.
1: A dicsőséges olvasó második misztériuma. Jézus felmegy a mennybe. Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére. A rátok lejövő Szentlélek, mondta, erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig. Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. A jászolba született és a keresztre feszített Krisztus a miénk. A feltámadott azonban nincs az emberek hatalmában. Felmegy a mennybe, elfoglalja örök helyét az Atya jobbján. A földön járó ember az égre néz, Jézusra, a célra, amifelé haladnunk kell.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennyben felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
5: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Ámen.
1: A dicsőséges olvasó harmadik misztériuma. Jézus elküldi a Szent Lelket. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindnyájan beteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. Jézus elmegy, de nem hagy magunkra. A megváltás kincsének mindenkor, minden emberéhez el kell jutnia. Ezt a küldetést emberi erővel lehetetlen teljesíteni. Ezért kapjuk tőle, mint utolsó és végső ajándékot, a Szent Lelket, az igazság és a szabadság lelkét.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
6: Ó Jézusom!
3: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket.

0: A dicsőséges olvasó negyedik misztériuma. Jézus felveszi édesanyját a mennybe. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, vajúdva, a szüléstől gyötrődve kiáltozott. Fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel fogja kormányozni az összes nemzetet. A kör bezárul. Mária méhében testesült meg az Isten, és most az anya születik meg a fiútól a mennyországban. Isten anyja fiának jobbján, egy erős asszony egy sikeres férfi mögött. Ő az anyja az egyháznak, Isten minden gyermekének.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszoktól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszony

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
2: A dicsőséges olvasó 5. misztériuma. Jézus megkoronázza édesanyját. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék, mert nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével. Mária minden dicsősége Jézusra áramlik. Amit a királynőnek ajándékozunk, az a király kincstárát gyarapítja. Isten mindent rajta keresztül adott nekünk Jézusban. Mi is Márián keresztül adjuk neki teljes önmagunkat.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben meg.

0: szeretetemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte számunkra az örök élet jutalmát. Add kérünk, hogy ezekről a szent titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A dicsőséges rózsafüzér imádságait a Márianoszrai Fegyház és börtönfogva tartottjaival mondtuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek. Palackozott vizet visz Nógrád megyei Ecsegre a magyar-máltai szeretett szolgálat. 21 életvédő szervezet nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Palackozott vizet visz a Nógrád vármegyei Ecsegen víz nélkül maradt lakóknak a magyar-máltai szeretett szolgálat. A hőségben a település kutyai kiszáradtak, írt a közleményében a szolgálat. A település 2 utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától. A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és 2 utca lakói víz nélkül maradtak. A terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a magyar-máltai szeretetszolgálattal megállapodott, hogy a szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. Itt fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat. 21 életvédő szervezet, akik a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó, nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert nem kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek. Az abortusz szabályozást érintő minisztériumi egyeztetésen adta hírül a Magyar Kurír. A levélben ellenzik az esemény utáni tabletta, melynek életet kioltó hatása is lehet, vény kötelezettségének enyhítését, az abortusz tabletta bevezetését és a szívhangrendelet módosítását. Álláspontjuk szerint ezek gyengítenék a magzati életvédelmét, valamint egészségügyi és lelki kockázatokat hordoznak. A szervezetek szélesebb társadalmi egyeztetést, valamint a válsághelyzetben lévő várandós nők támogatását célzó intézkedések erősítését sürgetik. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában, adta hírül a Magyar Kurír. A kinevezés megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát egy francia bíboros vezeti 2014 óta. Az apostoli szignatúra történetéről és működéséről a Magyar Katolikus Lexikonban bővebben is lehet olvasni. Érdekesség, hogy a szócikket éppen Erdő Péter jegyzi. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházok dikasztériumában is.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, 14. Leó pápáról, a remény pápájáról beszélünk, hiszen ma az audiencia szintén elmarad, és az ő szabadsága miatt, de ismertetném továbbá az ő, úgymond, eszmefuttatásait, hamar világossá tette, hogy tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Május 14-én délelőtt a 6. pálteremben, megválasztása után kihallgatáson fogadta a keleti egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A találkozón 200 magyar zarándokkal együtt részt vett Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek meg propolita is, aki gyermekek rajzaival ajándékozta meg 14. Leót. Szimbolikus volt a helyszín is, 6. pál pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pápaságának időszaka 1963-78-ig tartott, és ő fejezte be a II. Vatikáni zsinatot. A Tenagora pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápoly között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humane Vitae emberi életről enciklikája a természetes születés szabályozásról, szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemébe nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki 1894-ben közzétett Orientalium Dignitas című apostoli levelében úgy fogalmazott, az emberiség megváltásának műve keleten kezdődött. Leó a zsidó közösséggel is kiváló kapcsolatokra törekszik, amit az is bizonyít, hogy rögtön megválasztását követően levelet írt az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának. Kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel, a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostra Aetate dokumentum szellemében, írta 14. Leó pápa. Megválasztása után a nemzetközi lapok többsége az új pápát az egyház politika és teológia kontextusában mérsékeltnek vagy centristának írta le, és ezen tulajdonságai segíthetik ökumenikus törekvéseiben. A La Repubblica olaszlap szerint prevost, kozmopolita és félénk személyiség. Egy rövid dal után megnézzük, hogy mi is az Ágoston rendi szerzetesnek, a reguláknak a hatása és a közösségre épülő egyházának a vágya benne. Maradjanak továbbra is velünk. 14. Leó nyilvános megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozik Ágoston rendi mi voltára, Ahogy arra már utaltunk egy korábbi interjújával is, idézem, ágostanus szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú számomra. Tehát a szerzetes rend Robert Prevostot egyenesen ajándéknak nevezte az egyház számára, ezt hangoztatta a rend generális perjele is, Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának, dicsérve az új pápa emberi tulajdonságait. Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon spirituális ember, aki valóban közel áll mindenkihez. A perjel szerint, aki régóta barátja az új pápának, 14. Leo, mindenkit szeret. Szegényt és gazdagot egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy szép lesz a szolgálata. Leo pápa és a leendő pápaság megértéséhez érdemes nagyobb figyelmet szentelni szerzetes rendjének. A rend a Szent Ágostonról nevezett, de nem által alapított szerzetes társulatok közös neve. Minden olyan római katolikus férfi és női szerzetes rendre utal, amelynek tagjai Szent Ágoston szabályai szerint élnek. Két fő ágok van, Szent Ágoston rend, a katolikus egyház korduló rendje, 1244-ben alapították a toszkánai régió több remete csoportjának összefogásával, akik Szent Ágoston reguláját követték. Általános néven Ágoston rendiek, történelmileg pedig Szent Ágoston remetéi, vagy Ágoston rendi remeték néven ismertek. Szent Ágoston reguláris kanonok rendje, Ágoston rendi kanonokok, több katolikus rend konfederációja, amelyek Szent Ágoston reguláját követik, többségük pap, akiknek feladata az ünnepélyesebb liturgikus feladatok ellátása, és a plébániákon a lelkipásztori gondozás. A Szent Ágoston kanonokjai a reguláris kanonokhoz tartoznak. A 11. századból eredő kanonok rendek Ágoston szabálya szerint élnek. A 12. és 14. században a teológia terén kifejtett működésükkel tettek szert jelentőségre. Léteznek továbbá a 19. században létrehozott anglikán ágostonos rendek, ezeknek azonban csak női tagjai vannak. Olaszországban és Európa szerte számos szerzetes csoport élt Szent Ágoston regulái szerint. 4. Ince pápa ezeket a különféle nem remete közösségeket és csoportokat egyesítette. Ezek után 1256-ban 4. Sándor pápa kívánságára az ágostonos szellemű szerzeteseket egy Firenzében megrendezett káptalanon elhatározták, hogy közös szabályzattal egyetlen rendben egyesülnek, és alapítójuknak Szent Ágostont ismerik el. A pápa ugyanebben az évben a rendet korduló rendnek nyilvánította. A tanuláson keresztüli igazságkeresés kulcsfontosságú az ágostoni etoszban, amelyet az egymás iránti szeretetteljes viselkedés parancsa ötvöz. A szeretet és igazságoság iránti kötelességek vezérlik a rendet a nemzetközi missziós tevékenységében is. A szeretet és a tanulás kiegyensúlyozott törekvése ösztönözte a rend különböző ágait arra, hogy kölcsönös szereteten és szellemi fejlődésen alapuló közösségeket építsenek. Szent Ágoston szenvedélyesen beszélt Isten ősi és mégis olyan új szépségéről, és a szépség iránti vonzódása kiterjedt a zenére is. Tanítása szerint elnézést, aki énekel, kétszer imádkozik, így érthető, hogy a zene kulcsfontosságú része az ágostoni szellemiségnek. A kortárs ágostoni zenei alapítványok közé tartozik a bécsi Ágoston rendi templom, ahol minden héten Mozart és Schubert zenekari miséit adják elő, valamint az ágostoni kanonokok által vezetett osztrák Szent Florián iskola, ma már több mint 1000 éves fiúk kórusa, az Ágoston rend tagjai jelentős tudományos munkássággal is büszkélkedhetnek. A vagyon és a tulajdon használat illetően Szent Ágoston nem a szegénységet, hanem a megosztást tartotta erénynek. Életmódjuk másokat is követésükre sarkalt. A rend tagjainak irányadó szabályait Szent Ágoston több írásában is megtaláljuk, különösen a De opere monachorum című műben, amelyet a 8. vagy 9. századi ókori kódexek Szent Ágoston regulái néven említenek. 430 és 570 között ezt az életmódot a vandálok üldözése elől menekülő szerzetesek és papok tették ismerté Európában. Míg a kora középkorban ezen regulákat más szerzetes rendi szabályzatok, különösen Szent Benedek regulája háttérbe szorították, Augustinus szabályzata a 11. században újra megjelent a gyakorlatban, mint a kolostorok és a katedrális káptalanok reformjának alapja. Az egyik legismertebb ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, aki 1505-től 1520-as kiközösítéséig volt a rend tagja, később lemondott szerzetesi fogadalmairól, és 1525-ben feleségül vette Katarina von Borát. Manapság körülbelül 2700 tagja lehet a rendnek, eddig folyamatos apadás volt érzékelhető, 1971-ben még 4180, 1989-ben már 3300, 95-ben 2975 rendtagot tartottak nyilván, de most fellendülése számítanak az új pápa elkötelezettségéből adódóan. A Szent Ágoston rend 2008-as alkotmánya szerint a rend tagjai szerzetesek, akár noviciusok, akik a rend különböző körzeteinek tagjai, a rend kolostoraiban élő kontemplatív apácák, az általános prior által törvényesen létrehozott ágostoni világi testvériség tagjai. 13. Leó közel érezte magához a rendet, utóda név választásában nagy szerepet játszott névelődje, ezért érdemes az ő életrajzát is alaposabban áttekinteni, mivel sokan és sok helyütt hivatkoznak rá az új pápa megválasztása óta. 13. Leó Giacchino Pecci pápaságának időszaka 1878 és 1903 nem csak a katolikus egyház társadalmi tanítása alapjául szolgáló Rerum Novarum enciklika egyházfője, hanem az a pápa is, aki felforgatta a vatikáni külpolitikát, a teljesen szekuláris jellegű egyházi állam diplomáciáját pártatlanná tette, és a multilateralizmus hatotta át. Igaz, ez az irányváltás nem volt teljesen önkéntes. 13. Leó 1878-ban követte 9. Pius pápát. Utóbbi 1870-ben, tehát 9. Pius pápa kénytelen volt lemondani a pápai államról, amikor az olasz hadsereg legyőzte a pápai erőket, elfoglalva Rómát, és ezzel lehetővé téve Olaszország egyesítését. Ezt követően a pápa fogoly volt a Vatikánban, státuszát nem tisztázták, és azt sem garantálták, hogy visszatérhet a Vatikánba, amennyiben valahogy mégis elhagyná azt. Ez a helyzet 31 évig tartott, majd jött 13. Leó pápa, ám a Vatikánt ő sem hagyhatta el, mivel a római kérdés egészen az 1929-es lateráni szerződés aláírásáig megoldatlan maradt. De elődjével ellentétben, aki tartózkodott a külvilággal való kapcsolattartástól, 13. Leó közvetítőként lépett fel, így a Szentszék hangját a Vatikán falain túl is hallani lehetett. Fontos eszközt jelentettek számára enciklikái és apostoli levelei, amelyekből nem kevesebb, mint 86-ot írt. Az egyház társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét társadalmi politikai szempontból először az 1891-es Rerum Novarum enciklikában erősítette meg egyértelműen. Ez a Vatikán válasza az 1848-as kommunista kiáltványra. Ezzel egyházi körökön kívül munkásként és társadalmi pápaként vált ismerté. Robert Prevost különösen 13. Leó megközelítését tartotta szem előtt névválasztásakor. De 13. Leó munkásságában vannak más árnyalatok is, amelyek logikusan alátámasztják Prevost döntését. 13. Leónak, aki az egyházat a modern korba kormányozta, először azzal a nehézséggel kellett megküzdenie, hogy a világi hatalom elvesztésével csökkent a Vatikán befolyása a nemzetközi politika színterén. Ezért új megoldásokat kellett találnia. 13. Leó egy olyan újfajta külpolitikára épített, amivel megalapozta azt, hogy a világban a későbbi pápákra pártatlan és erkölcsi tekintélyként hallgattak. Kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezett, a Vatikán az ő ideje alatt több országa javította nemzetközi kapcsolatait, és gyakran nem katolikus államokkal is, mint például Oroszországgal, Angliával, vagy az Egyesült Államokkal. Diplomáciai remek művének a Poroszország és Spanyolország közötti közvetítést tartották, amely a Csendes-óceán nyugati részén található Karolina-szigetcsoport feletti ellenőrzés megszerzéséről szólt. Ugyan bírálatok érték az egyházon belül centralizmus kiterjesztésének kísérlete miatt, érdemének tartják, hogy a katolikus egyház is megérkezett a modern korba. 13. Leó esetében mindenképpen megemlítendő közelsége az Ágoston rendhez, ami szintén inspirálhatta Robert Prevost névválasztását. Giacchino Pecci, a későbbi 13. Leó, a Róma melletti Carpineto Romano-ban született 1810-ben, abban az időszakban, amikor a megszálló francia erők elsajátították a település Ágoston rendi kolostorát. Ifjú korában családjával Rómába költözött, ahol egy Ágoston rendi plébániát látogatott. Gyóntatója pedig a rendbéli Pifféri volt, aki 1887-ben 13. Leó Porfírió címzetes püspökévé és az apostoli palota sekrestyésévé tett meg. A sekrestyés feladata az volt, hogy megőrizze az apostoli kegyhelyen őrzött szenterek ékett tárgyakat. Hivatalát 1991-ben megszüntették. 13. Leó javaslatára néhány hónappal 1903-ban bekövetkezett halála előtt a Loretoi litániájába beillesztette a következő invokációt: Jó tanács anyja, imádkozz érettünk. A Jó tanács anyjának tisztelete kedves volt az Ágoston rendiek számára, ez az ünnep nem tartozott a főbb Mária ünnepek közé. Eredetileg a rend saját ünnepe volt, és Itáliában terjedt el. Magyarországon a Pozsony virágvölgyi híres búcsújáró hely egy képe iránti tisztelet nyomán vált ismerté. 13. Leó volt az is, aki kivezette az Ágoston rendet abból a válságból, amelyben más vallási közösségek is kerültek. A francia elnyomás majd az újonnan egyesült Olaszország szekularizációja során. Ezért visszahívta Rómába Antonio Pacifico nénót, a fiatal, de virágzó amerikai rendtartomány papját, hogy az ágostonosok újjáépítését irányítsa. 13. Leó több Ágoston rendi főpapot is bíborossá nevezett ki, de nem csak a bíborosok kinevezésével fejezte ki tiszteletet 13. Leó a rend iránt, hanem azzal is, hogy több nagyra becsült tagját is a szentek sorába emelte, vagy boldoggá avatta. Így például Montefalcói Klárát 1881-ben vette fel a szentek listájára, a következő évben pedig boldoggá avatta Alonso de Orozco mellett spanyol papot és misztikust, akit jóval később már II. János Pál pápa avatott szenté 2002-ben. És végül az egész rend leghíresebb és legtiszteltebb szentje, Kássiai Rita, akit május 24-én az 1900-as jubileumi évben emeltek a szentek sorába. Sokat mondó továbbá az is, hogy 1900. október 7-én több mint egy évszázados ideiglenes menedék után éppen 13. Leó pápasága alatt szállították át Szent Ágoston földi maradványait a páviai székesegyházból a felújított San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az egyértelmű állásfoglalása 14. Leó pápának keserű tapasztalatokkal, és az újságírók védelmezője is egyben. Kedves Mária Rádió hallgató, köszöntöm újra a mai műsorunkban 14. Leó pápáról szóló ismertetésünket. Nem könnyű ugyan néhány hét után megmondani, hogy egy pápa mivel írja majd be magát a történelembe. 14. Leó eddigi megnyilatkozásai alapján azonban megkíséreljük modellezni, milyen pápa is lehet majd, melyek lesznek a legfőbb prioritásai, hogyan vélekedik az egyházról és a világról, a családot érintő kérdésekről, hogyan fogadják őt az egyre elmélyülő ideológiai harc által sújtott Egyesült Államokban, milyen külpolitikát folytathat és elődjével szemben megnevezi-e Vlagyimir Putyint Ukrajna elleni agresszorként, továbbá miként tekint az éghajlat változásra. Első megnyilatkozásaiból már is kiviláglik, hogy 14. Leó nem csak a világ lelki ismerete, hanem az emberi jogok őre is kíván lenni. Erre következtethetünk első nyilvános audienciája alapján, amit május 12-én hétfőn tartott a Vatikánban akreditált több ezer újságíró számára. Ebben is Ferenc pápát követte, hiszen elődje szintén már pontifikátusának kezdetén beszélt a média munkások előtt. Angol és olasz nyelven elhangzott beszédében már megcsillogtatta humorát, amiről az őt jól ismerők is beszéltek. Azt mondják, nem túlzott a nagy dolog, ha a hallgatóság tagjai egy beszéd elején tapsolnak. Ám ha még a végén is ébren vannak, és még akkor is tapsolni akarnak, na azt külön köszönöm, mondotta Leó pápa. Az evangéliumból a 8 boldogságról szóló részt felidézve közölte, ez a rész a média munkásoknak is szól. Mindannyiunkat arra hív, hogy másfajta kommunikációt folytassunk. Olyat, amely nem minden áron keresi a konszenzust, nem használ agresszív szavakat, nem veszi át a versengés modelljét, sosem választja el az igazság keresését attól a szeretettől, amellyel alázatosan keresnünk kell azt. Utalt arra, hogy a kommunikáció is hozzájárulhat a békéhez. Ha emberként viszonyulunk másokhoz, és amennyiben méltóképpen tiszteletet mutatva kommunikálunk velük, az a társadalmi megbékélés alapjául is szolgálhat. A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk, és ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Mint később megjegyezte, napjainkban az egyik legfontosabb kihívás egy olyan kommunikáció előmozdítása, amely képes arra, hogy kivezessen bennünket a bábeli toronyból, amelyben néha tengődünk, kivezessen a szeretetlen gyakran ideológiai vagy pártos beszédmódok zűrzavarából. Ezért fontos a szolgálatotok annak fényében, hogy milyen szavakat használtok, és milyen stílusban kommunikáltok. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikáció nem csupán információk átadása, hanem egy kultúrának a párbeszéd és a konfrontáció tereként szolgáló emberi és digitális környezeteknek a megteremtése. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még szükségesebbé válik. Ismét utalt tehát a párbeszéd fontosságára, amint első pápai beszédében is tette. Ami azonban különösen fontos ellen volt beszédében, az a bebörtönzött újságírók mellett való kiállása. Hadd hangsúlyozzam, idézem, hogy az egyház szolidáris azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek azért, mert megpróbálták elmondani az igazságot, és ezekkel a szavakkal kérem ezeknek az újságíróknak a szabadon bocsátását. Az egyház azoknak az embereknek a bátorságát ismeri el ezekben a tanúkban, gondolok itt azokra, akik életüket veszélyeztetve is beszámolnak a háborúkról, akik védik az emberi méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatásához való jogát, mert csak a tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. Alig ha nem Leó pápa is olvasta a bizottság az újságírók védelméért szervezett legutóbbi jelentését, amely szerint 2024-ben rekordszámú média munkást gyilkoltak meg a világban. Legalább 124 újságíró vesztette életét 2024-ben, összesen 18 országban. Ez amiatt is aggályos, mert ez a legmagasabb szám azóta, hogy a bizottság több mint 3 évtizede elkezdte a munkavégzésük miatt elhunyt, megölt újságírók nyilvántartását. A korábbi negatív rekordot 2007-ben jegyezték fel, amikor 113 újságíró vesztette életét, közülük majdnem minden második az iraki háború következtében. Ugyanakkor az előző évben sem volt rózsás a helyzet. Ugyanezen szervezetek szerzése szerint 2023-ban összesen 321 riporter volt Rács mögött, ami a második legmagasabb szám volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték nyilvánosságra hozni az első adatokat. Kínában volt a legrosszabb a helyzet, ahol 44 újságírót börtönöztek be. Majd a polgárháború által sújtott Myanmar és Oroszország következett a sorban. A jelentés szerint a bebörtönzött újságírók több mint 65%-a szembesül államellenes vádakkal, például hamis hírek terjesztésével, terrorizmussal, megtorlásként kritikus tudósításaikért. Kedves hallgatók, majd innen folytatjuk. Maradjanak továbbá is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Én Sebestyén Eszter, a Mária Rádió gyakornoka vagyok. A következő percekben az Európai Unió támogatásával megvalósult, az Éltető Vadon névre hallgató nemzetközi projektről kérdezem Csatlós Reginát, a Minden Együtt Megy Egyesület alapító tagját, és az Éltető Vadon projekt magyarországi képviselőjét. Az Egyesület a fenntartható vidéki életmódot és a hagyományos ökológiai tudás továbbadását támogatja, ennek szellemiségében szervezik mindennapjaikat a Hideghegyi menedéken, és programjaikat a Gyűjtment Fesztivál idején is. A természet sokkal több kincset rejt, mint elsőre gondolnánk. Néha szó szerint a lábunk előtt. El tudnád mondani, hogy pontosan miről is szól ez a projekt?
5: Igen, az Éltető Vadon elnevezésű projekt nagyon röviden arról szól, hogy népszerűsítsük az ehető vadnövények használatát és felismerését. Hosszabb válasz pedig az, hogy ebben a projektben, ami egy ilyen másfél évet felölelő időtartamú folyamat, ebben létrehoztunk egy bevezető képzést, ahol a vadon élő növények szerepét vizsgáltuk a táplálkozásban és az ökoszisztémában. És ebben a próba bevezető képzésben olyan vidéken élő csomóponti embereket hívtunk be, olyanok pályáztattuk, és olyanokat választottunk ki, akik a képzés elvégzése után vállalták, hogy a saját közösségeikbe hazaviszik ezt a tudást, és elkezdik ők maguk is alapszinten inspirálni a környezetüket arra, hogy ehető vadnövényeket fogyasszanak. Tehát ez az egyik része a projektnek, de emellett létrehoztunk még egy 60 órás tananyagot, amit online formában is le lehet tölteni, és meg lehet nézni. Ennek egy része e-learning formában van, ugye, ami megtekinthető a neten, a másik része pedig ilyen tanfolyamok formájában kerül átadásra, illetve létrehoztunk egy módszertani kézikönyvet, ami szintén letölthető, elérhető az interneten, és ez pedig arról szól, hogy ha valaki szeretne a vadnövényekkel kapcsolatban tudást átadni, ilyen bevezető alapszinten, az hogyan álljon neki ennek a dolognak, tehát hogyan tud például megszervezni egy ilyen pár órás tanfolyamot, ahol mondjuk a csalánt közösen megismerik a résztvevők, és közösen készítenek belőle egy ételt. Tehát van egy ilyen kézikönyv, ami abban segít, hogy milyen módszertanokkal lehet ezt a tudást átadni, és emellett így a projekt megkoronázásaként született egy olyan olyan ötlet, hogy hozzunk létre egy terepi növényhatározót, ami kifejezetten az ehető vadnövényeket teszi fókuszba, mert ilyen nincs még Magyarországon, tehát nagyon sokan foglalkoznak például ehető gombákkal, és nagyon sok szakirodalom elérhető, illetve gyógynövényekkel is, de kifejezetten az ehető vadnövényekről szóló terepi könyv olyan nincsen. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb eredménytermék, hogy létre tudtunk hozni ez alatt a másfél év alatt egy ilyen terepi növényhatározót. És még fontos ebben az éltető vadon projektben, hogy ezt az egyesületünk közösen pályázta meg egy Székelyföldön dolgozó, működő alapítvánnyal, az Életminőségért Alapítvánnyal, akivel együtt egymást inspirálva és igazából egy nagyon termékeny közös munka által hoztuk létre ezeket az eredményeket, és vittük végig ezt a nagyon izgalmas projektet.
1: Mi motivált titeket arra, hogy belevágjatok ebbe a projektbe?
5: Igen, egy hosszú folyamat eredménye volt, hogy megszületett ez az ötlet, de mindenképpen megemlíteném így a motiváló emberek között a biobiát, dr. Németh Ibolyát, aki a 11 éve jár a Gyütment találkozóra előadóként, és ő nekem egy ilyen nagyon inspiráló személy az életemben. Ő igazából az egyik magyarországi meghonosítója annak, hogy lehet az embereket érzékenyíteni, környezeti nevelni, fenntartatóbbá tenni az ehető vadnövények témája által, és a biának a terepi túrái, ahol gyűjtögetett, és aztán ilyen fesztivál környezetben egy bográcsba főzött egy gazlevest, és mindenkinek megkínálgatta a gazokból megfőzött zöldséglevest, ez annyira nagyszerű volt, hogy ez így mindig motoszkált bennem, hogy ez egy ilyen csodálatos dolog, és azáltal, hogy kiköltöztem a természethez közel, igazából az én életemben is egyre inkább előfordultak ezek az ehető vadnövények, és így éreztem a saját bőrömön, hogy milyen csodálatos érzéssel tölt el a kosarammal elindulni az erdőbe, a mezőre, és gyűjtögetni, és kísérletezni, kóstolgatni az ehető vadnövényeket, és egyre inkább így a konyhám részévé váltak ezek a növények. Szóval lett egy ilyen saját élményem ezáltal, és hát így azt gondoltam, hogy én szeretnék ezzel mélyebben, szakértőbben foglalkozni, és akkor így szembe jött ez a pályázati lehetőség, és azt gondoltam, hogy építsünk fel erre egy olyan rendszert, amiben megtanulhatjuk igazából ezt jobban, hogy hogyan lehet jól átadni az emberek számára bevezető szinten ezt a fajta tudást, és hogyan lehet ezáltal igazából környezeti nevelni és elindítani a résztvevőket egy fenntartatóbb élet irányába, mert tényleg nagyon hatékonynak érzem azt, hogy a hasunkon keresztül hassunk, mert mindenkinek nagyon fontos a táplálkozás, és ez a téma igazából hát így nagyon könnyen szerethető azok számára is, akik egyébként nagyon messze állnak ettől, mert amikor először megkóstolnak mondjuk egy csalánkrémlevest, mindig szoktam ezzel viccelődni, hogy nem árulom el, hogy miből van a leves, és akkor amiután megették, és elégedetten találgatnak, hogy vajon mi lehet ez a nagyon finom leves, mert hogy nem tudják igazából feltétlenül kitalálni, akkor így nagyon meglepődnek az emberek, hogy jé, hát ez csalánból készült. És így azt látom, hogy ez egy nagyon jó módja annak, hogy az emberek így elinduljanak egy ilyen új úton, hogy különleges gasztronómiai élményt kapnak azáltal, hogy ezeket az ízeket megtapasztalhatják, amit egy vadnövény esetleg adhat, mert azt úgy látszik, hogy ugye a nemesített zöldségek, most pontosan nem tudom, de vannak ilyen írások, hogy most már nagyon-nagyon kis darabszámú zöldséget fogyaszt a ma embere, ahhoz képest, hogy egyébként a Kárpát-medencében etnobotanikai kutatásokból tudjuk, több száz növényt fogyasztottak rendszeresen az emberek. Ez most ilyen 10-20-30, amit fogyasztunk, és ezekben a növényekben mind nagyon értékes hatóanyagok vannak, egyébként a legtöbbjük gyógyhatású is, amiktől elesik a ma embere, mert hogy nem fogyasztja már ezeket a táplálékokat. Szóval egy nagyon fontos prevenciós és ilyen egészségmegőrző hatása is van, hogyha vadnövényeket fogyasztjuk, illetve azt is látszik, illetve itt én magam tapasztalom gazdaként, hogy nagyon sokszor emiatt a nagy szárasság és hőség miatt kultúrnövényeket egyre nehezebb, vagy hát évről évre változik, hogy minek van sikere, de hogy egyre nehezebb termelni bármilyen kultúrnövényt, és az ehető vadnövények azok igazából ott vannak karnyújtásnyira tőlünk szó szerint, mert mindenhol az ember, ahol él, ott vannak ehető vadnövények is, körülbelül amint kilépünk az ajtón és belépünk a fűbe, ott már lehet találni nagyon sokféle ehető vadnövényt, amik reziliensek, tehát amik így abszolút rugalmasan alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz, nem igényelnek különösebb gondoskodást, szóval nem kell őket öntözni, nem kell őket elültetni, nem kell őket gazolni, mint a kultúrnövényeinket, hanem maguktól ott vannak. Ennyit kell megtanulnunk, hogy mikor, minek van szezonja, és nyilván a felismerésüket, hogy semmiképp se tévesszük össze őket valamilyen hasonló mérgező növényel, de egyébként el tudnak minket részlegesen látni. Úgyhogy nagyon fontos élelmiszerbiztonsági, illetve jövőmutató téma szerintem, hogyha az emberek újra visszatalálnak így a lehető vadnövényekhez, és gyűjtögetik őket.
1: Nagyon tetszett egyébként a téma, amikor már megkerestél is minket, mivel nekem pont múlt héten volt egy ilyen élményem, hogy kertészkedtünk kint vidéken szüleim házában, és szedtük ki a gyomnövényt, a kövér porcsint, és édesapám mondta, hogy egyébként az is ehető növény.
5: Hát igen, és ráadásul a kövér porcsin, hogyha nem tudom, ha valami külföldi superfood lenne, aminek jó a marketingje, akkor valószínűleg senki nem húzná ki, mert tényleg egy valódi szupernövény, szuper tulajdonságokkal, tehát hogy olyan fantasztikus beltartalmi értékei vannak, hogy kellene fogyasszuk rendszeresen, és ráadásul jól eltartósítható, lehet fermentálni, szóval egy fantasztikus növény, és igen, ez az egyik leggyakrabban előforduló kiskerti gyomnövény, amit kihúzunk, hogy a salátát nagy nehezen felneveljük, de egyébként ott a polcsin, úgyhogy abszolút egyetértek. Ez csak azért van így, mert így szoktuk, vagy hogy ez a szokás így valahogy berögzül, nincs ismeretünk, de egyébként egy polcsin igen sokkal könnyebb a saláta helyett megtermelnünk a kiskertünkbe is.
1: És ugye ez egy unió által támogatott projekt volt, úgyhogy nemzetközi szinten is akkor igény van arra, hogy fenntarthatóbban éljünk?
5: Abszolút, tehát vannak az EU-nak különböző irányelvei, amikre ez a projekt nagyon rezonál. Az egyik a fenntartható zöld Európa, amihez abszolút kapcsolódik, tehát az egyik legfenntarthatóbb élelmiszerforrás, hogyha közvetlen környezetünkben elkezdjük etikus mennyiségben természetesen gyűjteni a vadnövényeket. Szóval ez nagyon fontos kiemelni, hogy ez az egész éltető vadon projektben nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az ökológiai kapcsolódásokra is, mert akkor tudunk fenntarthatóságról beszélni az ehető vadnövények témájában is, hogyha etikus mennyiséget gyűjtünk, tehát mondjuk a adott élőhelyen mondjuk találunk egy kupac turbaját, akkor annak nem etikus leszedni az egyharmad mennyiségétől nagyobb mennyiséget, mert akkor az élőhelyet veszélyeztetjük, és a következőben már nem fogjuk megtalálni ott azt a turbaját, hogyha az egészet leszedjük. Ez nagyon fontos része, és kiemelten foglalkoztunk a projektben ezzel a témával, illetve a másik, hogy ebben a könyvben is, amit létrehoztunk, ebben a terepi növényhatározóban is, minden növénynél igazából kiemeltük azt, hogy az ökológia szempontjából miért értékes az a növény. Tehát beleírtuk, hogy mondjuk melyik lepkefajok, hernyói táplálkoznak azon a növényen, hogy egy picit ezt a holisztikus szemléletet, ezt a minden-mindennel összefüggő szemléletet ezáltal is erősítsük, hogy a csalán azért is kedves, nem csak azért, mert ehető, és egy rendkívül gyógyító és tápláló növény, de hogy egyébként nagyon sok fajnak a fennmaradása függ attól, hogy ne pusztítsuk el mindenhol a csalán, csak azért azt gondoljuk, hogy az gyomnövény is és káros. Szóval ez egy ilyen nagyon fontos része, hogy fenntartatóan használjuk és lássuk az ökológiai értékességét a körülöttünk levő mindenféle növénynek. És ez az Európai Uniónak igen, azért is gondolom, hogy nyertünk, mert ez így nagyon rezonál ezekre az értékekre. És a másik, ami van, ez a gyógyító hatás, amit már a környezetpszichológia is bizonyít, hogy a természetben töltött idő az gyógyít. És hogyha elindulunk a kosarunkba egy-két óra gyűjtögetni az erdőbe, a mezőre, akkor azáltal a mentális egészségünk érdekében is nagy lépéseket teszünk, mert a természet egyszerűen megnyugtatja az idegrendszert és feltölt. és egy emberléptékű tempóra vezet vissza minket így a nagyon gyors, nagyon impulzív és nagyon sok információval teli életünkből, úgyhogy ez a mentális egészség is egy ilyen fontos Európai Uniós cél, amihez tudtunk csatlakozni. És még ami eszembe jut, hogy a vidék megerősítése még egy ilyen fontos uniós cél, és ez a projekt erről is szólt, hogy a vidéki kisközösségek megélhetését segítsük elő ezáltal a projekt által, mert azt látjuk, hogy a világban ennek kezd egy ilyen nagy felfutása lenni, hogy a legnagyobb Michelin csillagos éttermekben már nagyon divatos dolog porcsint szolgálni fel a tányéron, és ezért sok pénzt fizetnek az emberek, hogy van egy olyan vonulata is, hogy az embereknek így van igényük rá, hogy mondjuk fogyasszanak ilyen jellegű növényeket, úgyhogy a csúcsgasztronómiában már benne van az, hogy emberek gyűjtenek ezeknek az éttermeknek friss eltővad növényeket, és így azt látjuk, hogy ez egy nagyon jó ökoturisztikai eszköz is lehet, hogy aki mondjuk vidéken falusi vendégasztalt működtet, vagy valamilyen kis étterme van, kezdje el a portfólióját gazdagítani ezekkel az ehető vadnövényekkel, netántán azzal a plusz élménnyel, hogy az étel elfogyasztása előtt még egy olyan élményt is kínál, hogy közösen begyűjthetik ezeket a közelben megtalálható vadnövényeket, vagy akár a kiskertben meghagyott porcsincsalánt, libatopot is azt készítik el, mert ezzel egy élményhez is juttathatják az embereket, és talán ez segíthet, hogy a vidéken élő emberek így jobban meg tudják a megélhetésüket találni ezek a jellegű szolgáltatások. Úgyhogy ez a cél is igazából Európai Uniós cél, hogy a vidéki közösségeket erősítsük, a vidéken élőket, ehhez is tudtunk ezzel a projekttel csatlakozni.
1: És hol fogunk majd találkozni a projekt eredményeivel? Ugye említetted ezt a tanfolyamot, könyvet, amit csináltatok, ez megkapható lesz majd valahol?
5: Igen, igen. Az egyik a tanfolyam, amit mind az erdélyi partnerünk, az Életminőségért Alapítvány folytat ott Székelyföldön, tehát lehet náluk is jelentkezni, ha valaki Székelyföldről hallgatja ezt az adást, és az neki közelebb van, tehát ott is folytatódnak a tanfolyami képzések. Ez egyébként egy 5 alkalmas képzés, amit létrehoztunk. Minden évszakban van egy képzési nap, és tavasszal 2, tehát tavasszal indult, és tavasszal ért véget, és ezt a modellt szeretnénk kisebb átalakításokkal folytatni itt a Balatonfelvidéken, a hideghegyi menedék területén is, és erről a hideghegyi menedék oldalon lehet feliratkozni, aki szeretne a jövőben ilyen tanfolyamon részt venni, azok most jelenleg még csak feliratkozni tudnak a hírlevélre, hogy megfelelő információkat kapjanak, mert ugye a projektben éltető vadon lett a cím, és nagyon éltető lett, mert ketten is a magyarországi csapatból várandósok lettünk a projekt alatt, és kisbabánk született, úgyhogy most egy pár hónapos kihagyással, de szeretnénk jövőre újra folytatni ezeket a tanfolyamokat, úgyhogy most jelenleg nem elérhető ez a tanfolyami részvétel, de tavasztól biztosan újraindul itt a Balatonfelvidéken, és Erdélyben pedig már most nyáron. És a másik dolog, hogy ezt a könyvet, amit sikerült a projekt által létrehoznunk, ez a későbbiekben megvásárolható lesz. Ezt is az Egyesületünk honlapján fogjuk közzétenni, illetve igyekszünk különböző rendezvényekre is majd elmenni ezzel a témával, és akkor biztos lesz nálunk a terepi növényhatározónak is megvásárolható példány. Egyébként az egyik ilyen rendezvény lesz az Ide Együttment Fesztivál, és reményeink szerint augusztus végén, ahol be tudjuk mutatni ezt a könyvet, és meg tudják ismerni az emberek. És még egy, hogy az online tananyagokat pedig a megyesület.hu oldalán tudják érni az emberek. Tehát, hogy készült egy olyan e-learning tananyag, amit az íróasztalunk mellől is igazából kipróbálhatunk. Nyilván ez nem helyettesíti a terepi növényhatározást és az érzékszerveink által megtanulható tudást, de vannak kvízek és különböző leírások, illetve oktató videók, amik segítik az ismerkedést, elmélyülést az ehető vadnövények világával.
1: Ez itt tényleg egy nagyon szuper kezdeményezés, és tök jó, hogy így elhozzátok mindenkihez ezt az egyébként ősi és hagyományos és természetes tudást, ami sajnos kikopott.
5: Abszolút, igen, igen, igen, én is nagyon örülök neki, hogy ez a projektnek tudott valósulni, mert mi magunk is nagyon sokat tanultunk, és nagyon sokat fejlődtünk általa, úgyhogy nem sok Európai Uniós pályázati projektben volt tapasztalatom, de most így a saját bőrünkön azt érzem, hogy ezek így tudnak nagyon jók és nagyon hasznosak lenni így a világ számára is, meg a résztvevő szervezetek számára is így nagyon sok fejlődést hozhatnak, úgyhogy várjuk a folytatást, hogyha most vagyunk a projekt zárásában, de így látszik, hogy sok ötletünk van, hogy tudnánk ezt a dolgot így tovább vinni, mert van rá igény, van rá kereslet, van értelme, úgyhogy lelkesek vagyunk mindannyian benne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál nekünk.
5: Én is nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget és a nyitottságot a részletekről a témára.
1: Kedves hallgatóink! Csatlós Reginával, a Hideghegyi Menedék egyik megálmodójával, a Minden Együtt Megy Egyesület alapító tagjával és az Éltető Vadon projekt magyarországi képviselőivel hallottak beszélgetést az Európai Unió támogatásával megvalósult nemzetközi kezdeményezésről. Az interjút Sebestyén Eszter készítette. Köszönöm, hogy velünk tartottak!

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 2. Látomásai támadtak. Dániel könyvében olvassuk ezt a 7. fejezet első versében. Látomásai támadtak. Mert Dániel látomásban kapott kijelentést. Mi azonban már ezekből a leírt igékből kapjuk az Úr szavát. Mi már az Úr szavát a Bibliából kapjuk. A korabeli történések szerint be lehet azonosítani a látomás elemeit. A 4 vadállat 4 korabeli nagy birodalmat jelent. Az oroszlán Babilont. A medve a méd perzsa birodalom. A Párduc Nagy Sándor birodalma. A Párduc 4 feje pedig ennek a birodalomnak a szétesését, a 4 utódállamot szemlélteti. A 4. nem megnevezett vadállatnak 10 szarva nőtt. Ezek közül egyszerre csak egy kis szarv emelkedett ki, nagyokat mondó szájjal, majd kitört a többi szarvból 3. Ez a vadállat Nagy Sándor birodalmának a felbomlása után a Szeleukida, a szír utódállam 10 uralkodóját vetíti elénk. A kis szarv pedig a zsidók kultuszát megszentségtelenítő királyt, Antiochoszt láttatja. Az öregkorú a fölséges Isten, akihez megérkezik az emberfia, miközben a vadállatoktól elveszik a hatalmat, és csak az Úr uralkodik majd. Próbálták a látomás elemeit átvitten is értelmezni, mint az Isten népének 4 nagy ellenségét. A hatalmat, a félelmet, a bűnt és a halált, amelyeket a mi Úrunk Jézus Krisztus legyőzött. Ez az értelmezés azonban túl általános. Az egyik értelmezés beleragad a történelembe, a másik elszakad attól. A látomás azonban, mint Isten igéje, sokkal többet jelent ennél. Próbáljuk egészében megközelíteni a látomást, és közben meghallani ebből Isten hozzánk szóló mai szavát. Az Úr felhasznál, de legyőz minden idegen e világi hatalmat. Elhallgattat minden nagyokat mondó istentelen szájat, megállít minden agresszív, pusztító kezet, hogy egyedül ő uralkodjon, népe és sokak javára. Áldott ígéret, boldog távlat ez. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Hírek. Katolikus jelenlét és valódi párbeszéd a művészetek völgyében. Megújult a szolnoki belvárosi templom szentélye. Varga László püspök megáldotta a 7 ferences vértanú domborművet Nagyatádon. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Első alkalommal nyitottam meg kapuit a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvar, amely július 24 és augusztus 2-a között várta a fesztiválozókat Talián Dörögdön. Az Esztergom budapesti főegyházmegye támogatásával és önkéntes fiatalok szervezésében létrejött helyszín a beszélgetések, a közös gondolkodás és az őszinte párbeszéd tere kívánt lenni. A programok során püspökök, papok, szerzetesek és világi előadók beszélgettek többek között a hitről, a hivatásról, a művészet és a kereszténység kapcsolatáról, valamint a fiatalokat foglalkoztató aktuális kérdésekről. Martos Levente Balázs segédpüspök kiemelte, fontos, hogy az egyház minden olyan helyen jelen legyen, ahol a fiatalok kérdéseket tesznek fel. A szervezők szerint a Csipkebokor katolikus udvar célja, hogy nyitott, befogadó közösségként mutassa meg, a hit ma is képes valódi párbeszédet kezdeményezni és közösséget építeni. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása. A február óta tartó restaurálási munkálatoknak köszönhetően a templom belső tere ismét teljes pompájában fogadja a híveket. A felújítás a közösség adományaiból és az egyházközség támogatásával valósult meg, összesen mintegy 32 millió forint értékben. A restaurátorok a falakat, a mennyezeti freskókat és a szentély díszítését újították meg, egységes, barokk hangulatot teremtve a templomban. A munkálatokkal lezárult az épületegyüttes több éve tartó teljes felújítása. Gáspár István plébános háláját fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Szolnok legrégebbi műemléktemploma ismét méltó módon szolgálhassa a liturgiát és a hívő közösséget. Ünnepélyes keretek között áldotta meg Varga László kaposvári megyés püspök a 7 ferences vértanú domborművét a Nagyatádi Szentkereszt felmagasztalása templomnál. Az alkotás Hajnal Zénó ferences szerzetesnek, egykori nagyatádi házfőnöknek és 6 vértanútársának állít emléket, akik 1945-ben Krisztushoz való hűségükért áldozták életüket. Az ünnepséget előadás, közös imádság és szentmise előzte meg. Homiliájában Kálmán Peregrin ferences szerzetes kiemelte Hajnal Zénó életének 3 meghatározó erényét: a békéltető lelkületet, a hit nyílt megvallását és a kötelesség hűséges teljesítését. A szentmise végén Varga László püspök megáldotta a templom falán elhelyezett domborművet, amely a jövőben a hithez, a hűséghez és az önfeláldozó szeretethez való ragaszkodás maradandó emléke lesz a nagyatádi hívő közösség számára. Híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és ebben az örült hőségben igyanak minél több folyadékot. Áldott vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje. Izaiás próféta könyvéből való ez az idézet, az olvasmány. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Perikópa Magyarázat című műsorunkban. Az Izaiás könyv ugye három részből áll, az 1-től 39-ig, ezt mondjuk úgy Izaiás könyvének. Aztán van a Deutero-Izaiás, amelyik a 40-től 55-ig tart, és van a Trito, harmadik Izaiás, ugye az másik, az a másod Izaiás, az pedig ugye az 56-66. Na most ez a szakasz, ez az 55. fejezetnek a bevezető része, 13 versből áll, és itt a Dávidnak tett ígéret, a Dáviddal kötött szövetség hangsúlyos, főként a folytatásban, de itt már ezt megpendíti. Ugyanakkor benne van, hogy maga az Isten, mint egy kereskedő úgy mutatkozik be, aki vizet árul, és ő lenne a forrása. Tehát a víz az életet is jelent, és ezt mint egy ingyen kínálja föl. Bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Tehát ez egyfajta, majdnem azt lehetne mondani, reklám. És ugye egyrészt hívja őket, jöjjetek, felszólítja, siessetek ide, tehát ezekkel, mint egy ezekkel a kifejezésekkel, igékkel mutatja be, vagy mutatkozik be, és mint egy reklámot akar készíteni önmagának. Ugyanakkor feltűnő, hogy pénzetek nincs, vegyetek ingyen gabonát és egyetek, ugye ingyen gabonát venni, az egy kicsit talán ellentmondásosnak tűnik, mert ha ingyen van, akkor nem kell venni, de hát úgy van, hogy oda kell érte menni, és egyetek. Tehát itt úgy mutatkozik be az Úr, mert ugye ez az Úrnak a mondása, hogy egyrészt ő táplálja az embert. Ide tartozik a víz, aztán ide tartozik a gabona vagy a kenyér, mert majd utána erről lesz szó, és szintén a bor, tej, tehát az alapvető táplálékok, amelyeket Isten kínál. És ugyanakkor van benne egy szemrehányás, hogy miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel ugye nem laktok jól. Tehát egyfajta figyelmeztetés is van benne, hogy az alapvető táplálék az Istennek az adománya, és azt ingyen adja a Jóisten. Ez egyébként mély igazság. Ez valóban így van, hogy a Föld az igazából Isten erejéből ad az embernek, és nem nagyon követel tőlünk tulajdonképpen csak munkát, meg gondozást. És ugyanakkor ez a jó étel, kövér falatok, a kövér falat, az a zsíros falat, ami hát tulajdonképpen a kultuszban is egyébként az Istené, és mintegy Isten a sajátját megosztja az emberrel. Kövér falatok, ez a messiási kornak egyúttal a jelképe is. És ugyanakkor benne van, hogy oda kell fordítani a fülünket, hallgatni kell ő rá. És mit akar közölni, hogy örök szövetséget kötök veletek. Hát ez Izrael népének szól, de ugyanakkor mindenkinek, mint egy külön emberekkel is szövetséget köt, mert nincs itt külön korlátozás, és a Dávidnak tett ígéret viszont Izraelnek szól, ez a 2 Sámuel 7-et akarja jelenteni, a Dávid házának tett ígéret. És itt is kihangsúlyozza Isten, hogy ő hűséges ehhez az ígérethez, míg az ember nem. És a szövetséget mindig a nagyobb hatalommal rendelkező köti a kisebb résztvevővel. Tehát megjelenik a végén a Dávidnak tett ígéret. Nézzük a folytatást, az evangéliumnak a magyarázatát. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott, megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott. Azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyérmaradékokkal, pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezek az evangélium igéi. Szent Máté könyve, itt a 14. fejezetben vagyunk, nem mindjárt az elején, mert itt ugyanarra céloz, hogy amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, akkor csónakba szállt, és ugye egy kietlen elment oda, egy kietlen helyre, vidékre, hogy egyedül legyen. Itt a 14. fejezet 13-21 vers az, amit itt elemzünk, ami a vasárnapi 18. évközi vasárnapi evangélium, de előtte az 1-től a 13-ig éppen keresztelő Szent Jánosnak a mártíromságát mondja el. És erről Jézus is tudomást szerez, és ugyanakkor úgy tűnik, mintha egy biztonságosabb helyre akarna elmenni, mintha saját magát kivonná egy kicsit a forgalomból, hogy egy kietlen helyre megy, hogy egyedül legyen. Majdnem emlékeztet ez az evangélium elején, amikor Jézus még nem lép föl, kimegy a pusztába. De ugyanakkor az emberek megtudták. Tehát Jézus csónakba száll, nyilván ez valahol a Genezáreti tó környékén lehet, és ott fog majd valószínűleg kiszállni. Az emberek mintegy megtudták, hogy hova megy, vagy láthatták, hogy a csónak melyik irányba indul el, és gyalogszerrel utána indultak, amikor kiszáll, nagy tömeget lát. Megesett rajtuk a szívem, itt úgy gondolhatnánk, mert másik, mindegyik evangéliumban egyébként szerepel a kenyérszaporítás, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj, és ezért sok mindenre tanította őket. Így mondja a másik evangélium, ezt kihagyja Máté, csak annyit, hogy Jézus szánja ezt a tömeget, megesett rajtuk a szíve, irgalmas velük szemben, és mit tesz itt Jézus? Üdvözítőként, gyógyítóként jelenik meg, tehát megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Tehát Jézus, mint egy orvos szerepel ebben a szakaszban, A másikban pedig, mint egy a pásztor, tehát a népnek a vezetője, a királyra szokták mondani a pásztor címet az ókorban. És ugyanakkor, hogy mikor kezdődik ez, azt nem tudjuk, de beesteledett. Tehát úgy tűnik ez a tömeg, ez a sereg, ez ott van estig, és akkor a tanítványok figyelmeztetik, hogy sivár ez a hely, kietlen, ez többször is elhangzik itt, és meg későre jár az óra, bocsásd el a tömeget, hát hogy gondoskodjanak, gondoskodni tudjanak magukról. Ugyanakkor Jézus azt mondja nekik, hogy nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. És ők megjegyzik, hogy hát itt szűkében vagyunk, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Másik evangélium, főként János evangélium, mondja, hogy van itt egy kisgyerek, akinél van ennyi, itt ez a motívum kimarad, és úgy tűnik, hogy mintha már közösen csak ennyit birtokolnának. Tehát jelzik, hogy ők ezt a gondoskodást nem tudják megtenni, hiszen szűkében vannak, 5000 embernek, mi ez ennyinek. Mire ő azt mondta, hogy hozzátok ide. Tehát itt arról van szó, ami szűkében van, azt még odaadjuk Jézusnak a kezébe, és Jézus tulajdonképpen letelepítésről beszél, hogy milyen csoportokban, azt itt nem említi Máté evangélista, leülnek a fűre, ő meg fogja az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott. Ilyen nagyon sokan itt, hogy megtörte a kenyereket, odaadta a tanítványoknak, tanítványok meg az embereknek, ebben nagyon gyakran a eukarisztikus motívumokat látunk, hiszen a Szentmisében is a pap ezeket említi. Ugyanakkor a zsidóknál az is szokás, hogy a ház ura, tehát a családfő ugyanígy végzi el a kenyér fölött tulajdonképpen az áldást, az imádságot, és ugyanúgy megtöri, odaadja, nyújtja. Tehát lehet ez egy egyszerű profán étkezés, ami sosem profán, mert mindig emlékszik az ember arra, hogy ez Istennek az adománya. Isten az, aki az embert ellátja, gondoskodik róla, mint egy eteti és jól is lakatja. Arról, hogy itt csoda történik, kifejezetten nincsen említés, csak a kosár maradékból, meg annyi, hogy végén megjegyzi, hogy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Ezzel mint egy, itt egy csodának, hogy ez hogy megy végbe, hogy Jézus csak mond valamit, és egyszerűen megszaporodik a magának a folyamatnak a leírása, az hiányzik. Hasonlóképpen, mint ez egy ajándékozó csoda egyébként, ha a csoda műfaját nézzük, hasonlóan a kánai mennyegzőnél is, szinte titokban történik. De Szent Ágoston mondja, hogy tulajdonképpen Isten azért végzi, vagy Jézus ezt a csodát, mert az ember hozzászokik a természetben azon csodás eseményhez, hogy elvetjük a búzát, a szárva szökken, kalászthány, és abban ott van a mag. Ágoston mondja, hogy Isten ezt a természetben újra meg újra ezt a csodát elvégzi, ezt megszokja a szemünk, nem is tartjuk már csodának, hanem természetesnek, holott az. És azért végez Isten csodákat a természetben, mert az embernek föl akarja hívni arra a figyelmét, hogy ez nem annyira természetes, ez mint egy Isten gondoskodásából, szeretetéből történik, amivel ellátja ezt a világot. Tehát megemlíti, hogy ezt odaadják, megtörik, és mindenkinek jut. Ugyanakkor benne van, hogy ezt fölajánlják, ami közös vagy kevés, sokkal hangsúlyosabb, amikor megemlítik a János evangélium, hogy van itt egy fiú, de mi az ennyinek. Egyébként Illés prófétának a kenyér csodájához hasonlít az elbeszélés. Ott is a tanítványok megjegyzik, hogy hát mi ez ennyinek, tehát vagy kevés, amikor azt megszaporítja, és úgy tűnik, hogy az nem elég. Ugyanakkor ez a szakasz, amelyik ajándékozó csoda, amint említettem, mutatja, hogy Isten törődik, gondoskodik az emberrel, már az Ószövetségben is, mint egy mondja neki, hogy jöjjenek hozzá, és ő táplálja őket, ellátja az alapvető élelemmel. Ma is így történik ez. Isten megadja nekünk az alapvető élelmeket, hogy van éhezés, az az embernek a kapzsiságán múlik. Adja jó Isten, hogy ott legyen bennünk a hála, mi is tudjunk ajándékozni másoknak, sajátunkat is fölajánlani, mint az a kisfiú, ahogyan ezt János evangéliuma ezzel kapcsolatban megjegyzi, de ugyanakkor legyen bennünk ez az ajándékozó természet, mellette pedig a hála Isten iránt, mert Isten bennünket is nagy lelkűen táplál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmazz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmazz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

0: virág a fény felé hajlik. Böjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
1: Böjte Csaba, a virág a fény felé hajlik. Csaba testvér füves könyve a gyerekvállalásról és a nevelésről. Helikon kiadó, 2015. A kötetet összeállította és sajtó alá rendezte Karikó Éva. Az Isten arcú ember keze alatt élet fakad. Böjte Csaba bevezetője. Csodálom a szántóvető embert, ki hitével meglátja a fekete földbe hulló, száraz magban az érett búzakalászt. S szövetségeseivel a mindent átölelő, áldott napfénnyel és a tavaszi esővel jóságosan életet fakaszt. A földműves bölcs ismeri az Isten adta vágyat, mi nem csak őt, de mindent az ég alatt mozgat, késztet, hogy táplálja magát, csírát fakasszon, bőséges gyümölcsöt hozzon fajtája szerint. A paraszt nem állja útját a természetnek, hisz azt, ami nélküle is születne, ő szorgalmas alázattal támogatja. Kisebb testvére lesz a magnak. Gondozza figyelmesen, s mivel jóságosan szolgál, a mag érett búzakalásszal hálálja meg a fáradozásait. A kézműves meglátja a gerendában a deszkát, és a finom deszkalapokban a bútort, a széket, az asztalt. Szövetségeseket keres, éles fűrészt, kemény acélú gyalut, vág, majd enyvel összefog, alkot, gyarapít, gazdaggá tesz. Lelket lehel a kidöntött fába. Szorgos munkája bölcs, de egyszerű is, hisz azt a szépet látja, s láttatja meg, erősíti fel, mi már ott van a fában. A kivágott deszkadarabon, az átlátszó kemény lak alatt felragyog a fa gyönyörű erezete. Megszületik a nemzedékeket befogadó, a családot nagy hajóként az időben hordozó, a házat otthonná tevő bútor. Csodálom a péket, a szabót, az orvost, a mesterembert, a tudóst, a művészt, ha bölcs urai a mesterségüknek, ha képesek alázattal, céljaik elérésében társakra találni, eszközöket használni, s ha kisebb testvéri alázattal akaratuk nem más, mint szolgálni, szépíteni, nemesíteni, munkával mások vágyát beteljesíteni, felhozni a mélyből az igaz gyöngyöket. Talán mindannyiuk közül legjobban a szülőt és a tanítót csodálom, ki magát az embert szolgálja, segíti a kibontakozásban az Isten adta magot, a szent ajándékot, a gyermeket, akit maga a teremtő tarisznyált fel. Szövetségesük a türelmes alázat, a bizalom a határozott atyai szigorban. A határait feszegető gyermek sokszor meglepő vázlatainak kuszaságát túlélő remény és a jókedv, melyel várja a nagy alkotó a gyermekbőrbe álmodott remek művének születését. A gyermek, amikor megérkezik, egy lezárt, értékes csomag. Nem fehér tábla, az ő szívét Isten sűrűn teleírta. Léte az emberek imájára küldött atyai válasz. A szülő, a nevelő méltó feltörni a pecsétet, segíteni kibontani a levelet, de a sorokat egyedül a küldönc betűzheti ki. Sok vázlat után születik a remek mű, az az alkotás, mit Isten belénk álmodott. A te dolgod szülő, tanító, hogy a teremtőtől hírt hozó ne csüggedjen. Ne dobja el olvasatlanul az atyai levelet. Tápláld a hitet a rád bízott ifjúban, hogy bizalommal elcsendesedve, önmagába fordulva megértse, hogy az ő élete maga az isteni üzenet. Isten úgy szerette a világot, hogy őt, az ő szeretett gyermekét megteremtette, s áldásként teremtőnk drága, gyógyító jó szavaként küldi a világba. A rád bízott gyermek dolga nem az általad leadott leckék vég nélküli magolása, nem az évezredes emberi tudás határtalan labirintusában való bolyongás, hanem az, hogy teremtőnk áldása, jó szava, gyógyító, simogató jelenléte legyen testvérei számára. S ha benne ez a felismerés megszületik, ha megérzi, hogy milyen jó ízű jónak lenni, akkor maga indul el, hogy kihegyezze ceruzáját, képezze, formálja önmagát, s beteljesítse Isten adta drága hivatását. S ekkor a szülő, a tanító hátradőlhet, mint a szántóvető ember, ki boldogan gyönyörködik a szélben ringó búzatáblában, mert a többit a csendesen csordogáló idő már nélküle is bevégzi. Szeretettel, Csaba testvér, 2014. november 6-án.

Csaba testvér a legnagyobb nagycsaládos. Több mint 5000 gyermek nevelőapja fogalmazza meg bölcsen azt a tapasztalatot, amit átélünk, mikor karjainkban tartjuk a parányi életet, akit hatalmas bizalommal, ajándékként ránk bízott a Teremtő. Ha gyermeket vállalsz, általa önmagad is újjászülöd. Új szemet kapunk a világra. Megváltozik a látásmódunk. A képben ezentúl mindig megjelenik ő. Az ő jólléte, boldogsága, fejlődése, és ezáltal mi is látóbbak, gazdagabbak leszünk. A gyermek ki nem merülő boldogságforrás. Úgy szerethetjük őket, úgy szeretnek minket, ahogy korábban soha senki. Mi vagyunk számukra a minden. Vagy legalábbis a mindenség megtestesítője. Értelme van minden fáradozásunknak. Mégsem áltat minket Csaba testvér. Aki gyereket nevel, az nem csak édes mézet, hanem sok ideget is megeszik. A szülőnek le kell tudnia nyelni néhány békát, amíg a gyereke felnő. Igyekszünk megtenni mindent, hogy csemetéink magukba szívják a legfontosabb értékeket. Formáljuk őket személyre szabott gondoskodással, figyelemmel. Erősítjük a korukhoz mért feladatokkal. A nem túl szoros, elég szabadságot adó, de mégis határokat meghúzó biztonságos élettérrel. A fészek meleg biztonságával, és elsősorban a saját életünk példájával. Gondolhatjuk, ha jól csináltuk, mikor nagyobbak lesznek, a kerti padon üldögélve, kéz a kézben szemlélhetjük az életünk ágáról leszakadt drága gyümölcsöket, hiszen a nevelő munkánk javarésze véget ért. Bár magától értetődő, mégis súlyos tapasztalat, hogy a gyerekek emberből vannak. Nem nyílvesszők, amiket ha jó irányba kilövünk, egyenes úton rögvest célba érnek. Nem fecskék, akik az ősök által kijelölt nyomvonalon szállnak, és az évezredes ösztönök alapján építik a fészket, költik a tojást, etetik a fiókákat, hanem szabad akarattal rendelkező, küzdő, küzdködő emberek, akiknek saját maguknak kell megvívni a harcaikat, sok utat maguknak kell kitaposni, és mi már nem foghatjuk kézen őket, mint kiskorukban. Erre gyere, a másik út zsákutca. Ez mégsem jelenti azt, hogy ölbetett kézzel nézegethetjük szárnybontogatásaikat, zuhanó repüléseiket, hisz egy-egy döntésnek akár egész életre kiható következményei lehetnek. Egy szomorú eseménybe vagy tragédiába torkolló házi buli, egy eleinte ártatlannak tűnő szokás megtűrése, amely később függőséghez vezethet. Egy odaadott slusszkulcs, amelynek eredménye baleset. Egy elhibázott párkapcsolat. A szülőnek komoly idegmunka, lelki munka, önnevelési munka,
ima harc, amit társunkkal összhangban jó végezni. Tudni, mikor kell szólni, mikor kell közbeavatkozni. Melyik korlátunk kapaszkodó, és melyiket rúgják szét lázadva, mert feleslegesen akadályozzák haladásukat.

Milyen bölcs terve a teremtőnek, hogy nem egyik napról a másikra kell megtanulnunk a gyereknevelés tudományát, és fokozatosan engedjük el őket. Már a születéssel megkezdődik az elválás, mikor lekapcsolódik a vérköreinkről. Majd, mikor már nem mi vagyunk a tápláléka. Majd kitotyog a kertbe, oviba kerül, majd hátizsákkal útra kell a nagy idegenbe. Batyuját megtölti a sok tapasztalat, amit látott, éles szemével megvizsgálja, mit tart követésre méltónak, és mit vet el. Megajándékozzuk a legdrágább kincsel, a bizalmunkkal. A hittel, hogy képes repülni akkor is, ha nem éppen odaszáll, ahova mi mennénk, nem éppen azt a módszert választja a haladáshoz, mint mi tennénk. De hisszük, hogy akár koppanások, varga betűk árán is, megtépázott tollakkal, de képes elérni a célját. És tudja, hogy bármi történjék is, bárhonnan jönne is, a szülői fészek visszavárja. Jó hallani Csaba testvér bíztató szavait, hogy szülőként, nevelőként nem vagyunk egyedül. Isten nem sziszen fel minden apró tévedés, botlás láttán, nem fordít hátat hűtlenül duzzogva nekünk. A karja oda is elér, ahova a miénk nem. Megerősít minket, kipótolja hiányosságainkat, hogy majd gyermekeink és mi is eljussunk hozzá, aki maga a cél. Karikó Éva.

virág a fény felé hajlik. Bőjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

Hírek. Legyen öröm az iskola kezdés. Elindította kampányát a Katolikus Karitas. Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével várja a híveket. Gyűjtést hirdetett a Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására.

0: Mivel segíti a program népszerűsítését. Mint elmondta, egyszerű munkás családból származik, nehéz volt az egyszerű körülmények közül kitörni. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést is megkaphassa. Kiemelte, a kapott segítség többek között a program támogatásával is szeretné visszaadni. Csütörtöktől Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével és szó szerinti tisztasággal várja híveket és zarándokokat. Gyakorlatilag egyetlen napon belül helyreállították a világ egyik legismertebb katolikus zarándokhelyén, Medjugorjeban a megrongált kegyhelyeket, fogalmazott Vujić Rutko Facebook oldalán. Csütörtökön már ismét makulátlan fehérségben ragyogott a jelenések hegyén álló béke királynője Mária szobor. Helyreállították a kék kereszt mellett álló másik Mária szobrot is, valamint a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát, amelyet a 31 éves lengyel elkövető gyúlékony folyadékkal öntötlen majd gyújtott fel. Eltávolították a keresztényeket sértő gyalázó feliratokat is. A szeretet és az összefogás ereje győzött az értelmetlen pusztítás felett. Szombaton zavartalanul megkezdődött a Mladifest ifjúsági találkozó. Gyűjtést hirdetett a Szeretett Szolgálat kárpátaljai viharkáros útjainak. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezett a beregszászi járási Mátai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat, tájékoztatott a Mátai Szeretett Szolgálat. Az adományokat az adományozz.hu oldalon lehetett felajánlani július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék Úr Jézus Krisztust! Kérek imádott családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjemét Nászorom emlékére és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle kára szenvedélytől óvja meg őket, az drága Jóisten, a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, csak háború ne legyen, a Mária Rádióért, a dolgozóiért, az úton lévőkért, a fontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért.
4: Dicsértessük a Jézus Krisztus szeretettel, kérem a közös imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, az anya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szent Lélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküldösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért és minden hozzám tartozó lelkük üdvösségükért.

0: a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, betegségem gyógyulásáért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, háború megszűnéséért, Mária Rádió dolgozóiért, akikért nem imádkozik senki, papi hivatásokért, unokáim 17 és 23. születésnapjára, fia még 25. házassági évfordulójukra, testvérem gyógyulásáért, kérem a szüzanyát továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Imád kérek a mi Urunktól, Jézus Krisztustól esőért, a megholtjainkért, a tisztító tűzben szenvedőkért, a családom minden élő tagjáért, megtérésükért, gyógyulásokért, testi gyógyulásokért, Mária Rádió megmaradásáért, papi szerzetesi hivatásokért, a világ békéért, az éhezőkért, és jó magam gyógyulásáért.
3: Imád szeretnék kérni a Rádió összeszolgozójáért, egészségükért, imád szeretnék kérni jó magam jobbulásáért, jobb eredményem, nagyon rossz az eredményem, támogatóért, én kezdet óta támogatója vagyok, úgyhogy a sok támogatót kérjük az imát, hogy maradjon sok támogató. Unokám szerencsésen érjen oda a nyaralásra, a dédunokáimra, hogy vigyázzon az apjuk, hogy itthon van velük, hogy most keresztellik az ismerősöm kis unokáját, hogy békében szeretetben nőjön fel, a Jóisten egészséget adjon neki, és a szűzanyakarjaiba legyen.
4: Kérem az édes szűzanyát, hogy küldjön esőt édes hazánkra. A Jóisten áldja meg a Mária Rádió dolgozóit. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Szeretnék imát kérni a családomért és a lelkem nyugalmáért. Köszönöm.
6: Imát kérek az USA-ban, Westbury-ben élő, mentálisan beteg Éva édesanyáért, betegségének gyógyulásáért és agresszív, haragos természetének enyhüléséért. Köszönöm szépen!
7: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltörtésért, magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
8: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és szabadítom Te vagy. Én, Istenem, ne késlek egy.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
7: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
7: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Kindelman Erzsébet szeretetlánk naplójában a következő olvasható. Megkért az édes üdvözítő, hogy imádkozzam el vele az ő óhajtásait.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Ez az imádság is eszköz a kezetekben, mert ha valaki így együttműködik velem, ezáltal is megvakul a sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.

Jeremiás próféta így szólt a néphez. Az Úr küldött engem, hogy jövendőjek, hogy elmondjam az ő igéit, amelyeket hallottatok. Változtassátok meg életmódotokat és tetteiteket. Hallgassatok uratok, Istenetek szavára, és akkor ő visszavonja sújtó kezét rólatok.

Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel.

0: Szent Benedek a következőképpen tanít. Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket. Ha igazi és örök életet akarsz, tiltsd el nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Keresd a békét, és járj utána.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Kedves testvérek, az örvendetes olvasó imádságait az ősi Pálos kolostorból a Márianoszrai fegyház és börtönfogva tartottjai imádkozzák. Tartsanak velünk Urunk születése titkainak átelmélkedésében. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben.
2: Hiszen a katolikus nagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden, ami kenyerünket, adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Végében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az örvendetes olvasó első misztériuma. Mária méhében fogan a Szent Lélektől. Az angyal így szólt Máriához: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákobon örökké, és országának nem lesz vége. Krisztus országa béke, igazság és szeretet. Pont ezért féltjük tőle életünk kényelmes rendetlenségeit, önigazoló hazugságainkat. Félünk az áldozathozataltól. Krisztus országa egy igennel kezdődik.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne légy minden kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszony szűzi Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Mit élben kezdetben, most és kísérdőké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg mindeneket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó második misztériuma. Mária meglátogatja rokonát, Erzsébetet. Erzsébet így szólt Máriához. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám? Lásd, méhest meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a magzat. Boldog, aki hit mindannak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Krisztus szava örömet hoz, ami megmozgatja a bensünket. Ő előbb szólt, előbb szeretett minket. Elénk jön, hogy találkozhassunk vele. Krisztus szava boldoggá teszi azt, aki hisz a beteljesedésében.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik nagyon halászolnak év alattra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó harmadik misztériuma. Mária megszüli gyermekét. Az angyal így szólt a pásztorokhoz. Ne féljetek, íme nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus az Úr Dávid városában. Ez lesz a jel, találtok egy jászolba fektetett, bepójált gyermeket. Krisztus örömhíre áttöri az éjszaka csendjét és sötétségét. Eloszlatja a félelmeket, száműzi az önzést, a tökéletes szeretet példáját adja. Krisztus örömhíre, Isten beteljesült, láthatóvá vált ígérete.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes olvasó negyedik misztériuma. Mária bemutatja gyermekét a templomban. Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vígaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek indítására a templomba ment, amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek. Krisztus világossága beragyogja a világot és az életünket. Ezt a fényt felismeri mindaz, aki hallgat a kinyilatkoztatás szavára. Krisztus világossága még a halálon is átsugárzik.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vigyalmadra. Amen.
1: Az örvendetes olvasó 5. misztériuma. Mária megtalálja gyermekét a templomban. Harmadnap találtak rá a templomban az írástudók között. Kérdezgette őket, s beszélt velük. Akik csak hallották, mind elcsodálkoztak kérdésein és feleletein. Mária így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk. Ő így válaszolt. Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Krisztus tanítása még a bölcseket is szégyenbe hozza, de a legegyszerűbbek is megérthetik. Rátalál mindaz, aki őt bánkódva keresi.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istenes szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt vizétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves testvérek, az örvendetes olvasó imádságait az ősi pálos kolostorból a Márianoszrai fegyház és börtönfogva tartottjai imádkozták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek. Palackozott vizet visz Nógrád megyei Ecsegre a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. 21 életvédő szervezet nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Palackozott vizet visz a Nógrád vármegyei Ecsegen víz nélkül maradt lakóknak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A hőségben a település kutyai kiszáradtak, írt a közleményében a szolgálat. A település 2 utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától. A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és 2 utca lakói víz nélkül maradtak. A terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a Magyar-Máltai Szeretetszolgálattal megállapodott, hogy a szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. Itt fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat. 21 életvédő szervezet, akik a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó, nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert nem kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek. Az abortusz szabályozást érintő minisztériumi egyeztetésen adta hírül a Magyar Kurír. A levélben ellenzik az esemény utáni tabletta, melynek életet kioltó hatása is lehet, vény kötelezettségének enyhítését, az abortusz tabletta bevezetését és a szívhangrendelet módosítását. Álláspontjuk szerint ezek gyengítenék a magzati életvédelmét, valamint egészségügyi és lelki kockázatokat hordoznak. A szervezetek szélesebb társadalmi egyeztetést, valamint a válsághelyzetben lévő várandós nők támogatását célzó intézkedések erősítését sürgetik. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában, adta hírül a Magyar Kurír. A kinevezés megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát egy francia bíboros vezeti 2014 óta. Az apostoli szignatúra történetéről és működéséről a Magyar Katolikus Lexikonban bővebben is lehet olvasni. Érdekesség, hogy a szócikket éppen Erdő Péter jegyzi. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházok dikasztériumában is.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

0: Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Foltán László, tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma a budapesti stúdióban Foltán Lászlóval fogunk beszélgetni hitről, életről és a Szentírásról. Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnok kenus, a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke.
2: A beszélgetés első részét hallják.
1: Szeretettel köszöntöm.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtiszteltetés számomra.
1: Kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mi atyán, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Amen.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretném kérdezni, hogy miként van jelen a hit az életében? Mit jelent ön számára a hit?
3: Kicsit más, mint amit én általában a keresztényektől, vagy idősebbektől hallok, mert én inkább a tettekben élek. És ez azért jelent meg így bennem, mert kisgyerekkoromban vallásos nevemben belé is kaptam. És ide jártam közelbe a leheltéri templomba. Még atyára is emlékszem, Simmon atyának hívták. Akkor abban az időben, a 60-as évek, ugye, és akkor a korosztályom az eléggé, ugye indult a szocializmus, eléggé elidegened, úttörő mozgalom, ez azért nem voltam úttörő, és a többiek ekkor kevesen jártak templomba. Tudom, még amikor alsó tagozatos volt, még hittan oktatás volt az iskolába, és aztán megszüntették, és külön kellett járni a templomba, és ott volt. És jó volt. Én dadogos gyerek voltam, és ezért egy kicsit kiközösítettnek éreztem magam, de nem közösítettek ki, csak a kisgyerek ugye érzékeny rá, mert mindig én voltam a poén tárgya, és akkor mindig ugye lerakódik az emberben, mert az, amit kaptam, az nem nagy, de az előző 10 is ott van az ember lelkében, és ezért az iskolában rosszalon is voltam, és nem éreztem jól magam köztük. Az a közösség, amit ott a templomban kaptam, ott viszont jól éreztem magam. És ezért szerettem oda járni. És egyetlen egy hátulütője volt, ez csak a vicceidmért mondom el, mert nem volt igazán, hogy akkor még, ugye a moziba vasárnap délelőtt matiné volt, és akkor volt a matiné, 10 órától ment, ugye 2 forint volt a matiné jegy, az Ipoly moziba, ami itt volt nem messze innen, 2 sarokkal arrébb, csak már megszűnt. 10 órakor kezdődött, és 9 órától volt gyerekmise, és nekünk oda kellett menni, és 10 órakor volt vége, és pont lekéstem. Úgyhogy a barátaim előbb látták a Robi útot. De ezen kívül csak pozitívumok éltek. És aztán telt múlt az idő, és elkezdtem sportolni. Hogy nem akarom hosszúra húzni a dolgot. Elkezdtem sportolni, és ott viszont egy egészen más világba csöppentem bele, tényleg egy istentagadó világban nem kezdve foglalkozni, és akkor a papokkal nem kell foglalkozni, ez az, és mi, hogy ott voltam köztük, úgy el voltam, és úgy én is úgy kezdtem lassan, mivel nap mint nap ott voltam köztük, és kezdtem lassan, tényleg nem, és úgy meggyőztek, hát velük megyek, velük vannak élmények, köztük vagyok, és kezdtem meggyőzni magamat, hogy miért is. És akkor 17 éves elmúltam, és akkor felötlött bennem a gondolat, hogy itt van az 5 földrész, miért pont csak ott jelent meg Krisztus, miért csak ott akarta megváltani az emberiséget, a többiben miért nem foglalkozott. És ezt mi fiatal fejjel így betette, és jól megmagyaráztam magamnak, hogy miért a többit nem, hát ott Ausztráliában is voltak emberek, meg Kínában is, meg stb. Csak itt, és azt így eltettem magamnak, és ezzel lenyugodtam, és akkor ezzel el voltam a sportolók között egy másik világban, megnősültem, gyerekek, minden, és abbahagytam a sportot, és már pedagógus voltam, és nyári szünetben az újpesti tornaedzője, ott kezdett kenúzni a fiam, és azt mondja nekem, jöjjek le segíteni, mert van itt egy srác, aki nagyon tehetséges, de nem tud zöldágra vergődni vele, egy hatodik helye van, több nem tud, pedig erős is, minden jó nála. Hát mondom, baj van a technikájával. Segítenék, megnézném őket. Mondom, jó, lejövök. És a újpesti tornaegylet ott van az Árpádi tövében a budai oldalon, és lemegyek, elküldtem vízre a fiút, ellököm magam a stégtön, és egy másik csónakkal mentem utána, mert akkor még fiatalabb voltam jobb erőben, megyek vele, és megnézem, hogy mi a baja. És ahogy mentem utána egy 100 méterre, alig rúgtam el magam a stégtől, edzés elmélet könyvet forgattam át a agyamba, és ott van a hibajavítás eszközei. Mindig a legnagyobb hibát kell kijavítani. És ezt így átgondoltam magamba, és 30 évvel korábbi gondolatba beilleszkedett. Sose gondoltam rá, azóta se, és egyszer csak mint egy villámcsapás be az agyamba, és a 30 évvel ezelőtti feltevésemet így. Azt mondja, igen, hol volt hiba az emberiségbe, oda kell menni, ahol a hiba van. És akkor az, amit felállítottam addig magamnak, hogy miért nem, az futószalagon dőlt meg.
1: És akkor újra akkor elkezdett foglalkozni Istennel?
3: Elkezdtem gondolkozni a mi érteken. Az is, hogy miért. Hát, mert akkor miért? Csak oda ment többieket, ez úgy lenyugtatott. Na de akkor megfordítottam a kérdést, hogy miért nem ment oda? Hát azért, mert a természeti népek, amelyik csak annyit vesz ki a természetből, amire szüksége van, meg egymással szemben is úgy, az a szeretet valamilyen formáját gyakorolja. Azoknak nem kell magyarázni. Magyarázni, oda kell menni, ahol önzés van. Nem véletlenül mondta Jézus az asszonynak, aki fogta, húzta a szoknyáját, hogy menj meg, hogy asszony, azért jöttem ide, hogy Izrael elveszett bárányait visszavezessem. Nem, hát itt van a hiba. Itt van. Hát nem kellett, hát Kínába menni, aki olvassa a kínai papírok, a bölcsességeket, nem, Kínába például, ahol már több száz éve ismerték a puskaport, és nem használták gyilkolászásra. Az meghozták, behozták Európába, és így csináltak belőle ágyút. Tehát egy egész más szellemiség van ott, a hiba itt van, itt kell lehet kivezetni, és ez vezet, tehát oda aztán megkérdeztem Osztia atyát is ezzel kapcsolatban, ő is megnyugtatott, hogy jól gondolom, de azért szélsőségekben nem menjek bele.
1: Tehát, és visszatért az egyházba akkor?
3: Persze, de azért a tanítástól nem távolodtam el. Mert az, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat, az ott maradt bennem. Tehát azok a nevelési irányelvek, azok ott maradtak benne, nem tudtam megtagadni magamat. Ezért volt az, hogy a sportban is egész másképp viszonyultam a többiekhez, mint mások hozzám. Például a sportban nagyon jellemző az önzés. Hatalmas önzés van. Csak én, és tizedszer is én. Én pedig úgy voltam, nekem természetes volt, hogyha valamire rájöttem, hogy jobban lehet csinálni, megosztottam a többiekkel. Tehát felfedeztem egy új lapátot, amivel hatásosabban lehet evezni, megosztottam a többiekkel. Vagy láttam, hogy a valamelyik technikai rosszul csinálja, akkor szóltam neki, te így jobb lesz.
1: És észesebb... De eleve ketten neveztek a hajóban.
3: Az megint egy másik történet.
1: Tehát nem egyedül.
3: Ne, igen, azért voltunk ketten, mert én... Szóval nekem nem volt sportálásom, mind a sportolóknak, én munka mellett. 3 órakor végeztem a munkahelyen, lementem, az edzés meg 2-kor kezdődött. Én amikor vízre szálltam és elmentem evezni, akkor egyedül voltam a vizen. Beálltam más klubokhoz, kicsit kerestem edzőpartnereket magamnak, aztán Vaskuti István megszólított, csináljuk együtt, és hogy ne legyek állandóan egyedül, azért választottam a páros. Tehát az indíték az ezért volt, de ettől függetlenül én mindig megosztottam, és azért is jöttek hozzám kérezkedni, hiszen nem véletlen, az újpesti tornaegyletben is az edző nekem szólt, hogy jöjjek segíteni, mert látom, ott is egy rövid ideig voltam ott edző, és ott is önzetlen feladatokat csináltam. Tehát,
1: és sikerült ezt a fiatal embert?
3: Igen, ja, világbajnok lett később. Uh-huh. Hát akkor foglalkoztam vele 3 hétig, délelőttönként, megvolt a fizikum hozzá, minden megvolt hozzá, technikai problémája volt, van egy biomerőkű sorrend, amit be kell tartani, ami vagy megerősíti a mozgásomat, vagy kioltja. Azt kellett helyre tenni, helyre tettük, és mindjárt nyert egy magyar bajnokságot 3 hét múlva.
1: Úgyhogy, ez szép, nagyon.
3: Hát nem én edzettem őt fizikailag föl, én csak hozzá segítettem. Na de meg is kaptam érte a magamét, mert segítettem neki, mert ismertem őt még korábban, 14-15 éves korából, az a helyezkedő fiú volt, az a jópofa vagyok, mindenkinek mosolygok, mondom, csak a keresztnevét mondom, Béla, jó gyerek vagy, és oda jött hozzám, és mondta, hogy egyedül lakik az édesanyjával, mert elvált szülei, ott a szemben lévő panelházban édesanyjával, és amikor lementem neki segíteni, hogy jobb legyen a technikája, akkor mindjárt mondta, hogy moshat meg az édesapja, és ő örökölt utána egy kis garzonlakást. De egy régi bérházban magas, és hogy tudta, hogy alkalmi munkára járok, mert kevés volt a fizetésem, és segíteni kell neki ott egy kis galériát építeni. Hát mondom, hát bajba vagy, és akkor el tudna otthonról jönni, és egyedül tudna lakni, 20 éves fiú, hát mondom, segítek neki. Helyre tettem a kenúzgását, és utána elmentem hozzá, és 1 hétig dolgoztam neki, átalakítottam a lakást, ingyen. Csak a beszerzett anyagot számoltam föl, ingyen, és ingyen megcsinált, mert egy kis gazdalakás volt, de nagy 4 méteres belmagassággal, és lehetett egy kis galériát, és az ágyat oda föl lehetett rakni, és akkor az ágy alatt volt az étkező, és nagyon boldog volt, és stb. Majd eltelik 10 év, és az arcomban nevetett, hogy jó átvert akkor, mert ő nem is akart ott lakni, hanem csak keresni akart az lakáson, akkor pár 100 000 forintot. Szóval ilyenekbe szaladtam én bele, tehát cselekvésekben ilyennél maradtam, a feleségemtől meg is kapom néha, mikor elmegyek valakinek segíteni, azt mondja, már megint nem tudtál nemet mondani.
1: Hála Istennek.
3: Mondom, miért ne? Az egy másik volt.
1: Igen.
3: Ez megint egy másik. És így tettem szer barátságokra is, tehát nem csak ilyen, de beleszaladtam 1-2 ilyenbe, úgyhogy azért mondtam, hogy a cselekedetek tovább éltek bennem, és ott, amikor ez a változás beütött, és megmagyaráztam magamnak, akkor aztán minden megdőlt bennem, akkor tényleg azóta interneten olvasom a Szentírást. A fiam meg a lányom, ugye akkor nem lettek megkeresztelve, uh-huh. ugye 80-ról beszélünk, mert egész környezetben akkor senki, és akkor ember vitte, de milyen érdekes a példa előttük, az életvitelükben, morális kérdésekben viszont példaértékűek, sőt, ők szólnak rám. Mindegyiknek odaadtam a Bibliát, hogy olvassák el, uh-huh. és ha valami beszélek, a lányom igazít ki, sokszor még tudja, de a cselekedeté nem véletlenül a fiam lett most a szövetségi kapitány a kenusoknál, azelőtt 20 éve nem volt komoly eredmény a kenusoknál, valakit kellett, és a fiam került nagy nehezen oda, nem akarták, de ő került oda, és nem csinált más, mint morálisan helyre tette a dolgokat. Mert Szent Ágoston mondta, hogy ami morálisan rossz, az politikailag is rossz. És ezt sokszor mondtam a fiamnak. Morálisan rossz, az politikai rossz. Csak nem veszik észre, mert a jól járni akarok világában, ugye pillanatnyilag jól járunk, de hosszú távon a közösségre nézve. Mert a Szentírásban a dolgok sose arról szólnak, hogy az egyéni karriered hogy fog összeérni, az a párt titkár múlik el, mert hanem a közösségre nézve, hiszen a szeretet is arról szól, szeress fele barátaidon, te magadat, az a közösségen keresztül jön majd vissza.
1: Sikerült a családjára is hatással lenni?
3: Igen, igen, mert egy sokkal barátságosabb, harmonikusabb család tudunk így élni. A fiam is a sportba visszahozta a moralitás, és jön vissza eredmény. Mert a versenyzők is értelmét látnak, és nem azt keresik, hogy hogy kerülök a másik elé eszközökkel, nem mindegy, vagy hogy csinálom jobban. Mert idáig mellette az ment, hogy a feltételrendszerben, aki jobb dolgokat szerez meg, az majd a másik tud kerülni. És ezért a technikai része, meg a minőségi része elsírvat, hanem én szerezzem, én kapjam a legjobb holmit, enyém legyen a legjobb felszerelés, én kapjam a legjobb orvosi háttért, de ez egy darabig ment, és aztán csődöt mondott. De azt meg kell keresni, hogy is kell ezt igazán jól csinálni, és először azt keressük meg, és osszuk meg, és csináljunk együtt, és falkába, mert a falkába edzünk, akkor megerősítjük egymást.
1: Igen.
3: Közösség. És ez ment el, és ezt visszahozta, és ez meghozta az eredményt. És oda lyukadunk, hogy fele barátodat, mint te magadat. Csak kérdés, kit tekintünk fel barátnak, mert én is például Bélát fele barátnak tekintettem, de ő nem tekintett engem. Úgyhogy nem lehet mindenkit, mindig mindenkivel.
1: Hát, és a Szentírást is olvassa most már rendszeresen.
3: Igen, hát...
1: És milyen szentírási részt hozott nekünk?
3: Szeres fele barátodat, mint önmagadat, és ez mindent megold. Ez a mondat, ez megoldja, mert a szándék a lényeg. Ha a szándék nincs meg benned, akkor nem ér az
1: egész
3: semmi.
1: És így, hogyha valaki utána megbántja, akkor is tudja még fele barátjának tekinteni?
3: Hát persze, hát ha van benne bűnbánat, sokszor én is a sportban engem kitaszítottak, megbántottak, megaláztak, mert pártitkár volt a szövetségkapitány, stb. Lehúrogtak, és egy darab megmagyaráztam, hogy tévednek ez, de amikor már tizedszer, akkor már elegem lett belőle, hát azért is mentem el testnevelő tanárnak.
1: Ja, azért hagyta abba
3: azért
1: a
3: hagyta,
1: sportot.
3: Hagytam ott, amikor odajöttek hozzám, és azt mondja nekem a szövetségkapitány, téged mire tartsunk itt, a te egyesület egy vacsorára se hív meg. Akkor mit vagy egy jó sportfelszerelés szeretném volna, hogy adjanak nekem is egy olyan versenyhajót, mint a többieknek. És akkor azt mondja, mire adjak neked? A párosban nyerti olimpiát, az csak egy fél olimpia, arra nem szoktunk adni semmit. És akkor nekem volt a legrozogább versenyhajomnak, hogy hullámzott az oldal a többieknek, meg cédrusfából.
1: Tehát és ezzel is nyert.
3: Nem, az egy másik hajó volt, de az egyéni, amiben készültünk, arra kértem én is egy olyat, mint a többieknek, vagy legalább egy levetettet, de nem kaphattam. Nem kaphattam, mert az egyéni érdekek voltak a háttérben. Például az egyesületemet, ahol sportoltam, ez egy kis egyesület volt, az én nem tudtam, hogy meg akarják szüntetni. És már letárgyalták, hogy hogy adják el a csónakházat, mire én megnyertem az olimpiát, és új besorolásba kapott, és nem lehet eladni, és visszament az üzlet.
1: Utána 3 világbajnokságon is szerzett aranyérmet.
3: De előtte 2-t, és utána még egyet. De nem is ez a lényeg, a vezetőségnek egész más terve volt mindig körülöttem. Hoztam, és én nem tudtam, és ezért mindig falnak mentem.
1: Akkor nem amiatt, hogy ön keresztényként gondolkodott,
3: Nem.
1: Teljesen független attól.
3: A vezetőség nem. Uh-huh. Hát én a sportársaim körében éreztem azt, hogy ez itt nem megy, és kinevetnek, és akkor szépen igazodtam hozzájuk, amit mondtam az elején, hogy megtaláltam magamnak egy magyarázatot, azzal én lenyugodtam, uh-huh. És aztán ez megdőlt. És ebben az az érdekes, hogy megdőlt, hogy a Balcó András, ő is hasonlóképpen volt. Ő is így volt, és a helyszín ugyanaz. Ugyanaz méterre.
1: A megtérésük helyszíne?
3: A helyszín.
1: Döbbenetes.
3: Ugyanis a Balcó András egy kajakos lánya feleségül. Az újpesti tornaegyletel, és várta őt ott a vízparton, a stégnél, ahol én vízre szálltam, ugyanott. Oda jött az egyik edző, motorcsónak, és fölkiabált neki, hogy Bandi meghalt az édesapád. Így. Csak ilyen brutális módon. És akkor ő érzett egy lelki ütést, hogy akkor van Isten, és akkor onnan kezdett újra visszatérni, és újra. Én többször meghallgattam őt, eljártam a előadásaira, és többször elmesélte, és meghallgattam őt, és a helyszín ugyanaz, 100 méteren belül, ugyanazon a helyen, nekem egyik gondolatból a másikba, neki meg hozzászóltak, és lejöttek, hoppá, nem vagyunk mi a magunk urai, nem úgy van, hogy mi ezt elképzeljük.
1: És Isten megérintette mindkettőjüket.
3: És a Bandit, mikor hallgattam, harmadszor vagy negyedszer, hazamentem, és a Reményi könyvet ott találtam az asztalon. Ott hagytam, vagy nem tudom. Kinyitottam. És hol nyílt ki? Ott, ahol a Bandi, amiről beszélt, Reményi kegyelem című verse. Pont ugyanazt mondja, amit Bandi. Hogy erőködsz, erőködsz, azt mondja a vers, erőködsz, csinálod, és amikor föladod, nem akarsz erőködni, akkor egyszer csak. Egyszer, amikor föladod magadba, akkor egyszer csak megnyúlik az ég kapuja. És akkor álomfáj, úgy mondja a vers a végén, és akkor álomfájénak minden aranyágán, úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a kegyelem. Úgy, és ezt a verset mondom, hát erről beszélt nekem a Bandi. Erről beszélt a Bandi. De milyen véletlenek vannak
1: is. Gondviselés.
3: És akkor meg is tanultam ezt a verset.
1: Nem? Gondviselés.
3: Igen.
1: El tudja mondani ezt a verset?
3: Hát most nem félek.
1: Megpróbálja.
3: Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, aztán imádkozol. Vagy átkozódsz, és megfeszíted minden maradék erőd, és akarsz. Eget ostromló akarattal. És a lehetetlenség konok falán vered véresre koponyád. Aztán elalélsz. És ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal minduntalan mondod magadnak, hogy a bűn, a megvetés, a nyomorúság szürke tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor megnyílik magától az ég, amely nem nyílott meg átokra, imára, bűn, nyomorúság hiába ostromolták. És akkor megnyílik az ég, és egy kicsi csillag sétál szembe veled, szépen mosolyogva, és olyan közel jön, hogy azt hiszed, hogy a tenyeredbe hull. És akkor úgy magától szűnik a vihar, akkor magától minden elsimul, akkor magától éled a remény, és álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
0: Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

Új parancsolatot adok néktek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismerjenek meg benneteket az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesallyai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. A Szentatya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretett közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi bíboros elismeri a papok nagy lelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősség terhét is. Nem akarjuk elrejteni ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
0: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulakanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
0: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettették elő, a Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
0: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak, és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újra éleszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal ilus de Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
0: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
1: Negyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillancsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
0: Zászlóbontás egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szöuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a honlapjukon július 30-án csütörtökön közé tett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemle, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve, a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szöulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szöuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmaradt a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szöuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmaznak a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szöulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásával kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szöulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjében megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Hírpercek. Katolikus jelenlét és valódi párbeszéd a művészetek völgyében. Megújult a szolnoki belvárosi templom szentélye. Varga László püspök megáldotta a 7 ferences vértanú domborművet Nagyatádon. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Első alkalommal nyitottam meg kapuit a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvar, amely július 24 és augusztus 2-a között várta a fesztiválozókat Talián Dörögdön. Az Esztergom budapesti főegyházmegye támogatásával és önkéntes fiatalok szervezésében létrejött helyszín a beszélgetések, a közös gondolkodás és az őszinte párbeszéd tere kívánt lenni. A programok során püspökök, papok, szerzetesek és világi előadók beszélgettek többek között a hitről, a hivatásról, a művészet és a kereszténység kapcsolatáról, valamint a fiatalokat foglalkoztató aktuális kérdésekről. Martos Levente Balázs segédpüspök kiemelte, fontos, hogy az egyház minden olyan helyen jelen legyen, ahol a fiatalok kérdéseket tesznek fel. A szervezők szerint a Csipkebokor katolikus udvar célja, hogy nyitott, befogadó közösségként mutassa meg, a hit ma is képes valódi párbeszédet kezdeményezni és közösséget építeni. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szentháromság templom szentélyének felújítása. A február óta tartó restaurálási munkálatoknak köszönhetően a templom belső tere ismét teljes pompájában fogadja a híveket. A felújítás a közösség adományaiból és az egyházközség támogatásával valósult meg, összesen mintegy 32 millió forint értékben. A restaurátorok a falakat, a mennyezeti freskókat és a szentély díszítését újították meg, egységes, barokk hangulatot teremtve a templomban. A munkálatokkal lezárult az épületegyüttes több éve tartó teljes felújítása. Gáspár István plébános háláját

0: 1945-ben Krisztushoz való hűségükért áldozták életüket. Az ünnepséget előadás, közös imádság és szent mise előzte meg. Homiliájában Kálmán Peregrin Ferences szerzetes kiemelte Hajnal Zénó életének három meghatározó erényét: a békéltető lelkületet, a hit nyílt megvallását és a kötelesség hűséges teljesítését. A szent mise végén Varga László püspök megáldotta a templom falán elhelyezett domborművet, amely a jövőben a hithez, a hűséghez és az önfeláldozó szeretethez való ragaszkodás maradandó emléke lesz a nagyatádi hívő közösség számára. Híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és ebben az örült hőségben igyanak minél több folyadékot. Áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása Az egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
2: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele. Tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott így a teológiai vonalon.
2: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
3: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is.

0: Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Azt mondom, hogy te hozzászólsz.
1: Lehet, hogy Daninak ez egy, alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került így középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
2: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házaspár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házaspárként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani.
0: Hát igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondtad Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni, tehát hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
1: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy ott nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És hogy ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig a lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
0: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik, és akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban. Tehát, hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
2: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
1: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
0: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk el arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, ahogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben akár így picit így szivódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódás, és hogy erre például szerintem kaptunk visszajelzést, hogy így Hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
2: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
0: Hát ez egy nagyon...
1: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak. Vannak ilyen ismerkedős estek is, ahogy ott van a párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni. De hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten ők lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
0: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedésnyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dani is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy biblia csoportba, vagy egy tudom, hát valamilyen ima csoportba, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas, vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
2: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik beszámolnak arról, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
1: Innen ebből, amiket felsoroltál, mind. Tehát, hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat. Nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
2: A társadalom.
1: Ja, társadalom. Igen, hát meg az időnyomás. Tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anna Joachim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
2: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk? Hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
0: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt így jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan ufóként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyó kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak? Vagy...
1: Lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol már ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol valaki olyas valakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogyha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat, meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és ugye ez mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, ez kevésbé okozzon fájdalmat.
2: És hogy kell elképzelni egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat adtok, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
3: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat, és hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesülni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
1: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szende is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, ami meg így, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben, kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
2: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
3: Jó kérdés. Most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan tevékenység van az életébe, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
2: És mit gondoltok, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek, tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is. De nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
3: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut. Tehát, hogy akkor futok be, akkor... Tehát, hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát, hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél. Vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap, tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül, testvér kapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát, hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De hogy ez nagyon egyénfüggő.
1: Ja, még ez a témához kapcsolódva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amikor, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiánkkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mint hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet éjsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
2: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy minden áron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
3: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem, tehát nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
2: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
1: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
0: Én nem akarok bele kotnyeleskedni a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel a tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
1: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra a gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol el, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ. És talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
2: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
1: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni. Ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
2: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem nagyon nyomulás ez az egész, aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz meg élni. És tehát nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
0: Hát igen, ez amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhet, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian hozunk magunkkal, ez lehet több-kevesebb, nehéz átlépni ezeket a belső gátakat, vagy szorongásokat, tehát, hogy a visszautasítástól való félelem az ne legyen erősebb, mint az a vágy, hogy odalépjek a másikhoz. És talán a...
1: Mondjad, bocsánat.
0: Hát semmi, csak hogy talán ez a szorongás, ami így a fiúknál így erős lehet, hogy annyira félnek attól, hogy sebződnek abban, hogy nemet
3: kapnak, hogy akkor inkább így nem is mennek odalépni.
1: Szerintem nagyon jó, hogy így a szolidaritásodat kifejezted, és hogy ehhez fűzném ide azt is, hogy milyen jó, hogy egyáltalán ez a kérdés így itt ezen a Café Francescóban így szóba kerül, mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat élhet át. Mind a férfiak oldaláról egy visszautasítás, az kegyetlen fájdalmas tud lenni, tehát azt megélni, hogy valaki nekem nagyon tetszik, és hogy így elképzelem, hogy ő lehetne a feleségem, vagy hogy összeköthetném vele az életemet, és attól a másiktól kapok egy nemet, hogy te nem vagy nekem jó. Hogy az a lényünknek a legmélyét nagyon mélyen érinthet, és nagyon mély fájdalmakat adhat, de ugyanúgy a női oldalról is megélhet ezt a fajta visszautasítottságot, és hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez tényleg fontos kimondani, hogy ebben nagyon mély fájdalmak jelenhetnek meg, és hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik, és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy otthon érezzék magukat azok az emberek, akik párt keresnek, mert hogy olyan fájdalmakat hordozhatnak, nem mindenki, de hogy nagyon sokan hordozhatnak olyan fájdalmakat, amik így tényleg a lényüknek a legmélyét érintik, és pont ezért gyógyító szerintem egy spiritualitáshoz tartozni, vagy egy közösséghez tartozni, mert hogy az igazi gyógyító az Jézus Krisztus, és hogy én hiszek abban, hogy nála van minden fájdalmunkra a gyógyulás.
2: És hogy érzitek, hogy keveset beszélünk az egyedülállóság témájáról, vagy csak kevéssé vannak propagálva azok a helyszínek, vagy lehetőségek, vagy terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
1: Igazából szerintem most kezd így ráébredni így az egyházi közösségek, most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így össze tudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni emögött az élethelyzet mögött.
3: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjátékesteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
2: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy azért csak áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így egy kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
1: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi a katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
2: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy hát biztos még valami belső munkát el kell végeznem, vagy a Jóistennel való kapcsolatomon kell javítanom, és akkor majd készen állok egy kapcsolatra, de van olyan, amikor az ember így kijelentett, hogy én most készen állok egy házasságra, vagy egy párkapcsolatra is.
1: Egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor így elkezdjük magunkat hibáztatni, az egy nem jó út. Tehát, hogy amikor azért kell dolgozzak magamon, mert valami baj van velem. Az egy nagyon, nagyon nehéz érzéseket és nagyon összezavaró érzéseket szül, hogy biztos velem van a baj. És hogy így sokkal fontosabb azon elindulni, hogy mik az erőforrásaim, mi az, amiben jó vagyok, stb. Tehát, hogy ebbe a zsákutcába ne engedjük belenyomni egymást, hogy így a saját problémánkat majd, ha megoldjuk, akkor majd az Isten megjutalmaz. Nem, mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen, mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek fel, vagy nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kiméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem, és az Isten nem így működik.
3: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy medőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
2: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
4: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.
5: Mária Rádió. Lélekjárta hagyományok. Harangozóimre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Szent Mártára, Máriára és Lázárra emlékezünk liturgikus emléknapjukon július 29-én. Márta és Mária. A keresztény szellemiség történelmében ezt a két nővért úgy látták, mint olyan személyiségeket, akik a cselekvésnek, illetve az elmélkedésnek szentelték magukat. Mártát lefoglalja a házi munka, miközben Mária Jézus lábánál ül, hogy hallhassa szavait. Két tanulságot is levonhatunk az evangéliumi szövegből. Jézus erőteljesen hangsúlyozta azt az alapvető és pótolhatatlan értéket, melyet Isten szavának hallgatása jelent életünkben. Ennek a szónak kell állandó irányt adni a számunkra, ez lesz a világosságunk és erőnk. Hallgatnunk kell rá, meg kell tanulnunk, hogyan legyünk csöndben, alkalmat kell teremtenünk a magányra, vagy még inkább a bensőséges találkozásra és párbeszédre az Úrral. Tudnunk kell elmélkedni. Sajnos mindennapi életünkben meg kell tapasztalnunk a belső szennyeződés veszélyeit, de ha hittel találkozunk az Úr igéjével, ez megtisztít minket, felemel és visszaadja erőnket. A másik megszívlelendő tanulság, sosem szabad semmiféle ellentétet látnunk a cselekvés és az elmélkedés között. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy Márta volt az, és nem Mária, aki Jézust otthonába fogadta. Harmónia van-e két dolog között? Ora et labora. E szavak tartalmazzák a teljes programot, nem ellentétet, hanem szintézist, az egyformán fontos elemek összeolvadását.

Július utolsó hete a néphagyományban az aratás befejezésének, a betakarításnak és a súlyos nyári viharok elleni védekezésnek az időszaka. Mivel július eleink Szent Jakab havának nevezték, a hónap végi napokat a legelkeseredettebb mezei munkák és a hozzájuk kapcsolódó szigorú tilalmak határozták meg. Míg a július eleje az aratás kezdetéről szólt, a hónap utolsó napjaira a munka javarésze befejeződött. Az aratók egy kisebb darab gabonát szándékosan lábon hagytak a tábla szélén. Ezt Szent Péter szakállának, vagy az ég madarainak hagyták meg, hogy a következő évben is bőséges legyen a termés. A legszebb búzaszálakból és a mezei virágokból font harang alakú aratókoszorút a lányok a fejükön vitték, vagy a legények botra tűzve szállították a földesúr gazdaházához. A koszorút a mestergerendára akasztották, és a munka sikerét egy közös, táncos aratóbállal ünnepelték meg. A hónap utolsó napjaiban a cséplés után az első adag tiszta búzát azonnal a malomba vitték. A háziasszonyok az új lisztből sütötték meg az első próbacipót vagy kenyeret, amivel a család az idei év áldását kóstolhatott meg először. Az aratási dalok a magyar népzene legősibb rétegéhez tartoznak. Nem csupán szórakoztatták a nehéz fizikai munkát végzőket, hanem rituális szerepük is volt. A bőség és a jó termés biztosítását szolgálták. Az arató dalokat a kutatók szerkezetük és funkciójuk alapján három fő csoportra osztják. Napközben énekek, a mezei és munkadalok. Ezeket a dalokat magányosan vagy csoportosan énekelték, kaszálás, marokszedés vagy kévekötések szüneteiben. Ilyen például Aras rózsám aras, megadom a garast, ha én meg nem adom, megadja galambom. Rituális énekek az aratókoszorús dalok. Ezeket július végén, a munka legvégén énekelték, amikor az aratókoszorút ünnepélyes menetben kísérték a földesúr vagy a gazda udvarába. Tempójuk már feszesebb, lüktetőbb, ünnepélyes vagy menetelő jellegű. Büszkén hirdetik a munka befejezését, dicsérik a koszorú szépségét, és jó szerencsét kívánnak a gazdának. Meghoztuk a koszorút, feje felé a borút. Adjon Isten jó estét, megérkeztünk minnyájan. És végül a mulatos énekek, miután átadták a koszorút, kezdetét vette az aratóbál. Az itt énekelt dalok vidámak, pörgősek, táncolhatóak voltak. A gazda parancsoló természetét, gyakran humorosan kifigurázó, a jó ételért és italért, borért, sörért folyamodó köszöntő szövegek. Az aratók itt már nyíltan kérték a megérdemelt fizetséget és a mulatságot. Gazda, gazda, jó gazda, készítesse a vacsorát, mert ha nem készíteti, elvisszük a koszorút.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Július 29-e a bibliai Szent Márta liturgikus emléknapja. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát és testvéreit, Máriát és Lázárt. Különösen fontos személyek ők, hiszen három helyen is megemlékeznek róluk az evangéliumok, Márta házáról és testvéreiről. Márta évköri ünnepét a ferencesek hatására emelték be a római naptárba a 13. század végén. A hagyomány szerint a gabona aratásának a végén járunk. Márta napjára tanácsos minden kévét tető alá vinni, mert ha nem, hát a nedves idő hatására a kalászok magvai könnyen kicsírázhatnak, tönkre mehetnek. Az esetleg még álló gabonát sürgősen le kell vágni, és a tarlón tanácsos a juhokat legeltetni. Az előttünk álló héten elérkezünk augusztushoz, azaz nyárutó vagy kisasszony havához, amikor is az öreg, sárgult lapú kalendáriumok csíziója szerint lassan időszerű hízásra fogni, elrekeszteni a karácsonyra levágandó disznókat, és a most bővében lévő tojást pedig korpa közé rakni, hogy azok elálljanak szűkösebb időkre.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult,

0: vonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
1: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Legyen öröm az iskola kezdés. Elindította kampányát a Katolikus Caritas. Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével várja a híveket. Gyűjtést hirdetett a Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és támogatást nyújtsanak, tanévkezdéskor és az év közben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, olvasható az Esztergom Budapest Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A kezdeményezés mellé állt Csemmer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Mint elmondta, egyszerű munkás családból származik, nehéz volt az egyszerű körülmények közül kitörni. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést is megkaphassa. Kiemelte, a kapott segítség többek között a program támogatásával is szeretné visszaadni. Csütörtöktől Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével és szó szerinti tisztasággal várja a híveket és zarándokokat. Gyakorlatilag egyetlen napon belül helyreállították a világ egyik legismertebb katolikus zarándokhelyén, Medjugorjeban a megrongált kegyhelyeket, fogalmazott Vujic Rutko Facebook oldalán. Csütörtökön már ismét makulátlan fehérségben ragyogott a jelenések hegyén álló béke királynője Mária szobor. Helyreállították a kék kereszt mellett álló másik Mária szobrot is, valamint a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát, amelyet a 31 éves lengyel elkövető gyúlékony folyadékkal öntött le, majd gyújtott fel. Eltávolították a keresztényeket sértő gyalázó feliratokat is. A szeretet és az összefogás ereje győzött az értelmetlen pusztítás felett. Szombaton zavartalanul megkezdődött a Mladifest ifjúsági találkozó. Gyűjtést hirdetett a Szeretett Szolgálat kárpátaljai vihar káros útjainak. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezett a beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat, tájékoztatott a Máltai Szeretett Szolgálat. Az adományokat az adományozz.hu oldalon lehetett felajánlani július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
3: és Mihály atya.
4: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
3: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
4: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
3: Kedves hallgatóink! Szerte a világban, a mai napon ünneplik a legismertebb magyar szent, Árpádházi Szent Erzsébet ünnepét. Mi, magyarok, majd csak két nap múlva tesszük, a régi hagyomány alapján, ám annál nagyobb szeretettel, hiszen az ő személye mindig is a felebaráti szeretettel testesíti meg a hívő ember számára. Ráadásul nem régiben ünnepeltük Szent Márton püspököt is, aki szintén a felebaráti szeretet szentje, s hazánk földjén született. Az ő ünnepű kapcsán ma szeretnénk a segítségnyújtásról szólni, a teljesség igénye nélkül, azaz arról a szeretetről, amely mindig a másik emberre figyel. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
4: A másoknak való segítségnyújtás mindig is a keresztény ember legfontosabb ismertetőjegye. Az az ember, aki nem tud, vagy inkább nem akar mások segítségére lenni, messze áll a keresztény élettől, nem mondhatja, hogy ő Krisztus követője. Ezért, ha mi kereszténynek valljuk magunkat, akkor mindig, mindenhol, ahol csak lehet, és mindenkivel szemben késznek kell mutatkoznunk segíteni, különösen azoknak, akiknek igényük van rá, akik rászorulnak. És itt természetesen nem csak az anyagilag rászorulókról van szó, mert a gazdag ugyanúgy rászorulhat mások segítségére, mint a szegény, hiszen egyedül legtöbb dologban nem tudunk célt érni. Szükség van mások támogatására, segítségére. Ahhoz azonban, hogy kialakuljon bennünk a segítségnyújtásnak szinte ösztönből jövő erénye, meg kell tanulnunk azt valahonnan. S természetesen ezt leginkább a családban tanulhatjuk meg, ezért az első hely, ahol ezt megismertethetjük, megismerhetjük, és saját családunkban elérhetjük, éppen a család. Ezért ott kell megmutatkoznia és kialakulnia a segítségnyújtásnak is legelőször. Ehhez szól hozzá a következő leírásunk is. Nemrég átjött hozzám egy barátom kávézni. Üldögéltünk, és az életről beszélgettünk. Egy ponton megjegyeztem. Megyek is, elmosogatok, rögtön jövök. Erre úgy nézett rám, mintha azt mondtam volna, hogy űrhajót építek. Csodálattal, vegyes csodálkozással tette hozzá. Örülök, hogy segítesz a feleségednek. Én nem szoktam, mert ha mégis, a nejem sosem dicsér meg. Múlt héten például felmostam, és azt sem mondta köszi. Visszaültem mellé az asztalhoz, és elmagyaráztam, hogy én nem segítettem a feleségemnek. Ami azt illeti, a feleségemnek nem segítségre van szüksége, hanem egy partnerre. Én partner vagyok az otthoni teendők elvégzésében, és nem segítség az, hogy házi munkát is végzek. Nem segítek a feleségemnek a takarításban, mert én is itt élek, és muszáj takarítanom. Nem segítek a feleségemnek a főzésben, mert én is akarok enni, ezért főznöm is kell. Nem segítek a feleségemnek a mosogatásban, mert én is használom azokat a tányérokat, amikből eszünk. Nem segítek a feleségemnek a gyerekek körüli teendőkben, mert ők az én gyerekeim is, és az a feladatom, hogy az apjuk legyek. Nem segítek a feleségemnek mosni, teregetni és összehajtogatni a ruhákat, mert ezek az én és az én gyermekeim ruhái is. Nem segítek otthon. Én is ott lakom, a házhoz tartozom. Ami pedig a dicséretet illeti, megkérdeztem a barátomat, hogy mikor fordult elő utoljára, hogy a felesége végzett a takarítással, a mosással, az ágynemű felhúzásával, a gyerekek megfürdetésével, a főzéssel, a rendrakással és a többivel, és te annyit mondtál, köszönöm. De nem csak egyszerű köszönömről van szó, hanem a totális elismerésről. Na hát, fantasztikus vagy! Ez így most furcsának tűnik talán. Furán nézel most magad elé. Amikor te egyetlen egyszer életedben felmostál, rögtön elvártad, hogy kitüntetést kapj. De miért is? Gondolkoztál már ezen, drága barátom? Talán azért, mert macsó kultúránkban azt tanultad, hogy mindez az ő dolga. Esetleg azt képzeled, hogy mindez pikpak megvan, a kisujját sem kell mozdítania érte. Akkor hát dicsérd őt úgy, ahogy elvárod, hogy ő dicsérjen téged, ugyanolyan intenzitással. Nyújtsd a kezed, viselkedj igazi társmódjára, ne pedig úgy, mint egy vendég, aki csak enni, aludni, fürdeni és egyéb szükségleteket kielégíteni érkezik. Érezd magad otthon, ez a te házad is. Hogy igazabb és boldogabb legyen földi életünk, ahhoz otthon kell valami változást elérni. Az igazi változás társadalmunkban, az otthonokban kezdődik. Tanítsuk meg tehát fiainknak és lányainknak, hogy miről szól az, hogy igazi társ vagy. Hogy miről szól az igazi házastársi párkapcsolat, mit jelent igazán szeretni a feleségemet vagy férjemet. A gyermekek ebből tanulhatják meg az önzetlen segítségnyújtás, az igazi szeretet miben létét. És ha ezt otthon, szüleiktől megtanulták, akkor sok-sok olyan emberrel fogunk találkozni, mint aki a következő rövid példánkban szerepel.
3: A történet nem velem történt, hanem a kislányommal, de úgy érzem, ezt mindenképp el kell mesélnem. Minden reggel busszal utazik Kecskemétre az iskolába. Egy olyan megállónál, ahol nincs lehetőség arra, hogy zebrán jusson át az ember az úttesten, minden reggel a túloldalon megjelenik egy házas pár, három kisgyerekkel. Feltehetően a tanyavilágban laknak. És az első adódó lehetőség alkalmával átkísérik a gyerekeket a buszhoz, mivel két gyerek szintén Kecskemétre jár iskolába. Aki ismerős erre, biztosan tudja, hogy milyen nehéz zebra nélkül átjutni a másik oldalra. Tegnap reggel valami oknál fogva az apuka egyedül jelent meg a három gyerekkel az út szélén. Sajnos csak két keze van az apukának is, ezért gondot jelentett neki átkelni a forgalmas úttesten. És lám, s ez a történet lényege, a buszsofőr ezt meglátva leszállt a buszról, átment az úttesten, és átvezette a gyerekeket a buszhoz. A buszsofőrnek hatalmas tisztelet.
4: Aki szeretetben és szeretetből él, az mindig megérzi, észreveszi, hogy hol és milyen módon lehet és kell segíteni. A keresztény embernek ezért különösen is érzékenynek kell lennie arra, hogy meglássa, és szinte gondolkodás nélkül rögtön segítségére siessen annak, aki épp rászorul. És ez biztos, hogy nem attól függ, hogy jólétben vagy éppen nyomorban él-e az ember, hanem attól, hogy van-e benne empátia, segítő és szolgálatkészség, azaz krisztusi szeretet. Mert akiben van, az akkor is segít, amikor ő maga is segítségre szorul, mint azt következő elbeszélésünk is bizonyítja.
3: Történt a héten egyik reggel, hogy kinézek az ablakon, és látom, hogy az utcán álló kukákból alumínium dobozokat vesz ki egy középkorúnál kicsivel idősebb nő. Sietősen tette, mert aznap a szemétszállító munkások korán érkeztek, és már negyed hét körül elkezdték üríteni az utcában a kukákat. Valamiért azt éreztem, hogy adnom kell neki egy kis pénzt. Azt éreztem, megérdemli. Kicsit ezen elgondolkoztam, miközben ő már tovább is ment a következő kukához, hiszen sietnie kellett, ha meg akarta előzni a munkásokat. Gyorsan kihajoltam, és kiabálni kezdtem, hogy hölgyem, hölgyem! Nehezen hallotta meg, mert közben a zajos kukás autó a közelünkbe ért. Integettem neki, mire visszafordult. Egy tiszta, nyílt tekintetű ember állt meg előttem. A pénztárcámból kivettem 1000 forintot, és felé nyújtva kérdeztem. Elfogadná? Eddig ez egy mindennapi történet is lehetne, de a válasza hallatán földbe gyökerezett a lábam. Igen, köszönöm. Majd kis gondolkodás után ebből 500 forintot elviszek a Tesco-ba, a szélvihar károsultaknak. Azt kérdeztem, tessék, mire ő a károsultaknak, a tetőre. Nagy nehezen sikerült kimondanom a szavakat, hogy ahogy gondolja, de szerintem nyugodtan költse magára. Mire a szemei könyvbe lábadtak. Itt volt az a pillanat, hogy minden jót és Isten áldását kívánva neki elköszöntünk. Bár azt hiszem, ezt az embert bármilyen nehéz életet is adott neki az élet, Isten már megáldotta. Méghozzá a legnagyobb kincsel, egy jó szívvel, ami még önzetlen is. Nagyon sokáig gondolkoztam még ezen az emberen, aki sanyarú helyzete ellenére mégis másokon akar segíteni, a hirtelen jött és nem várt kis bevételéből. Azt gondolom, mindenki számára elgondolkodtató és példaértékű lehet ez a kis történés. Ennek az igaz történetnek elmondásával kívánom, hogy egyre több ember szíve nyíljon meg a többiek felé az önzetlen szeretetben.
4: A Jóisten hozzánk sohasem szólt szebben, soha meghatóbban, mint a szeretetben. Szívünk dobogása az Isten beszéde, megérti a földnek minden nemzetsége. Minden falat, amit megfelezel mással, fölír Isten előtt egy-egy imádsággal. S még födeled védőn hajlik az árvára, a szalma födél is az az Isten háza. Mert az Isten hozzánk sohasem szól szebben, mint a könyörülő, édes szeretetben.

0: Turmezei Erzsébet Isten Szava című versét hallották. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják. Már felnőttként írta le egy több gyermekes édesanya. Valahányszor hugommal veszekedtünk, anyánk büntetésből két egymással szembeállított székbe ültetett minket, és megparancsolta, hogy egymás szemébe nézve mosolyogjunk, akármilyen nehezen megy is. Ilyenkor a mosoly csak hamar őszinte lett, és percek alatt nevetésben tört ki. Valami hasonló bölcsesség kell ahhoz a szülők számára, hogy gyermekeiket a helyes és jó útra tereljék, mert ez az az út, amelyen járva gyermekeink is, és mi is, mi magunk is megtaláljuk örömünket, boldogságunkat. Nem is beszélve azokról, akik jóságunk és szeretetünk ajándékából részesülhettek. Lehet, hogy nem fog emlékezni néhány év múlva a nevünkre, vagy magára a jó cselekedetre, de az biztos, hogy megtanult valami fontosat, amivel esélyt kapott ő is arra, hogy jót tegyen másokkal. Erről szól történetünk. John egy reggelen becsaszogott az életembe. Elhanyagolt külseje volt, másoktól levetett, túl bő ruhákban és viseletes, a varrásoknál szakadt cipőben jött. Fekete vándorló munkásszülőktől származott, akik nemrégiben telepedtek le a kis észak-karolinai városban az almaszüret idejére. Ezek a munkások a legszegényebb réteghez tartoztak, alig tudták fenntartani a családjaikat. Amint megpillantottam Johnt, miközben jelentést tettem a második osztály heteseként, igencsak nyomorúságos látványt nyújtott. Lépésről lépésre ment ki a tanárnőnk elé, és beírta a nevét az osztálykönyvbe. Nem tudtuk hova tenni magunkban a rongyos külsejű jövevényt, de egyre másra rosszallú suttogásokat lehetett hallani a sorok közül. Ez meg kicsoda, motyogta a mögöttem ülő fiú.
1: Valaki nyissa ki az ablakot,
0: kuncogott egy lány. A tanárnő ránk emelte tekintetét, olvasó szemüvege mögül, mire a moraj elült, és ő visszatemetkezett az osztálynaplóba.
1: Gyerekek, ő John!
0: Jelentette be osztályfőnökünk, és megpróbált lelkesnek látszani. John körülnézett és elmosolyodott, azt remélve, hogy valaki majd visszamosolyog rá. Senki sem mosolygott vissza, de az ő arcáról így sem fagyott le a mosoly. Lélegzett visszafolytva ültem, nehogy tanárnőnk észrevegye a mellettem levő üres helyet. Sajnos észrevette, és ujjával arra felé bökött. John rám nézett, és becsusszant mellém a padba. Én mélyen lesütöttem a szememet, nehogy azt hihesse, hogy bennem új barátra lelhet. Az első hét végére John szilárdan megvetette a lábát az iskola társadalmi létrájának legalsó fokán. Az ő baja, mondtam anyámnak egy este a vacsoránál, még számolni is alig tud. Anyám esti beszámolóim alapján egészen jól megismerte Johnt. Mindig figyelmesen végighallgatott, de általában nem szólt hozzá, csak elmélázva hümmögött. Leülhetek melléd? Kérdezte John az ebédlőben vigyorogva, tálcával a kezében. Én körülnéztem, hogy ki látja, majd félénken azt feleltem, oké. Néztem, ahogy eszik, hallgattam, ahogy fecseg, és egyszerre átvillant az agyamon, hogy nincs is rajta semmi nevetséges. Kifejezetten kellemes volt a társasága, és rendkívül élénk beszélgető partner volt. Ebéd után egyesült erővel bevettük a játszóteret. Ide-oda kalandoztunk a mászókák, a hinták és a homokozók között. Amikor felsorakoztunk tanárnőnk mögött, hogy visszatérjünk az osztályterembe, elhatároztam, hogy nem hagyom Johnt barát nélkül. Mit gondolsz, miért bánnak olyan csúnyán a fiúk Johnnal? Tettem fel a kérdést egyik este anyámnak lefekvés előtt.
1: Nem tudom,
0: felelte szomorúan.
1: Lehet, hogy csak így tudnak viselkedni.
0: Mama, holnap lesz a születésnapja, és nem fog kapni semmit, se tortát, se ajándékot, semmit. Senki se törődik vele. A mamám és én mindketten tudtuk, hogy amikor valakinek születésnapja van, akkor az anyukája az egész osztálynak hoz pudingot és süteményt. Az én anyám is minden évben teli szatyrokkal vonult be az iskolába az én és a nővérem születésnapján. John anyja azonban egész nap dolgozott a gyümölcsösben, a fia születésnapja sem volt kivétel.
1: Ne aggódj!
0: Mondta anyám, és jó jégypuszit nyomott az arcomra.
1: Biztos vagyok benne, hogy minden jóra fordul.
0: Életemben először ébredt fel bennem a gyanú, hogy téved. Másnap a reggelinél bejelentettem, hogy rosszul érzem magam, és otthon szeretnék maradni.
1: Van ennek valami köze John születésnapjához?
0: Kérdezte anyám. Arcom hirtelen vörös pírja elég egyértelmű válasz volt.
1: Te mit szólnál hozzá, ha az egyetlen barátod nem jelenne meg a születésnapodon?
0: Kérdezte gyengét hangon. Egy pillanatig elgondolkodtam. Azután búcsúcsókot nyomtam az arcára, és elindultam otthonról. Talán nem is lesz olyan rémes ez a nap, reménykedtem. Délutánra már csak nem elhitettem magammal, hogy a születésnap nem is olyan nagy dolog. Amikor azután a tanárnő matematikai egyenleteket írt a táblára, egyszer csak ismerős hangot hallottam a lépcsők felől. A hang a születésnapi köszöntő dalt énekelte. Néhány pillanattal később betoppant anya, kezében egy tálca süteménnyel és égő gyertyákkal. A hóna alatt szépen becsomagolt ajándékot szorongatott, tetején piros masnival. Osztályfőnöknünk magas hangja csatlakozott anyáméhoz, miközben az osztály döbbenten és értetlenül bámult rám. Anya odament Johnhoz, aki úgy nézett ki, mint egy hirtelen reflektorfénybe került űzött vad. Letette elé a süteményeket, meg az ajándékot a padra.
1: Boldog születésnapot, John!
0: A barátom nagylelkűen mindenkivel megosztotta a süteményt, türelmesen körbehordozta a tálcát az egész osztályon. Észrevettem, hogy anyám engem figyel. Mosolygott és integetett, amikor beleharaptam a csillogó csokoládé bevonatba. Ma már nem nagyon emlékszem a gyerekek nevére, akik részt vettek azon a születésnapi ünnepségen. John nem sokkal később elköltözött, és azóta sem hallottam felőle. De amikor meghallom a születésnapi dalt, mindig eszembe jut az a nap, amikor a legszebben csengett. Hallom anyám énekét, látom a csillogást annak a fiúnak a szemében, és érzem a számban a leges-legédesebb születésnapi sütemény ízét. Valószínűleg hallgatóink közül is vannak többen olyanok, akik átérezték már ezt a jóleső és lélekemelő érzést, amikor mások váratlanul olyan jót tettek velünk, amire nem számítottunk, s amely egészen meghatott minket. Ez az érzés az, amely ösztönözhet arra, hogy mi is tegyünk jót másokkal, nyújtsunk segítő kezet embertársainknak, hogy ők is megérezhessék az öröm és a szeretet ízét, s hogy ők is továbbadhassák a jót. Annál is inkább, mert úgy tűnik, manapság kevesen látják meg azt, hogy ma is vannak jótét lelkek, akik nem csak kötelességből, hanem jóságból és szeretetből cselekszenek, tevékenykednek. Mert, hála a Jóistennek, vannak ilyen emberek közöttünk, vannak, akik Isten szeretetüket ki tudják fejezni azzal, hogy másoknak segítenek és jót tesznek. Egy ilyen esetet mutat be befejező történetünk.
1: Valahol egy rendelőben. Reggel 8:30. Betegszállítók kopogtatnak, és 80-on túli nénit hoznak valahonnan, jó messziről. Átadják. Átveszem a papírokat. Kiültetik a váróba. Fog ki a székek, még félig tele a váró. a szélső székre ül. Botját és jobb időket látott kis táskáját maga mellé teszi a székre. Öreg, kékfoltos kezeit összekulcsolva vár. Adatfelvétel következik. Kérdezek, mellé ülve kedvesen. Halk, riadt hangú válaszok. Nyugtatom őt. Nem lesz baj. Vérvétel és vizsgálat, semmi más. Kérdezem, jó lesz-e így ülve, mert ma az a szerencsés nap van, hogy adhatok ágyat, pihenni, amíg vár. Hálásan mosolyog, megsimítja a kezem, köszöni, de jó lesz így. Ott hagyom a kolléganőre bízva. A betegszállítók ígérik, délre jönnek érte. Megyek vissza a rendelőbe, visz magával a lendület. Sorra váltják egymást a betegek. Az órára nézek, már 11 múlt. Kész a néni laborja, érte indulok. Botjára támaszkodva nehezen áll fel. Kéz a kézben, lassan tépegünk a rendelőbe, mindenki minket néz. Valahogy most nem esnek jól a tekintetek. Eszembe jut, vajon megkérdezte tőle valaki, hogy nem szomjas-e? Nem kell-e kikísérni a toaletre? Kísérő nélkül érkezett. Dühös vagyok magamra. Én nem tettem meg. Elfelejtettem. Sok a feladat. Gyors vizsgálat. Végig mellette állok. Néha megfogom a kezét. Nem szomorú, már nem riadt. Néha mosolyog is. Szép az öreg arc. Kék, fátyolos szemek. Szép lehetett fiatal korában. Suhan át a gondolat, ami nem odaillő. Vajon szerették? Vajon? És ő szeretett? Család, gyerekek, unokák. Nem bírom elengedni a kezét. Ő is kapaszkodik. Milyen kapocs ez? Dolgoznom kellene, de most nem megy. A doktor beül helyettem, mert arra hivatkozom, hogy csak segítséggel megy neki minden. Ez nem igazán igaz, de nem tudom elengedni. A lelet kész, receptek rendben. Halkan köszöni meg, már nyugodt. Ismét felajánlom a pihenőt. Most már elfogadja, elfáradt. Bekísérem, elmenne a mosdóba. Rábízom a kolléganőre, nekem vissza kell mennem. Míg ránézek, ígérem neki. Rendelünk tovább, 2 óra elmúlt. A kolléganő szól. Még nem vitték el a beteg szállítók a nénit. Úristen, villam belém, reggel óta? Nem tudom, evette. Megnyugtat, adott neki egy kiflit és egy csokit. Megitatta. Legyek nyugodt. Nem tudok az lenni. Meg sem kérdeztem reggel, hozott ennivalót. A kolléganőnek mennie kell. Várja máshol a munka. Semmi baj, mondom. Csak 2 ajtó, majd én figyelek rá. Amúgy elaludt éppen, de figyelni kell rá. Nem gond, nem esik le a gyűrű az ujjamról, mondom. Többször benyitok, pihegve csendben alszik. Egy szelet kalács, ennyit tudok adni. Halkan nyitok be, kérdezem, elfogadja-e? Talán szemlesütve annyit mondott, köszönöm. Pohár víz, mellé teszem, nyugtatom. Már nem kell sokat várni. Kimegyek a rendelőből, hívom a betegszállítókat. Nem hagyhatom itt, ha nem jönnek időben. Erejükön felül dolgoznak ők is. Jelzik 10 perc, és itt vannak. Megyek, hogy szóljak neki. Megdöbbenésemre összekulcsolt kezekkel ül az ágy szélén, takaró összehajtva, cipő a lábán. Fáradt. Erején felül rendet rakott, vagy talán így nevelte az élet. Elrakom a kis táskába a papírjait, kopott pénztárca és egy fehér zsebkendő mellé. Ennyi csak, ami benne van. Összeszorul a szívem. mi mennyi felesleges kacatot cipelünk nap, mint nap. Hallom, a folyoson zörög a betegszállító kerekes széke. Megérkeztek, mondom. Köszönök mindent. Az Isten áldja meg, suttogja. Valamiért a sírás kerülget. Nehezen állunk fel, a fiúk beültetik a székbe. Vigyázzon magára, hosszú volt ez a nap. Sajnálom, hogy ennyit kellett várni, mondom. Biztosan aggódnak már otthon. Semmi baj, kedves, mondja. Nem vár senki már, senki sincs. Egymásra néztünk a betegszállítókkal. Az egyik valamiért hirtelen puhán megigazította a takarót a néni lábain. Talán maga sem vette észre ezt a gyengéd mozdulatot. Elindultak. Még visszatekingett, mint egy kisgyerek, akinek volt egy boldog napja, amikor nem volt egyedül. Becsukódik a lift ajtaja. Még hallom, ahogy mondja, viszontlátásra. Vajon lesz-e viszontlátás? Ott maradtam a pillanattal, ami még sohasem fájt ennyire. Egy ember, egy sors, egy végig dolgozott élet, és akkor ott kijöttek a könnyeim. És ez egy kicsit megnyugtatott, mert azt jelenti, hogy nem, még nem égtem ki, még tudok érezni, együtt érezni másokkal. És most, hogy megoszthattam ezt, végtelenül boldog vagyok.
0: Egyszer csúfoltak engem is. Ez mosolyt csalt az arcomra, mert tudtam, gyenge ember az, aki ártani akar másoknak. Nem értették a jókedvet, ami megjelent arcomon, túl voltam én akkor már a saját kis harcomon. Előttük jártam az úton, bár ők ezt nem tudhatták. Azt gondolták, gyenge vagyok, s erejüket bemutatták. Valamikor, nagyon régen volt, hogy bántottam másokat. Féltem, hogy olyan leszek, mint ők, csak egy gyenge áldozat. Aki nem biztos magában, azt mutogatja erejét. Aki kemény, erős ember, az meghajtja a fejét. Elismeri, ha jobbat lát, mindig jó után kutat, olyan embert kereső, akitől még tanulhat. A gyengébbet felkarolja, segíti, ha bajban van, azáltal lesz igaz ember, hogy segítséget osztogat.

Kedves hallgatóink, Domonkos Jolán az Erős ember fejet hajt című versét hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, történeteink segítettek mindannyiuknak abban, hogy igazi keresztény, azaz krisztusi emberként tudják életüket a jóság, a segítségnyújtás, a szolgálatkészség, vagyis a jézusi szeretet szolgálatába állítani. Hisszük, hogy keresztény emberként nap mint nap kell növekednünk a szeretetben, és ezt csak úgy érhetjük el, ha gyakoroljuk azt. Kívánjuk, hogy mindannyian sokszor átérezzék életük során a szeretet, jóság és segítségnyújtás lélek emelő, boldogító érzését. Köszönjük, hogy meghallgattak minket. Most pedig néhány percünk van még az adásunkból, szívesen vesszük, hogyha röviden hozzászólnak az adásunkhoz, elmondják gondolataikat, véleményüket. Várjuk a jelentkezésüket.

0: Tessék a Jézus Krisztus, tessék.
1: Dicsértessék a Jézus
0: Mindörökké
1: Krisztus. Én csak azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon sok jó tevőm van. Egyedül vagyok ugyan, de vannak családom távol tőlem, de a lelki testvérek nagyon sokan vannak. Én mindig azt mondom, bármit tesznek, nem tudom viszonozni, de nincs rá lehetőségem. Csak imádkozom, csak
0: de az sok, az kell éppen. Az bizony, az a legfontosabb.
1: Meg a Jóisten áldja meg őket.
0: Így van. És imádkozzunk csak kitartóan, mert az a legjobb, hogyha imádkozik érte. Azzal tudja leginkább viszonozni. Bizony. Na, Isten áldja meg mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Ráda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Két hét múlva, december 1-én, 18 órakor találkozhatunk újra műsorunkban. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 5 perckor megismételjük.
0: És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgató testvérünknek imádságos szívvel kéri áldását, kegyelmét, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
1: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Varga Sándor, akinek ezúton is köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. És hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született,

0: egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a Földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az egyik legnagyobb hitélményem az a mondat, ami egyszerűen ennyi, hogy az Isten szeretet. Egy prédikáció alatt találkoztam Jánosnak ezzel a nagyon fontos krédójával, amikor kántor voltam a debreceni Füredúti Református templomban, akkor Sági Endre tiszteletes úr az egyik prédikációt azt ennek a félmondatnak szentelte, hogy az Isten szeretet. János ebbe az egy mondatába egyszerűen egy egyenlőséget von, és számomra ennél egyszerűbben és ennél lényegre törőbben senki nem tudta elmagyarázni, hogy micsoda és kicsoda Isten. Hogyha végig tekintünk a világ dolgain, vagy az emberi kapcsolatainkon, akkor ez valóban tetten érhető. Tehát ahol az emberi kapcsolatokban ott van a szeretet, akkor ott van Isten is. Ez nagyon egyszerű, és ennek az ellenkezője is igaz sajnos. Tehát, hogyha azzal találkozunk, hogy valahol szeretetlenség van, akkor ott nincsen Isten. És azt tartom legfontosabbnak, hogy ott van a megmozdulásaim mögött a szeretet, mert hogyha ott van a szeretet, akkor valahol ott van Isten is mögötte. Egymás tükrei vagyunk mi emberek. Ha valakitől szeretetet kapok, akkor én is a szeretetet fogok visszatükrözni, és ez fordítva is így van. Tehát nagyon sokszor például, amikor mondjuk negatív érzésekkel találkozunk, vagy negatív magatartással, és valahogy belenyúlunk a rendszerbe, és nem ugyanazt, hanem mondjuk szeretetet tükrözünk vissza, akkor az a tapasztalatom, hogy az lesz az erősebb, és akkor az fog visszatükröződni. Nagyon-nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy ezt tudatosan gyakorolja-e az ember, vagy hogy is mondjam, csak úgy sodródik ezzel, és én szerintem ezt jelenti a keresztény lelkiség, hogy az ember tudatosan leteszi el mellett a voksát. Természetesen emögött a mondat mögött, emögött ott van a teljes krisztusi tanítás és a teljes evangélium.
1: Tabajdi Ádám, junior primadíja.

0: s orgona művész gondolatait hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek. Palackozott vizet visz Nógrád megyei Ecsegre a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. 21 életvédő szervezet nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Palackozott vizet visz a Nógrád vármegyei Ecsegen víz nélkül maradt lakóknak a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A hőségben a település kutyai kiszáradtak, írt a közleményében a szolgálat. A település 2 utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától. A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és 2 utca lakói víz nélkül maradtak. A terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálattal megállapodott, hogy a Szeretett Szolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. Itt fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat. 21 életvédő szervezet, akik a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó, nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert nem kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek. Az abortusz szabályozást érintő minisztériumi egyeztetésen adta hírül a Magyar Kurír. A levélben ellenzik az esemény utáni tabletta, melynek életet kioltó hatása is lehet, vény kötelezettségének enyhítését, az abortusz tabletta bevezetését és a szívhangrendelet módosítását. Álláspontjuk szerint ezek gyengítenék a magzati életvédelmét, valamint egészségügyi és lelki kockázatokat hordoznak. A szervezetek szélesebb társadalmi egyeztetést, valamint a válsághelyzetben lévő várandós nők támogatását célzó intézkedések erősítését sürgetik. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában, adta hírül a Magyar Kurír. A kinevezés megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát egy francia bíboros vezeti 2014 óta. Az apostoli szignatúra történetéről és működéséről a Magyar Katolikus Lexikonban bővebben is lehet olvasni. Érdekesség, hogy a szócikket éppen Erdő Péter jegyzi. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházok dikasztériumában is. Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az évközi 18. vasárnapon az esti dicséretet a második Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiekhez írt második leveléből. Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.

Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk, és mindörökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel zengjük.

0: Könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Elmondtam, hogy a plébános pap, tanító és mester. A második ponttal folytatom, hogy a plébános tanító. Más szóval az evangélium hirdetője. A papi tevékenység második szárvás tartozéka az ige hirdetés. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Jézus szavai a tettek sorozatát foglalják magukba. Először is a hit az evangélium hirdetéséből keletkezik. A hit a hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által. Megismerve az örök igazságokat, az ember életét szerintük alakíthatja, más szóval hívő emberré válhat. Hogy az ember magáévá teszi a hitet, úgy válik Krisztus tanítványává, mert életében is tanításában részesül, mikor éli hitét. Az evangélium hirdetése nem öncél, célja az emberek üdvözülése. Az evangélium hirdetése nem is szónoklattan, hanem Isten tisztelet. Az ember üdvösségére és megszentelésére kell az evangelizálásnak irányulni minden eszközzel és személlyel, akik benne dolgoznak. Az emberek üdvösségére és megszentelésére kell irányulni minden papi tevékenységnek és szolgálatnak is. Az evangéliumot terjeszteni elsősorban azt jelenti, hogy azon népek és csoportok között hirdetjük, ahol még nem várt eléggé gyökeret a kereszténység. 6. Pál pápa szerint bonyolult művelet, mert nem csak abból áll, hogy az evangéliumot hirdetik a hitetleneknek, hanem az ige szolgálatának teljességét, mint az egyház küldetésének részét. 2. János Pál pápa tovább megy, szerinte az evangélium terjesztése az evangélium hirdetését jelenti. Az evangélium összessége Jézus személyét jelenti, aki minket radikálisan megszabadít a gonosz minden formájától. Az evangélium terjesztése tanúságtételt jelent, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Az Atya Isten, aki gazdag a könyörületben, állandóan felajánlja az embereknek a lehetőséget, hogy élje a megváltás kegyelmét. Az evangélium terjesztését a mi Atyánk így fejezi ki, jöjjön el a te országod. Az evangélium terjesztése az örömhír hirdetése. Az örömhír, amit a kereszténység közölni akar a világgal, az, hogy egy Isten könyörületes minden teremtményével határtalan szeretettel szereti az embert, és személyesen közbelép a történelemben fia által, aki értünk meghalt és feltámadt, hogy megszabadítson a bűntől és annak következményétől, és részesei lehessünk az isteni életnek. Az evangélium terjesztés az, hogy hirdetjük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy üdvözítésünkre egyszülött fiát küldte. Az üdvösség azt jelenti, hogy az ember a bűn miatt elveszett, szakított Istennel, magával, az embertársakkal és a világgal. Nem tud magától üdvözülni, szükséges Isten segítsége. Ezt nem lehet lekicsinyíteni arra, hogy keressük a megoldást az ember anyagi bajaira, gazdasági, politikai, egészségügyi, nevelési, stb. Problémák megoldására. Ez nem csak az egyesek és a társadalom megjavítása. Sokkal inkább azt jelenti, hogy az ember részesül az isteni életben. Az üdvösség nem önkényes dolog, és nem is az a lényege, hogy javítsunk az emberek helyzetén, hanem szükséges az ember teljességéhez, hogy a sötétségből a fényre jusson, a halálból az életre. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Jézus az üdvösség egyetlen útja. Krisztus egyháza látható közössége azoknak, akik az üdvösségre lettek rendelve. Az egyház az üdvösség természetes helye. Ugyanakkor az egyház Isten eszköze, hogy üdvözítse az embereket. Az üdvösséget nem érjük el ezen a földön egyszer s mindenkorra. Az üdvösség dinamikus valóság, amely állandóan fejlődik, míg az ember el nem érte az örökké valóságot. Ez olyan folyamat, amelynek nincsen vége, sem el nem érhetjük a végső tökéletességig. Soha nem fogjuk az evangéliumot teljesen magunkévá tenni, el is veszíthetjük, de a veszteség után újra meg is szerezhetjük. A megváltás az egész embert magába foglalja, mert az ember egység nem lehet megosztani. Azért az evangélium hirdetése is magába foglalja az egész embert. A mindennapi kenyérért való küzdelemhez hozzá kell társulni az evangélium hirdetésének. A kenyér a mindennapi szükséglet szimbóluma. Az egyház így értette az evangélium hirdetést a történelem folyamán. Az evangélium hirdetésével együtt kell haladni a gondnak, hogy kielégítse a minden nap szükségletét. Ezeknek az elődöktől örökölt keresztény elveknek át kell hatni az emberi közösséget. Az evangéliumi értékeknek jelen kell lenniük a társadalom együttlétében, a politikában, a kultúrában, a nevelésben, a család életében és a munkaügyben is. Ezeket nem lehet elválasztani az evangélium hirdetésétől, de nem szabad összetéveszteni Isten országát a földi haladással, sem ehhez lealacsonyítani. Éppen azért az emberi haladás fontos fejezete az üdvösség teológiájának. A valódi emberi haladás nem béklyózhatja le magát csak arra, hogy az anyagi javak bőségesen meglegyenek, vagy hogy az értelmet tovább képezzék, hogy uralja a külső helyzetet, hanem legyen összhangban az ember földi jóléte a vallásos értékekkel. Ez a pap igen hirdetése. A harmadik dimenzió a pásztor. Az egyház és Krisztus elvárja, hogy a pap éljen egységben Jézussal, járja vele együtt a szentség útjait. Ezért legyen az imádság embere, aki ezen az úton állandóan társalog társával Krisztussal, hogy ezzel Krisztus megbízásából az emberek pásztora lehessen. Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb szeme. Az új evangelizálásnak sok szeme van, de ha egy szem gyenge, a többi hiába készül a legjobb anyagból. Az új evangelizálás hordozói leginkább a világiak, és nem annyira a papság. Szemléltetésül említhetem, hogy úgy látszik, a harc már eldőlt, és Afrika Szaharától délre keresztény lesz, és nem Mohamedán. Minden okunk megvan, hogy csodálkozzunk, hiszen viszonylag legkevesebb papja Afrikának van. Vagy Koreában 50 évvel ezelőtt 155 ezer katolikus volt, papjainak száma kicsi, többségük külföldi. A katolikusok mégis felszaporodtak 5 millióra, évente álltak 150 ezer felnőtt kereszteléssel. A rájtén megoldása, hogy a világi hívák magukévá tették, hogy neki kell a hitet tárjasztani. Koreában nagy érdeme van a kursziónak. Itt Magyarországon is azért akarunk a kursziónak nagyobb szerepet adni. Említett területeken a papság is magukévá tette a gondolatot, hogy a világi híveknek főszerepet kell adni, hogy tanúságot tegyenek hitükről. Nem mondom, hogy hazánkban a papság ebben a leggyengébb láncszem, de mégis úgy vélem, hogy addig a magyar egyház nem vette eléggé igénybe a világiak ige hirdető szerepét. Nem a papság hibája, hisz senki sem tanította őket erre. Nekem ebben talán több szerencsém volt, már a szemináriumban arra neveltek, hogy a világiakkal együtt kell dolgozni. És ez az együttműködés nem csak a jámbor társulatok vezetésében nyilvánul meg, hanem egy radikális új beállítottságba, hogy a keresztény elveket legjobban a világiak tudják megvalósítani a világban. Éppen ezért ebben az elmélkedésben a papok és a világi hívek együttműködéséről is szeretnék beszélni. Itt sem a magam bölcsességét akarom kiárusítani, hanem inkább a Presbyterorum Ordinis 9. fejezét, zsinati dokumentum, ezt a 9. fejezetét ismertetem. Ezen irat szerint az új szövetség papjai az egyházi rend szentsége által Isten népe között és annak javára nélkülözhetetlen feladatot töltenek be, mint pásztorok. Ők Isten népének tanítója, ugyanakkor ők itt csak Krisztus tanítványai, miként minden keresztény. A papság és a nép együtt Isten országának részesei mindazokkal, akik a keresztségben újjászülettek. A papok is testvérek a testvérek között. Mindannyian papok és világiak Krisztus ugyanazon testének tagjai. Ezt a testet minden keresztény köteles építeni. A papok töltsék be vezető tisztségüket, fogjanak össze a világi hívekkel, egész magatartásukkal kövessék a mester példáját, aki az emberek közé nem azért jött, hogy nekik szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és odaadja életét válságul másokért. A papok ismerjék el a világi hívők tekintélyét és az egyházban nekik juttatott sajátos szerepet. Segítsék érvényre juttatni a világiak feladatát. Vegyék komolyan azt a jogos szabadságot, amely az emberi közösségben mindenkit megillet. Hallgassák meg szívesen a világiakat. Testvéri megértéssel vegyék figyelembe kívánságaikat, ismerjék el, hogy az emberi tevékenység különféle területei nekik tapasztalatuk van. Hallottuk előzőleg, hogy tevékenységünk mint pap, mint tanító és mint vezető nyilvánul meg. A vezetővel kapcsolatban két kísértéstől kell menekülnünk a modern korban. Az első, hogy nem szabad agyonklerikalizálni a híveket. Ez abból áll, hogy csak a plébánosnak lehet igaza. Néha a plébános szerzeteseket akar nevelni híveiből, vagy mindent maga akar megtenni. Az is a plébánia klerikalizálása, ha a plébános a hívek együttműködését itt-ott egy templomsöprésbe, oltárdíszítésbe, esetleg tetőrenoválásba látja. Nem csak alkalmi munkát kell adni a világiaknak, hanem teljes bizalmat. A pap csak akkor jó vezető, ha sokan mennek vele együtt. ezt nem parancsolással, hanem befolyásolással lehet elérni. Neki nincsenek különleges jogai, hogy saját szempontjai szerint mindent megtehet. A plébános egyetlen joga szolgálni a plébániának és az embereknek. A másik kísértés épp oly veszélyes, hogy sokan hierarchia nélküli egyházat akarnak, ahol a plébána csak egy közönséges állampolgárra akarják ledegradálni. Csak egy a sok között, más szóval klérusmentesítik a plébániát. Vannak plébániák, ahol az emberek mindenben klerikalizmust látnak. Emiatt a plébánosok elbizonytalankodnak, és egyesek még a papságot is otthagyják, vagy elveszik bizalmukat a máson nagyon is jól bevált egyházi mozgalmakban. Nos, öngyilkos kísérlet lenne, ha a hívek azt gondolnák, hogy nincs lelki vezetőre szükségük. Mi lenne a plébániából papok nélkül? Hogyan újulna meg Krisztus keresztáldozata papok nélkül? Hogyan táplálkoznának az éhes lelkek Krisztus testével nélkülük? Hogyan kapnák meg a bocsánatot a gyónás szentségében, ha nem volnának papok? Ha hiányoznának, hova menjenek a keresztények, hogy meghallgassák az Isten szavát, a bölcs tanácsokat és a kinyilatkoztatott igazság bölcsességét. Kik végeznék el azt a sok nevelési vagy szociális feladatot, ha nem volnának papok, szerzetesek, akik életüket Krisztusnak adták, hogy ezáltal az embereknek szolgálhassanak? Hogyan tudna lélegzetet venni az egyház teste, ha nem volnának imádkozó Istennek szentelt emberek? A papok azért élnek a világiak között, hogy valamennyiüket elvezessék a szeretet egységére. Ebből áll a pásztori tevékenységük. A testvéri szeretetben legyenek gyengédek egymáshoz, és a tiszteletadásban előzékenyek. A papok feladata, hogy az eltérő nézeteket közelebb hozzák egymáshoz, és így senki se érezze magát a hívő közösségén kívülállónak. Nem csak a templomba járok, nem csak az adófizetők az ő hívei. Komoly gondja legyen a plébánosnak azokra, akik nem járulnak a szentségekhez, vagy hitükben megfogyatkoztak. A jó pásztor nem mulasztja el, hogy ezeket is felkeresse. Más szóval, a plébánia sohasem elégetett meg azzal, ha terelgeti és táplálja az akolban lévő juhokat. Küldetése szól az elveszett juhokhoz is. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy gyakor lesz, és egy pásztor. Ezek a más juhok a közömbösek, a más vallásúak, a hitetlenek, a plébánia területén lakó pogányok. A plébánia nem feledkezhet meg azokról a testvérekről, akik nincsenek velünk teljes egyházi közösségbe. És ne felejtse, hogy azok is rá vannak bízva, akik nem ismerik el Krisztust megváltójuknak. Krisztus mindezeket az embereket a plébánia gondjára bízta.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallott.

Hírpercek. Katolikus jelenlét és valódi párbeszéd a művészetek völgyében. Megújult a szolnoki belvárosi templom szentélye. Varga László püspök megáldotta a 7 ferences vértanú domborművet Nagyatádon. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Első alkalommal nyitottam meg kapuit a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvar, amely július 24 és augusztus 2-a között várta a fesztiválozókat Talián Dörögdön. Az Esztergom budapesti főegyházmegye támogatásával és önkéntes fiatalok szervezésében létrejött helyszín a beszélgetések, a közös gondolkodás és az őszinte párbeszéd tere kívánt lenni. A programok során püspökök, papok, szerzetesek és világi előadók beszélgettek többek között a hitről, a hivatásról, a művészet és a kereszténység kapcsolatáról, valamint a fiatalokat foglalkoztató aktuális kérdésekről. Martos Levente Balázs segédpüspök kiemelte, fontos, hogy az egyház minden olyan helyen jelen legyen, ahol a fiatalok kérdéseket tesznek fel. A szervezők szerint a Csipkebokor katolikus udvar célja, hogy nyitott, befogadó közösségként mutassa meg, a hit ma is képes valódi párbeszédet kezdeményezni és közösséget építeni. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szent Háromság templom szentélyének felújítása. A február óta tartó restaurálási munkálatoknak köszönhetően a templom belső tere ismét teljes pompájában fogadja a híveket. A felújítás a közösség adományaiból és az egyházközség támogatásával valósult meg, összesen mintegy 32 millió forint értékben. A restaurátorok a falakat, a mennyezeti freskókat és a szentély díszítését újították meg, egységes, barokk hangulatot teremtve a templomban. A munkálatokkal lezárult az épületegyüttes több éve tartó teljes felújítása. Gáspár István plébános háláját fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Szolnok legrégebbi műemléktemploma ismét méltó módon szolgálhassa a liturgiát és a hívő közösséget. Ünnepélyes keretek között áldotta meg Varga László kaposvári megyés püspök a 7 ferences vértanú domborművét a nagyatádi Szentkereszt felmagasztalása templomnál. Az alkotás Hajnal Zénó ferences szerzetesnek, egykori nagyatádi házfőnöknek és 6 vértanútársának állít emléket, akik 1945-ben Krisztushoz való hűségükért áldozták életüket. Az ünnepséget előadás, közös imádság és szentmise előzte meg. Homiliájában Kálmán Peregrin ferences szerzetes kiemelte Hajnal Zénó életének 3 meghatározó erényét: a békéltető lelkületet, a hit nyílt megvallását és a kötelesség hűséges teljesítését. A szentmise végén Varga László püspök megáldotta a templom falán elhelyezett domborművet, amely a jövőben a hithez, a hűséghez és az önfeláldozó szeretethez való ragaszkodás maradandó emléke lesz a nagyatádi hívő közösség számára.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A minőség legyen az ideánk. Miközben Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért, legyen a szívünkben hála, hogy a saját utunkat követjük. Legyen hála a szívünkben, hogy követhetjük a saját utunkat, és nem mások szabják meg, hogy mire gondoljunk, mi legyen a célunk, hova akarjunk eljutni, és milyen eszközöket vehetünk ehhez igénybe. Ugyanakkor ez a szabadság egy kötelezettséggel jár. És ez a kötelezettség mindenek előtt abban a szóban foglalható össze, hogy minőségit cselekedjünk. Hogyha nem törekszünk a legjobbra, hogyha megelégszünk az éppen valamilyennel, akkor nem jutunk előbbre. És ez egy nagyon régi gondolata a magyar értelmiségnek, hogy arra hív bennünket, és arra hívjon bennünket, hogy a minőség forradalma valósuljon meg. Erről beszél nekünk Németh László. Hallgassuk őt. A minőségért forrongó ember ellensége a mai társadalom minden életformájának. Szemben áll a tőkéssel, aki számol és semmihez sem ért. Gyűlöli a vagyont, ezt a koholt, élvezhetetlen valamit. Többre becsüli működő képességei öröménél. Megveti a hivatalnokot, a cserekereskedelm élősdiét. És bebizonyítja, hogy a hivatalnok munkája vagy felesleges, vagy elvégezhetik, akik nem hivatalnokok. De a mai munkást is elvetik, aki beáll a mozgóláncba, fix időre, fix bért kap, és nincs alkalma kiválni. Akinek nem érdeke, hogy remeket csináljon, rabszolga. Akár a magányosok, akár az állampiramisát építik. A munkának a minőségért harcoló szemében egyfajta tiszteletre méltó van. A vállalkozás, s olyan államért küzd, amely megbecsüli a munka egyéni együtthatóját, teret ad a minőségnek, értelmetlenné teszi a vagyont, és a vállalkozások nagy mellérendelésében munkatérrel jutalmazza a munkát, mondja Németh László a minőség forradalmában.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Egyszer jó hallgatóit, a mai estén, évközi 18. vasárnapon, a ferences családban a mai napon az angyalos boldogasszony porciunkula ünnepét üljük. Így a mai estén különös gondolattal zarándokoljunk el lélekben Assisibe, a porciunkula kápolnába, kérjük Assisi Szent Ferenc atyánk közbenjárását, és a boldogságos Szűz Mária besnyőjéke szép csillagának közbenjárását, járjon közben hazánkért, nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért, a keresztény Európa jövőjért. Ima szándékainkhoz csatoljuk hozzá a jelenlegi helyzetünket, adjon az Úristen alkalmas esőt földjeinknek, és szüntesse ezt a tikkasztó szárazságot és hőséget, kérjük ezért is a mai estén a boldogságos Szűz Mária hathatós közbenjárását. Könyörögjünk! Urunk, a boldogságos Szűz Mária az angyalok királyné a dicsőséges emlékezetét ünnepelve arra kérünk, hogy közbenjárására kegyelmet bőségéből mi ismeríthessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek

0: Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atya Istent, ő akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje fiának anyját, Máriát, kérjük őt könyörögve.
1: Boldogságos Szűz Mária, kérünk, hogy vezesd a magyar ifjúságot fiathoz, Jézus Krisztushoz, hogy őt, mint barátját és testvérét ünnepelje minden ifjú.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Engesztelésül magyar nemzetünk bűneiért, hogy a mindenható Isten nyissa meg az egy eget kegyelmével, és adjon nekünk mielőbbi bőséges esőt.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted, gyermekeid szívét irányítsd ugyanazon dicsőség felé.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Te Máriát az ég királynéjává koronáztad, add, hogy a megholtak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek a te országodban.

0: Most pedig folytassuk úgy közös imádságunkat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet, hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak, segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és szeretetre épül. Boldogan királyunk, a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közben értünk fiadnál, könyörög értük, hogy mindig megtehessük azt, amit a Te fiad mond nekünk. Urunk, Isten fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen. Mennynek és földnek, Ura, aki végtelen jóságodból, anyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embereknek és állatoknak bőséges táplálékot adjon. Ezsedezve kérünk, árasz ránk áldásodat, és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk. Emlékezzél meg régi irgalmadról, amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad. Küldj most is földjeinkre elegendő esőt. Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt, és őrizd meg minket minden természeti csapástól, hogy testi eledellel ellátva szent fölségednek örömmel szolgáljunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, a mai estén együtt fohászkodtunk magyar hazánkért, nemzetünkért, keresztény Európánk jövőjért, a Mária Besnyői Nagy Boldogasszony Bazilikában. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a Mária Besnyői Nagy Boldogasszony Bazilika Nagy Boldogasszony főbúcsújára. Augusztus 10-án, pénteken este 6 órától már Vigília Szentmisét ünneplünk. Szombaton az ünnep napján délelőtt 10:30-kor Szentmise van. Délután 3-tól gyóntatás, majd este 7 órától ünnepi Vigília Szentmise és gyertyás körmenet, melynek főcelebránsa Balogh Pius, premontrai apát, prépost, prelátus atya. Egész éjjel virasztás itt a bazilikában. Másnap vasárnap reggeltől gyóntatás, az ünnepi szentmise és körmenet 10 órakor kezdődik, melyet dr. Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök atya mutat be. Az itt élő kapucinus atyák és testvérek nevében nagy szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a szűzanya Mária Besnyői házában. A mai estén tehát együtt imádkoztunk, foglaljuk imáinkba ezeket a szándékokat továbbiakban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: راديو. Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, Horváth Kornélia vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára. Mai adásunk témája Borbély Szilárd Otto Moll szekvenciája címen ismert költeménye. Beszélgető partnerem Cétényi Gellért, középiskolai magyar tanár, az ELTE BTK filozófia tudományi doktori iskolájának doktorandusza.
2: Szeretettel üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: Borbély Szilárd művei tulajdonképpen a kezdetektől fogva pozitívan fogadta az olvasóközönség, illetve a szűken vett szakma is. A halála óta eltelt 11 évben mit sem csökkent ez az érdeklődés. Írásairól mindmáig folyamatosan jelennek meg cikkek, tanulmányok, kritikák, könyvének újrakiadásait elkapkodják. Mivel magyarázod ezt a szűnni nem akaró érdeklődést?
2: Valóban egy igen népszerű szerzőről van szó, akinek az írásai, mind prózája, mind lírája, ugye regényt is írt, drámát is írt, verseket is írt, elemi erővel hatnak az olvasóra. Egy olyan valaki volt ő, aki mélyen értette és átérezte azt a valóságot, amelyben élünk, és ezt a tapasztalatot annak tragikus volta ellenére is nagyon szépen tudta szavakba ölteni. Ráadásul kultúrák, vallások és világszemléletek keresztútjában állt, itt gondoltunk a kereszténységre, zsidóságra, falusi és városi életre, jómód, mély szegénységre, többségi vagy kisebbségi létre, és ezeket a találkozásokat írta meg, így egy kicsit mindenki a magáénak érezheti őt.
1: Mai beszélgetésünk témájául egyetlen verset választottál, méghozzá az Otto Moll szekvenciája című szöveget. Mi indokolja a versválasztást?
2: Ezt a verset megközelítőleg 5-6 éve hallottam először, addig számomra Borbély jószerivel teljesen ismeretlen volt. Egy egyetemi előadáson Déri Balázs professzor úr olvasta fel, és olyan letaglózó élmény volt, hogy már első hallásra is nagyon megtetszett a szöveg, rögtön az előadás után az első utam a könyvtárba vezetett, és kivettem a Halotti Pompa című verses kötetet, amelyben megjelent ez a szöveg is, és egy szuszra elolvastam, le se tudtam tenni, bár őszintén bevallom, hogy sokszor a sírás kerülgetett a szöveg, illetve a szövegek olvasása közben. Ezután szisztematikusan végigolvastam a teljes Borbély életművet, de ez az első találkozás azóta is meghatározó élmény. Épp akkor kellett leadnom a szakdolgozati témámat, tehát gondolkodás nélkül ezt a verset választottam. Érdekes, hogy nem csak én vagyok így a Borbéllyal való találkozással kapcsolatban, hiszen gyakorló gimnáziumi tanárként nemrég bevittem a végzős 12-es érettségére készülő osztályomnak is ugyanezt a szöveget, és egy két és fél órás beszélgetés után szinte a teljes osztály egyöntetűen jelentette ki, hogy mekkora nagy műről van szó, mennyire tetszik neki. Hát annyit elárulok, hogy nem minden kötelező szöveggel vannak így azért a diákok.
1: Nyilvánvaló. Mit érdemes a vers meghallgatása előtt tudni a szöveg megjelenéséről?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis egy különleges szövegről beszélünk most, méghozzá pont a megjelenés témakörében különleges szövegről, hiszen kettő egymástól csak enyhén, de mégis fontos helyeken eltérő változata is ismert a szövegnek. Ugye említettem, hogy a vers a Halotti Pompa című kötetben jelent meg 2006-ban, és ugyanúgy változatlanul benne volt a 2014-ben kiadott újrakiadásban is. Mégis a kötetben olvasható verziótól egy enyhén eltérő szövegváltozat vált igazán ismerté. Ennek pedig az az oka, hogy a verset Borbély Szilárd ugye a kötet előtt már megjelentette, méghozzá a Vajdaságban megjelenő Üzenet folyóiratban, és ezt a folyóiratot később digitalizálták, és fölkerült az internetre, és ez az internetes verzió lett aztán ismert, azonban mielőtt megjelent a kötet, a költő átdolgozta a szövegét, néhány helyen változtatott rajta.
1: Ha viszont mindkét szövegvariáns Borbély Szilárdtól származik, felmerül a kérdés, vajon melyik a véglegesnek tekinthető változat? Van-e egyáltalán értelme ezt a kérdést feszegetni?
2: Igen, ez a kérdés korán sem elhanyagolható, hiszen bár első olvasatra, mint mondtam, nem olyan számottevő, legalábbis nem tűnnek olyan számottevőnek ezek a különbségek, mégis fontos következtetés lehet belőlük levonni, mind a feltételezhető költői szándékot, mind pedig a vers születési körülményeit illetően, mivel minden egyes megváltoztatott szónak komoly jelentősége van. A variációk ugyanis éppen a keresztény zsidó kultúrkör jelentős szövegeire utalnak vissza, egészen más jelentés kölcsönözze a szövegnek egyik vagy másik változatot olvasva.
1: Mielőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, megkérnélek Gellért, hogy olvasd föl ezt az emblematikus verset.
2: Otto Moll szekvenciája. Miért oly különös ez az este? Kérdezte Otto Moll Oberscharführer, és miközben kereste a magyarázatot, délről szellőkélt a lengyel síkságon, és az alkony rózsaszínben játszott a kémények fölött, és nem tudni honnan, friss, tavaszi föld illata szállt, elnyomva a kémények fullasztó szagát. Vajon miért különös ez az este? Kérdezte magában Otto Moll másodszor is, amíg nézte az előtte elvonuló, hol jobbra, hol balra utasított embereket. Miért érzem, hogy itt van Isten, ha egyszer nem is lehet? De akkor miért másabb ez az este? És ha az okok és okozatok láncolata volna Jákob története, akkor én, Otto Moll, ki vagyok benne. És ha ez Egyiptom, akkor szabadulás csak az ég felé nyílik, gondolta. Miközben az ég alja tűzben állt, a lemenő nap fényétől vöröslött, mint az a tenger, amely elnyelte a fáraó katonáit és harci kocsijait. Egy gödöje, mormolta egy gyerek, és nagyanyja kezét fogta a kemencék felé menet.
1: Mit mondhatunk a versbeli történetről?
2: Ugye a versbeli történet az Auschwitzban játszódik, és megidézi egy nagyon híres fényképet, amit ugye Pilinszky emelt be a magyar irodalomtörténetbe. Ő ezt a fényképet Auschwitzban látta, amikor ott járt, és haza is hozta magával, kirakta a dolgozó szobájába, és több szöveget is írt ezzel a fényképpel kapcsolatban. Az egyik így szól, egy görbült hátú öregasszony látszódik három kisgyerekkel, a negyedik zsebre tugott kézzel korához illően hátra maradva követte a gázkamrákba igyekvőket. A fotó kapcsán Pilinszky felteszi a kérdést, ezt a helyzetet látva miért gondoltam ötsebedre? Itt ugye Krisztus, a megfeszített Krisztus ötsebére gondol. De hogyha figyeltünk a versre, akkor Borbély még ennél is tovább megy, hiszen a vers kezdősora egy komoly liturgikus utalás, méghozzá a zsidó széderesti liturgiára, amikor is a legfiatalabb gyermek felteszi apjának a kérdést, miben különbözik ez az este az összes többitől? Ezt kérdezi magától Otto Moll is, miért oly különös ez az este? De ki is volt ez az Otto Moll, akinek a szájából elhangzik ez a kérdés? Anélkül, hogy nagyon a részletekbe bocsátkoznánk, elég annyit tudni róla, hogy az egyik legembertelenebb, legkegyetlenebb alakja volt a vészkorszaknak, az auschwitzi láger egyik vezetője, kezéhez számtalan férfi, nő és gyermek halála tapad.
1: Akkor mi indokolhatja azt, hogy a költő egy ilyen kegyetlen alak szájába adja az egyik legősibb zsidó imádság szavait?
2: Valóban van itt egy morbid ellenmondás. A vérengzésekről és gyilkosságokról hírett kegyetlen Otto Moll szekvenciában, vagyis egy vallásos műfajban szólal meg. De még az imádkozó Otto Moll abszurd képénél is magasabbra teszi Borbély Szilárd a lécet, ugyanis már maga az embereket hol jobbra, hol balra irányító Obersárfürer képe is egy evangéliumi rész juttat eszünkbe. Ugye ezt olvassuk az evangéliumban, hogy mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Vagyis a zsidó férfiakat, nőket és gyerekeket munkabírásuk alapján jobbra vagy balra parancsoló Otto Moll egyfajta kifacsart imitáció Krisztiként, még ha öntudatlanul is, előrevetíti a Krisztus második eljövetelének eseményeit. Külön jelentést ad a versnek, hogy az evangéliumi jelenetben Krisztus a balján állókhoz így szól, akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Ennek az Isten és emberi szerepnek a felcserélésének az eredménye a vers hihetetlen ereje, ugyanakkor hátborzongató kifordítottsága is.
1: Igen, ugye Otto Moll imádkozik, majd az élet és halál uraként ítélkezik. Hogyan áll ez össze egy kerek egészé? Mert azt mind érezzük, hogy ez nem lehet a történet vége.
2: Valóban nem, és itt nincs is vége a versnek, hiszen az Obersárfürer felteszi harmadszorra is a kérdést, de akkor miben másabb ez az este? Majd felidézi a Pészáh ünnepének tulajdonképpeni okát, az Egyiptomból való kivonulást. Ugye a versben így olvassuk, miközben az ég alja tűzben állt a lemenő nap fényétől vöröslött, mint az a tenger, amely elnyerte a fáraó katonáit és harci kocsijait. A zsidók nem azt ünneplik Pészáhkor, hogy az örökkévaló megszabadította az ősatyákat a rabságból. Nem. Az ünnep tulajdonképpen mondani valója, hogy őket magukat szabadítja meg az úr a rabság házából. A Mazsihisz honlapján ma is olvashatjuk, idézem, mert komolyan kell vennünk, hogy úgy kell tekintenünk önmagunkra, mintha a csoda velünk történt volna. Velünk is történt. A Hagádá elbeszélése azt tanítja nekünk, hogyha bele tudjuk élni magunkat a saját játékunkba, akkor valóban megtapasztalhatjuk a csodát, az ünnepet. Mert az ünnep az idő átmeneti felfüggesztése együttlét őseinkkel. Idézet vége. Ez egyébként vizuálisan is gyönyörűen megjelenik a versben, hiszen a vörös tengeren való átkeléstől olvashatunk, Miközben szemünk előtt látjuk a lengyel síkságot, a kéményekből felfelé szálló füstöt vörösre festi a lemenő napfénye. Majd délről szellőkél, és ez mint egy ketté osztja a kémények füstjét, mint egy utat nyit a szabadság felé. Az ég felé, az Isten felé.
1: És hogy kapcsolódik ide a vers végén kétszer is megjelenő Gödölye képe?
2: A Gödölye egy a széder esen elénekelt láncolatos mese kiinduló pontja, melynek középpontjában szintén a halál és a bosszú tematikája áll. Ez egy mese, egy láncolatos mese, melynek kezdetén az elbeszélő édesapja két krajcárért vásárolt egy gödölyét, melyet megevett egy vadmacska. A vadmacskát elkapta egy kutya, a kutyát megverte a nádpálca, a tűz ezért megégette a pálcát, a víz eloltotta a tüzet, egy ökör pedig megitta a vizet, a metsző levágta az ökröt, és a történet végén a halál angyala megöli a metszőt. Jobban mondva, a történetnek nincs itt még vége, ugyanis a halál angyalát maga az Isten pusztítja el a láncolat végén. Nem véletlen tehát, hogy a zsidóság ókori szertartás könyve, a Haggadá így fogalmaz róla, ez úgynevezett láncolatos vagy halmozó mese, célzata megérteni azt, hogy Isten a mindenség legfőbb ura, minden vele kezdődik, és minden vele tetőződik be.
1: Értem. Akkor a verset tehát értelmezhetjük úgy, hogy a halál angyalát megszemélyesítő Ottomol, bár ítélkezik ezen a világon, de a versbeli kisgyermek hite erősebb ennél. Ő bízik az örökkévaló igazság tételében.
2: Mindenképpen ez is egy olvasata, egy lehetséges olvasata a versnek. Ezt erősíti egy sajátságosan keresztény szempontú szövegértelmezés, hiszen nem Borbély volt az első, aki a versbe foglalta ezt a láncolatos mesét. A zsidó származású, de később kikeresztelkedett Vas István is megtette már ezt. Az ő versének vége is explicit módon nyilatkozik a halál angyalának végzetéről, de ennél is tovább megy, egyenesen a Gödölye visszatéréséről, feltámadásáról beszél, ami egyértelműen keresztény továbbgondolása az eredetileg zsidó dalnak. És így újra Krisztus juttatja eszünkbe, de már nem a kifordított imitáció Krisztit, hanem a valóban dicsőségesen visszatérő messiást. Ugyanakkor én mégis óva intenék mindenkit a vers túlzott keresztény értelmezésétől.
1: Hogyhogy?
2: Ennek a megértéséhez vissza kell kanyarodnunk a beszélgetés elején már említett tényhez, miszerint a versnek két variánsa is fennmaradt, és a két változat közti, első pillantásra talán elhanyagolható különbségekből fontos következtetést lehet levonni a szerzői szándékot illetően.
1: Mik ezek a különbségek?
2: Az első a pátriárka két nevének felcseréléséből adódik, ami viszont egyáltalán nem elhanyagolható különbség. Ugye, ahogy olvastuk, Jákobot ír elsőként Borbély Szilárd, ez a név, legalábbis a népi etimológia szerint, annyit jelent, hogy megcsalni, becsapni. A pátriárka ezt a nevet születésekor kapta, amikor az ikerbátyja lábába kapaszkodva jött a világra. Jól ismert a történet, hogyan csalta meg Jákob a bátyját és édesapját Izsákot, eleget téve ezáltal a neve jelentésének. Ugye ezt a nevet átírja Borbély Szilárd Izrael névre, mely nevet az Istentől kapta, ugye ugyanaz a személy, miután egy egész éjszakán keresztül tusakodott egy ismeretlen férfival. Nem Jákobnak mondatik ezután a te nevet, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél, olvassuk az Ószövetségben. A két név eredetének tudatában már egyáltalán nem mindegy, hogy melyik név szerepel egy a holokauszttal foglalkozó versben. Az, amelyik csalót, vagy az, amelyik Isten harcosát jelenti.
1: Ha jól tudom, ezen túlmutatóan is komoly jelentősége van a névcserének.
2: Valóban. Komoly teológiai jelentősége is van a névcserének, túl azon, hogy a keresztény hagyomány inkább Jákobként, a zsidó hagyomány pedig előszeretettel Izraelként hivatkozik az ősatyára. A keresztény egyházatják ugyanis már a patrisztikus korban egyfajta új Jákobként tekintettek Krisztusra. Hiszen Jákob az, akinek a 12 fiából kialakul a zsidó nép 12 törzse, átételesen pedig Jézus az, akitől származik a kereszténység, mely a választottságot már nem etnikailag értelmezi, hanem meghívás alapján mindenkihez szólónak tartja. Éppen ezért korán sem elhanyagolható a döntés, hogy a pátriárka melyik nevét írja be a versébe a költő. A zsidósághoz és ennek kapcsán a holokauszthoz jobban köthető Izrael nevet, vagy a keresztény hagyományra reflektáló, így Krisztus szenvedés történetét felidéző Jákob nevet. Ha helytálló a feltevésem, hogy a kötetben megjelent változat tekinthető véglegesnek, akkor elmondható, hogy Borbély Szilárd inkább a zsidó hagyományhoz, illetve a név jelentése, valamint a névegyezés miatt magához a zsidó néphez közelítette a versét, ezért írta át a szövegét.
1: És ezt támasztja alá a két variáns közti másik különbség is, nem?
2: Így van. A másik szövegszerű eltérés a mammále és a nagyanya különbségében rejlik, mely szavak bár ugyanazt a rokoni kapcsolatot jelölik, mégis teljesen más nyelvi réteget hoznak működésbe. Míg a nagyanya szavunk egy teljesen hétköznapi kifejezés, addig a mammále a nyelvi sztenderdhez képest egyfajta idegenséget, másságot hordoz magában, mely, bár véleményem szerint minden olvasó számára érthető, mégis kiemeli és többletjelentést kölcsönöz ennek a szónak. Minden esetre kijelenthető, hogy a nagyanya teljesen hétköznapi kifejezéssel szemben a mammele egyértelműen a zsidó kultúrkörhöz köthető szó, és így beleillik abba a feltevésbe, hogy a költő a vers zsidósághoz való kötődését kívánta hangsúlyozni a mű átírásakor.
1: Akkor ezzel a gesztussal tulajdonképpen Borbé Szilárd csatlakozik ahhoz a Pilinszky-féle hagyományhoz, mely a holokauszban is kinyilatkoztatást lát, de vele ellentétben el akar kerülni mindenféle doktrinális rendszerezést, mármint Borbé Szilárd.
2: Én is így láttam, igen, igen. Hosszan lehetne még beszélni a vers transzszexuális utalásairól, az egyéb liturgikus összefüggésekről, csak hogy néhány példát mondjak, a három ifjú énekét fel lehet idézni, a húsvéti vigília exultet énekére lehetne gondolni, vagy a bizánci vesperás imádságára, ha gondolunk, de ez talán egyiből is érezhető volt, hogy milyen összetett és sokrétű szöveggel van dolgunk. Ez pedig talán arra is magyarázatot ad, miért annyira izgalmas szerző Borbé Szilárd.
1: Kedves Gellért, engedd meg, hogy megköszönjem ezt az érdekes és izgalmas beszélgetést. Kedves hallgatóink, önök Borbé Szilárd Ottomol szekvenciája című költeményéről szóló beszélgetésünket hallották. Mai beszélgetőtársam Cétényi Gellért, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz hallgatója, egyben középiskolai magyar tanár volt. Kérdéseiket, hozzászólásaikat a tojáséj ékezetek nélkül kukac@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
0: Tojáséj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Ismerd meg magad. Ez volt most már majdnem 4000 évvel ezelőtt felírva a delfói jósda bejáratához is, a bejárati kapu fölé, láttam magam is. Ismerd meg magad, ez a sorozatunk címe. Szabó Tamás vagyok, a sorozat szerkesztője. Mi az Eneagram módszerét választottuk a személyiség tanulmányzására, mert ez tekinthető egy ilyen spirituális lélektannak, aminek a lényege az Isten alkotta ember egyedisége, és az élete során megélt tapasztalatok, nehézségek, fájdalmak, örömök, tragédiák hatására kialakul egy magatartás, típusrendszer. Ezeket személyiségtípusoknak nevezzük, és 9 személyiségtípust azonosítunk. A mostani részben a személyiségtípusok általános alapelveivel foglalkozunk, vagy általános elveivel, főleg a fejlődés szempontjából, hogyan tudjuk fejleszteni a személyiségünket, és de ehhez mind a mindegyik személyiségtípushoz azonos alapelveket kell végiggondolnunk. Van 5 általános alapelv, a viselkedés 3 szabálya, az intelligencia 3 központja, a 3 életerő, a 3 túlélési ösztön, és a tudás és a tanulás 3 szintje. A mai részben a 3 túlélési ösztönnel foglalkozunk, hogyan határozza meg ez a személyiségtípusokat. Miről is van szó itt? Az ösztönvariánsok, tehát egy-egy személyiségtípusnak, az egyesnek, kettesnek, hetesnek, nyolcasnak, mindegy, mindegyiknek van egy ösztönvariánsa. Az ösztönvariáns azt mutatja meg, hogy van nekünk 3 alapvető ösztönünk. Ez a 3 alapvető ösztön az önfenntartás ösztöne, a közösség, vagy a közösségi lét, vagy a társas ösztön, és a fajfenntartás ösztöne, a szexuális ösztön. És tehát a 3 ösztönvariáns azt mutatja meg, hogy ez a 3 alapvető ösztönvariáns, önfenntartó, társas, szexuális ösztön közül, melyik torzult leginkább a gyermekkorunkban. Ez ugyanis, hogyha tudjuk, hogy a önfenntartó, társas vagy a szexuális ösztönünk torzult legjobban a gyermekkorunkban, ez jellegzetes viselkedés formákat, ilyen prioritásokat hoz létre a személyiségtípus egészében. Tehát mint hogy egyes vagyok alaptípusként, vagy 9-es vagyok alaptípusként, az, hogy a 3 alapvető ösztön közül mi az, ami a leginkább sérül gyermekkoromban, ez meghatározza a mai viselkedésemet. Ugye minden típushoz tartozik. Valamennyi az ösztönvariánsok. Mindenkinek van önfenntartási ösztöne, szexuális ösztöne, társas ösztöne, de nem mindegy, hogy melyik ezek közül a legerősebb, amelyek ma is a legmeghatározóbban befolyásolja a viselkedésünket. Önmagunk fejlesztése miatt feltétlenül tudnunk kell a saját ösztönvariánsunkat is. Ha én például egy 8-as típus vagyok, tudnom kell, hogy én nekem melyik a leggyengébb pontom az ösztönvariánsok közül. A társas ösztöne, az önfenntartási ösztöne, vagy a szexuális ösztöne. Összefoglalva azt mondhatom, hogy az evolúciónk miatt 3 alapvető túlélési magatartás rögzült bennünk, amire mindig figyelünk, és mindegyikből van bennünk az önfenntartó ösztön, a társas ösztön és a szexuális ösztön, mindegyikből van bennünk, de minden személyiség embernél van egy domináns. Minden embernél van egy domináns ezek közül, de amire törekednünk kell, ezeknek a harmóniája. És azért kell ismernünk ezeket az ösztönvariánsokat, hogy a harmóniát tudjuk megteremteni, hogy egyik se dominálja a többit. Az ösztönvariánsok, tehát mindegyik jelen van bennünk, a önfenntartó ösztön, a szexuális ösztön és a társas ösztön, de valamelyik ezek közül mindegyikünkben meghatározza, hogy mire is fordítjuk az energiáinkat. Nos, kezdjük először az önfenntartó variánssal. Az önfenntartó ösztön variáns, amit azért hívok így, mert minden egyes személyiség típushoz tartozik valamelyik ösztön dominanciája, amíg nem kerül egyensúlyba. Tehát az önfenntartó ösztön dominanciájú személyiségek figyelme és energiája a személyes túlélést érintő kérdésekre irányul, ilyen a biztonság, a védettség, a kényelem, a táplálék, a menedék. Az önfenntartó személyiség variáns elsősorban a fizikai biztonság és a kényelem, és annak a megőrzése foglalkoztatja. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a élelemmel, a ruházkodással, a pénzzel, a lakással, az egészséges kapcsolatos aggodalmak vannak jelen a gondolataiban. Például elég könnyen azonosíthatjuk magunkban, hogy ez a legerősebb bennünk, másokban is, hogyha bemegyünk valahova, mit veszünk észre elsőnek. Az önfenntartó típusú személy ilyenkor főleg a környezet nyújtott a kényelmre figyel. Alkalmas-e az a hely, hogy ő közérzete legyen? Amikor ez az ösztön összhangban működik a személyiségtípusunkkal, akkor ez a variáns képviselője igen gyakorlatias tud lenni. A kevésbé egészséges típusú önfenntartási ösztönnel dominált személyek viszont teljesen elengedik magukat testileg, vagy éppen ellenkezőleg a táplálkozás, vagy az egészség megszállottjaivá válnak. Mi több, a gyakorlatiasságuk és a pénzügyi józanságuk is eltorzulhat, ami a pénzügyi gondokhoz és az ügyeik összekuszálódásához vezethet. Tehát az önfenntartó ösztönvariáns figyelme a személyes túlélésre, fizikai kényelemre, körülményekre irányul. Foglalkozzunk most a társas ösztönvariánssal. Emlékeztetek, hogy ez a rész arról szól, hogy mindannyiunkban három ösztön működik alapvetően az életünk fenntartása, működtetése során. Ez a három ösztön az önfenntartási ösztön, a társas vagy közösségi ösztön, és a kapcsolódó vagy szexuális ösztön. Mindegyik önben megvan ez, valamennyire. De megfigyelhetjük, hogy mindannyiunkat az egyik erősebben foglal el. Több energiát fordítunk valamelyik ösztönünkre, vagy valamelyik ösztönünk jobban vezényel bennünket. Az előzőkben a önfenntartó ösztönvariánssal foglalkoztunk, most a társas ösztönvariánst mondom el. Hangsúlyozom, minden személyiségtípusban, mind a három benne van, de valamelyik dominánsabb. Azt mutatja meg igazán, hogy gyermekkorunkban melyik területen ért bennünket rossz hatás, és hol vagyunk legjobban elakadva. A társas kapcsolatainkban az testünk, az önfenntartásunkban, vagy éppen a kapcsolódásainkban, kapcsolatainkban, a szexuális ösztön területén. Nos, a társas variánssal foglalkozunk most. Általában tisztában vagyunk azzal, hogy van bennünk társas ösztön, de többnyire azt gondoljuk, hogy azzal jár együtt, hogy járunk-e társaságba, vannak-e barátaink, elmegyünk-e fogadásokra, tartozunk-e csoportokhoz, pedig nem erről van szó igazán. Ennél sokkal alapvetőbb az, hogy van bennünk egy rendkívül erőteljes vágy arra, hogy mások elismerjenek bennünket. Hogy mások szeressenek bennünket. Hogy mások jelenlétében biztonságban érezhessük magunkat. A másokhoz való alkalmazkodás és önmagunk elfogadtatásának képessége alapvető a túléléshez. Nélkülözhetetlen emberi ösztön. Akiket a társas ösztön dominál, azoknak az a legfontosabb, hogy a világban elfogadják őket, és szükség legyen rájuk. Arra törekszik, aki a társas variánsú személyiség, hogy része legyen másokkal együtt végzett tevékenységben, és értéket adó tevékenységben. Ezek a társas típusú személyek egyszerűen szeretnek részt venni dolgokban másokkal együtt, és örömet okoz számukra, ha közös célokért dolgozhatnak együtt másokkal. Ugye ismertek ilyen embereket, meg olyat is, aki nem tud igazán a másokkal együtt dolgozni, és nem is leli örömét benne. Aki a társas variánsú személyiség, az lehet, hogy öntudatlanul, de nagyon odafigyel, hogyan reagál a másik ember ő rá. Elfogadják őket, vagy sem? Igen fogékony ez az ember a hierarchikus társas struktúrában elfoglalt hely gondolatára. Nagyon jó tulajdonsága a társas variánsú embernek, hogy el tudja képzelni magát egy önmagánál nagyobb dolog részeként. Abban találja meg igazán az örömét és a biztonságát. Ezek az emberek, a társas típusú személyek szeretik leginkább tudni, mi zajlik a világban. És tudják, hogy csak másokra építve tudják igazán azt érezni, hogy biztonságban vannak. Ez úgy is mondhatnám, hogy egyfajta ilyen kontextuális intelligencia. Képessé tesz bennünket arra, hogy erőfeszítéseinket, és különösen azok hatáságát egy tágabb értelmezésben, egy tágabb összefüggésben, egy tágabb kontextusban lássuk. A társas típusú személyek szeretnek másokkal kapcsolatba kerülni, bár érdekes módon a bensőséges kapcsolatot azt nagyon nehéz megteremteni velük. Aki egészségtelen, az fél másoktól, bizalmatlan, és nem tud kijönni az emberekkel. A következőben pedig a kapcsolódó vagy a szexuális ösztönvariánsra térünk át. Összefoglalva, a kapcsolódó vagy szexuális ösztönvariáns, neki a figyelme és az energiája a kapcsolati viszonyokra irányul, különleges emberekhez való kötődés, szexuális intimitás, vonzerő, közelség, egymásba olvadás. A szexuális ösztönvariáns persze sokan szerették, mert azt gondolják, hogy ez egy vonzerőt jelent. Messze nem erről van szó. Arról van szó, hogy ezek a szexuális típusú személyek állandóan kapcsolatokat keresnek és vonzódnak az intenzív élményekhez, mindenben az intenzív kontaktust keresik. Ők intimitás függők. A dolgok pozitív oldalát nézve, széleskörű kíváncsisággal és érdeklődéssel vannak jelen az életben. A legérdekesebb embereket akarják megnyerni maguknak, azzal akarnak kapcsolatba lenni. A szexuális típusú emberek azok felé közelednek, akik vonzák őket, és azt keresik, hogy hol pezseg az élet, kiből árad a legjobb energia. Mindig kifele figyelnek. Olyanok, mint egy konnektort kereső villásdugó. És szinte a rögeszméjükké válhat egy másik személy, ha úgy érzik, hogy benne megtalálták a nekik való embert, a párt. Nos, a személyiség típusoknak a három ösztönvariánsát, a társas ösztönvariást, az önfenntartott és a szexuális ösztönvariánst azért tekintettük át, mert tudnunk kell, hogy ezek mélyen gyökereznek az evolúcióban, és fontos, hogy tudatára ébredjünk, hogy hogyan működnek a mi életünkben, és milyen gyakran irányítják azt, és mi az, ami legerősebb irányít bennünket. Cél az, hogy ezeket kiegyensúlyozzuk. hogy egyik altípus se uralja az életünket. A másik cél pedig az, hogy képesek legyünk megérteni másokat. Javasolok egy gyakorlatot a fejlesztésre, ez pedig három egyszerű kérdés, minden nap föltéve, hogyan nyilvánul meg életemben az önfenntartó, társas és a kapcsolódó ösztön,

Hírpercek. Legyen öröm az iskola kezdés. Elindította kampányát a Katolikus Karitász. Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével várja a híveket. Gyűjtést hirdetett a Máltai Szeretetszolgálat a Kárpátaljai

0: viharokban károsult családok támogatására. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Katolikus Karitás Legyen Öröm az Iskola Kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és támogatást nyújtsanak, tanévkezdéskor és az év közben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, olvasható az Esztergom Budapest Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A kezdeményezés mellé állt Csemmer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Mint elmondta, egyszerű munkás családból származik, nehéz volt az egyszerű körülmények közül kitörni. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést is megkaphassa. Kiemelte, a kapott segítség többek között a program támogatásával is szeretné visszaadni. Csütörtöktől Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével és szó szerinti tisztasággal várja híveket és zarándokokat. Gyakorlatilag egyetlen napon belül helyreállították a világ egyik legismertebb katolikus zarándokhelyén, Medjugorjeban, a megrongált kegyhelyeket, fogalmazott Vujić Rutko Facebook oldalán. Csütörtökön már ismét makulátlan fehérségben ragyogott a jelenések hegyén álló béke királynője Mária szobor. Helyreállították a kék kereszt mellett álló másik Mária szobrot is, valamint a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát, amelyet a 31 éves lengyel elkövető gyúlékony folyadékkal öntött le, majd gyújtott fel. Eltávolították a keresztényeket sértő gyalázó feliratokat is. A szeretet és az összefogás ereje győzött az értelmetlen pusztítás felett. Szombaton zavartalanul megkezdődött a Mladifest ifjúsági találkozó. Gyűjtést hirdetett a Szeretett Szolgálat kárpátaljai viharkáros útjainak. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezett a beregszászi járási Mátai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat, tájékoztatott a Mátai Szeretett Szolgálat. Az adományokat az adományozz.hu oldalon lehetett felajánlani július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
4: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A sorozatunk mai vendége Bíber József plébános, az Együttlátók Alapítvány alapítója. A műsorvezetőnek Horváth Nellinek mesélt. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Mai vendégünk Bíber József atya. Életútjáról, hivatásáról, és arról fogunk beszélgetni, hogy a hit hogyan válik élővé a mindennapokban. Köszöntöm szeretettel!
2: Én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőket.
1: Ha a hivatásától eltekintünk egy pillanatra, milyen családból jön, milyen közegből, ha a gyermekkorát szemléljük?
2: Nagyközségbe születtem, ma már város, Szigethalmon nőttem föl. Én úgy nevezem, és úgy mondom, hogyha tőlem ezt valaki kérdezi, hogy hol van, akkor azt mondom, hogy Csepel-sziget közepe. Mert a két Duna ág a lakóházunktól nagyjából egyforma távolsága volt. Egyébként Sziget-Szent Miklós és Tököl közötti településről beszélünk, és attól függ, hogy honnan nézzük, mert ha Tökörről nézzük, akkor tulajdonképpen ez volt a település első utcája, a másik irányból pedig az utolsó, a határutca, és ezt azért nevezték annak, mert az út túloldalán már határ volt, ahol állattenyésztés folyt, szarvasmarhákat tenyésztettek, illetve szántóföld, és emlékszem, hogy kukoricát és az állatoknak takarmányt neveltek ott, és annak ellenére, hogy nem lehetett, mi ott elég sokat bondáztunk és játszottunk. A szüleim munkás emberek voltak, egyszerű emberek, és hogy milyen volt a gyerekkorom? Vannak nagyon boldog emlékeim a szüleimről, az együtt töltött időről, illetve arról, hogy az utcánkban azért több gyerek volt, és rokonunk is lakott mellettünk, tehát voltak gyerekszomszédaink, és mi elég sokat bandáztunk.
1: És már gyerekkorában is megjelent az Isten hit? Vallásos családba született?
2: Nem. A szüleim nem voltak vallásosak. Illetve lehet, hogy ez sem igaz, mert nekem van gyerekkori emlékképem arra vonatkozóan, hogy jártunk templomba. Aztán utána van olyan emlékképem, amikor ez hosszú ideig kimaradt az életünkből. Aztán lett olyan emlékképem, hogy újra elkezdtünk járni, és akkor már az egész család járt szentmisére, és ez azért érdekes, mert tőlünk a templom nagyon messze volt. Másfél kilométer körülbelül gyalogjártunk általában, és ez egy bő fél óra volt, mire mi oda vasárnaponként felsétáltunk, mert az autóbusz is eleinte nem is volt ott a településen, tehát iskolába is vagy gyalogjártunk, vagy biciklivel, vagy ha úgy alakult, és az iskola, átkerültünk az egyik iskolából a másik iskolába, akkor mehettünk hévvel, de tulajdonképpen a hívállomáshoz kimenni, onnan az iskolába bemenni, ez majdnem ugyanannyi volt, mintha gyalog megyünk az iskolába. Olyan emlékképen van, hogy van egy nővérem, és 4 év van közöttünk, hogy ő járt hittanórára első áldozás előtt. Az anyukánk engem is vitt. A templomban voltak a felkészítők, és az anyukám engem is vitt, mert hogy hová tett volna, és addig még nővéremnek felkészítő volt, én ültem ott valahol a hátsó padokba, és emlékszem rá, hogy velük együtt én is megtanultam az anyagot, Amikor az első áldozási vizsga volt, akkor én is ugyanúgy jelentkeztem, én is ugyanúgy tudtam, és ugye csak azért nem lettem akkor első áldozó, mert még nagyon kicsi voltam, körülbelül 6 éves, vagy még iskolában nem jártam akkor, tehát még 6 előtt. Illetve arra is emlékszem, hogy amikor elkezdtem iskolába járni, az édesanyám nagyon szerette volna, hogyha járok ittanra. Ez neki valamilyen oknál fogva fontos volt. Minden évben beírhattak iskolába hittanórára, pedig ez ott a 70-es évek második felébe, 80-as évek elején ez nem volt szokványos, illetve nem volt elfogadott az iskolában sem.
1: És miért nem?
2: Mert ez még a kommunista időszak vége. Uh-huh. Én arra emlékszem, hogy tehát minden évben beírhattak, és munkások mert én viszont rendszeresen minden évben közöltem, hogy nem fogok hittanórára. Nem tudom megmondani, és nem tudom megmagyarázni azt, hogy miért, de azt tudom, hogy ők beírhattak, én megközöltem, hogy nem. És viszonylag elég későn, mert szerintem hetedikes lehettem, 13-14 éves, amikor én mondtam, hogy oké, ha szeretnétek, akkor beírhathattok iskolai hittan. Én el nem megyek beiratkozni veletek. És édesanyám nővéremmel együtt ment el, és írhatod be, és ott viszont már elmentem. És ha visszatekintek, akkor az az időszak, amikor én ott első áldozó voltam, tehát mondom, későn voltam, mert már 14 éves voltam, és utána 16 éves voltam, amikor bérmálkoztam, az az időszak az életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt. Nagyon jó volt a plébánosunk, aki már nem él, a hitoktatónk, nagyon jó volt, nagyon szerettük, mert ő sem él, és a közösségünk nagyon jó volt, egy ifjúsági közösség alakult, akik felsősök voltunk, illetve szakközépben, vagy gimnázium első éveiből tevődtünk össze, nem voltunk sokan, mert 4-5-6-8-an voltunk körülbelül, és ha az emlékeim nem csak, akkor 4 évig voltunk együtt, míg be nem fejezte mindenki a tanulmányait, és úgy szét nem szórhattunk, de rendszeresen összejöttünk, a foglalkozásokon, a hittanórán kívül tartottuk egymással a kapcsolatot, találkoztunk a szentmiséken, abban az időszakban mi vezettük be, vagy nekünk volt köszönhető, hogy például volt pásztorjáték a templomba, és ez egy meghatározó, nagyon szép közösségi élmény volt az életemben.
1: Tehát fokozatosan épült így maga van. Köré a hit. És mikor erősödött fel annyira magában, hogy úgy érezze, hogy a papi hivatás felé menjen?
2: Erre a kérdésre tulajdonképpen két válasz van. Más választ adok én, és erre a kérdésre, ha megkérdeznék a nővéremet, ő is más választ adna. Mert neki állítólag vannak emlékei arra vonatkozóan, hogy már viszonylag fiatalon, tizenvalahány évesen jöttünk Szentmiséről haza, és állítólag én útközben hazafelé mondtam neki, hogy pap leszek. Ha nagyon megerőltetem magam, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy emlékszem erre a momentumra, hogy hol történt. Azt is mert utána arról is beszéltünk, hogy ez megtörtént, hol történhetett meg. Hol van az az utcasarok, ahol ez a mondat elhangozhatott, és akkor milyen üzletek, mert egy zöldséges volt, és azt hiszem, ez a zöldséges még a mai napon is megvan a sarok túloldalán, hogy ez a beszélgetés ott két sarok között történhetett meg közöttünk. Az én válaszom, amire már biztosan tudok visszaemlékezni, az életemben, az körülbelül 16 éves lehettem. És biztos, hogy az udvaron voltam, és akkor fogalmazódott meg bennem egy kósza gondolat, hogy pap leszek. De érdekes, hogy abban a pillanatban én azt is megfogalmaztam, hogy nem leszek pap. És azért nem leszek pap, mert én azt gondoltam, nem tudom, mit gondoltam, de azt gondoltam, hogy bennem, illetve belőlem egy csomó olyan tulajdonság hiányzik, ami ahhoz kell, hogy valaki jó pap legyen. Nem tudnám megmondani most, hogy megkérdezni tőlem, hogy mitől jó egy pap, mert nem tudom megmondani. Én azt tudom megmondani, hogy én milyen vagyok, talán, de lehet, hogy még az sem. De tehát én bennem megfogalmaztam, pap leszek, tudtam, nem leszek pap, de akkor tudtam azt, hogy ha nem leszek pap, akkor én mégis valamit az egyházba szeretnék csinálni. És abban a pillanatban tudtam azt, hogy én szerzetes leszek. És hogy milyen jó is az, milyen szerzetes leszek. És akkor tudtam, hogy ferences szerzetes leszek. És én ezt elkönyveltem magamba, hogy én egyszer majd az életem folyamán szerzetes leszek.
1: És ez az intuíció hogyan alakult tovább?
2: Úgyhogy eltelt legalább 4 év az életemből, úgyhogy ezért semmit nem csináltam. Volt bennem egy vágy, és ez öhömmel töltött el, ez egy nagyon jó érzés volt. Időközben felnőttem. A vallásosságom kialakulásában szerepet játszott nővérem. Nővérem, aki 9,5 évesen veszítette el a látását, mi elég korán elkerültünk egymástól, mert ő itt Budapesten az Ajtósi Dühhessoron járt iskolába, és ez egy bentlakásos intézmény volt látássérültek számára. Havonta egyszer jött, aztán utána 2 hetente jött haza, illetve a szüneteket töltött együtt. Nagyon keveset töltöttünk, időt töltöttünk együtt. A környezetünkben mindenki azt mondta, és ma is úgy emlékszik vissza, hogy mi nagyon jó testvérek voltunk, vagy vagyunk, de erre azért rá tudtunk cáfolni, mert a gyermeki csíntevés mind a kettőnkben benne volt, és tudtunk fejfájást okozni az anyukánknak, illetve a szüleinknek. Illetve ő volt az, aki először elkezdett hittanra járni, közösségbe járni, szentmisére járni, és lelki gyakorlatokra járni, és ez meghatározó élmény volt az én úgymond gyerekkoromban, mert 10-12 évesen én felnőtt lelki gyakorlatokon vettem részt látássérültekkel. Ezt Fehér Anna nővér szervezte, aki a Covid időszakában hunyt el. És én emlékszem, hogy kísérőként mentem, először nővérem révén, hogy majd őt fogom ott segíteni. Jó néhány évet Pannonhalmán töltöttünk fönt a hegyen, és az nagyon jó volt. És elfogadóak voltak, nyitottak voltak, és azt tudom, hogy nem úgy tekintettek például ott rám a szervezők, Fehér Anna nővér is, hogy mit akar itt ez a hitetlen, vallástalan gyerek, hanem tudomásul vette. Ott vagyok, programokon ott vagyok, a misén ott vagyok, nem áldozom. Azt tudom, hogy egyszer kérdezte meg, hogy nem gondolkodtam-e el rajta, hogy nem szeretnék első áldozó lenni. És semmi több nem hangzott el, és ott valamit mondtam, hogy de majd egyszer valamikor. Aztán utána ez az egyszer valamikor, ez ugye 14 éves koromban be is következett. Amikor befejeztem a 8. osztályt, akkor én szakmunkás képzőbe jelentkeztem. Van egy hivatalos civil szakmám. Meg kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok rá.
1: Megkérdezhetem, hogy mi az a szakma?
2: Én élelmiszer eladó vagyok. És 4 évet dolgoztam a szakmámon. Mamám megszűnt a cég, ahol dolgoztam. Az Erzsébeti Közélet vállalat egyik boltjában dolgoztam, Erzsébet külterületén, és azt is őszintén bevallom, hogy a 4 évből 2 évet nagyon utáltam, nagyon nem szerettem, és szerintem a kis túlzás mondhatom, vagy még lehet, hogy nem is túlzás, hogy a kollégáim sem szerettek, és 2 évet pedig nagyon szerettem belőle. És amikor én onnan eljöttem, azért jöttem el, mert el kellett mennem katonának, polgári szolgálatos katona lettem, akkor én úgy jöttem el, hogy engem visszaválnak, és azt tudom, hogy a katonai idő alatt is volt néhány alkalom, amikor visszamentem megnézni a kollégákat, és örömmel találkoztunk, illetve a munkás éveinkre azért pozitívan tudtunk gondolni. Behívtak katonának, és nekem nem volt semmi kedvem katonának lenni. És én el se tudtam képzelni azt, hogy milyen lehet, és nem is akartam megtudni, őszintén megmondom. És abban az időszakban, ott néhány évvel előtte vezették be az alternatív katonai szolgálatot, ami nagyon hosszú idő volt.
1: És akkor megkoszogtatta a Jóisten a vállát, hogy nem, fiam, papnak?
2: Nem. Fehér Anna nővér felajánlotta nekem, hogy ha szeretnék katona lenni, és a polgári szolgálatot, az alternatív szolgálatot választom, akkor ezt letölthetem az otthonba. Ez akkor a Vakok Batthyány Stratmann László óvoda és általános iskolát jelentette. Abban az évben, ez 92 volt, ha jól emlékszem, költöztek fel a Batthyány téri Szent Anna templom alaksori lakásából a Schwab-hegyre, a Mátyás Király útra. Igen, abban az évben, és én ott kezdtem a katonai szolgálatomat. Szóval átgondoltam, és úgy voltam vele, hogyha már valamit muszáj kezdeni, és nem tudom megúszni, akkor valami olyasmit szeretnék, amire én azt gondolom, hogy értelmes dolog. És így én polgári szolgálatos katona lettem. 2 tanévet voltam fönt az intézményben, mint katona, és nagyon érdekes volt, mert 2 hét volt, hogy a tanévet ott befejezzük, mint hogy lejárt a katonai szolgálatom. És én mondtam, hogy jó, lejár a katonai szolgálatom, de az a részemről nem kérdés, hogy most lesz a 2 hetet a tanév végéig, ott maradok. És ebből a munkahelyemben majdnem baj volt, mert végigüttem a tanévet, és akkor utána beballagtam a munkaügyi központba, a céghez, ahol dolgoztam, és ott megkérdezték tőlem, hogy aha, és az elmúlt 2 hétben hol voltam? Mert hogy már jelentkeznem kellett volna, hogy lejárt a katonai szolgálatom, és kívánok visszamenni. És akkor mondtam, hogy hát ebbe az intézményben voltam, és ott végigvittem a tanévet, és nem jöttem el, ja, és különben nem fogok visszajönni a céghez. És itt volt a párfordulás, mert ilyen a gondviselő Isten keze szerintem az ember életével. Tehát volt egy álmom, hogy szerzetes leszek. Tudtam azt, hogy ferences szerzetes szeretnék lenni, bár ferences szerzetességről túl sok mindent nem tudtam. A 2 évben, amikor én itt az otthonban dolgoztam, elég korán megtaláltam a helyemet, vagy kialakult a helyem ott az intézményben, bár nem ez a szakmám, nem tanultam, Én mégis szakács lettem ott. És egy szociális testvére, Nyúl Sárának hívják, Sara néni, ő is elhúnyt már időközben. Volt akkor ott a szakácsnő, és mi nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, nagyon jól kiegészítettük egymást, és nagyon sokat beszélgettünk. És akkor beszélt arról, hogy hogy volt, hogy lett szerzetes, ezt a feloszlatás időszakot hogy élte meg, illetve, hogy volt többek között sekesgyés a fő utcába, a kapucinus templomba, és ott egy idős kapucinus atyát is utána évekig gondozott. És ebben a beszélgetésben derült ki számomra, hogy ferencesek, akkor az a ferencesség az tulajdonképpen nem is egyrend, mert akkor annak már három ága van, és a kapucinusok is a ferencesen családhoz tartoznak. És itt volt az a pillanat, amikor nekem el kellett döbbennem, vagy el kellett jönnöm arra, hogy itt az idő, hogy eldöntsem azt, hogy mit szeretnék az életemmel kezdeni. Van egy vágyam, hogy én majdan szerzetes leszek. Van lehetőségem arra, hogy visszamenjek a munkahelyemre, mert oda visszaváltak. Maradhatok az otthonba, mert ott is szívesen fogadtak, illetve szívesen vették volna, ha maradok. És akkor én ott elgondolkodtam, hogy itt a lehetőség. Tehát a Jóisten tárcán kínálja nekem a lehetőséget. Most vagy észreveszem, vagy döntök és elfogadom, vagy megyek és élem tovább valamilyen úton az életemet, és lesz egy álmom, amit csak dédelgetek magamba. És akkor itt jött meg az a váltás, hogy akkor azt mondom, hogy elmegyek szerzetesnek. És akkor jelentkeztem a fő utcán, a kapucinus tartomány főnök atyánál, akivel nem mondom, hogy hú, de jól ismertük egymást, de az otthonban találkoztunk, és mondtam, hogy akkor szeretnék jönni. De 6 évet töltöttem kapucinus rendben. És azt kell mondanom, ez is az életem meghatározó része volt, boldog része volt, az életemnek szívesen emlékszem vissza az ott töltött időkre, az örömökre és a nehézségeire egyaránt. Nem bántam meg, mert tényleg jó élményeim vannak. Mai napig is vannak kapcsolataim, emberi kapcsolataim, baráti kapcsolataim, amelyek ott megismert emberekhez, személyekhez kötődnek. Volt rendtársak, akik időközben előttem, utánam velem jöttek el, vagy éppen mostani rendtársakkal, vagy éppen civil személyekkel. És tényleg boldog idő volt ez a 6 év minden örömével, nehézségével, de nem tudom megmondani azt, hogy mi volt az a pont, amikor azt kellett belátnom, hogy bármennyire is jó, bármennyire szeretem, de ez mégsem az én utam. Tanulmányaimat Egerben végeztem, és 2004-ben már Bell Miklós püspök atya szentelt pappá, tehát ha minden igaz, akkor most lesz 21-22 éves a papszentelésem, majd júniusban. Igen.
1: Viszonylag későn szentelték pappá. Mit gondol, hogy van egyáltalán olyan, hogy valaki későn lép erre a pályára, és hogyan lehet tovább menni, egy életen át, egy hivatásként végigvinni?
2: Tehát valóban későn szenteltek, mert elmúltam 30 éves, amikor felszenteltek, és hogy van-e olyan, hogy későn? Nincs. így 21 év távlatából. Én boldog vagyok, szeretem azt, amit csinálok, az örömével és nehézségeivel együtt. Az Isten mindannyiunkat meghívott valamire, kit erre, kit arra. Mások a talentumaink. De azt, hogy mire hívott, arra az embernek az élet helyzetekből kell rá döbbennie, vagy megértenie, és kell megélnie az ő hivatását, amiben kiteljesedhet, amiben boldog lehet, és amiben szolgálhatja az Isten dicsőségét, önmaga és az embertársai lelkének üdvösségét és örök boldogságát. Én azt tudom, hogy mindaz, amit én az eddigi vagy korábbi élet szakaszaimban megéltem, azok hogyan segítettek ahhoz, hogy végül azt mondjam, visszatérjek a 16 éves kori álmomhoz, hogy így akkor mégis csak pap leszek, vagy a korábbihoz, milyen nővéremnek vannak inkább emlékei, emlékképei, hogy én ezt már tizenvalahány évesen megfogalmaztam. Lehet, hogy van, amit megváltoztatnék, de igazából az életutam, amit magam mögött hagytam, az az enyém. És hogy jó, hogy megtörtént. És tulajdonképpen abban is jó, hogy így történt meg. Mert ezáltal vagyok az, aki ma vagyok. Az az ember, aki vagyok. És tulajdonképpen szerintem a mai kor kihívása az, hogy a pap az ember legyen. Emberséges legyen. Tehát nem az emberektől, nem a társadalomtól, nem a világtól vagyunk távol, vagy attól külön, hanem azon belül éljük az életünket. És tudom, hogy tehát nehéz az embereket megszólítani.
1: A mai rohanó világban mennyire nehéz az embereket Isten felé terelni?
2: Nagyon nehéz. És én tudom, hogy volt olyan időszak, amikor én azt fogalmaztam meg az életemben, hogy én jelen vagyok az emberek mindennapjaiba azáltal, hogy közöttük élek. Azáltal, hogy ott vagyok a településen. Azáltal, hogy a település nyújtotta úgymond szolgáltatásokat veszem igénybe, mert ott megyek boltba, és bármilyen furcsa is, akkor bemegy a pap, bemegy a boltba, megkerülhetetlen személyiségé válik, mert egy az ott dolgozókat fogja ismerni, az ott lévőket fogja ismerni, és ugyanez a helyzet, amikor elmegy az ember a postnára, és elintézi a postai ügyeit, az, hogyha végigmegy az utcán valamiért, megkerülhetetlenné válik. Mindannyian tudjuk azt, hogy paphiány van. És a paphiány az növekedni fog. Tehát vannak felmérések, vannak statisztikák. Ugye az országpapsága milyen időtávon belül fog megfeleződni, vagy lesz annál rosszabb. És az egyházmegyék nem egyformán állnak. Van, ahol előbb be fog következni, van, ahol egy picit később mindenkit érinteni fog. Már át fog alakulni a papság élete, és át fog alakulni a hívek élete. És mind a kettőnek alkalmazkodnia kell egymáshoz, mert nem az a cél, hogy a hitünket leépítsük, és a hitünket elfelejtsük megélni és gyakorolni a vallásunkat, illetve az Istennel való kapcsolatunkat, hanem az, hogy az új helyzetben megtaláljuk azt a módot és azt az utat, amely ezt lehetővé teszi úgy az ember számára, hogy az valóban lelki élmény legyen. Élmény legyen az embernek, a templom élmény legyen az embernek, az Istennel való közvetlen személyes találkozása, és én nem irigylem a püspökeinket, a püspököket, mert ez a számukra a mai kor kihívását jelenti. Újra szervezni, újra átgondolni, és struktúrálni egy egyházmegyét, egy közösséget, úgy, hogy megfeleljünk a mai kor kihívása. Nem könnyű. Nagyon sokáig nem voltam jelen közösségi médiában. A környezetemben mindenki buzdított, sőt, mindenki számon kérte, hogy miért nem vagyok közösségi médiában, és én elzárkoztam tőle. És a Covid időszaka volt az, amikor rá kellett jönnöm, hogy már nem megkerülhető az ember számára, és jött létre az egyházközség közösségi oldala, napi hírekkel, információkkal, imádságokkal. Mesét mondtam. A Covid időszak alatt vissza lehet keresni a saját oldalamon is. Minden este mesét olvastam azoknak, akik rácsatlakoztak a csatornámra. Volt humor benne. Jó kívánsága indította a napot. Vagy mi rohanó világban élünk. Nem biztos, hogy elmegyek templomba rózsafüzért imádkozni. De annyi időm van, hogy egy tized rózsafüzért elimádkozni. És az milyen jó, hogy már nem egyedül fogom elmondani. Vagy adventi gyertyagyújtás. Ott a Covid idején volt, hogy minden nap. Tehát nem a vasárnapunkat gyújtottam meg, hanem minden nap volt gyertyagyújtás, amelyet közvetít, és megkerülhetetlen. Vagy a Szentmise közvetítés abban az időszakban működött, és ez is a gondviselés, hogy akkor, amikor kellett, és addig, ameddig kellett, volt hozzá technikai háttér. És abban a pillanatban, hogy ez megszűnt, abban a pillanatban valami úton módon a technikai háttér is felmondta a szolgálatot, mert ennek az időszaknak úgymond vége. De ez már nem kikerülhető az ember életéből, ha szereti, ha nem.
1: Ez egy újabb csatorna.
2: Így van az emberekhez. És azért kell, hogy feltegyük az egyházközség híreit. Én ezen kívül az adott vasárnapi evangéliumot, illetve szentírási részeket, nem saját magyarázatot, de ahhoz kapcsolódó magyarázatot is, evangéliumi gondolatot teszek, hogy lehet, hogy nem fog eljutni valami oknál fogva, de el fogja tudni olvasni, ha szeretné. És nem vágyom rá, hogy szentmisét közvetítsek élőben mondjuk, mert az rengeteg van már az országban, a katolikus televízió is minden vasárnap közvetít. Tehát eljuthat az emberekhez, ha szeretné, és meg tudja találni. És én egyébként buzdítom is azokat az emberekek, akik egészségügyi állapotból, életkorukból kifolyólag már nem tudnak elmenni egy templomba. Minden templomom dombon van. Effektíve is, meg átvitt értelembe is. Lépcsőn kell fölmenni. Nem biztos, hogy az idős ember fel fog tudni menni. Akkor éljen azzal a lehetőséggel, amit a technika kínál. És bátran nézze meg. És annak a azt szoktam mondani, hogy annak a közösségnek az imádságába kapcsolódjon be. És ha van rá igénye, akkor pedig nekem vagy az adott területen lévő atyának lehet szólni, és biztos, hogy mindannyiunk elmegyünk, és megáldoztatjuk. Hogy az Istennel való személyes kapcsolata az eukarisztián keresztül is megvalósuljon, illetve megvalósulhasson. Személy szerint a saját életemben is fontosnak tartom, és szerintem minden ember életében fontos lehet, hogy a munkájától eltérően, vagy esetleg a munkájához kapcsolódóan végezzen valami tevékenységet, amely megélésében Hát aki teljesedését éli meg, és az én életemben az alapítványunk egy ilyen más tevékenység, ami kapcsolódik az én papságomhoz, mert a lelki tevékenységeket, lelki programokat vezetem, de ugyanakkor egészen más, mint amit a papságomban, a mindennapi életemben megélek.
1: Az Együttlátók Alapítványa egy nagyon személyes indítatásból jött létre a testvére révén. Hogyan éli meg az alapítványban eltöltött szolgálatot?
2: Nővérem 9,5 éves volt, amikor elkezdte elveszíteni a látását, és ez folyamatosan tart a mai napig is, gyakorlatilag oknak számít. És én azt mondom, hogy éppen ezért már gyerekkoromtól kezdve látássérültek felé, vagy fogyatékkal élők felé, vagy idősek felé én szociálisan érzékeny, vagy érzékenyebb vagyok. Amikor az alapítvány, nem, még nem is volt alapítványunk, mert 10 évig, közel 10 évig magánemberekként kezdtünk el foglalkozni a látássérültekkel, és 5 éve talán vagyunk alapítvány. Abból az indítatásból, hogy szeretnénk ugyanazt az élményt nyújtani látó embereknek, alig látóknak, gyengén látóknak, illetve nem látóknak. Ne legyen az az érzése például egy látó embernek, hogyha eljön hozzánk, akkor azért van ott, hogy a látássérültet segítse, koordinálja, hanem azért van ott, hogy azon a programon, amiről jelentkezett, részt vegyen. Az más kérdés, hogy van olyan dolog, amiben tud segíteni tájékozódásban, ebben, abban, de ő résztvevő, és az élményet jön. És a látássérült pedig nem azt éli meg az életében, hogy ő szegregáltan éli meg az életét, éli meg a társadalomban lévő szerepét, hanem egy közösségben, egy elfogadó és befogadó közösségben. És nagyon sokrétű az alapítványunk feladata, mert van lelki programunk, van felnőtt tanulánk, van szentmisénk, van játékklubunk, van filmklubunk, azt nagyon sokáig én narráltam filmeket, de most már audio narrátor vette át ezt a feladatot, és a foglalkozások időtartamában, ami egy tanévet fed le, 2 alkalommal van filmklubunk. Van irodalmi foglalkozásunk, olvasók, sarok, ahol adott téma szerint mindenki hozza a kedves művét, versét, irodalmi művét, novelláját, akármiét, és felolvassa a könyvből, ha lát, telefonjáról nagyítva a szöveget, ha gyengén lát, pontírásban, ha úgy tudja olvasni, és akkor a felolvasott, elhangzott művekről utána beszélgetés van. Vagy van önismereti beszélgetés műsorunk. Voltak például holgoló szakkörünk annak idején, mikor volt, aki ezt vezesse. De aztán annyira jól érezték magukat, hogy mikor nem volt, aki vezesse, tanítsa az új mintákat, azt mondták, hogy ők akkor is jönnek, és együtt maradnak, és akkor autodidakta módon fejlesztik magukat, és együtt vannak közösségben. És tulajdonképpen a logónk is ezt fejezi ki, mert az van odaírva, hogy lélek és közösség építő programok látó és látássérült emberek között. És együtt látva többet látunk. És ez pont azt fejezi ki, ami a szemléletünk, hogy más egy látó ember látásmódja ugyanarról a dologról, és más egy látássérültnek is. De ugyanazt a dolgot látjuk más szemszögből. És ezért érdekes egyébként az alapítvány logója is. Mert mindazt, ami a számunkra fontos, ezt a logunk megjeleníti az emberek számára. Mert ez egy szem, amelyben az ép, az együtt, a látás, a jó látás megjelenik, a másik oldalon a hibás látás, a nem látás jelenik meg, és a szembogár pedig az egy tűz. Az a Szentlélek tüze, amely mindannyiunkban benne van. Mindannyiunkat eltölt a Szentlélek. És az alatta a két tenyér pedig, hogy a létünket, az életünket az Isten tartja meg, vagy tartja fönn. És így vagyunk egyek. Így vagyunk kerekek ezen a világon. Mi mindannyian. És vannak örömeink az életben. Vannak nehézségeink az életben, és ez mindenkinek van. De azért vagyunk, hogy az örömünket is közösségben tudjuk megélni, és az jó, hogyha közösségben éljük meg. És azért az is nagy támogatás az ember számára, amikor a nehézségeit, az élet kihívásait tudja, hogy nem egyedül kell hordoznia, és nem egyedül kell vele megbirkóznia. Én tagja vagyok, nem én szerveztem, de minden héten, kedden este, 8 órától van online rózsafüzér csoportunk, ahol most 15-en imádkoztuk közösen a rózsafűzért. Látok látássérültek. Mindenki elmondja azt, hogy a saját imáját milyen szándéka fogja felajánlani. Előre lehet tudni azt, hogy melyik tizedet ki fogja imádkozni, és vannak kántori szolgálataink is. Akik bevezetik, illetve lezárják énekkel. És vannak fontos imádságaink, amelyeket elmondunk. Mert fontos imádság az, hogy az élethelyzetünket, az életállapotunkat, a nehézségeinket vagy a fogyatékainkat ajánljuk az Istennek, és kérjük az Isten segítségét, hogy segítsen meg. Fontos imádságunk például most megtalált bennünket ez a feladat, Hummel Kornél atya, aki 45-ben az életét tette azért, mert itt Budapesten egy fiatal lányt megvédett attól, hogy egy szovjet katona megerőszakolja, és szíve lőtte. És most például neki az áttemetésére készül az alapítványunk, ez promóció, mert 19-én, hétfőn 11 órakor itt a Rózsafüzér királynő templomban fog ez az esemény megtörténni, és azt is lehet tudni, hogy Erdő Péter bíboros úr az általános helynökét, Sülei Lászlót bízta meg ennek a szertartásának a végzésére. Például az ő szentté vagy boldoggá avatásáért, és imádkozunk, mert kellene tudniuk a látássérülteknek, tulajdonképpen nincs kimondva, és nem is használhatom azt, hogy véltanú, de véltanú hírében meghalt papjuk van. És igazából nem tudjuk. Igazából mi se tudtuk, míg ez a feladat meg nem talált bennünket. És igen, ez is egy fontos feladatunk, hogy a látássérültek felé ilyen információkat is eljuttassunk, vagy ilyen információkkal is megismertessük őket.
1: Arra azt szeretném megkérni József atyám, hogy imában segítsük azokat, akiknek szükségük van arra, hogy egy közösségben például a vakoknak, a gyengénlátóknak, hogy az összetartást megérezzék, valamint azok számára, akik a papi hivatást szeretnék választani.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, Te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünk élj, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a Te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a Te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hívsz meg, ők pedig ne féljenek a Te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a Te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Bíber József plébános, a műsorvezetőnek, Horváth Nellinek mesélt. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szent vérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szent vérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen

műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó három kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. Három helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek. Palackozott vizet visz Nógrád megyei Ecsegre a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. 21 életvédő szervezet nyílt levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Palackozott vizet visz a Nógrád vármegyei Ecsegen víz nélkül maradt lakóknak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A hőségben a település kutyai kiszáradtak, írta közleményében a szolgálat. A település 2 utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától. A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz.

0: Víz és két utca lakói víz nélkül maradtak. A terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal megállapodott, hogy a szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. Itt fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat. 21 életvédő szervezet, akik a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó, nyílt levélben fordult Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert nem kaptak lehetőséget, hogy részt vegyenek. Az abortusz szabályozást érintő minisztériumi egyeztetésen adta hírül a Magyar Kurír. A levélben ellenzik az esemény utáni tabletta, melynek életet kioltó hatása is lehet, vény kötelezettségének enyhítését, az abortusz tabletta bevezetését és a szívhangrendelet módosítását. Álláspontjuk szerint ezek gyengítenék a magzati életvédelmét, valamint egészségügyi és lelki kockázatokat hordoznak. A szervezetek szélesebb társadalmi egyeztetést, valamint a válsághelyzetben lévő várandós nők támogatását célzó intézkedések erősítését sürgetik. Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában, adta hírül a Magyar Kurír. A kinevezés megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát egy francia bíboros vezeti 2014 óta. Az apostoli szignatúra történetéről és működéséről a Magyar Katolikus Lexikonban bővebben is lehet olvasni. Érdekesség, hogy a szócikket éppen Erdő Péter jegyzi. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházok dikasztériumában is.
1: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a Felvidéki Beszélgetések című műsorunk következő adásában. A következő közel 3/4 órában a dr. Gábor Bertalan Szepsi Esperes plébánossal készült beszélgetésünk hallható. A felvételt augusztusban készítettük Szepsiben.
5: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek most a Szepsi plébánián, és itt köszönhetem a helyi esperes plébános dr. Gábor Bertalan atyát. Ön mikor vette észre a hivatását, és ez hogy jutott el oda, hogy most itt egy esperes plébánossal beszélgetek?
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a kedves érdeklődést, köszönöm a lehetőséget, hogy így is együtt lehetünk rövid időben, néhány 10 percben. A hivatásom születése, a család, a falu közösség, az egyházközség, az a bölcső. Persze idő kellett hozzá, amíg rádöbbentem a családnak, a családomnak, az egyházközségnek, a falu közösség értékére. Mind búvópatak tért vissza az életembe. Először, amikor kimondtam, amikor igent mondtam a meghívásra, ez egy különös történet volt. Ahogy említem, a családban, a közösségben kaptam értelemszerűen a hit nagy ajándékát, gyakoroltuk is a családban is, a közösségben is a hitünket. 1968-ban, ugye 18 éves voltam, amikor egyébként minden vasárnap és hétköznap is jártunk templomba, minisztráltam két öcsémmel együtt, de 18 éves koromban már Kassán voltam, középiskolás, a Magyar Ipariba jártam, harmadikos, negyedikes koromban már nem jártam haza minden hétvégén. De amikor nem mentem haza hétvégére, akkor is elmentem a templomba. Nem minisztráltam ugyan, de ott voltam a Szentmisén. Emlékszem határozottan Jó Pásztor vasárnapján, Kassán, az Orsoiták templomában voltam Szentmisén, fenn a kóruson, álltam a többiekkel együtt természetesen, és az atya, főtisztelendő Szmolyák István atya, aki egyébként a szülőfalunkban volt hajdan plébános, mellette voltam első áldozó, ő Kassára került káplánnak, és ő misézett 1968-ban Jó Pásztor vasárnapján, és többek között ezt mondta: kedves kassaiak, mi lesz veletek? Én vagyok az utolsó magyar pap, akit 1957-ben szenteltek pappá. Én vagyok az utolsó magyar pap. Mi lesz veletek, kassai magyarok? Ki fog benneteket eltemetni? Ki fogja megkeresztelni a gyermeketeket? Ki fogja megesketni a gyermekeiteket? És elsírta magát. Sírva mondta, mi lesz veletek, kassaiak? És én ott fennállok a kóruson, és mondom, ne sírj, atya, én majd elmegyek. Azt sem tudtam, hogy hol van a szeminárium. Ne sírj, majd én elmegyek. Na ez volt a Szentmisén, a reakció, de nyugtalan volt, vihar volt a lelkemben, töprengés, és emlékszem, kijöttünk a Szentmiséről, az Orsoita templom mellett van egy szűkebb utca, és emlékszem a kőre, ahol megálltam, és azt mondtam, hogy igen, valóban így van, és akkor megnyugodtam. Tehát így kezdődött a hivatásom, mi lesz veletek, kassai magyarok?
5: Ha jól emlékszem, akkor 1968-at írunk, manapság sem egyszerű a papi hivatás, de a kommunista rendszerben még kevésbé volt az. Hogy zajlottak a szemináriumi évek, vagy milyen viszontagságokkal kellett megküzdeni, hogy az emberből tényleg pap legyen, meg a működés közben milyen volt a viszony mondjuk az állammal, vagy a akkori kommunista berendezkedéssel?
6: Szerencsénk volt, mert 1968-69, ez a úgynevezett Dubcsek éra volt, mi még úgy mentünk a szemináriumba, hogy nem kellett állami hozzájárulás. Ez egy különös kegyelmi idő volt, mert én szakközépiskolába jártam, és az akkori előírások szerint szakközépiskolából nem lehetett menni szemináriumba. De 1968-69-70 elejéig volt kivétel, hogy lehetett menni a szemináriumba szakközépiskolából, sőt, akik már egyetemet vagy főiskolát végeztek. Nem kellett hozzá állami hozzájárulás. Így kerültem én a szemináriumba.
5: Gondolom a szemináriumi évek is tartogattak azért meglepetéseket, meg az a jó néhány évtizedes működés is, esetleg néhány emlékezetes pillanatot, hogyha ebből felvillantaná a hallgatóknak.
6: Igen, tehát Pozsonyba kerültem. 350-en voltunk az egész Szlovákiából, mert másút nem volt szeminárium, csak egyetlen egy szeminárium volt. Tehát majd 30-an voltunk egy szobában, emeletes ágyon aludtunk, de ebből senki különösebb gondot nem csinált. Örültünk, hogy a szemináriumban vagyunk. Hálát adtunk azért, hogy ott lehettünk. Különösebb élmény. Hát sokan, említésre méltó, kicsit humoros, bekerültünk a szemináriumba, elsősök voltunk, ugye az előírásokat pontosan szépen betartani, úgynevezett szilencium van, tehát csend van a kompletórium után, egészen reggelig, amíg ki nem jövünk a szentmiséről. Nem szabad senkivel se beszélni. Na, 20 vagy több mint 20 ugye a szobában, emeletes ágy, engemet feltettek a felső részre, és letört az ágy. És most hogy mondjam meg, amikor nem szabad beszélni? Hogy mondjam meg, hogy letört az ágyam? Ez volt egy olyan érdekes élmény számomra. Végül is aztán jött a viceduktor, aki ott aludt velünk a szobában, és tört deszkát kicserélte, és nyugodt volt az éjszaka.
5: És a szentelés után például mi volt az első állomás helye, ahova már káplánként, majd plébánosként került?
6: Pozsonyban szenteltek, a koronázó templomban, a dómban, két részletben szenteltek bennünket, szombaton és vasárnap. Engemet vasárnap szentelt a boldog emlékű Gábris püspök úr. Este vonatra ültem, és egyenesen Kassára mentem, mert úgy éreztem, hogy az első utam az a főpásztoromhoz vezessen. Emlékszem, megjöttem, felértem a dómhoz, és kivel találkozom? Az ottan működő káplánatyával, Kükemezé atyával, akihez ugye örömmel megyek, és örömmel fogad, kezet ad, és azt mondja, na, gratulálok, itt leszel káplán. Itt én, zöldfülű, falusi gyerek, Kassán, igen, itt leszel káplán. És mit áld Isten? Abban a templomban kezdtem működni, többek között, ahol azt mondtam, hogy ne sírj, majd én elmegyek. Kassán voltam 7 évet, működtem, és aztán 17 évet működtem Nagykaposon, és itt már 23 éve vagyok. Kassán nagyon jó volt. Mondhatnám azt, a tenyerükön hordoztak a kassaiak, talán azért is, mert emlékszem az első nagyon emlékezetes szentmisére. Augusztus 15-én, 1974-ben a szentmise előtt mindig megszoktam beszélni a kántor nővel, vagy a kántor úrral, hogy milyen énekek lesznek, és mondom a kedves Évanének, a kántornőnek, hogy Évanéni, a szentmise végén elénekeljük a boldogasszony anyánkat. De atya, hát mi ezt 1945-től nem énekeltük. Hát most elénekeljük. És elénekeltük. És mindenki sírt, mondja még a kántornéni, hogy de atya, be fognak zárni bennünket. Ne tessék félni. Ha valami probléma lenne, tessék mondani, hogy a káplán atya ezt mondta, és ha, hát akkor majd először engemet fognak elvinni. És másnap jött mosolyogva, na, Éva néni, látja, itt vagyunk, és nem zártak be. De az az élmény, Kassán, nyíltan, nyilvánosan elénekelni a boldogasszony anyánkat, hát ez egy katarzis volt. hogy mennyire így van ez, tessenek csak utána nézni, kedves hallgatók. A régi kiadású Mi atyánk könyveket nincs benne az ének, a Boldogasszonyánk. A hivatalos könyvben, a Mi atyánk ima könyvben nem tették bele. Aztán a vége felé, a normalizálódás idejében belekerült, de akkor sem úgy az első kiadásban, hogy Magyarországról, édes hazánkról, hanem változtattak a szövegen. Még azt sem szabad volt leírni a könyvben, mert ahhoz is kellett állami engedély, hogy Magyarországról, édes hazánkról.
5: És akkor nem is követték semmilyen retorziók ezt a bátor lépést?
6: Nem, egyáltalán.
5: És úgy általában az előző rendszernek az ármánykodásait mennyire lehetett érezni mondjuk így papként vagy egyházi emberként, vagy akár a magyar ügyekkel szemben is szintén gyanakvást? Lehetett ezzel találkozni, vagy önnek ezzel nem volt direkt élménye?
6: Volt, ugye Kassán nem, Nagykaposon, hát úgy fel-fel jelentettek, és aztán ugye eljött az egyházügyi referens, vagy a állambiztonsági úriember. Volt egy rutén nemzetiségű, és egy magyar nemzetiségű. A magyar nemzetiségű, ha jött, vele könnyebb volt beszélni, mert amikor befejezte a mondókáját, akkor nem egyszer mondta, hogy tisztelendő úr, tessék ma adni egy szent képet édesanyámnak. A rutén az kicsit komiszabb volt, de rendszerváltozás után jóval egy alkalommal jött ide egy atya, és mondja nekem, hogy Kassán voltam kórházban, és tudod, találkoztam ezzel az úriemberrel, aki meggyunt és megáldozott. Meggyunt és megáldozott. Volt egy másik izgalmas történet, 1988, szilveszterén, már ugye van enyhültebb volt a légkör, szilveszterkor Nagykaposon elénekeltük a magyar himnuszt. Mondani se kell, hogy szintén katarzis. Nyilvánosan. Január közepén járunk, amikor telefonál nekem valaki, hogy atya, megy önhöz az egyházügyi referens, most itt van nálunk az irodában. Mondom, miért? A himnusz miatt? Igen, igen, a himnusz miatt. Na, eljött az úriember, ül. Ő is kerülgette a forrókását. Itt fog ülni ennyi ideig, végül 15 perc, 20 perc múlva kérdem, hogy na, miért tetszett jönni? Precsosztje prišli, mondom neki a himnusz miatt. Igen, mondom magamban, olyan olcsón nem adom én ezt neked, elvettem az imakönyvet, a hozsannát, és lefordítottam neki. Ez a magyar himnusz. De tudja, mi nem is a himnuszt énekeltük, mi a 306-os éneket énekeltük. Igen! Hát persze, tessék nézni, a 306-os éneket. És akkor ezt vette jegyzőkönyvbe, hogy hát itt nem a himnuszt énekelték, hanem a 306-os éneket. A másik ilyen élményem, hogy szintén templomi történet, a Pálffy G. István készített velem rólunk egy interjút, a Hét műsora volt ez, hogy a határon kívül élő magyarok hogyan készülnek karácsonyra. Akkor is a gyermekekkel betanultuk, megtanultuk a betlehemest, hogy azt majd a templomban előadjuk. Így is volt, felvették, de milyen érdekes, szerkesztőség rossz felvevőgépet adott szándékosan nekik. Ők forgattak Kárpátalján, forgattak Délvidéken, forgattak Ausztriában és nálunk Nagykaposon. Amikor ők észrevették ezt, akkor azt mondta István, hogy azért is. És akkor még egyszer kijöttek, még egyszer megcsinálták, elkészítették az interjút, és hát advent volt, templomba is eljöttek a szentmisére, és hát énekeltük, ugye advent volt ugyan, de énekeltük a Boldogasszony anyánkat. És akkor ezt is felvették, és karácsonykor, első nap, a hétben, hét című műsorban ezt is bemutatták Nagykaposon, nem csak a Betlehemet éneklik, vagy végzik a gyerekek, de volt egy ilyen betét, Boldog asszony anyánk. Na, ebből is lesz aztán egy cirkusz, feljelentettek, mégpedig úgy, azért, mert az a hír járta, hogy az éjféli misét Szepsiből közvetítették. Behívattak ismét Tőketerebesre, a járási hivatalba, jelentkezni kellett a egyházügyi referensnél, bemegyek, hát ugye általában mosolygok, azt mondja, de mit mosolyog? Hát mondom, hát most mi lesz? No, tudja, magának van 5 bűne. Csak 5 bűnöm! Dehogy is! Na, ne vicceljen! És akkor mondja az én bűneimet. Mi miatt kell most nekem a járási elnök úrhoz, a Mendel úrhoz menni? No, hát az egy időbe tellett, amíg felmentünk a emeletre, és úgy magamban, hát mondom, 4 kérdésre, 4 bűnömet meg fogom tudni magyarázni, de az 5. Istenem. A történéshez tartozik, hogy ahogy mentem Terebesre, ott volt egy benzinkút, ma már nincs, és hát kicsit szorongva. És akkor eszembe jutott ugye a Szentírás. Ne gondolkodjatok azon, hogy mit fogtok mondani, majd a lélek. És akkor megnyugodtam, nyugodtan megyek a lépcsőn, de uram, én nem tudom, hogy most erre mit fogok mondani. Na, a 5. bűnöm az volt megint, hogy de elénekelték a templomba a Boldogasszony anyánkat. Mondom, uram, hát ez éppen olyan ének, abból a korból származik, mint a szlovák ének, hogy Ó Mária Bolesztyiva naša ochrana. Szlovenszki náš národ volá, prozza nás színá. Igen, hát nekem azt jelentették, hogy maga írta ezt az éneket. Hogy szegény magyarokról. Kérem szépen, enyhült a légkör. A helyettese a járási elnöknek magyar volt, Borsiból származott, és mondja, hogy elvtárs, a tisztelendő úrnak van itt már többszörös kérvénye, hogy szeretne Deregnyőben, ahol nincs katolikus templom, van ott egy elhanyagolt kápolnaszerűség, szeretné, hogyha azt átalakítanák miséző helyé. Azt mondja az elnök úr, hogy szó se lehet róla, mert fog oda járni mindig misézni. Esküszöm, mondom. Nem fogok járni, mert annyi falun van, hogy én nem tudok minden vasárnap oda menni. Nem fog oda? Nem. Akkor csinálják meg. És kérem szépen, ott akkor szóbeli engedélyt adott arra, hogy mi azt a kápolnát, ami a mai napig működik. Tehát ne gondolkozzatok azon. Majd a lélek megmondja, hogy mit kell tennetek. Történésnek nincs vége, mert Szalai atya működött már a rendszerváltozás után. Bodrogszerdahelyen mondja, hogy ő megy szabadságra, de kellene esketni Borsiban, hogyha elvállalnád, hogy ő mindent elintéz, csak meg kell gyóntatni a feleket, és el kell menni megesketni a ifjú párt. Jó. Nagykaposon gyóntatószék, mennyasszony vőlegény, és utána kijön be a gyóntatószékbe az alelnök úr, és letérdel, és eszembe jutott, előtte meghajlik, mint mondja a Szentírás. Tehát Isten a görbe vonalakkal is nagyon-nagyon egyenesen ír. Tényleg a tenyerén hordoz bennünket, persze, hogy szokták mondani, olykor tapsol is, de hát tenyerén hordoz.
5: Mint korábban említette már, itt működik Szepsiben, a Szepsi működésről esetleg néhány szót. Nyilván így külső szemlélőként látok egy jó állapotban lévő felújított templomot, egy patinás plébáni udvart, egy szép plébániát, de hogy mégis ön mit tart fontosnak az itteni működése alatt, ami itt történt Szepsiben, vagy ami előbbre vitte, vagy fejlesztette a közösséget?
6: Köszönöm a kérdést, köszönöm az észrevételt. Ez nem az én érdemem, a hívek hozzáállása, a hívek nagyszerű hozzáállása és készsége. Szoktam mondani, mutasd meg a templomodat, és én megmondom, hogy ki vagy. A templom a mi hitünkről tanúskodik, a hozzáállásunkról. Itt Szepsiben, de hát általában másutt is ugye, három kultúra van. A roma kultúra, a szlovák kultúra és a magyar kultúra. Egymás mellett. Azt hiszem, nem mondok újat, a legnagyobb veszélyben a magyar kultúra van. A magyar kultúra. Ezért úgy éreztem, mindig is úgy így éreztem, hogy hát kinek kell segíteni a bajba jutott kultúrát, hanem nekem, emlékszünk, ne sírj, ne sírj. És amikor láttam itt Szepsiben is a nagyfokú asszimilációt, úgy éreztem, hogy meg kell alapítatni, létre kell hozni egy egyházi iskolát. Hála Istennek, ma már ott tartunk, hogy jó néhány hét múlva megnyílik a magyar iskola új épületben, a magyar állam, a magyar kormány hathatós támogatásával, nélkülük biztos, hogy ez nem sikerült volna, de ezúton is nagy-nagy hála és köszönet ezért, hogy lesz egy olyan fészkünk, ahol hitben, anyanyelvben, kultúrában, emberségben formálódhatunk mi is, és hát a gyermekeink is. Mert, hogy is mondja, Illyés Gyula ugye mondja, hogy a fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol. A szél kihívásaira gyökereivel. A gyökérnek sok ága van. Azt az ágat, amit egyháznak nevezünk, vagy plébániának, vagy egyházi közösségnek, ezt a gyökeret nekünk kell ápolni, a többiekkel együtt. Bízom benne, hogy nem hiába való, nem is lehet, mert ugye ahol épek a gyökerek, ott lesznek épp hajtások is. És ott, ahol van épp hajtás, ott lesz gyümölcs is. Ez logikus, nem az én logikám, az evangélium logikája. Hát erre a kalandra vállalkoztam, remélem, hogy ugye, ahogy énekeljük a Te Deumban, benned van, Uram, reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
5: Ha már az egyházi iskola szóba került, akkor jó magam is Mariánumos diák voltam Komáromban, és tudom, hogy a mi intézményünknek is kifejezetten kalandos volt a sorsa, mint az alakulás, mint a későbbi működés, meg a bővülés. Jó sejtem, hogy itt sem volt ez egy könnyű és magától értetődő egyszerű út az iskola alapítása és a fejlesztése.
6: Igen, tehát erről sokat lehetne beszélni. Végül is azt látom, hogy minden nehézség a múltban és a mában is igazából nem akadály, hanem ugye az ipariban azt tanították velünk, hogy ne azon gondolkodj egy probléma láttán, hogy nem lehet, hanem azon, hogy hogy lehet. Hogy lehet azt a helyzetet megoldani. Remélem, hogy a kitartás, az igyekezet nem volt hiába való. Ugye amikor kezdtünk 2015-ben, az óvodában volt 10 gyerek, ma van 40. Kezdtünk nem egészen 200-an, most már 223-an vagyunk. Lassan növekszik, mert ugye ez egy egyházi intézmény, ahol fel kell vállalni nem csak a nemzetiséget, hanem az evangéliumi érték rendet. Fel kell vállalni a gyermeknek, a szülőnek és a tanárnak, alkalmazottaknak egyaránt, ami a mai világban nem olyan egyértelmű. nem magyarkodni kell, hanem a hitünket megélni abban az ezer éves értékrendben, amit kaptunk őseinktől. Ma ugye sokszor azt látjuk, Szent István ünnepe kapcsán is, hogy ugyan méltatják Szent István királyt, mint személyt, de az ő gondolatvilágát, az ő hit élményeit, a hit megélését, azt, amit ő élt meg, amit az Intelmekben olvasunk, amit fiára hagyott, és ránk fiaikra és leányaikra, hát azt kell mondanom sajnos, hogy az Intelmeknek csak a 10%-át fogadjuk el, a 90%-át nem éljük, és az egyháziskolának pedig épp ez lenne a küldetése, hogy 100%-ban megszerettessük, megismertessük azt a Szent Istváni értékrendet, amit örökségbe kaptunk.
5: Itt korábban már szóba került többször a kassai ipari, mint egy indító állapot. Ha jól sejtem, ennek adott egy olyan gondolati világot, vagy egy hozzáállást, ami elkísérte a későbbiekben. Vagy sejtem azt, hogy ez a műszaki gondolkodás esetleg valahogy összefügg a jogi gondolkodással is akár, és néhány szó erejéig talán most, ha beszélne arról, atya, hogy ön ugye egyházi bíróként is működik, egyrészt, hogy mi ez az egyházi bíróság, másrészt pedig mi ebben az ön feladata, és hogy jött az a gondolat, hogy ön az egyház joggal fog foglalkozni komolyabban.
6: Köszönöm ezt a kérdést is, ez is egy izgalmas, mert szerettem volna felsőbb fokon is művelni a teológiát. A múlt rendszerben erre nem volt lehetőség, habár próbálkoztam én, még kassai káplánként, abban az időben a budapesti központi szemináriumban, illetve a teológián a dékán Gál Ferenc atya volt, aki kassai egyházmegyéből származott akkor, sőt, ugye 1938-45-ig kassai szeminárium működött, ő előjáró volt a szemináriumban. Meglátogattam egy alkalommal, és kérdeztem tőle, hogy lehetne-e posztgraduális képzésben részesülni. Azt mondta, az ő részükről semmi akadály, de ehhez kell a ordináriusnak, a főpásztornak hozzájárulása. Na, megyek a ordináriushoz, Onderko atyához, és mondom neki, hogy hát ő is jól ismerte a professzor urat, hogy szeretnék tanulni. Azt mondja, igen, lehet egy feltétellel, hogyha békepap leszel. Na, mondom, hát ilyen áron nem. Ilyen áron nem. Na, tehát nem. És mit áld Isten? 1995, ugye ez már rendszerváltozás után vagyunk, akkor igyekeznek több helyen elindítani az egyházi bíróságot, bővítve annak működését, és egyik osztálytársam, illetve volt káplántársam Kassáról, a Holec atya, aki akkor abban az időben már bírósági helynök volt, mondja, hogy Kocsis atya, aki magyar nemzetiségű bíró volt, ő már lassan nyugdíjba megy, jó lenne, hogyha lenne valaki, aki magyarként egyházi bíró lenne. Nem volt jogi végzettségem, de hát többinek se volt az ismert okok miatt. 1995-ben szentszéki felmentéssel 15-en bírók lettünk. Azzal, hogy idővel posztgraduális képzésben kell részesülnünk. Lehetőség nyílt vagy Lublinban, Lengyelországban, vagy Budapesten. Erdő Péter bíboros úr, akkor még csak professzor, ugye hazajött Rómából 95-ben, és 96-ban megnyílt a kánoni jogi intézet. Elmentem felvételezni, természetesen, hogy felvettek, De mondom a professzor úrnak, hogy hát, mert őszintén mondom, én soha nem gondolkodtam magamban. Nem. Hogy én tudnék még atyákat, hogyha felvennék. Azt mondja, persze, elmentem az érsek úrhoz, Tkács érsek úrhoz, és mondom neki, hogy voltam, tulajdonképpen ő küldött, de még van mások számára is lehetőség. Elvittem a kérvényt, és így öten kezdtük meg a Kassai-Fő Egyházmegyéből a tanulmányainkat. 96-ban, 98-ban licenciáztam, és 2000-ben pedig doktoráltam Erdő Péter bíboros úrnál, akkor már püspök volt. Ennek is van egy érdekes története, ha szabad, mert professzorként eljárogatott hozzánk, ugye minden két évben van jogi szimpózium Szepesváralján. 97-ben, akkor még Nagykaposon voltam, eljött, és vele találkozva Kassán, a bankon együtt ebédeltünk a többi társakkal, akik végeztünk Budapesten. 99-ben, akkor már itt voltam, megint meghívták a professzor urat előadni Szepesváraljára, és ketten ülünk a bankon, ebédelünk, és mondom neki, hogy Péter, professzor úr, nem lenne kedved eljönni 2000-ben, nagy jubileum évében, Szepsibe a búcsúi szentmisét megtartani. De szívesen elővette a noteszt, a naplót, és akkor beírta, hogy Szepsi búcsú. És mondom neki, akkor is eljössz, hogyha püspök leszel? És akkor ő egy nagyot kacagott. Nem, az nem létezik. Kérem szépen, itt ezen a helyen, itt ült Korzenszky Richárd atya novemberben. Itt ült, cseng a telefon, hol lesz atya? Tudod, mi történt? Nem én. Hát a Erdő Péter bíboros urat kinevezte a Szent Atya püspöknek. Mindjárt ugye hívom, persze foglalt a telefon, és akkor végül is megkaptam, és mondom, hát professzor úr, gratulálok, de most mi lesz a búcsúmmal? Hát nem püspököt akartál? Mondja ő. Tehát azt mondja, hogy első nap, pünkösd első napján nem, de pünkösd másodnapján eljön. El is jött. A templom körül akkor állítottuk fel a Via Luciszt, a remény útját, mert azt mondom, az embereket meg kell tanítani, nem csak szenvedni, örülni. És a Via Lucis, a reménység útja, a fény útja erről szól. Felszentelte, megáldotta, és ehhez fűződik megint egy katarzis. Azóta már megboldogult bácsi, Józsi bácsi, amikor megvolt az ünnepség után hozzám jön, és azt mondja, atya, én megjártam a gulákot. De most már meghalhatok, mert láttam a templomunkban magyar püspököt. Most már meghaltok.
5: Nehéz megszólalni ezután a felemelő történetek után, viszont nagyjából az időnk véget ért. Nagyon szépen köszönöm még egyszer dr. Gábor Bertalannak, hogy vendégül látott minket itt a plébánián, és a beszélgetés erejéig időt áldozott ránk. Ugye a hallgatóink számára az atya nem ismeretlen, hiszen hál' Istennek sokszor lehet vele találkozni különböző műsorok kapcsán, valamint még az interneten is meg lehet találni a közvetítéseiket. Reméljük, hogy jövőben még lesz ilyen beszélgetésünk, most pedig nem marad más hátra, mint nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
6: Én köszönöm a lehetőséget. Remélem, senkit nem botránkoztattam meg ezzel az én emlékeimmel. Isten áldja kedves mindnyájukat.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott a Felvidéki Beszélgetések című műsor, melyben dr. Gábor Bertalan Szepsi Esperes plébánossal korábban készült beszélgetésünk volt hallható. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik önöktől ennek az adásnak a készítője Berta Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Felvidéki Beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Igazából a másik evangéliumban a magvetőről szóló történet van, Szent Lőrinc napjára előírva. És ebben a történetben ugye Jézus beszél arról, hogy néhány mag az út szélére esik, aztán mások kövek közé hullanak, aztán vannak magok, amik tövisek közé esnek, és vannak magok, amik jó földbe hullanak, százszoros termést hoznak. Ugye a mai világban olyan divatos az, hogy én azt mondani, hogy hát anyámtól, apámtól ezt örököltem, ilyen töviseim vannak nekem. És szinte sokszor az emberek büszkék is arra, hogy ilyen vagy olyan rossz tulajdonságaik vannak. Mit csináljuk? Ilyennek születtem. Így kell engem elfogadni. Aztán vannak ugye, akik azt mondják, hogy az élet annyit bántott engem, annyi kővel, mindennel megdobáltak, hogy hát azért vagyok ilyen köves talaj. Mert ugye a sérelmeimet, a bántásokat hát hordozom magammal, duzzogok. Aztán vannak ugye olyanok is, akik azt mondják, hogy hát miért ne lennék én ilyen útszéli, agyontaposott föld, hisz annyian keresztül mentek, jönnek az információk innen is, onnan is, televízióból, újságból, hogy tudnék én, hát hogy mondjam, taposatlan föld lenni. Testvérem, a létünkért küzdenünk kell. Székelyföldön ugye, ha megnézitek ezeket a teraszokat, és már nagyjából sokfelé felhagyták, de itt a Nassomi oldalába is látszik jól. Én még gyerekkoromban nagyapámmal szántottam lóval, vezettem a lovat, és mikor eléjött a földből egy-egy ilyen kő, azt nagytata mindig felvette, és kivitte a terasz szélére. És ugye a szántani is a földet arra borították, és így akkor elég lapos területek jöttek létre így a teraszosítással. Azt nem valami óriások csinálták lapáttal, hanem a köveket oda szépen az oldalba felrakták, és szántottak is. Dolgoztak mindennapi betevő falatot. De is az életedben vannak kövek, szedd össze. Ne nézelődj, ne botladozzál benne, hanem hát a tapasztalat, az élet, ami neked adott, azból csinálj kerítést. Szentföldön is ugye összeszedik a köveket, és a szöllőt ezzel kerítik be. Nem az üzletbe veszik a köveket, ami a földből kijön abból. Igen. És tövisek. Hát ugye a lelki élet mesterei elmondják, az imádság, az aszkézis. Igen-igen jó ásó, lapát, csákány, mezőgazdasági eszköz, amivel a lelket tövises földjét megtisztíthatod. Ás ki, gyökerestől. Ugye annak idején, hát itt Székelyföldön is a legelőre kicsi gyerekeket is kivittek, adtak ilyen ásó kapát, úgy nevezték, és minden, mit tudom én, hecselli bokrot, ördög bordát, ami nem a legelőre való volt, azt ki kellett írtani. Fárasztó munka volt, és az kora tavasszal még helyenként hófoltok voltak, és emlékszem, nagyapám vitt, mentünk, és legelő takarítás. Igen. A kultúrtájat verejtékes munkával hozták létre az őseink. És lelked kultúrtáját vajon karba tett kézzel kell szemléljed, hogy ilyen-olyan tövisek kinőnek belőled? Írts ki! Állj magadnak neki! Útszéli föld. Hát ha hagyod, hogy mindenki rajtad keresztül kosornyázzon, hírek, meg mindenféle politikai, meg világ, minden búja, baja ott rajtad keresztül menjen, hát ne csodálkozz, hogy ilyen útszéli kitaposott föld vagy. Nem ez a te dolgod, hogy mindenbe beleüsd az orrodot. Nagymamám annak idején azt mondta, hogy fiam, azt a fedőt ne emelgesd, ahol neked nem fő semmi. Mi kéne, mi mindennel foglalkozzunk. Megvan a magad dolga, azt kéne ezerrel, de jól, szépen csinálni. Ne hagyjad, hogy ez a sok hír, ez a sok mindenféle kitapusson belőled minden elhatározást, minden jó szándékot. Légy értékes föld, amelyik százszoros termést terem. Ilyen vagyok. Ha kérdezzük meg, most volt ugye vége a foci világbajnokságnak, ezek a spanyol fiúk, hogy mennyit edzettek, hogy bajnokok legyenek. Hány órát töltöttek verejtékezve, keményen edzve a pályán, hogy kibírják azt a 90-100-110 perces iramot. Döbbenetes, nem? Ingyen adja, Isten ingyen adja nekik ezt a bajnokságot. Mennyi fáradtság, munka, erőfeszítés egész kiskoruktól, hogy eljussanak idáig. Hányszor összevesztek és kibékültek ezek a játékosok egymással, amíg a világ legjobbjai lettek. De az az öröm, az a boldogság, az a százszoros termésnek a dicsősége nem veszi el tőlük soha senki. Olyan a lelki életben nem így kellene legyen. Vajon Szent Ferenc atyánk, vagy az apostolok, vagy ugye Szent Lőrinc, akiről ma ebben a szentmisében megemlékeztünk, ők úgy karácsonyi ajándékként kapták mindazt, amik volt. Küzdjél te is, testvérem! Kit érdekel a vesztett csatárnak, vagy mit tudom, csapatkapitánynak, tábornoknak a magyarázkodás, hogy azért kaptunk ki, mert. Kit érdekel? Ha mindenki kivel akar fényképeződni? Hát a bajnokokkal, azzal, aki százszoros termést hoz. Te is legyél bajnok. Te is akarsz százszoros termést hozni. Találkoztam egy édesanyjával, olyan aranyos gyereke van, olyan 3-2-4 év körüli gyerek, és mondom neki, te, hát ez olyan jó sikerül gyerek, ebből legalább kéne még 4-5-öt repetázni. Jaj, atya, ebbe a mai világba. Igen. Gyönyörű dolog a gyermekvállalás. Küzdjél. Ne engedd el magadat. Ne hagyjad, hogy sodorjon az élet. Ilyen ez a mai világ. Ugye, Szent Lőrinc ott van az ellenséggel szemben, melyik sokkal nagyobb, számosabb katonája van. És veszi a keresztet, és imádkozik, és előre, fiú, győzni fogunk. És nem fog rajta a golyó, megy, és a csapat diadalmaskodik. Testvéreim, bátorság, életerő, lendület. Adná az Isten, hogy ne a sopánkodók számát szaporítsuk, hanem a bajnokok között foglaljunk mi is helyet. Adja az Isten tényleg, hogy erőt merítsünk az evangéliumból. A mi Urunk Jézus Krisztus nem azért jön hozzánk, hogy vigasztaljon, azért jön, hogy bátorítson, hogy lelkesítsen. Az apostolainak nem azt mondta, jaj, fiúk, itt a világ vége, hát bújjatok össze, hát ez ilyen már. Hanem azt mondta, hogy mondjátok annak a hegynek, szakadjon ki tövestől, verjen gyökeret a tengerbe, és megteszi. És ezt Jézus így is gondolta. És én attól félek, hogy ugye Mátyás testvért itt diakonuskodott sokszor, kint a Szentföldön, pappá szentelték. Most a napokban. Ott voltam a szentelésen, és primiciára elmentünk Kafarnaumban. A Fordon városa teljesen elpusztult. Jézus korában 4000-en laktak benne, most 300-es lakik az egész városban. Őrzik a romokat, őrzik azt a szent helyet, ahol valamikor Péter anyósa lakott, ahol Krisztus is lakott, ahol a példabeszédeinek, mit tudom én, vagy 80%-át elmondta Jézus, ahol kibontották a tetőt és leeresztették a béna embert, meg egy csomó más csodát is tett az Úr. És elgondolkoztam, Kafarnaumnak, ugye Jézus azt mondta, hogy Kafarnaum, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedsz, az alvilágra fog süllyedni. Vajon mi mondta ezt Jézus? A Szentírástól olvassuk, nincs olyan, hogy mondjam, nem írja, hogy valami rosszat tettek volna ezek a kafarnaumiak. Üldözték volna az apostolokat. Egyszerűen tátott szájúak voltak. Nem mertek elindulni Jézus szavára. Olyan bátortalanok voltak, olyan közömbösök. Megnézték a csodákat, meghallgatták a tanítást, mint a moziba, a filmet, aztán hazamentek, és mindenki élt, ahogy élt addig is. Adja az Úr, hogy tényleg az evangéliumot olvasva, a szentek példáját nézve bátorodjunk, erősödjünk, és feladatainkat, a mi kis kertünket műveljük meg, hogy százszoros, ezerszeres termést hozzunk Isten dicsőségére és embertársaink javára. Amen.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homi

0: Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
1: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Katolikus jelenlét és valódi párbeszéd a művészetek völgyében. Megújult a szolnoki belvárosi templom szentélye. Varga László püspök megáldotta a 7 ferences vértanú domborművet Nagyatádon. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Jöjjenek a részletek! Első alkalommal nyitottam meg kapuit a művészetek völgyében, a Csipkebokor katolikus udvar, amely július 24 és augusztus 2-a között várta a fesztiválozókat Talián Dörögdön. Az Esztergom budapesti főegyházmegye támogatásával és önkéntes fiatalok szervezésében létrejött helyszín a beszélgetések, a közös gondolkodás és az őszinte párbeszéd tere kívánt lenni. A programok során püspökök, papok, szerzetesek és világi előadók beszélgettek többek között a hitről, a hivatásról, a művészet és a kereszténység kapcsolatáról, valamint a fiatalokat foglalkoztató aktuális kérdésekről. Martos Levente Balázs segédpüspök kiemelte, fontos, hogy az egyház minden olyan helyen jelen legyen, ahol a fiatalok kérdéseket tesznek fel. A szervezők szerint a Csipkebokor katolikus udvar célja, hogy nyitott, befogadó közösségként mutassa meg, a hit ma is képes valódi párbeszédet kezdeményezni és közösséget építeni. Befejeződött a szolnoki belvárosi Szent Háromság templom szentélyének felújítása. A február óta tartó restaurálási munkálatoknak köszönhetően a templom belső tere ismét teljes pompájában fogadja a híveket. A felújítás a közösség adományaiból és az egyházközség támogatásával valósult meg, összesen mintegy 32 millió forint értékben. A restaurátorok a falakat, a mennyezeti freskókat és a szentély díszítését újították meg, egységes, barokk hangulatot teremtve a templomban. A munkálatokkal lezárult az épületegyüttes több éve tartó teljes felújítása. Gáspár István plébános háláját fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal és támogatásukkal

0: Hozzájárultak ahhoz, hogy Szolnok legrégebbi műemléktemploma ismét méltó módon szolgálhassa a liturgiát és a hívő közösséget. Ünnepélyes keretek között áldotta meg Varga László kaposvári megyés püspök a hét ferences vértanú domborművét a Nagyatádi Szentkereszt felmagasztalása templomnál. Az alkotás Hajnal Zénó ferences szerzetesnek, egykori nagyatádi házfőnöknek és hat vértanútársának állít emléket, akik 1945-ben Krisztushoz való hűségükért áldozták életüket. Az ünnepséget előadás, közös imádság és szentmise előzte meg. Homiliájában Kálmán Peregrin ferences szerzetes kiemelte Hajnal Zénó életének három meghatározó erényét: a békéltető lelkületet, a hit nyílt megvallását és a kötelesség hűséges teljesítését. A szentmise végén Varga László püspök megáldotta a templom falán elhelyezett domborművet, amely a jövőben a hithez, a hűséghez és az önfeláldozó szeretethez való ragaszkodás maradandó emléke lesz a nagyatádi hívő közösség számára. Híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy itt vannak velünk, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, és ebben az örült hőségben igyanak minél több folyadékot. Áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg, korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
4: De a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
3: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
4: Tehát idén kerül legelőször megrendezésre, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúságtételüket, vagy egy kedvenc hittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
3: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet?
4: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk, így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne, tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül. Nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
3: És ezt hogy kell elképzelni, hogy én belemondom egy mikrofonba, hogy légy szíves, készítsél nekem egy filmet Assisi Szent Ferencről, és akkor készen van?
4: Gyakorlatilag úgy kell felépíteni, igen, tehát egy tervet kell készíteni, mint egy forgatókönyvet, hogyha megírna az ember, és akkor ahhoz szépen folyamatosan, ahogy instruálja a mesterséges intelligenciát, úgy az annak mentén alakítja ki a képi világot, tehát mindent nagyon jól meg lehet benne szabni, és nagyon sok tanácsot is lehet kérni tőle, hogyha az ember esetleg elakadna a következő lépésben. És azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben azért hatalmasat ugrott a lehetőség és a minőség is maga az AI-on belül, tehát most már azért hihetetlen, hogy megszólal az AI magyar nyelven is sokkal szebben, mint előtte bármikor, mert azért ez egy nem egy egyszerű nyelv, ezt én nyilván tudom magyarként, de hogy láttam pár évvel ezelőtt, hogy azért nem olyan volt akkor még az AI angolul, mint magyarul. Illetve olyan funkciók is bejöttek most már, hogy önmagától képes egy podcastet létrehozni az AI, ahová te még be is telefonálhatsz, és feltesz kérdést, és válaszol rá. Tehát, hogy nagyon széles az, amit ki lehet a mesterséges intelligencia újfajta elemeiből hozni.
3: Kiknek szól elsősorban? Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárki megpróbálkozhat vele?
4: Gyakorlatilag bárki, igen, mert az lenne a célunk vele, hogy lássuk, hogy tényleg egy ilyen párbeszédet tudjunk kialakítani az emberek között, hogy szinte teszteljük együtt, csináljuk ezt az egészet együtt, hogy mit lehet kihozni a mesterséges intelligencia kreatív felhasználásából, úgy annak mentén, azok az értékek mentén, amit az enciklikában is olvashattunk, hogy hogyan maradjunk meg emberek, hogyan tudjuk a szolgálatunkba állítani ezt az új technológiát.
3: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
4: Szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 személyt fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a díjátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ezt úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
3: Nemzetközi ez a pályázat?
4: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
3: És ehhez hogy kapcsolódik Tordas?
4: Tordas volt az a hely 3 évvel ezelőtt, ahol először elkezdtünk gondolkozni azon, hogy kellene egy műhelyet kialakítani, ahol az emberek összegyűlhetnek és beszélhetnek arról, hogy milyen formai világot képzelnek el a keresztény animációnak, hiszen hogyha körülnézünk a világban, körülbelül 2-3 fő animációs világvezető márka van, akiknek szinte rögtön rájuk ismerünk a rajz stílus alapján, a világ alapján, a történetek mondani valója alapján, és azt éreztük, hogy itt még így a keresztény vonalon még ez a formavilág nincsen kialakítva. És ezt úgy érezzük, hogy egy ember nyilván, vagy egy kicsi csapat nem tudja definiálni, viszont hogyha együtt, közösen bevonva azokat a személyeket is, akiknek nagyon sok gondolatuk, nagyon sok kreatív ötletük lenne, hogy adjanak ehhez az egész kialakításhoz, de mondjuk esetleg nem tudtak eljárni ilyen iskolába, vagy nincs olyan tapasztalatuk, vagy nem volt meg az a háttér, hogy tanuljanak erről, azoknak teremtsünk egy olyan közös teret, ahol közösen gondolkodhatunk. És hát azért látjuk, hogy ha a művészeket egy asztalhoz ültetjük, ott azért nagyon érdekes egymásra hangolódások tudnak születni kreatív vonalon.
3: Tehát ez a legújabb projekt, amivel most foglalkozol, és ennek vagy akkor a vezetője.
4: Így van, és nem csak maga az animáció, mint készítés, hanem maga az animációs csatornán is dolgozunk. Rengeteg stúdióval tartom a kapcsolatot, külföldön is, és Magyarországon belül is. Tényleg az a célunk, hogy egy olyan kínálatot is teremtsünk amellett, hogy alkotunk, és lehetőséget adunk, de hogy olyan kínálatot is teremtsünk a családoknak is, illetve akár a nagyszülőknek is, ahol egy biztonságos, értékeket képviselő, tartalomban gazdag kínálatból tudják az unokáikat, a gyerekeiket biztonságban tudni.

0: eddig azért a hallgatók ismerhettek téged és az arcodat is, hiszen az EVTN katolikus televízióban műsorvezetőként is és tudósítóként is jelen voltál, amellett, hogy később aztán programigazgató lettél. Egy picit erről is mesél nekünk.
1: Igen, ez nagyon sok mindent kipróbáltam a televízión belül, és most végre úgy érzem, hogy egy olyan területre kerültem, ami tényleg közel áll a szívemhez, akár a nemzetközi kapcsolatok, akár maga az animáció mentén. Tényleg nagyon sok mindent kipróbálhattam, viszont maga ez a művészeti vonal, azt érzem, hogy talán ezért is kezdtem el ezt az egészet a televíziónál, hogy ide lyukadhassak ki, ugyanis én magam is művészetet tanultam, animációt is, és filmrendezést is. Nagyon látom, és nagyon közel érzem magam ez a vonalhoz, és nagyon hálás vagyok, hogy dolgozhatok ezen a vonalon, és fantasztikus szerintem maga az a vízió és misszió, amit igazán el szeretnénk érni vele.
0: Tehát ez a mostani állomás, és nagyon örülök, hogy akkor tényleg jó kezekbe kerül ez a projekt. De hogy kezdődött a te pályafutásod itt az EVTN-nél?
1: Gyakorlatilag én a filmes tanulmányaim után rögtön, tehát első munkahelyként kerültem az EVTN-hez. A hatalmas kihívás volt számomra, ugye első munkahelyként tényleg megugrani azokat a feladatokat, akár ez lehettek akkor még nagyon aprók is, tehát emlékszem, hogy a technikai oldalon kezdtem. Segítettem összepakolni a kamerákat, rendszereztem a kábeleket, tehát hogy tényleg ennyire a legeleje az ennyire az alapoktól volt, aztán szépen lassan belerázódtam különböző részekbe, utána már a kreatív vágással is foglalkoztam, rendezéssel is foglalkoztam, adásrendezéssel is foglalkoztam, aztán különböző nagyobb ilyen brainstormingokba is belettem vonva, mint az, akinek fontos a véleménye, és akkor kezdtem el érezni azt, hogy ez egy nagyon jó út, hogy bíznak bennem, és hogy számít, amit gondolok, és ahogy látom a dolgokat. És hát azért már 7,5 éve itt vagyok a tévénél, sok mindent megéltünk, megéltem a Baross utca 5. emeletet is, a kis stúdiólakást is, aztán a nagy stúdiót is, aztán maga az EVTN-nek, ahonnan ez az egész indult, ugye kétszer is ki volt lehetőségem meglátogatni Angelika anya sírját is Amerikában, tehát hogy ez egy hatalmas inspiráció volt. Amikor éppen beszélnem kell arról, hogy milyen volt ez az út, nagyon gazdag, nagyon tartalmas, és nagyon hálás vagyok azért, hogy megkaptam azt a kegyelmet is, mert ezt mondhatom így, hogy tényleg a mínuszról kellett idáig eljutni.
0: De most itt Rómában beszélgetünk, és akkor eljött ez a pont, amikor a Vatikánba kerültél.
1: Igen, az talán most így az animáció előtti állomáshoz köthető nagyon maga a nemzetközi kapcsolatokért felelős munkakörhöz. Számomra egy hatalmas kihívás volt itt is helytállni, és itt is képviselni Magyarországot az EVTN-en belül. Nagyon izgalmas szituációkban találtam magam sokszor, de talán a legemlékezetesebb, és amire a legbüszkébb vagyok, nem magamra, hanem a csapatra, az egész tévére, amit tavaly Ferenc pápa temetésén, és utána a konklávén végig tudtunk csinálni. Az egy ember feletti munka volt, és úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtuk véghez vinni, és nagyon sokat emelt a televíziónak is hogy önmagába véve így az egész állapotán, hogy tényleg mindig fejlődünk, megyünk előre, csiszolódunk, folyton többek vagyunk, tehát hogy ez nem egy statikus dolog sosem, és talán az én karakteremhez pont ez illik a legjobban, hogy van, akinek sok lehet az, hogy mondjuk akár hetente, havonta változik valami drasztikusan, én viszont nagyon szeretek így egyik dologból a másikba átcsapódni, mert ez így szinte egy életben tart, és ez számomra nagyon inspiratív.
0: Ez a dinamikus fejlődés tulajdonképpen a mai kornak abszolút a lenyomata, úgyhogy nagyszerű, hogy ezt te meg tudod valósítani, és ehhez most ez a legújabb projekt valóban úgy tűnik, hogy beletalált, hiszen ezt is tanultad, és akkor végre visszatérhetsz a filmezéshez, még hogyha animációról is van szó. Érkeztek-e már be pályaművek?
1: Érkeztek. Oroszországból kaptuk a legelső pályaművet, aztán Norvégiából várjuk még, ott már bejelentkeztek, hogy készül anyag, illetve Franciaországból, Magyarországról is, tehát hogy egészen jó visszajelzéseket kapunk, de még van egy hónap, úgyhogy én azt javasolom mindenkinek, hogyha esetleg a fiataloknak, meg pláne, hogy itt a nyári szünetben ne tétlenkedjenek, hanem próbálják ki magukat, semmilyen veszíteni valójuk nincsen. Hogyha érdekli őket, akkor a kanalvarc.com weboldalon minden információt magyar nyelven is megtalálnak, és ugyanúgy a social media felületeken is folyamatosan jelen vagyunk. Én bármikor, bármilyen platformon elérhető vagyok, hogyha bárkinek kérdése van, és remélem, hogy a jövő évi versenyt is minél előbb meg tudjuk hirdetni, hogyha esetleg valaki mégiscsak valami miatt lemaradna a szeptember 1-i határidőről, akkor ne csüggedjen, mert jövőre is lesz Kana Awards.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá, mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül a Kana Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e. A pályázat kategóriái: szentírás, az alkotásoknak az ó vagy új szövetségből származó történetet kell feldolgozniuk, vagy kateketikai jelleggel egy bibliai szakaszt, témát vagy szemét magyarázni, megvilágítani, elmélkedés tárgyává tenni. A történetnek hűségesnek kell maradnia a szentírás szövegéhez és az egyház tanításához. Mária témák: a boldogságos Szűz Máriának, mint édesanyának, közbenjárónak és a hit példaképének állít emléket. Az ebbe a kategóriába nevezett művek középpontjában a szűzanya személye és küldetése kell, hogy álljon. Gyerekeknek szóló animációk: kifejezetten gyermekek számára készült és lebilincselő történetmesélésen keresztül közvetíti a hitet, az erényeket és a csodálkozás örömét. Hit és tanúságtétel: a hit megélt tapasztalatát és a keresztény tanúságtétel átalakító erejét mutatja be valós, a hitből fakadó történetekre épülve. Végül új művészeti megközelítések: a művészet új határait kutatja az igazság, a szépség és az emberi személy szolgálatában, szabadon kísérletezve. Innovatív vizuális stílusokkal, történetmesélési formákkal és animációs technikákkal. A témák lehetnek többek között a hit által inspirált művészeti alkotások, szimbolikus vagy szemlélődő művek, jövőbe mutató történetek, kísérleti animációk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Fedezzük fel újra a 10 parancsolatot, amit 45 év alatt a kőtáblákkal együtt összetört ez a körülöttünk lévő világ. Talán olykor mi is segítettünk. És ezeken a kőtáblákon összetörték a 4. parancsolatot, hogy az Úrnak a napját megszenteljük. Legyen egy nap, amikor csöndben, a csöndben, az igével megcsendülő csöndben, a lélek által megcsendülő csöndben vele együtt vagyunk, mert egyel többen vagyunk most itt. A mi Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez nem a bosszantásunkra való a 10 parancsolat, mint ahogy a sorompó se a bosszantásunkra való, hanem hogy el ne üssön a vonat. Azt az Isten kegyelmesen adta, és bocsánat, ha most egy lélektani tényt mondok, a skandináv pszichológusok kikísérletezték, hogy csak 6 napon át tud 8 órát testi, lelki, szellemi munkát úgy végezni az ember, hogy a testi, lelki, szellemi energiájának a kamatait használja, a 7. nap már a tökéjét használja, ha nem pihen. Nem csak egy szent vallásos parancs. Értünk is való. Egészségünket védi az Isten azzal, hogy olykor leültet a lábaihoz, ahogy leültette Máriát, ahogy most itt ülünk ebben a szép templomban. Egészségünket táplálja. Erőnket, szellemünket. Ez nekünk szentségesen szentül, szent és jó dolog. Tanuljunk meg újra csöndben lenni Jézustól. Hát gondoljuk meg ők, aki igazán szerette a tanítványait. Olykor-olykor ott hagyja még a legkedvesebb 3-at is. Fölmegy egy hegyre, elmegy egy pusztába, hogy egyedül lehessen az atyával. Hogy ott figyeljen fölfelé, befelé, és azután onnan, mikor eljöve, onnan kilép ebből a csöndből, mondja a legcsodálatosabb parancsait, mindig így kezdi, bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, így van a görög szövegben, légo hümin, én valahogy a szívem mélyén úgy érzem, hogy ez a ámen, ámen, még fölfelé szól, amit a csöndben hallott, hogy igen, igen, értettem, atyám, és így folytatja, de ez már a tanítványainak. Most már mondom néktek, amit a csöndből hoztam. Nos, ezt a megcsendülő, Istennel megcsendülő csöndet újra föl kell fedeznünk. Testvérek, a saját érdekünkbe hadd hagyjam itt. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Igen, menjünk, utazzunk, aki teheti, de aki nem teheti, legalább üljön le a kertje sarkának csöndjébe, a fotelje mélyébe, és hunja be a szemét, és legyen kettesbe a gazdájával, a mi Urunk Jézus Krisztussal. Figyeljen befelé, itt is van egy belső kamrácska, és ő azt mondja, hogy ő itt is akar lenni. Hát az Isten mindenütt van, hát hogy ne lenne itt is. Figyeljünk, hogy mit üzen, és mindig üzen valamit, aki nem csak videó és audio idióta már, mint a fél világ, hanem tud csöndben lenni, és fölfelé, befelé figyelni. Tehát ez az első kérésem és hagyatékom a gyülekezetnek. Tanuljunk meg lenni, nem csak tenni. A második, a következő, azzá lenni végre, akivé Isten elgondolt bennünket. Hiszen testvérek, nem csodálatos. Itt nincs két egyforma ember, az egész világon hány milliárd ember él. Nincs két egyforma. Pótolhatók vagyunk, de kicserélhetők nem. Mindenki más. És mindenkinek valami más feladatot bízott. Ne gondoljunk nagy dolgokra, hát nem vagyunk mi Terézanyák vagy Schweizer Albertek, de nincs itt közöttünk valaki, akire valakit, egy valakit, valami icipici dolgot az Isten rá nem bízott. Egy talentumot, vagy hármat, vagy ötöt, de azt az egyet se köthetjük be a kendőbe, mint az a kendős ember, aki bekötötte és elásta. Nem, nem áshatjuk el, testvérek. Akármilyen fehér a fejünk, még mindig valamit fölfedezhetünk, hogy ez még az én dolgom, amíg egyet dobban a szívem. Ezt nem bízhatom se vissza az Istennek, se másra. Ezt én rám bízta, azért vagyok ezen a földön. Újpesten most hatalmas nagy bérházak épültek, és bizony nagyon sivárak, és az egyik bérház elől egy 5 négyzetméter kis kertet, egy nálam is idősebb ember olyan csodálatosan ápol, virággal teleültetett 5 négyzetméter, és öntözi. És valaki megkérdezte tőled, hát Anti bácsi, a nagy beton dzsungelbe, hát ezt az 5 négyzetmétert, hát, mit pusmog vele, hát nem látja, mi van maga körül. Azt mondja, nézze, úgy szeretnék meghalni, hogy legalább ezen az 5 négyzetméteren szebb maradjon utánam a föld. Eszembe jutott Mécs Lászlónak egy szép verse, aki találkozott egy erdő közepén egy emberrel, aki vadrózsába nemes rózsaszemeket oltott, és megkérdezte tőle, hogy mit csinál, bátyám? Vadózba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ugye tetszenek értem? Vadózba rózsát oltani, hogy szebb legyen a föld. Tenyerünkre tenni a szívünket, kiüti? Ki bizony. Újra fölveszünk, újra tenyerünkre tesszük, újra fölajánljuk, megint kiüti? Kiüti. Újra tenyerünkre vesszük, fölajánljuk. És tovább megyünk. Egy kedves kis lelki gondozottam, olyan pici 141 centi úgy született, ilyen kis töpörödött nyomorék testtel megvan az oka, miért még a tévé is csinált vele egy Erzsike nevű műsort. Egy kisgyereket örökbe fogadott, és már az legalább egy fél derékkal magasabb a kis édesanyánál, és egyszer megkérdeztem, hogy hát Erzsikém, hát merted vállalni, hogy ezt a gyereket itt fölnevelt, és úgy fölragyogott az arca, szóval Bandi bácsi, nekem tovább kell adni azt a sok szeretetet, amit segítő emberektől kaptam. Testvérek, hát valamit tovább adni, hogy szebb legyen a föld. Egy szívnek valamit tovább adni, hogy melegebben doboljon, ha eltűnünk erről a földről. Egy zenész fiatal barátom, egy nagyon ritka ütős hangszeren játszik, és egyszer tréfásan megkérdeztem tőle, hogy ugyan mond már, hát egyáltalában abba a darabba, amihez most sietsz, van-e egy valami játszani valód ezen a furcsa ütős hangszeren? Halálos komolyan mondta, azt mondja, igen, Bandi bácsi, 6 taktus. 6 taktus. És hozzátette, de enélkül nem volna teljes az egész zenemű. Testvérek, azt nem mondja itt valaki, se Istennek, se az öreg bojtárnak, hogy legalább 6 taktust nem bízott rá az Isten. Mindenkire egy szívet, egy embert, egy szívdobbanást, 6 taktust. 5 négyzetméter, és ez számon kéri. Ezért van a talentumok példázata. Kitől 1-et, kitől 3-at, kitől 5-öt. Tehát az első kérésem az, tanuljunk meg ismét lenni és nem csak tenni. Másodszor azzá lenni, akivé az Isten akar, azt tenni, végre fölfedezni, nincs késő. halálunk előtt egy évvel vagy egy hónappal is még valamit megtehetünk, mert az Isten számon kéri tőlünk. Végül a harmadik, és ezzel befejezem, egészen azé lenni, aké vagyunk a gazdáké. Nem csak tenni, hanem lenni. Azzá lenni, akivé az Isten teremtett, végül azé lenni egészen, aké vagyunk, a mi Urunk Jézus Krisztusé. Egy magába roskadt ember ült egyszer előtt, és szinte számon kérte tőlem, hogy mondjam ám meg, hát miért születtem én erre a világra, és sorjázta tényleg kínjait, keserveit, sokféle csődbejutottságát, megkarcolt, hajótörött életét. Mondjam ám meg, és aztán hozzátette, tudja, nem kellek én senkinek. Kiszaladt a számom, hiszem nem tőlem, de igen, az Istennek maga kell, testvére. Rám nézett, és azt mondta, és akkor az az Isten mit kezd velem, azt mondja meg. Azt, hogy abba a pillanatban, ha jelentkezik nála testvéremet, tovább utalja valaki másnak, átutalja egy másik embernek. Maga elé nézett, aztán magam is megdöbbentem. Könnyes szemmel visszanézett rám, azért adjon egy címet. Akár egy elfekvőbe, akár egy kórházba holnap meglátogatom. Új élet kezdő. Megtalálta az élete célját. Magába zárt ember volt, önmaga falaszta be magát. Kinyílt mások felé, Isten valóban átutalta másoknak, és egyik legkedvesebb kórházlátogató munkatársammá vált. Testvérek, ebbe a nyüzsgő és tényleg szorongatott háborús hangulatú világba, amikor pergünk, nyüzsgünk, mint az a bizonyos szobor. Amikor gyűjtögetünk, bocsánat, egy szakkifejezését, egóprotéziseket, én pótlásokat, mert csak akkor érzi valaki magát, ha minden ügyeletes státuszszimbóluma már megvan. Hadd merjem újra a végén azt az igét olvasni, amivel kezdtem. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Ugyan mit használ? Önmagát pedig elveszti, vagy romlásba veszi. Miért? Mert csak tenni tud, de lenni nem. Mert nem tudja, miért van a világon, és hogy gazdája van, ami Urunk Jézus Krisztus testvére. Gazdánk van, nem vagyunk gazdátlan emberek. De ő nem félig lett a gazdánk, egészen a halálig. Ha csak félig vagyunk a gazdánk követői, csak imádói és nem követői, akkor most arra kér bennünket, lehet, hogy a öreg bojtár utolsó, szinte testamentuma, egészen testvéreim. A gazdánk egészen kitárja a karját. Egészen halálos, kereszthaláli komolyan mondja, jöjjetek én hozzá. Mindnyájan, akik megvagytok fáradt, és bízom meg vagyok. És én nyugalmat adok a ti lelkeiteknek. Tetszenek tudni azt a szép görög szót, ami itt van? Pauzát, paujó. Pauzát adok, én fogok egy olyan nyaralást, olyan pihenést, olyan pauzát adni, amit eddig még soha az életetekbe át nem értetek. Csak tanuljatok meg egy kicsit lenni, nem csak tenni, azzá lenni, akivé szeretném, hogy legyetek, és egészen az enyém, a ti gazdátoké. Amen.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Legyen öröm az iskola kezdés. Elindította kampányát a katolikus Caritas. Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével várja a híveket. Gyűjtést hirdetett a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtó képviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és támogatást nyújtsanak, tanévkezdéskor és az év közben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, olvasható az Esztergom Budapest Szent Erzsébet Caritas Központ honlapján. A kezdeményezés mellé állt Csemmer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Mint elmondta, egyszerű munkás családból származik, nehéz volt az egyszerű körülmények közül kitörni. Ebben sokat köszönhet az iskolájának, tanárainak, akik támogatták abban, hogy a szükséges zenei képzést is megkaphassa. Kiemelte, a kapott segítség többek között a program támogatásával is szeretné visszaadni. Csütörtöktől Medjugorje ismét a lehető legnagyobb nyugalommal, békével és szó szerinti tisztasággal várja a híveket és zarándokokat. Gyakorlatilag egyetlen napon belül helyreállították a világ egyik legismertebb katolikus zarándokhelyén, Medjugorjeban, a megrongált kegyhelyeket, fogalmazott Vujić Rutko Facebook oldalán. Csütörtökön már ismét makulátlan fehérségben ragyogott a jelenések hegyén álló béke királynője Mária szobor. Helyreállították a kék kereszt mellett álló másik Mária szobrot is, valamint a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát, amelyet a 31 éves lengyel elkövető gyúlékony folyadékkal öntötlen majd gyújtott fel. Eltávolították a keresztényeket sértő gyalázó feliratokat is. A szeretet

0: és az összefogás ereje győzött az értelmetlen pusztítás felett. Szombaton zavartalanul megkezdődött a Bloody Fest ifjúsági találkozó. Gyűjtést hirdetett a Szeretett Szolgálat kárpátaljai vihar káros útjainak. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezett a beregszászi járási Mátai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat, tájékoztatott a Mátai Szeretett Szolgálat. Az adományokat az adományozz.hu oldalon lehetett felajánlani július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. A széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak.
1: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki,
1: a fájdalmas rózsafüzét az Árpádházi Szent Margit ima csoport imádkozza a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk szív, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. A getsemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya, és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, az Úr Jézus Krisztus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsássuk a bűneinket, mentsd meg minket a pokol tüzétől, vidd el a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmat.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond, amit eggyel is tettetek, azt velem tettétek. És ne szidd az Istent, ne káromold, Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik? S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akiknek jobban rászorulnak tilgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Király vagy te, az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó, Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva, közelébe kerülhet-e emberré lett Istenemnek odafönn az ő merőfénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Vállalod a keresztet? Ha valaki követni akar engem, mondja az Úr, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen. A kereszthordozás folyamán, az első esés után még vannak ismerősök és jó akarók. A második esés után csak siránkozók és sajnálkozók. A harmadik után csak egyedül a mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az Út, az igazság és az élet. Ahol már nincs tovább, te vagy Uram, az Út, a kísértés sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, csillan meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten is nem önmagára gondol, íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett, a mi égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: mindenkinek kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Fájdalmas rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Foltán László, tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma a budapesti stúdióban Foltán Lászlóval fogunk beszélgetni hitről, életről és a Szentírásról. Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnok kenus, a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke.
2: A beszélgetés első részét hallják.
1: Szeretettel köszöntöm.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtiszteltetés számomra.
1: Kezdjük egy rövid imával, hogy Isten áldása legyen a beszélgetésen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Mi atyán, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Amen.
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretném kérdezni, hogy miként van jelen a hit az életében? Mit jelent ön számára a hit?
3: Kicsit más, mint amit én általában a keresztényektől, vagy idősebbektől hallok, mert én inkább a tettekben élek. És ez azért jelent meg így bennem, mert kisgyerekkoromban vallásos nevemben is kaptam. És ide jártam közelbe a leheltéri templomba. Még atyára is emlékszem, Simon atyának hívták. Akkor abban az időben, a 60-as évek, ugye, és akkor akkor a korosztályom az eléggé, ugye indult a szocializmus, eléggé elidegened, úttörő mozgalom, ez azért nem voltam úttörő, és a többiek ekkor kevesen jártak templomba. Tudom még, amikor alsó tagozatos volt, még hittan oktatás volt az iskolába, és aztán megszüntették, és külön kellett járni a templomba, és ott volt. És jó volt. Én dadogos gyerek voltam, és ezért egy kicsit kiközösítettnek éreztem magam, de nem közösítettek ki, csak a kisgyerek ugye érzékeny rá, mert mindig én voltam a poén tárgyak, és akkor mindig ugye lerakódik az emberben, mert az, amit kaptam, az nem nagy, de az előző 10 is ott van az ember lelkében, és ezért az iskolában rosszalon is voltam, és nem éreztem jól magam köztük. Az a közösség, amit ott a templomban kaptam, ott viszont jól éreztem magam. És ezért szerettem oda járni. És egyetlen egy hátulütője volt, ez csak a vicceidmér mondom el, mert nem volt igazán, hogy akkor még ugye a moziba vasárnap délelőtt matiné volt, és akkor volt a matiné 10 órától ment, ugye 2 forint volt a matiné jegy, az Ipoly moziba, ami itt volt nem messze innen, 2 sarokkal arrébb, csak már megszűnt. 10 órakor kezdődött, és 9 órától volt gyerekmise, és nekünk oda kellett menni, és 10 órakor volt vége, és pont lekéstem. Úgyhogy a barátaim előbb látták a Robi útot. De ezen kívül csak pozitívumok éltek. És aztán telt múlt az idő, és elkezdtem sportolni. Hogy nem akarom hosszúra húzni a dolgot. Elkezdtem sportolni, és ott viszont egy egészen más világba csöppentem bele, tényleg egy istentagadó világban nem kell ezzel foglalkozni, és akkor a papokkal nem kell foglalkozni, ez az, és mi, hogy ott voltam köztük, úgy el voltam, és úgy én is úgy kezdtem lassan, mivel nap mint nap ott voltam köztük, és kezdtem lassan, tényleg nem, és úgy meggyőztek, hát velük megyek, velük vannak élmények, köztük vagyok, és kezdtem meggyőzni magamat, hogy miért is. És akkor 17 éves elmúltam, és akkor felötlött bennem a gondolat, hogy itt van az 5 földrész, miért pont csak ott jelent meg Krisztus, miért csak ott akarta megváltani az emberiséget, a többiben miért nem foglalkozott. És ezt mi fiatal fejjel így betette, és jól megmagyaráztam magamnak, hogy miért a többit nem, hát ott Ausztráliában is voltak emberek, meg Kínában is, meg stb. Csak itt, és azt így eltettem magamnak, és ezzel lenyugodtam, és akkor ezzel el voltam a sportolók között egy másik világba, megnősültem, gyerekek, minden, és abbahagytam a sportot, és már pedagógus voltam, és nyári szünetben az újpesti tornaelet edzője, ott kezdett kenúzni a fiam, és azt mondja nekem, jöjjek le segíteni, mert van itt egy srác, aki nagyon tehetséges, de nem tud zöldágra vergődni vele, egy hatodik helye van, több nem tud, pedig erős is, minden jó nála. Hát mondom, baj van a technikájával. Segítenék, megnézném őket. Mondom, jó, lejövök. És a újpesti tornaegylet ott van az Árpáti tövébe a budai oldalon, és lemegyek, elküldtem vízre a fiút, ellököm magam a stégtön, és egy másik csónakkal mentem utána, mert akkor még fiatalabb voltam jobb erőben, megyek vele, és megnézem, hogy mi a baja. És ahogy mentem utána egy 100 méterre, alig rúgtam el magam a stégtől, edzés elmélet könyvet forgattam át a agyamba, és ott van a hibajavítás eszközei. Mindig a legnagyobb hibát kell kijavítani. És ezt így átgondoltam magamba, és 30 évvel korábbi gondolatba beilleszkedett. Sose gondoltam rá, azóta se, és egyszer csak, mint egy villámcsapás be az agyamba, és a 30 évvel ezelőtti feltevésemet így. Azt mondja, igen, hol volt hiba az emberiségbe, oda kell menni, ahol a hiba van. És akkor az, amit felállítottam addig magamnak, hogy miért nem, az futószalagon dőlt meg.
1: És akkor újra akkor elkezdett foglalkozni Istennel?
3: Elkezdtem gondolkozni a mi érteken. Uh-huh. Az is, hogy miért. Hát, mert akkor miért? Csak oda ment többieket, ez úgy lenyugtatott. Na de akkor megfordítottam a kérdést, hogy miért nem ment oda? Hát azért, mert a természeti népek, amelyik csak annyit vesz ki a természetből, amire szüksége van, meg egymással szemben is úgy, az a szeretet valamilyen formáját gyakorolja. Azoknak nem kell magyarázni. Magyarázni, oda kell menni, ahol önzés van. Nem véletlenül mondta Jézus az asszonynak, aki fogta, húzta a szoknyáját, hogy menj meg, hogy asszony, azért jöttem ide, hogy Izrael elveszett bárányait visszavezessem. Nem, hát itt van a hiba. Itt van.

0: És visszatért az egyházba akkor?
1: Persze, de azért a tanítástól nem távolodtam el. Mert az, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat, az ott maradt bennem. Tehát azok a nevelési irányelvek, azok ott maradtak bennem. Nem tudtam megtagadni magamat. Ezért volt az, hogy a sportban is egész másképp viszonyultam a többiekhez, mint mások hozzám. Például a sportban nagyon jellemző az önzés. Hatalmas önzés van. Csak én, és tizedszer is én. Én pedig úgy voltam, nekem természetes volt, hogyha valamire rájöttem, hogy jobban lehet csinálni, megosztottam a többiekkel. Tehát felfedeztem egy új lapátot, amivel hatásosabban lehet nevezni, megosztottam a többiekkel. Vagy láttam, hogy a valamelyik technikai rosszul csinálja, akkor szóltam neki, te így jobb lesz.
0: És észesebb... De eleve kette neveztek a hajóban.
1: Az megint egy másik történet.
0: Tehát nem egyedül.
1: Igen, azért voltunk ketten, mert én... Szóval nekem nem volt sportálásom, mind a sportolóknak, én munka mellett. 3 órakor végeztem a munkahelyen, lementem, az edzés meg 2-kor kezdődött. Én amikor vízre szálltam és elmentem evezni, akkor egyedül voltam a vízen. Beálltam más klubokhoz, kicsit kerestem edzőpartnereket magamnak, aztán Vaskuti István megszólított, csináljuk együtt, és hogy ne legyek állandóan egyedül, azért választottam a páros. Tehát az indíték az ezért volt, de ettől függetlenül én mindig megosztottam, és azért is jöttek hozzám kérezkedni, hiszen nem véletlen az újpesti tornaegyben, és az edző nekem szólt, hogy jöjjek segíteni, mert látom, ott is egy rövid ideig voltam ott edző, és ott is önzetlen feladatokat csináltam. Tehát,
0: és sikerült ezt a fiatal embert?
1: Igen, világbajnok lett később. Uh-huh. Hát akkor foglalkoztam vele 3 hétig, délelőttönként, meg volt a fizikum hozzá, minden meg volt hozzá, technikai problémája volt, van egy biomerikus sorrend, amit be kell tartani, ami vagy megerősíti a mozgásomat, vagy kioltja. Azt kellett helyre tenni, helyre tettük, és mindjárt nyert egy magyar bajnokságot 3 hét múlva.
0: Úgyhogy... Ez szép, nagyon.
1: Hát nem én edzettem őt fizikailag föl, én csak hozzá segítettem. Na de meg is kaptam érte a magamét, mert segítettem neki, mert ismertem őt még korábban, 14-15 éves korában, az a helyezkedő fiú volt, az a jópofa vagyok, mindenkinek mosolygok, mondom, csak a keresztnevét mondom, Béla, jó gyerek vagy, és oda jött hozzám, és mondta, hogy egyedül lakik az édesanyjával, mert elvált szülei, ott a szemben lévő panelházban édesanyjával, és amikor lementem neki segíteni, hogy jobb legyen a technikája, akkor mindjárt mondta, hogy moshat meg az édesapja, és ő örökölt utána egy kis garzonlakást. De egy régi bérházban magas, és hogy tudta, hogy alkalmi munkára járok, meg kevés volt a fizetésem, és segíteni kell neki ott egy kis galériát építeni. Hát mondom, hát bajba vagy, és akkor el tudna otthonról jönni, és egyedül tudna lakni, 20 éves fiú, hát mondom, segítek neki. Helyre tettem a kenúzgását, és utána elmentem hozzá, és 1 hétig dolgoztam neki, átalakítottam a lakást, ingyen. Csak a beszerzett anyagot számoltam föl, ingyen. És ingyen megcsináltam, mert egy kis gazdalakás volt, de nagy 4 méteres belmagassággal is lehetett egy kis galériát, és az ágyat oda föl lehetett rakni, és akkor az ágy alatt volt az étkező, és nagyon boldog volt, és stb. Majd eltelik 10 év, és az arcomban nevetett, hogy jó átvert akkor, mert ő nem is akart ott lakni, hanem csak keresni akart az lakáson, akkor pár 100 000 forintot. Szóval ilyenekbe szaladtam én bele, tehát cselekvésekbe ilyenné maradtam, a feleségemtől meg is kapom néha, mikor elmegyek valakinek segíteni, azt mondja, már megint nem tudtál nemet mondani.
0: Hála Istennek.
1: Mondom, miért ne? Az egy másik volt.
0: Igen.
1: Ez megint egy másik. És így tettem szert barátságokra is, tehát nem csak ilyen, de beleszaladtam egy-két ilyenbe, úgyhogy azért mondtam, hogy a cselekedetek tovább éltek bennem, és ott, amikor ez a változás beütött, és megmagyaráztam magamnak, akkor aztán minden megdőlt bennem, akkor tényleg azóta interneten olvasom a Szentírást. A fiam meg a lányom, ugye akkor nem lettek megkeresztelve, ugye 80-ról beszélünk, mert egész környezetben akkor senki,

0: akkor ember vitte, de milyen érdekes a példa előttük, az életvitelükben, morális kérdésekben viszont példaértékűek. Sőt, ők szólnak rám. Mindegyiknek odaadtam a Bibliát, hogy olvassák el, és ha valami beszélek, a lánya igazít ki, sokszor még tudja, de a cselekedeté, nem véletlenül a fiam lett most a szövetség kapitány a kenusoknál, azelőtt 20 éve nem volt komoly eredmény a kenusoknál, valakit kellett, és a fiam került nagy nehezen oda, nem akarták, de ő került oda, és nem csinált más, mint morálisan helyretette a dolgokat. Mert Szent Ágoston mondta, hogy ami morálisan rossz, az politikailag is rossz. És ezt sokszor mondtam a fiamnak. Morálisan rossz, az politikailag rossz. Csak nem veszik észre, mert a jól járni akarok világában, ugye a pillanatnyilag jól járunk, de hosszú távon a közösségre nézve. Mert a Szentírásban a dolgok sose arról szólnak, hogy az egyéni karriered hogy fog összeérni, az a párt titkár múlik el, mert hanem a közösségre nézve, hiszen a szeretet is arról szól, szeres fele barátaid, amit te magadat, az a közösségen keresztül jön majd vissza.
1: Sikerült a családjára is hatással lenni?
0: Igen, mert egy sokkal barátságosabb, harmonikusabb család tudunk így élni. A fiam is a sportba visszahozta a moralitást, és jön vissza eredmény. Mert a versenyzők is értelmét látnak, és nem azt keresik, hogy hogy kerülök a másik elé eszközökkel, nem mindegy, vagy hogy csinálom jobban. Mert idáig mellette az ment, hogy a feltételrendszerben, aki jobb dolgokat szerez meg, az majd a másik elő tud kerülni. És ezért a technikai része, meg a minőségi része elsírvat, hanem én kapjam a legjobb holmit, enyém legyen a legjobb felszerelés, én kapjam a legjobb orvosi háttért, de ez egy darabig ment, és aztán csődöt mondott. De azt meg kell keresni, hogy is kell ezt igazán jól csinálni, és először azt keressük meg, és osszuk meg, és csináljunk együtt, és falkába, mert a falkába edzünk, akkor megerősítjük egymást.
1: Igen.
0: Közösség. És ez ment el, és ezt visszahozta, és ez meghozta az eredményt. És odajuk adunk, hogy fele barátodat, mint te magadat. Csak kérdés, kit tekintünk fele barátnak, mert én is például Bélát fele barátnak tekintettem, de ő nem tekintett engem. Úgyhogy nem lehet mindenkit, mindig mindenkivel.
1: Hát, és a Szentírást is olvassa most már rendszeresen.
0: Igen, hát
1: és milyen szentírási részt hozott nekünk?
0: Szeress fele barátodat, mint önmagadat, és ez mindent megold. Ez a mondat, ez megoldja, mert a szándék a lényeg. Ha a szándék nincs meg benned, akkor nem ér az egész.
1: És így, hogyha valaki utána megbántja, akkor is tudja még fele barátjának tekinteni?
0: Hát persze, hát ha van benne bűnbánat, sokszor én is meg a sportba engem kitaszítottak, megbántottak, megaláztak, mert pártitkár volt a szövetségkapitány, stb. Lehúrogtak, és egy darab megmagyaráztam, hogy tévednek ez, de amikor már 10-szer, akkor már elegem lett belőle, hát azért is mentem el testnevelőt tanárnak.
1: Ja, azért hagyta abba
0: azért a hagyta, hagytam ott, amikor odajöttek hozzám, és azt mondja nekem a szövetségkapitány, téged mire tartsunk itt, a te egyesületed vacsorára se hív meg. Akkor mit vagy egy jó sportfelszerelést szeretném volna, hogy adjanak nekem is egy olyan versenyhajót, mint a többieknek. És akkor azt mondja, mire adjak neked? A párosban nyerti olimpiát, az csak egy fél olimpia, arra nem szoktunk adni semmit. És akkor nekem volt a legrozogább versenyhajomnak, hogy hullámzott az oldal a többieknek, meg cédrusfából.
1: És ezzel is nyert.
0: Nem, az egy másik hajó volt, de az egyéni, amiben készültünk, arra kértem én is egy olyat, mint a többieknek, vagy legalább egy levetettet, de nem kaphattam. Nem kaphattam, mert az egyéni érdekek voltak a háttérben. Például az egyesületemet, ahol sportoltam, ez egy kis egyesület volt, az én nem tudtam, hogy meg akarják szüntetni. És már letárgyalták, hogy hogy adják el a csónakházat, mire én megnyertem az olimpiát, és új besorolásba kapott, és nem lehet eladni, és visszament az üzlet.
1: Utána 3 világbajnokságon is szerzett aranyérmet.
0: De előtte 2-t, és utána még egyet. De nem is ez a lényeg, a vezetőségnek egész más terve volt mindig körülöttem. Hoztam, és én nem tudtam, és ezért mindig falnak mentem.
1: Akkor nem amiatt, hogy ön keresztényként gondolkodott,
0: vagy ilyesmi? Nem.
1: Teljesen hát az, független
0: attól. A vezetőség nem. Uh-huh. Hát én a sporttársaim körében éreztem azt, hogy ez itt nem megy, és kinevetnek, és kizén. És akkor szépen igazodtam hozzájuk, amit mondtam az elején, hogy megtaláltam magamnak egy magyarázatot, azzal én lenyugodtam, uh-huh. és aztán ez megdőlt. És ebben az az érdekes, hogy megdőlt, hogy a Balczó András, ő is hasonlóképpen volt. Ő is így volt, és a helyszín ugyanaz. Ugyanaz méterre.
1: A megtérésük helyszíne?
0: A helyszín.
1: Döbbenetes.
0: Ugyanis a Balczó András egy kajakos lánya feleségül. Az újpesti tornaegyleten, és várta őt ott a vízparton, a Stégnél, ahol én vízre szálltam, ugyanott, oda jött az egyik edző, motorcsónak, és fölkiabált neki, hogy Bandi meghalt az édesapád. Így. Csak ilyen brutális módon. És akkor ő érzett egy lelki ütést, hogy akkor van Isten, és akkor onnan kezdve kezdett újra visszatérni, és újra... Én többször meghallgattam őt, eljártam a előadásaira, és többször elmesélt, és meghallgattam őt, és a helyszín ugyanaz. 100 méteren belül, ugyanazon a helyen, nekem egyik gondolatból a másikba, neki meg hozzászóltak, és lejöttek, hoppá, nem vagyunk mi a magunk urai, nem úgy van, hogy mi ezt elképzeljük.
1: És Isten megérintette mindkettőjüket.
0: És a Bandit, mikor hallgattam, harmadszor vagy negyedszer, hazamentem, és a Reményi könyvet ott találtam az asztalon. Ott hagytam, vagy nem tudom. Kinyitottam. És hol nyílt ki? Ott, ahol a Bandi, amiről beszélt, Reményi kegyelem című verse. Pont ugyanazt mondja, amit Bandi, hogy erőködsz, azt mondja a vers, erőködsz, csinálod, és amikor föladod, nem akarsz erőködni, akkor egyszer csak. Egyszer, amikor föladod magadba, akkor egyszer csak megnyúlik az ég kapuja. És akkor úgy mondja a vers a végig, és akkor álomfáidnak minden aranyágán, úgy magától, friss gyümölcs terem, ez a kegyelem. Ugye, és ezt a verset, mondom, hát erről beszélt nekem a Bandi, De milyen véletlenek vannak
1: is. Gondviselés.
0: És akkor meg is tanultam ezt a verset.
1: Nem? Gondviselés.
0: Igen.
1: El tudja mondani ezt a verset?
0: Hát most nem félek.
1: Megpróbálja.
0: Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, aztán imádkozol. Vagy átkozódsz, és megfeszíted minden maradék erőd, és akarsz, eget ostromló akarattal. És a lehetetlenség konok falán vered véresre koponyád, aztán elalélsz, és ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is, tompa kábulattal, minduntalan mondod magadnak, hogy a bűn, a megvetés, a nyomorúság szürke tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor megnyílik magától az ég, amely nem nyílott meg átokra, imára bűn, nyomorúság hiába ostromolták. És akkor megnyílik az ég, és egy kicsi csillag sétál szembe veled, szépen mosolyogva, és olyan közel jön, hogy azt hiszed, hogy a tenyeredbe hull. És akkor úgy magától szűnik a vihar, akkor úgy magától minden elsimul, akkor magától éled a remény, és álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
2: Foltán László tanár, szakedző, olimpiai és világbajnokkal Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Vécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Arsuában, ahogy a járda szélén vígan falatozunk, az utca végén egy régen látott zarándok közeledik, alig ismerem meg. Alfonso, a gégemetszett fiú Pamplónából, akivel már talán 500 kilométerre nem láttuk egymást. Nagyon megörülünk egymásnak, zúdítjuk az élményeket és a kérdéseket. És miért egyedül jön? Hol van a zarándoktársa?

Ő Navarredből másnap hazautazott. A forró vérű latin. Életünk zarándokútját néhány napig párhuzamosan jártuk, tiszta, szép emlékét egy életen keresztül megőrzöm. Az élet a megszokott kerékvágásban megy tovább. Szerencsésen bejutottunk a szállásra, de a dolgok ismétlik önmagukat. Itt is a korábbihoz hasonló üvegezett folyosón kaptunk elhelyezést, de már jutott nekünk ágy. Elvégezve a berögződött délutáni teendőinket, városnézésre és egy jó kis vendéglő felderítésére indultunk. Szombat délután lévén a városban nagy kavalkád és maszkba öltözött vidám csapat vonult les föl. Jól lett volna érteni, hogy mit is mondanak nekünk, és megtudni a vigadalom okát. Nem is olyan régen hívtam a Szentlélek égi erejét segítségül, most pedig a jókedélyű Nina, egy sönstatti templomból származó, igen érdekes szent lelket ábrázoló szentképpel ajándékozott meg. A dolog apropója az aggodalmaskodásom volt, hogy az esti mise előtt jó ízűen fogyasztottuk el együtt az aznapi meleg ételünket, és aggasztott az áldozás előtti idő rövidsége. Nina, az árnyaltan fogalmazva, molett emberekre jellemző lelki nyugalommal csitított, és a kép hátára ráírta. Jézus mondta, ne nyugtalankodj, mert én szeretlek. Ezzel a dolog a helyére került, és ezt a tanácsot nagyon az agyamba kell vésnem, hogy amikor minden alám vág, akkor is elő tudjam venni, és belé tudjak kapaszkodni. Jesus said. Tudat alatt ez sikerült is, mert már huzamos ideje eljutottam arra a szintre, hogy vezérmondatommá vált a már említett, semmi nem számít, csak az, hogy az Isten szeret. Szembesülve ezzel a felismeréssel, lelkiismeret furdalásom támad, hogy életem során milyen sokszor nem kerestem, hogy mit is tanácsol Jézus. Mennyire megváltozna a világ, ha mindannyian ismernénk, és meg is tartanánk Isten parancsait, ami nélkül nem a rend uralkodik az emberek között. Már az unokáim is régen megtanulták, hogy rend a lelke mindennek. Ezt önkéntelenül is sokszor emlegetem. Hazatérve boldogan hajtottuk álomra fejünket az előző éjszakai melídei megpróbáltatások után. Igen ám, de már az első álmunkból gyorsan felriadtunk, mert valaki mellettünk égtelenül horkolt. Mire minden elcsendesült, a rendkívül füllett meleg levegőtől nem tudtunk újra elaludni. Itt valamit ki kell találnunk, ha aludni akarunk, már pedig akarunk. Egy kis leleményesség minket mindig kihúz a bajból, most is megtaláltuk a megoldást, vissza a földre. Sikerült matracokat találnunk, és mint az ősasszonyok, elhúztuk a folyósó olyan tájékára, ahol óriásira tártuk a hatalmas ablakot. Ekképpen megnyugodva az éjszaka, hamar véget ért, és hajnalban minden kezdődhetett előről, de már a beteljesedés reményében, hiszen már csak szűk 40 kilométer áll előttünk, laza kétnapi járás, hármat kell aludni, és vár Compostella. De még előtte árkában alszunk, és akkor már, Tiago, köszönjük, Istenünk! Hajnalban itt is mi vagyunk az elsők, akik útra kelünk. A gyengén megvilágított városkából hamarosan egy sűrű, sötét erdőn keresztül vezet az utunk. Remélem, itt nem fogunk eltévedni, mint gyerekkoromban, a bükki erdőben, ahol még éjjel fél kettőkor próbáltunk rátalálni a menedékházba vezető útra.
kis Szent János bogarak együttérzőn segítenek az eligazodásban a prófényükkel. Halk neszre leszünk figyelmesek, a hátunk mögött zarándokok közelítenek. Sejtelmes ez a párás, kötszitáló spanyol erdő. Jó ideig haladunk csendben, halkan, az utánunk jövők is ugyanígy haladnak el mellettünk. A hajnali derengésben egyre inkább kirajzolódik az erdő, ami az eddig megszokottaktól eltér. Ahogy jobban szemügyre veszem, kezdem sejteni, hogy eukaliptusz erdőben járunk, a kis hajtásokon kibontakozó hangos új levelek még kerek formájúak, jól ismertek, a virágüzletben kísérő zöldként árulják, és az égig érő sudár öreg fákon már hosszú keskenyek. A mi éghajlatunkon ilyen erdőkben sajnos nem tehetünk sétát. De ki tudja, amilyen időjárási változások mennek végbe. Utunk során megint egy szomorú történés helyszínére érkeztünk. Egy lapos terméskövekből félkörívben hosszan megépített sírhelyhez, emlékfalhoz érkeztünk. Márványtáblára vannak felvésve az elhunyt adatai, és egy benyílóban örök mécses ég, apró kegytárgyak, és alatta hatalmas virágcsokor arról tanúskodik, hogy egy nagyon szeretett személy élete szűnt meg ezen a helyen. Egy fohászt imádkozunk a lelki üdvéért. Nyugodjék békében, neki már biztos jó. Megszólal a természet, technikai szünetet kell tartanom. Ezt ritkán jelentem be, főképp itt papírra vetve, de ez az eset eltér a megszokottól, mert hosszantartó emlékkel tértem haza. Santiago előtt 2 nappal az erdő alacsony cserjéi között sikerült valami olyan növénnyel kapcsolatba kerülnöm, hogy hazajöve hetekig nem tudtam a viszkető tenyérnyi bőrkiltéstől megszabadulnom. Senkinek nem kívánom. Édes jó Istenem, mi lenne velem az én lökött humorérzékem nélkül? Egy idő elteltével váratlanul mutáló kamasz üvöltése veri fel az erdő csendjét, Kandúr Bandi kiszabadult a ketrecből, és a természet kétségbe esetten visszhangozva válaszol. Jaj, de borzasztó! Arsua és Arka között 5 településen keresztül haladva közel 20 kilométert kell megtennünk, ma meglehetősen hosszú a táv a tegnapihoz viszonyítva. Az elmúlt napok viharos éjszakáit figyelembe véve, ez nem is olyan kis erőpróba, valóban csak a végső elszánás hajt minket előre, húz az Isten szeretete, vár Compostella. A gondolataim ritkán kalandoznak a múltba, a régmúltba, a jövő örömteli ígéretei kerülnek előtérbe, a megérkezés mámora. A zarándoktársak közül már csak Mary az, aki után vágyódik a lelkem, mindenki más sorsáról tudok.

A kisvárosba végül beérkezve elbizonytalanodunk, mert mint már korábban is tapasztaltuk, a városi jelzések nem olyan egyértelműek, mint kint a szabadban. Több társunkkal összetalálkozunk, és bizony a helyes irányt közösen sem találjuk meg egykönnyen. Amikor végre rátalálunk a zarándokszállásra, a bejáratot is keresnünk kell, mert két utcára nyílik, és küldözgetnek ide-oda. Az épület egy modern kocka, semmi hangulata nincs. Hangulatot csak a mi kis összeszokott csapatunkkal varázsolunk bele, amikor éhesen, fáradtan felmérjük a saját éléskamránkban fellelhető maradék kincseket, és gyors rögtönzéssel remek pikniket rendezünk. Nálam van még kenyér, és valamilyen száraz kolbász felvágott. De a koronát Dóri kapja a Palace de Rey-ben 3 nappal korábban vásárolt sajtkorongért. Nina és Suzanne nem tud hova lenni a széken megterített csodatáltól, mert innen-onnan még sok csemege került rá, olajbogyó, sózott mogyoró mindig előkerül valamilyen zsebből vagy a hátizsák aljából. Most, hogy már megvolt a honfoglalásunk, és eltüntettük az étkészletet, kis pihenő után mehetünk. Mehetünk városnézőbe, templomnézőbe, temető és parkok tájékára. Nem is tudom, hogy lesz ez odahaza. Le fogunk tudni állni. Itt olyanok vagyunk, mint a kis játékszerek, amiket felhúztak, és körbe-körbe forognak. Itt minden olyan másképp zajlik, mint otthon. Jó darabig biztos nem fogok magamra találni a hazamenetelt követően. Majd az Isten megmondja, mit kell tennem. Jött is csőstől a nyakamba, csak úgy kapkodtam a fejem, újra pöröghettem körbe-körbe a gondjaim között. Szentlélek, Úristen, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni. Hamarosan kis térhez érkezünk, középen áll a jó irányt igazoló zarándokkereszt, egy kőpillér fut körbe, amin vidám gyereksereg ugrándozik, élvezi a nyári szabadságot. Szóba elegyedünk velük, viccelődünk, hamar, gyorsan egy-két fénykép. Parókia de Santo Eulalia de Arca. Sajnos ma nincs szerencsénk, ebben a városkában nem tudunk szent misén részt venni, hiába van vasárnap. Istenem, fogadd el a tegnap esti szent misénket, a hiányosságaival együtt a te zarándokaittól.

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Interarma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Közösségeinknek csak a szívből kiindulva sikerül majd összekapcsolniuk az emberek egymástól eltérő értelmét és akaratát, és megbékíteni őket, hogy a lélek testvéri hálózatként vezessen bennünket, hiszen a megbékélés is a szív feladata. Krisztus szíve extázis, kilépés, adás, találkozás. Benne válunk képessé arra, hogy egészségesen és boldogan visszanyúljunk egymáshoz, és építsük a szeretet és az igazságosság országát ebben a világban. Krisztus szívével egyesült szívünk képes erre, a társadalmi csodára. Ferenc pápa Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről szóló enciklikájából idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról.

0: Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni. S így föl tudta fogni a dolgok lényegét, és nem csak hallgatta és meghallotta, de teljes szívvel átölelve és lelkébe engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig e szerint tudott cselekedni. Fogalmazott Bertha Tibor tábori püspök a Debrecen nyíregyházi egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjén Mária Pócson július 26-án.
1: Egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel.
0: Folytatjuk Nádosi Alfonz hadinaplójának felolvasását.
2: Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg!

0: A katolikus tábori püspökség oldala tudósít a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjéről, amelyen Berta Tibor tábori püspök mutatott be szentmisét Mária Pócson július 26-án. A katolikus tábori püspökség honlapja a tudósításában többek között megemlíti. Szentbeszédében Berta Tibor tábori püspök a következőket emelte ki. Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni, és így föl tudta fogni a dolgok lényegét. Nem csak hallgatta és meghallgatta, de teljes szívvel átölelve, a lelkében engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig a szerint tudott cselekedni. A keresztény ókorban egyes egyházi közösségek Jézus mennybe menetelénél és pünköstkor Máriát egyfajta középpontba helyezték. Később számos képi ábrázolásban is így látható a szent szűz, melyel azt szerették volna kifejezni, hogy jelenléte annak az egyháznak a megjelenítője, amely szent és szeplőtelen, nincs rajta ránc vagy folt, sem semmi afféle, ahogy azt Pál apostol írja az Efezusban lévő szenteknek és Krisztus Jézusban hívőknek, fogalmazott szentbeszédében Berta Tibor katolikus tábori püspök. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján halató tekinthető meg Berta Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből most idézünk.
1: Excellenciás megyés püspök úr, kedves Lándor püspök atya, főtisztendő paptestvéreim az oltárszolgálatban, kedves diákonusok, kedves minnyájan, örülök, hogy ma itt ünnepelhetem a Szent Eukarisztiát Mária Pócson, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján. A Biblia figyelmes szívű olvasója előtt nyilvánvalóvá válhat a Szentléleknek az az igen erőteljes tevékenysége, ami nem más, mint az, hogy a Fiúisten Jézus Krisztus életét és megváltó művét minduntalan beledolgozza, vagy szebben szólva belekovászolja a Teremtő által alkotott világba. Az újszövetségi Szentírásban Isten lelke ezt a belekovászolást Szűz Máriában kezdte el és vitte végre a maga teljességében, amikor Názáretben leszállt és erejével megárnyékozta, ő pedig magába fogadta Isten fiát, ahogy azt a Lukács szerinti evangéliumban olvashatjuk, vagy amint nem sokára majd a mai szentmise prefációjában is halljuk, Mária a te ígédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült ígédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve az egyház születését is szolgálta. A jelenet, amelyet angyali üdvözletnek hívunk, és a pünkösnek mint egy előképeként is állhat előttünk, hiszen fényességét, mint a pünkösdi lélek áradáskor az apostolokra, ráragyogtatta Máriára, aki páratlan kegyelmet kapott az üdvözítő Krisztus befogadására. A Lukács szerinti örömhír kezdetén úgy látjuk Urunk édesanyját, mint akit eltölt a Szentlélek, majd a szintén Lukácsnak tulajdonított írás az apostolok cselekedetei elején azt olvashatjuk, hogy amikor pünköstkor az egybegyűlt apostolokra leszáll az Isten lelke, ő is ott van velük, és így valamiképpen ő is részesül a Szentlélek ajándékában, erejében, vigasztalásában. Betlehemben a bízó és Istennek engedelmeskedő hit boldog örömében ő adott test szerinti életet Isten fiának, az örök igének, pünköstkor pedig a 12-vel együtt részese lett annak az erőteljes és tüzes hitnek, amely Urunk Jézust, a föltámadott igét imádja és hirdeti. A Szent Szűz úgy áll előttünk, mint az erényekben gazdag élet példája, akinek bensőséges tisztelete arra ösztönözhet bennünket, hogy a fölforrósodott szív lelkesültségével egyre erőteljesebben kapcsolódjunk fiához, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz és az ő áldozatához. A pünkösdi lélekáradáskor az apostolok között álló Mária arra hív bennünket, hogy Krisztus dicsőségére egyre inkább átalakuljunk, fejlődjünk és megerősödjünk a hitünkben, reményünkben és szeretetünkben, hogy életünk minden körülményében föl tudjuk ismerni Isten akaratát, aszerint igyekezzünk élni és cselekedni. Az egyház tagjaiként részesei kell, hogy legyünk annak a nagy apostoli munkának és hadhatós tevékenységnek, melynek révén egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel. Hordozta a jó tanács ajándékát, amely elősegíti a jó kibontakozását a másik emberben, amely mindig a felebarát javát akarja, és egyre tökéletesebbet szeretné megadni a másik embernek. Így volt meg benne az Isten országa befogadására alkalmassá tevő szegénység, az osztatlan szívvel való Isten szeretet, a szűzi tisztaság és az Istenért való jó cselekedetekben gazdag gyümölcseit megtermő engedelmesség. Ezért nevezi a boldogságos szüzet a II. Vatikáni zsinat szószólónak, segítőnek, közvetítőnek, mert határozottan megjelenik már a kezdetekben Jézus nyilvános életében, amikor a galileai Kánában együttérzéstől késztetve közbenjárásával elindította Krisztus Urunk csodatetteinek a sorát. Mária a lélek ajándékaként hordozta az áhítat lelkületét, a szüntelen és állandó Istenre való figyelést, az élet Isten elé állítását minden körülményben és minden élethelyzetben, ahogy Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében megfogalmazta, akár esztek, akár isztok, és bármi más tesztek, mindig mindent Istent dicsőségére tegyetek. Ennek az Istenre való odafigyelésnek egyik legszebb kifejezése és legértékesebb alkalma az imádság, mely a mindennapi feladatokat, szolgálatokat és jó cselekedeteket is állandóan Istennel való kapcsolattartássá formálja és tudja alakítani. A Szent Szűz a szívébe hordozta Isten félelmének, az Úr félelmének az ajándékát, azt a félelmet, amely nem fél, hanem amely félt, mert szeretetből fakad. Hitünk szerint Isten a szeretet, és hozzá csak a féltő szeretet lehet igazán méltó. Szűz Máriával ellentétben, akinek Isten megadta, hogy életének első pillanatától fogva mentes legyen az áteredő és a személyes bűntől, nekünk bizony félnünk kell bűneink miatt, de ha ez a félelem abból fakad, hogy elveszíthetjük Isten szeretetét, akkor már jó úton járunk, és haladunk a féltő félelemhez, hiszen a szeretetet féltő szeretet nem teszi az embert könnyelművé. A Szentlélek mindig új utakat sugal, és ezt azokon az emberekkel keresztül teszi, akik mélyen meg tudják élni a hitüket. Tekintsük szép és értékes feladatunknak, hogy elfogadva az idők jeleit, a lélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel neki rugaszkodjunk a jövőnek, ahol a körülmények fényénél meg kell látnunk, hogyan lehet és kell az Isten országát építenünk. Legyen ebben iránymutatónk Szent II. János Pál pápa, aki annak idején első magyarországi látogatásakor 1991. augusztus 20-án ezt mondta a magyar püspököknek, de valójában nekünk mindannyiunknak. Megtörténhet, hogy a keresztény hagyományoknak a családokban és a társadalom szélesebb rétegeiben történő gyengülése láttán így kiáltotok föl, missziós területté váltunk. Nos, én azt mondom nektek, eljött a pillanat, hogy megváltoztassátok az ilyen megállapítások hangnemét, és fölemelő programot adó célkitűzéssé így alakítsátok át, missziós egyház akarunk lenni. Kedves testvéreim, hiszem, hogy ma azért gyűltünk itt össze, mert azt gondoljuk és azt érezzük, hogy egy szív és egy lélek vagyunk. És készen állunk arra, hogy új távlatok felé induljunk, és az Úr tanúi legyünk. Tudjuk, hogy ez az erő abban a mértékben adatik meg nekünk, amilyen mértékben kitartó és együtt és egyetértő imádságban élünk Máriával, Jézus anyjával.
0: A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján hallható tekinthető meg Berta Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből imént idéztünk. A teljes felvétel megtekinthető tehát a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Mint ahogyan a tábori püspökség honlapját, amelyen további hírek is olvashatók, elérhetősége www.ktp.hu. Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását folytatjuk. A tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
2: Német Józseffel átmentünk a lengyelekhez, hogy a március 15-i misére elkérjük tőlük a templomot. Szívesen fogadtak, de volt ott egy pap. Szegény azt hitte, hogy a németek pártján vagyunk. Örültem, hogy amikor dühös volt ránk ebben a hitében, de azt hiszem, én is így viselkedtem volna, ha valakiről megtudom, hogy a hazám ellen van. Aztán, amikor kiderült, hogy nekünk a németek éppen olyan ellenségeink, mint nekik, lett nagy üdvrivalgás. Mint mondta, minden magyartól fél az első pillanatban, mert sokról feltételezhető a német barátság. Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe. Március 14-e. Egész délelőtt lengyelül tanultam. Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg! Este meglepetés ért. Hajdú Laci csomagjában nekem is volt egy kis csomag. Baba küldött egy hósapkát. Nagyon megörültem neki. De mivel az őrségen állóknak jobban kell, odaadtam az egyik vézna termeti bakát.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban. De visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, Ferenc pápától idézek ezzel, köszönöm meg a figyelmüket. A szív arra is képes, hogy egységet és összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet. Ezt fejezi ki az evangélium Mária tekintetével, aki a szívével nézett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 3. Valódi keresztény felszabadítás. Az egyházé az a kötelesség, hogy bejelentse sok millió emberi lény felszabadítását. De az is feladata, hogy a felszabadulást integráns, legmélyebb értelemben nyilvánítsa ki, ahogy Jézus kinyilatkoztatta és megvalósította. Szabadulás mindentől, ami elnyomja az emberiséget. Felszabadítás, mely mindenek előtt megváltás a bűntől és a rossztól, annak örömében, hogy ismerjük Istent, és ő is ismer bennünket. Felszabadulás, mely kiengesztelődésre és bocsánatra épül. Felszabadítás, mely abból a tényből fakad, hogy Isten gyermekei vagyunk, akit abbának, atyának szólíthatunk. És ennek folytán testvért üdvözölhetünk minden emberben, akinek szeretetét átformálhatja Isten irgalma. A felszabadítás legyőzi a különféle szolgaságokat és bálványokat, amelyeket az ember önmaga számára alkot, s felneveli az új embert. Olyan szabadságra van szükség, mely nem korlátozódik az egyház missziós tevékenységére, hanem áthatja a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális dimenziókat is. Minden áron el kell kerülnünk a visszavonulást és a kétértelműséget. Sok jelzés segít abban, hogy eldöntsük, mi a keresztény felszabadítás kérdésének lényege. A hűség Isten igéjéhez, az egyház eleven hagyományához, magisztériumához, a közösség érzése a püspökökkel, mindenek előtt, de Isten népének minden más intézményével is. Az a kérdés, milyen formában nyilvánítsuk ki szerető törődésünket a szegényekkel, betegekkel, nincstelenekkel, védtelenekkel és elnyomottakkal, s hogyan fedezzük fel bennük Jézus képmását, a szegényt és a szenvedőt, aki fel akar szabadítani minket, s hogyan próbáljuk Krisztus szolgálni bennük. Félreértés ne essék! Az alázatos és egyszerű hívek csak nem evangéliumi ösztönnel azonnal megérzik, ha az egyház az evangéliumot szolgálja. És azt is, ha kiürül, s elfojtódik-e törekvés más érdekek miatt.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, 14. Leó pápáról, a remény pápájáról beszélünk, hiszen ma az audiencia szintén elmarad, és az ő szabadsága miatt, de ismertetném továbbá az ő, úgymond, eszmefuttatásait, hamar világossá tette, hogy tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Május 14-én délelőtt a 6. pálteremben, megválasztása után kihallgatáson fogadta a keleti egyházak jubileumi zarándoklatának résztvevőit. A találkozón 200 magyar zarándokkal együtt részt vett Kocsis Pülöp hajdudorogi érsek meg propolita is, aki gyermekek rajzaival ajándékozta meg 14. Leót. Szimbolikus volt a helyszín is, 6. pál pápa Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pápaságának időszaka 1963-78-ig tartott, és ő fejezte be a II. Vatikáni zsinatot. Notenagora pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápoly között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humane Vitae emberi életről enciklikája, a természetes születés szabályozásról, szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemében nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán, a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki 1894-ben közzétett Orientalium Dignitas című apostoli levelében úgy fogalmazott, az emberiség megváltásának műve keleten kezdődött. Leó a zsidó közösséggel is kiváló kapcsolatokra törekszik, amit az is bizonyít, hogy rögtön megválasztását követően levelet írt az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának. Kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel, a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostra Aetate dokumentum szellemében, írta 14. Leó pápa. Megválasztása